0: Idősebb bátyám volt egészséges, őt meg a mi bajaink hozták ki a sodrából. Persze Larry kezdte. Mi valamennyien fásultak voltunk, s a betegségünkön kívül semmire sem gondoltunk. De Larryt az isteni gondviselés arra teremtette, hogy úgy haladjon az életen át, mint egy kicsi szőke rakéta, mely ötleteket robbant mások fejébe, hogy azután összegömbölyödjön, mint a macska, és elhárítson, visszautasítson minden szemrehányást a következményekért. Ahogy a délután előre haladt, egyre ingerültebb lett. Végül mogorván körülnézett a szobába, és elhatározta, hogy neki támad a mamának, aki nyilvánvalóan minden bajok okozója. Minek kínlódunk ezen a ronda éghajlaton? Kérdezte hirtelen, és az esőverte ablakra mutatott. Nézz oda! És ha már itt tartunk, nézd meg minket is. Margó csupa hólyag, mint a forró piroskása. Leslie egymás a vattát töm a fülébe, úgy mászkál. Jerry olyan hangokat ad ki, mintha farkastorokkal jött volna a világra. És nézd meg magadat. Napról napra ványadtabb és elgyötörtebb vagy. Mama kikukkantott egy hatalmas könyv mögül, melyen ez volt olvasható: egyszerű receptek Rajputanából. Ugyan, szó sincs róla, mondta méltatlankodva. De bizony, erősködött Larry. Már-már olyan vagy, mint egy ír mosónő, a családod pedig akár egy sor illusztráció valami orvosi enciklopédiából. Mamának nem jutott eszébe megsemmisítő válasz, beért tehát egy lesújtó pillantással, mielőtt visszavonult a könyve mögé. Napsütés kell nekünk, folytatta Larry. Nincs igazam, lesz? Lesz! Lesz! Leslie nagy csomó vattát kotort ki a füléből. Mit mondtál? Na tessék, fordult Larry diadalmason mamához. Valóságos operációra van szükség, hogy az ember társalogni tudjon vele. Kérdezlek, micsoda helyzet ez? Az egyik nem hallja, mit mondanak neki, a másikat meg nem lehet megérteni. Igazán ideje, hogy cselekedjünk. Senki sem várhatja tőlem, hogy halhatatlan műveket írjak ebben a rideg, eukaliptus szagú légkörben. Igen, drágám, mondta mama bizonytalanul. Nekünk napsütés kell, mondta Larry, és újra lendületbe jött. Egy olyan ország, ahol élni tudunk. Igen, drágám, ez remek volna, helyeselt mama, aki valójában oda sem figyelt. Ma levelet kaptam George-tól. Korfu csodálatos. Miért nem csomagolunk és indulunk Görögországba? Helyes, drágám, ha kedved van, mondta mama meggondolatlanul. Ha Larryről volt szó, általában óvakodott kötelező erejű kijelentéseket tenni. Mikor? Kérdezte Larry, akit kissé meglepett ez a készséges beleegyezés. Mama csak most vette észre, hogy taktikai hibát követett el, és óvatosan lejjebb eresztette az egyszerű recepteket Rajputanából. Azt hiszem, legokosabb volna, ha előre mennél, és elrendeznéd a dolgokat, drágám. Azután megírod, hogy kellemes-e a hely, akkor utánad mehetnénk, mondta ravaszul. Larry megsemmisítő pillantást vetett rá. Ugyanezt mondtad, amikor azt ajánlottam, hogy költözzünk Spanyolországba, emlékeztette mamát. Ott ültem Sevillában 2 keserves hónapig, és vártam rátok, és te nem tettél egyebet, mint hogy vaskos leveleket írtál csatornázásról és ivóvízről, mintha én lettem volna a polgármester, vagy mi. Nem. Ha Görögországba megyünk, menjünk mind együtt. Túlzol, Larry, mondta mama panaszosan, és különben sem tudok csak úgy elindulni. Intézkednem kell a házunk felől. Intézkedni? Mit akarsz intézkedni az Istenért? Add el! Azt nem tehetem, drágám, mondta mama megbotránkozva. Miért nem? Hiszen csak nemrég vettem. Hát akkor add el, amíg még új. Ne nevettesd ki magad, drágám, mondta mama. Szó sem lehet róla. Őrültség volna. Így hát eladtuk a házat, és elmenekültünk a borús angol nyárból, mint költöző fecskecsapat. A téglafal világa. Egy napon egy kövér nőstény skorpiót találtam, mely első látásra, mintha világos, őszbarna szörmebundát viselt volna. Közelebbi vizsgálatra kiderült, hogy a furcsa öltözék nem más, mint egy csomó csecsemő, mely a mama hátába kapaszkodik. El voltam ragadtatva a családtól, és elhatároztam, hogy becsempészem őket a házba, a hálószobába, hogy egy darabig figyelhessem növekedésüket. Végtelenül óvatosan betereltem az anyát és családját egy gyufás katujába, és siettem a villába. Szerencsétlenségemre éppen akkor tálalták az ebédet, mikor beléptem az ajtón. Dobozomat gondosan úgy helyeztem el a kandalló párkányán, hogy a skorpiók elég levegőt kapjanak. Azután mentem az ebédlőbe, és asztalhoz ültem a családdal. Elüldögéltem az ebédnél, titokban etettem Rogert az asztal alatt, és hallgattam a családi vitákat. Tökéletesen megfeledkeztem új zsákmányomról. Végül Larry, aki befejezte az ebédet, kihozta cigarettáit a nappali szobából, hátradőlt székében, szájába dugott egy cigarettát, és fogta a gyufáskatuját, melyet ugyancsak magával hozott. Teljesen megfeledkeztem a fenyegető veszélyről, és érdeklődve néztem, amint könnyedén társalogva kinyitotta a dobozt. Nos, én mindmáig állítom, hogy a nőstény skorpió nem akart semmi rosszat. Izgatott volt és némileg bosszus, hogy ennyi időre bezárták egy gyufáskatujába, és megragadta az első adódó alkalmat a menekülésre. Villámgyorsan kiemelkedett a dobozból, és végigfutott Larry kezefején. Ott megpihent, kicsit tanakodott, hogy mit is tegyen, fullánkját tetrekészen a magasba görbítve. Larry megérezte a karbainak mozgását, és lenézett, hogy mi lehet az. Ettől fogva a dolgok egyre jobban összezavarodtak. Larry felüvöltött félelmében, Roger pedig vadugatással kiugrott az asztal alól. Larry egy kézmozdulattal az asztalra röpítette a szerencsétlen skorpiót, amely Margo és Leslie között kötött ki. Konfetti módjára szórva mindenfelé a kisbabáit, amint az asztalra pottyant. A végsőkig feldődve a bánás módon futott Leslie felé, és fullánkját remegtette izgalmában. Leslie felugrott, felborított egy széket, és kétségbeesetten csapkodott az asztalkendőjével, ellódította a skorpiót az asztalterítőn Margo felé, aki akkor átvisított, hogy egy mozdonynak is becsületére vált volna. Mamát teljesen kihozta sodrából ez a hirtelen átváltás, békéből káoszba, feltette szemüvegét, és az asztalra merett, a pokoli lárma okát kutatva. Ebben a percben Margo sikertelen kísérletet tett a skorpió feltartóztatására, egy pohár vizet zúdított rá. A zuhany elkerülte az állatot, de sikeresen nyakon találta mamát. Aki sohasem állhatta a hideg vizet, most is nyomban kifulladt, és levegő után kapkodva ült az asztal végében, minden tiltakozásra képtelenül. A skorpió közben Leslie tányérja alá bújt, csecsemői pedig vadul rajzottak szaracét az asztalon. Roger nem értette ugyan, miért ez a nagy ijedelem, de elszánta magát, hogy kiveszi részét az eseményekből, és eszelősen ugatva nyargalt körbe-körbe a szobába.
1: Már megint ez a nyavajás kölyök,
0: üvöltött Larry.
1: Vigyázz, vigyázz, jönnek,
0: visított Margo.
1: Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyulladni, üssétek le egy könyvvel. Mi van veletek az Istenért?
0: Könyörgött mama szemüvegét törölgetve.
1: Ez a nyavajás kölyök még elpusztít mindnyájunkat. Nézz az asztalra, térdig járunk skorpiókban. Gyorsan-gyorsan csinálj valamit, csinálj, vigyázz, vigyázz. Ne visíts hozzá egy könyvet, az Isten áldjon meg. Rosszabb vagy, mint a kutya. Csönd, Roger!
0: Úristen, csak nem harapott meg.
1: Vigyázz, ott is van egy! Gyorsan, gyorsan! De hogy kerültek skorpiók az asztalra, drágám? Az a nyavajás kölyök, ebben a házban minden gyufás katuja életveszélyes. Vigyázz, felém jön, gyorsan, gyorsan! Csinálj valamit! Üsd le a késeddel! Gyorsan, üsd!
0: Közben némileg helyreállt a rend, a skorpió bébik elbújtak a tányérok és evőeszközök alá. Szenvedélyes könyörgésemre, melyet mama is támogatott, Leslie lemondott arról a tervéről, hogy az egész skorpió nemzetséget halomra gyilkolja. A család még mindig remegve a dűtől és az ijegységtől bevonult a szalomba, én pedig egy fél órát töltöttem azzal, hogy kávéskanállal összeszedegessem a bébiket, és egyenként visszaraktam őket az anyjuk hátára. Azután fájó szívvel kivittem őket egy tányérkán, és elengedtem a kertfalon. Roger meg én ezek után a domboldalon töltöttük a délutánt, mert úgy gondoltam, jó lesz, ha a család pihen egyet, mielőtt viszontlát.

Jó reggelt kívánok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik. Most itt nagy nehezen beállítottuk a gombokat. Ma a diszkriminációhoz kapcsolódó tematikus programok vannak, meg azt hiszem még egy jó ideig, de tulajdonképpen ezt úgy is lehetne fordítani, hogy az esélyek és az esélyegyenlőség, úgyhogy megpróbáltam úgy zenéket válogatni, összeszedni. Nem tudom, hogy ennyire hallatszik ez, egyelőre úgy látom, hogy nem teljesen megy ki a hangja ennek a történetnek, de hát biztos majd még egy 10 perc alatt az összes zsinót be tudjuk állítani, szóval mindenkinek jó reggelt kívánok, és ha sikerül, akkor itt most egy olyan dalt szeretnék játszani a Caravan Family-től, ami valamilyen módon azért kapcsolódik ehhez a mostani történethez. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek!

Na, jó reggelt kívánok mindenkit, nagy szeretettel köszöntök. Most egy kicsit itt a gombokat igazgattuk, nem tudom, hogy mennyire hallatszik, csumára föltoltunk itt mindent. Ma ugye az hangzott el, nem tudom, hogy az előző műsorokban mennyire foglalkoztak ebben, mert kiskocsiba ültem és nem tudtam hallgatni a Tilost, hogy diszkrimináció. Én házi feladatként megkérdeztem a telefonba, hiszem tegnap este, meg talán előtte is, amikor beszélgettünk, hogy vajon az esélyek is beletartoznak-e ide, ne adj Isten, a kisebbség, vagy valamilyen hasonló módon a nagy átlagtól, a többitől eltérő olyan helyzet, olyan emberi szituációk, amelyek mindig a nagy sodrásból egy picit félrehúzhatóak, kimaradtak. A mi életünkben azért elég sok ilyen volt, többek között, hogyha belegondolok a 90-es évek elejére, ugye Szolnoki Jóska, Pece nevén Szokó, Buzás Misi, aki a kisutazást készítette Szokóval, még főiskolás korában találkoztam a Győrben a MediaWave Fesztiválon, és aztán később elkezdett filmezni, most már talán azt lehet mondani, hogy egy ismert filmrendező, Németországban él, azt hiszem épített kis házat, parasztházat, és a Buzás Misivel, a Szokóval együtt a 90-es évek elején Aszódon, az Aszódi Fiújavító Nevelőintézetben például több éven keresztül csináltunk filmes táborokat. Ezek olyan táborok voltak, amelyeken koedukált formában, ugye egy zárt intézettől beszélünk, 18 év alatti gyerekek találhatóak meg ezekben a szinterekben, általában valamilyen bűncselekmény, kábítószer, prostitúció vagy valamilyen erőszakos cselekmény miatt fiatal korúakat gondoznak itt. Van az Aszódi intézetben, legalábbis abban az időben, belső foglalkoztató, asztalos műhely, kőműves szakmával, más tevékenységekkel foglalkozó helyek. Ez egy nagy régi intézmény, de alapvetően ugye ez egy fiú javító nevelő intézet, és mi a 90-es években egy kísérletbe fogtunk, amely az ország különböző hasonló feladatú cégeivel, de nem csak a javító nevelőben létező gyerekekkel, hanem nevelő otthonos fiatalokkal is megpróbáltunk létrehozni egy olyan munkát, vagy egy olyan terápiát, ahol a filmet, mint terápikus eszközt, hozzátartozóan a zenét, a hangokat, a rádiófelvételeket, mint terápikus eszközt, vagy mint önkifejező eszközt próbáltuk használni, és az Aszódi Intézet igazgatója, Szarka Attila, Volentics Anna, Radoszáv Miklós abban az időben nagyon sokat segítettek, nem nagyon volt ennek előzménye, és azt hiszem, hogy későbbiekben nem is nagyon folytatódott ez a fajta munka. Tehát abban volt különleges ez az Aszódi filmes tábor, hogy bent az intézményen belül, ami egy őrzött terület volt, mi kaptunk egy, mondjuk úgy egyszerűbben, egy körletet ágyakkal, belső foglalkoztatóval, és ott az intézeten belül 10 napon keresztül egy koedukált csoporttal dolgoztunk. Ugye a koedukált csoport az azt jelenti, hogy fiúk és lányok, és az előbb mondtam, hogy ez egy fiú javító nevelő intézet volt. Most többek között azért azt kell sejteni, hogy a 18 év alatti korosztály, és főleg az a réteg, aki akár önhibáján kívül a családi körülmények miatt belekerül olyan szituációkba, aminek a következményeként javítónevelő intézetben tölt el egy bizonyos időt, hát mindent lehet ezekre a gyerekekre mondani, de azt úgy kevésbé, hogy mondjuk vallásos életmódot folytatnának. Tehát azért volt ennek mondjuk úgy buktatója, amikor elkezdtük ezt a kis munkát, hogy a lányokat és a fiúkat 10 napig egy körletbe összezárva, még akkor is, hogyha Szokó, akkor is, hogy a Buzás Misi ott van, és ők ugye szívós csávok, tehát feltételezzük, hogy a 10 napot hárman beosztva éjjelente ilyen ügyeletben ott töltjük a körletben, hogy ne legyen valami baj, tehát elég veszélyesnek ígérkezett annak idején ez a munka, hogy mennyire lesz sikeres, hogy a lányok azok az Esztergomi intézetből jöttek,

Fótról is voltak gyerekek, az ország különböző, azt hiszem, 7 területéről delegáltak az intézetek gyerekeket. Mi, nekünk csak annyi volt a kérésünk, hogy ne legyen semmilyen vizuális előképzettségük, és ne legyen semmilyen szűrő, ne az történjék, hogy az adott intézet a, mondjuk úgy, hogy a legjobb tanulóját küldi el, hanem akinek van kedve egy ilyen játékban, munkában részt venni, azok jelentkezhessenek, és azt hiszem egy-egy tábor az 10-11 fővel működött. Ugye mi azt gondoltuk, a Szark Attila igazgató úrral egyeztetve, akinek az első javaslata az volt, hogy a csoportvezetők, tehát mi hárman kapunk rendes tanári szobát, és akkor normálisan tudunk aludni, ugye mind a hárman horkoltunk, tehát gondolva erre az esetre van egy tanári étkező, ahol tudunk enni, és a gyerekek pedig, gyerekekkel a foglalkozásokat délelőtt, délután, este folytatgatjuk. Nekünk az volt a kérésünk, hogy hadd töltsük ezt az időt együtt a gyerekekkel, tehát minden olyan szabály, ami a gyerekekre vonatkozik, azokat a három, mondjuk úgy generátor, az ugyanúgy élje meg, és ugyanúgy legyen együtt. Ennek az volt az oka, hogy azt feltételeztük, hiszen előtte voltak már ifjúsági táboraink, nem is egy, nem is kettő, a közgáz vizuális brigáddal, Csabán Gyurival, Gancer Sanyival, Pálos Gyurival, sok táborunk volt Novák pusztán, ami Győrtől nem messzire van, egy kastélyban, ott is sokszor voltak hátrányos helyzetűek, Erdélyből nagyon sok diák, tehát volt valamilyen tapasztalata már ennek a munkának. Ugye ezek a KVB-s táborok, ezek azért sokszor 30-40 fős nagy filmes, fotós táborok voltak, tehát sok mindenen átmentünk már, de ide érkezve ehhez a kísérlethez végig az volt a félelmünk, hogy vajon a javítóintézetben élő fiatalok, úgyhogy nem tudnak rólunk semmit, nem foglalkoztak sem filmmel, sem fotóval, sem zenével, mennyire lesznek megnyithatóak, aktivizálhatóak egy ilyen közös játékban, mert nekünk az volt ugye az előképünk és a célunk, hogy ne egy dokumentumfilm anyag készüljön el, ahol mondjuk akár a Szokó, akár a Buzás Misi, vagy akár a Szőke forgat a gyerekekkel, hanem a film, a zenei anyagok, azok olyan eszközzé tudjanak válni az ott lévők számára, akik a csoportban vannak, amellyel a maguk problémáit, a maguk történeteit végül is el tudják mondani, meg tudják fogalmazni. Ez a telefonom valahol, csak nem tudom, hova tettem le a kabátom. Egy svéd zeneszó benne. Ez is mutatja, hogy élet van. Igen, nem halkítottam le, tehát ez nekem egy rossz pont. Visszatérve ide, hogy a filmet, mint terápiás eszközt úgy éreztük, hogy akkor tudjuk jól használni, hogyha természetesen a döntések és az alkotási folyamatoknak a lehetősége is a résztvevők számára át van adva. Ez azt jelenti, hogy akik oda érkeztek a táborba, mi azt feltételeztük, hogy ők a 10 nap alatt fognak önálló filmet készíteni. Ők lesznek a színészek, a vágók, az operatőrök, a zenei szerkesztők. Ez ugye nem sok minden állt rendelkezésre, mert ami kis CD-tárunk volt, abban az időben úgynevezett HI-8-as technikákat lehetett amatőr szinten használni. Volt egy kameránk, volt egy asztali vágó cuccunk, és ezeket elvittük oda, a mikrofonok, ilyesmik, és ugyanúgy ebben a körletben volt minden elhelyezve. Mert nem volt erre állami támogatás, tehát még egy nagy veszélyhelyzet volt, hogy hát most mi magunk között vagyunk, tehát nyilván elmondhatom, hogy nagyon féltünk, hogy szétlopják a cuccokat, amíg alszunk 10 nap alatt. Hát tegyem hozzá, hogy ezek a félelmek, ezek nem igazolódtak be. Nagyon sokféle táborunk volt előtte is, még akár olyan, ahol mondjuk úgy, hogy Budapest bizonyos kerületeiben jó körülmények között élő fiatalok érkeztek le valamelyik táborban, és ott sokkal több apró tárgy tűnt el a normális körülmények között élő fiatalok táborában, mint mondjuk itt, mert itt egyáltalán nem vittek el semmit a gyerekek, vagy nem tettek tönkre.
tönkre. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeres, nagyon jó eredményekkel zárultak ezek a munkák. Ugyanakkor végig, amíg együtt dolgoztunk, nagyon kétélű vagy nagyon ambivalens volt az érzelmi hozzáállásunk. Egyrészt azért, mert mind a hárman tudtuk azt, hogy a gyerekek bármilyen jó filmet, bármilyen jó munkát készítenek, ők a saját büntetés végrehajtási rendszerükbe, vagy a saját szubkultúrájukba kell, hogy visszaérkezzenek. Tehát nagyon veszélyesnek éreztük azt, hogy mondjuk kinyílik egy kapu, felgyullad egy fény, majd a 10 nap elteltével a továbbiakra, ha esetleg sikeres egy ilyen tábor, semmilyen megoldási képletünk nem volt, hogy vajon ez hogyan kamatoztatható utána a hétköznapokban. Ez végig bizonytalanságot okozott, másrészt pedig visszatérve arra, hogy mind a hárman 24 órában együtt voltunk a gyerekekkel, ugyanazokat a körülményeket próbáltuk megélni, ez pedig azért volt fontos ebben a közösségi munkában, mert arra gondoltunk, hogy valójában, ha vallomások, önértékelések, identitáskeresés történik itt ezekkel az eszközökkel, a filmes eszközökkel, akkor talán egy dolog hitelesítheti az alatt a rövid idő alatt a közös munkát, és segítheti azt, hogy ezek az emberek lelki értelemben megnyíljanak, az, hogy ugyanazokat a szabályokat próbáljuk mi is átélni, elfogadni, tehát ugyanúgy babfőzeléket ettünk, ugyanúgy ezeket a lisztes leveseket fogyasztottuk, és ugyanazokat a közösségi tereket, tusolókat, WC-ket és mindent ugyanúgy használtunk, tehát mi nem is mentünk ki a 10 nap alatt ugyanúgy az intézményből, tehát nem mentünk el este sörözni, és aztán viszont, hogy na, összevágtátok-e az anyagokat. Több ilyen tábor volt, és emlékszem, hogy talán a második vagy a harmadik tábor alatt történt az, hogy egyszer éjjel fölébredtem, és az, amitől féltünk, hogy a cuccokkal valami pont éjszaka előfordulhat, hát az fölébredés után beigazolódott, mert azt láttam, hogy ezek a szállásaink, a szobáink, amelyek egy közös térbe nyíltak, hasonló elrendezésű közösségi térről beszélek itt, mint a Tilos Rádióban, ilyen nagy üvegablakok voltak, ahol be lehetett látni, de aránylag puritán üres termek voltak ezek a helyek. Szóval azt lehetett látni, hogy az éjszakában egy nagyon picike kis lámpa ebben a közösségi térben világít, és talán 3-4-en nagyon csendben matatnak ott ebben a teremben, a kamera állványomban, valaki ül az üres tér közepén. És aztán, ahogy kilopakodtam, hogy vajon mi, mert erről nem volt semmilyen egyeztetés, hogy mi fog történni ott a kis tárgyakkal, és mit csinálnak a gyerekek. Igazából meg kell valljam, hogy tulajdonképpen hallgatóztam, akkor egyértelművé vált, hogy egy pici parányi dokumentumfilmet forgatnak az egyik fiúval, aki cigány származású volt, és talán 17 éves, és ez a fiú nagyon nehéz körülményekből, nagyon nehéz családi történetekből érkezett oda a saját büntetés végrehajtási intézetén keresztül ebbe a kísérleti táborba, és ült szemben a kamerával, és Istenről, a félelemről, a halálról, a születésről beszélt. De ez volt az egyik olyan, mondjuk úgy, hogy óriási élmény, vagy nagy rácsodálkozás ezekben a történetekben, mert ezért valljuk meg, nem gondolta az ember, hogy alapvetően a 18 év alatti korosztállyal és ezekkel a kiválasztásokkal ezekben a helyzetekben feltételezhető lett volna, hogy kis mini filozófusok érkeznek ide, és ezek a mini filozófusok fogják elmondani a fontos dolgokat nekünk, vagy nektek, majd a leendő nézőknek. A későbbiekben ezek a dokumentumfilmek, kisjátékfilmek az akkori magyar televízióban és az ifjúsági műsorokban láthatóak voltak. Nemzetközi fesztiválokat is nyertek a fiatalok. Olyan EU-s
ma már ezt mondanánk, hogy olyan EU-s ifjúsági fesztiválokon, ahol egy mondjuk egy holland, vagy egy norvég, vagy egy svéd gyermekcsoportnál 20-szor jobb technikával készítették a gyerekek a filmjeiket. Itt a, ugye az aszódiaknál volt egy darab kameránk, vagy két kameránk, volt egy darab mikrofonunk, és volt egy kézzel vezérelhető vágóasztalunk. Talán az lehetett az ereje, és azért voltak sikeresek ezek a munkák, mert őrületes intenzitással és nagyon nagy elszántsággal akarták mesélni a történeteiket, megfogalmazni, összeépíteni. Voltak női csapatok, ahol csak lányok készítették a kis játékfilmjüket, voltak fiúk, és talán az eredményekhez csak így védelemként elmondható, hogy az egyik fiú, a Peti, a Grácner Peti, ő például Bacsó Péter egyik késői filmjében asszisztens gyakornokként dolgozó emberke volt az aszódi tábor után nem sokkal. Talán most Franciaországban él a Peti, esetleg a Grácner Petinek a barátai hallgatják a Tilost. Néha ez is előfordul. Most kaptam nem olyan rég egy üzenetet Svájcból, ahol ugyanígy eszem a második csoport egyik résztvevője, aki talán Fóti volt, a Fóti csoportból érkezett oda. Ő azt hiszem táncművész most, és sikeres ember. Ő jelentkezett, és ő köszönte azt, hogy annak idején a Rap című filmet elkészíthették. Úgyhogy én most, ha esetleg a Tilos hallgatói közül vannak olyanok, akik a Grácner Petit ismerik. A Grácner Peti ugye Pécsről került oda ezekbe az intézeti helyzetekbe. Neki ugye az a beceneve, vagy Töki, úgyhogy a Grácner Petinek szeretnék akkor innen erre a régi történetre ide kapcsolódva, vagy az ismerőseinek küldeni egy dalt. És aztán még egy picit megyünk majd tovább ezekben az esélyek, vagy diszkriminatív történetek mesélésében. Szőke András vagyok, ez a Tilos Rádió, és a Grácner Petinek küldenék egy dalt.

Hát szóval jó napot kívánok, ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, és egy régi aszódi történetet mesélt el, amihez kapcsolódóan Grászner Peti neve is fölvetődött. Peti Budapesten is utána sokat előfordult, sőt többek között Kazal Karcsi bátyámmal is dolgozott együtt. Kumbélám, ez nem konzervadás, itt vagyok, ne kavarjál már, most megjelenték körülbelül egy 20 perccel ezelőtt, bár elkezdtük hamarabb az adást, és már kezdesz írni, hogy Bandi, ez konzervadás. Bélám, nem konzervadás, hanem beszélek régi történetekről. Jaj, Béla. És Kazal Karcsi bácsi a maga módján, ő is pécsi volt fiatal korában, meg most is visszajár Pécsre. Attól függetlenül természetgyógyászattal foglalkozik, meg csontkovács, meg minden, meg életművész. Ő végül is ugyanúgy kapcsolható ide, ha jótékony értelemben akarjuk meghatározni a diszkriminációt, vagy az esélyeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a maga módján ő is mindig ezekre a dolgokra odafigyelt, mert a fiatalokat maga köré gyűjtötte, és talán a legfontosabb az, hogy ehhez nem egy szakmai háttér, vagy nem egy jegyzett papírokkal igazolt történet volt a legfontosabb eszköz, hanem a folyamatos véleménycserélés vagy gondolkodás. Tehát aszódra is egy kicsit visszakanyarodva, nekünk semmilyen csoportterápiás papírunk, semmilyen szociális munkási végzettségünk nem volt. Még azt is megkockáztatom, hogy filmes bizonyítványunk sem, mind a mai napig, mert azt hiszem, hogy sem a Szokó, sem a Buzás Misi, sem én nem végeztünk filmvészeti főiskolát, vagy most már az egyetem. Nem jártunk a színvészeti főiskolára színész szakra, bár a Misi is nagyon sok helyen játszott színészként, bábszínészként is, hanem hát amit hozott az élet, amit tanultunk az életből, azt próbáltuk összerakosgatni, és a legfontosabb ezekben a csoportterápiás helyzetekben, ezekben az identitás keresésekben az volt, hogy legyenek személyes párbeszédek, legyenek beszélgetések, legyenek kommunikációk. Ugyanúgy, amit most például, ha megnézzük a Tilos Rádiónak a nem földi sugárzáson keresztül hallható kommunikációját, hanem mondjuk a számítógépes rendszerét, és ahhoz kapcsolódva a chat.tilos.hu részét. Ez gyakorlatilag egy, hát régen úgy hívták a 70-es években, hogy te meg én klub, egy magányosok klubja, ahol ugye a különböző álnéven jelentkező hallgatók kommunikálgatnak. Van, aki azért, mert munkanélküli, nincs dolga, van, aki azért, mert dolgozik, de úgy dolgozik, hogy közben megteheti, hogy hallgasson adásokat, és az ide visszatérő, szinte törzsvendégekkel beszélgessen a maga módján. Nyilvánvalóan az ilyen kommunikációs forma, ugye itt egy írott formáról beszélünk, az kialakít egyfajta versszerű szerkezetet, más jelnyelvet, hogy úgy mondjuk, tehát akár hogyha valaki véletlenszerűen érkezik ide, akkor talán egy csomó kódot nem tud értelmezni, mert mondjuk nincs benne ebbe a folyamatban, és ezért érvényes a témakörökre is, amelyek nagyon sokszor nem is kapcsolódnak az adott élő adás mellett párhuzamosan futó párbeszédi rendszerhez, hanem önállóan, mint egy élő kis folyam, a közösség átalakítja, mozgatja mindezt. Elképzelhető persze, hogy az adott pillanatokban, az adott napokban, hiszen ez 24 órában azt hiszem folyamatosan működik, a struktúrálatlanság miatt, de ez egy nagyon fontos, hogy is mondjam, csak szabályrendszere ennek a fajta formának, hogy bármikor tudjon hömpölyögni. Ez hozhatja sokszor azt, hogyha valaki távolról érkezve szegmentáltan beletekint egy ilyen dialóg sorba, akkor azt mondja, hogy értelmezhetetlen, ami ott történik, értelmezhetetlen, amiről beszélnek a
csetelők, de ez utána, ahogyan a hullámmozgás, vagy ahogyan a szétszoródás elve és összesűrűsödés elve működik, utána aztán időnként pedig nagyon fontos beszélgetések, nagyon fontos kapcsolatok, kapcsolódások is létrejöhetnek. Például, hogy egy adott álnéven jelenlévő hallgató egy másik csatornán keresztül felfedi az álnevét, és aztán egy másik álnevű hallgatóval másutt már egy felelősségteljesebb helyzetben további kommunikációt folytat, és ezek az emberek már akkor esetleg a saját nevükön, vagy a saját személyes találkozójukkal egy mélyebb rendszerű kapcsolati formát létrehoznak, ami nyilván ezen a szinten az elektronikus médiában és az internet világában most egy nagyon szabályozott forma nyelvben nem tudnak egy másik szűrési szintre átérkezni. De ez nem biztos, hogy baj, mert ebben a mai világban ahhoz képest, hogy mennyire kevés lehetőségünk van a csoportos együttlétre, mégiscsak a jelenlétével, level a párbeszédes jelenlétével mégiscsak egy fontos terápia, hogy úgy mondjam, a csetelés, ami most is zajlik az interneten. Mivel nincs messze tőlem, ezt azoknak a hallgatóknak próbálom mondani, akik ugye autókból vagy lakásokból a rádióantennával hallgatják a műsort, ők, és esetleg nincsenek rákapcsolódva az elektronikára, ugye nekik is kell segíteni, hogy ne legyenek diszkriminálva. Ilyesmiket lehet látni, hogy doki, korrekt elemzés, Géza, én meg nem hallottam osztrák étteremről Finnországban, Kumbéla, mi dolgozunk, igen, tehát ő megsetőt, Maci, de azért figyelünk ám Bandi, Tolsztoj, Géza, ugye tudod, hogy vazok a dolgok, tehát itt már van egy úgynevezett jelnyelv, amikről még nem hallottunk, nem feltétlenül, közben ugrik, elkezdtek írni, Pausz néni megjött, értelmezhetetlen, hömpölygő chat folyam, mely mindenkit elragad, Tolsztoj mondja, hogy Bandi, szoktál, ezt már nem bírom kiolvasni, valamit nézni, Géza, Béla, de én tudom, csak érdekelne, hogy hol van, tehát ő valaki mással beszélget, Tolsztoj, csókolom, mélyen tisztelt Pausz néni, tehát ő már Pausz nénivel kommunikál, Zé, Halihó, Maci, Bandi, most a csátfalról beszél, egy mosolygó fej, Tolsztoj, Géza, a Hamburg sugárúton Helsinki belvárosában, megint valaki másról beszél, Kumbéla most már erőködik, egyre többet ír, hogy beszéljenek róla, mélyen leittasodtunk minden egyes találkozásnál. Hallgató 942 mondja, ugye itt van az, amit az előbb jeleztem, hogy álnév, Bandi, tudja az igazi neveinket? Ez egy kérdője. Tolsztoj, a rohamos Taliról másik történetben van benne, Maci, nem, doki, terápia, és egy mosolygó fej. Hallgató 184, belépett, nem tudjuk majd mit fog csinálni, Tolsztoj, hanem, Kumbéla, mi nem, Kumbéla, nő nem, B. Ildikó, kérdezd meg tőle, megint belépett valaki, utána doki, azt mondja, hogy legjobb, mikor felolvas, Vejkó, jó reggelt, Bandi bácsi, Tolsztoj nem tudja az igazi neveinket, Géza, Béla, Tolsztoj az király, bár még arról se hallottam. Szóval ezek így mennek folyamatosan, ezek az üzenetek. Nyilvánvalóan ugye, amelyekben időnként kapcsolódnak a műsorokhoz a hallgatók, a közösségi létezésük a legfontosabb, és ezért említettem az előbb Aszódot, mert ott azok a 10 napos együttlétek feladatként annyit próbáltak, hogy is mondjam, létrehozni, hogy az önértékelésüket, az önmegismerésüket segítették azoknak az embereknek, akik nem biztos, hogy a saját létezésük miatt kerültek azokba a kritikus helyzetekbe, ami miatt a büntetés végrehajtás rendszerében kellett egy vagy másfél évet eltölteniük. Tehát itt próbáltam valamilyen módon egy régebbi mesével kapcsolódni ez a történethez. Kumbéla itt valamilyen meséről ír, mindjárt megnézzük, addig viszont énekeljen nektek a Soma. Ma diszkriminációról, esélyekről beszélünk, így végül is Soma Mamagése is bele került ebbe, és az esélyegyenlőségekben természetesen, hogy egy kicsit tálaljam még az akusztikus térképet, itt van
csoki kutya is, aki kint az előtérben figyel, jelez, őt hallhattuk itt a háttérben vakkantani. Úgyhogy most csoki kutyának is küldeném ezt a dalt.

Ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik. Hát megpróbálok egy kicsit így a régebbi emlékekben kutatgatni. Egészen vissza kell menni valamikor 69-70-71, 70-es évek eleje környékéig, meg a Szentesi Köztársaság téri általános iskola parkjához, Szentesre és Vásárhely felé, hogyha abban az időben ugye úgy hívták azt az utat, ami kivezetett azt hiszem Hékét felé, hogy Lenin út ennek a környékére, és ha a Szentesi általános iskolai éveket megpróbálom fölidézni, akkor végül is található kapcsolódási pont a mai tematikus programokhoz. Mi a Homoki Nagy Béláné tanítónéninek voltunk az osztálya, ő volt az osztályfőnökünk. A Homoki Nagy Béláné tanítónéninek azt hiszem a rokona, a Homoki Nagy István készítette a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című nagyon szép természetfilmet az 50-es években, de hogy ők milyen kapcsolatban lehettek, azt akkor abban az időben nem sikerült felfedeznem, mert Homoki Nagy Béláné végül is ott élt Szentesen, ő volt a mi nagyon határozott és fegyelmező tanárnénink, és a Homoki Nagy István azt pedig gondolom, hogy valahol Budapesten éltet, hiszen ezek a filmek, ezek a híres filmek, ezek itt Pesten készültek az akkori nagy klasszikus filmiparban. Annyit tudok, hogy a Homoki Nagy Béláné tanítónéni volt, aki először megbüntetett, mert a Szabó Ildi az szitta a tanítónénit, és akkor én egyetlen egyszer ott a Köztársaság téri általános iskola előtt a téren adtam egy pofont a Szabó Ildinek. Azt hiszem Szabó Ildi most az igazgatója a Szentesi Művelődési Háznak, de ez már egy nagyon régi történet, és ha jól emlékszem, akkor ő, a Szabó Ildi is ugyanabban az osztályban járt, mint amelyikben én. Ilyen fa padok voltak, ilyen lejtős padok, amik így vas szerkezetekkel voltak összecsavarozva, oda kellett kis táskáinkat fölrakni, és későbbiekben emlékszem, hogy nagyon szerettük ezeket a padokat, mert fölül volt tartója, egy ilyen kis vájat, ami bele volt köszörülve valahogy ebbe a pad felületbe, meg tintatartó rész is volt, és amikor már sokkal modernebb körülmények voltak, akkor a csoki papírok, azok ilyen alumínium felületek voltak, és azt hiszem, hogy a sportszeletnek a csoki papírját, hogyha ilyen grafittöltőtólnak a végére rá söndörgettük, de ez csak a Csíksanyinak volt, mert ezek nagyon drága tollak voltak, de a Csíksanyi nagyon rendes volt, mert például ő hozott először az osztályba be narancsot, meg pikszalámit, mert az apukája párbizottságon dolgozott, és ezzel a tollal el tudtunk készíteni egy olyan alumínium formát, az volt ennek a neve, hogy atomkukac, amiben golyóscsapágyból kiszedett kis golyót, hogyha elhelyeztünk, és a másik oldalát is ugyanígy bezártuk, mint egy ilyen kapszulát, akkor, hogyha a pad tetején lévő tollvájatba elhelyeztük az atomkukacot, úgy, hogy a csapágy golyó lefelé nézzen, tehát kiegyensúlyozza ezt a kapszulát, és a mutató ujjunkkal meglöktük ennek az alumínium formának a tetejét, akkor az atomkukac folyamatosan, ahogy a golyó benne ide és oda elkezdett mozogni, szépen, lassan, nagyon jól láthatóan és élvezhetően levándorolt egészen az ölünkbe, és ebben nagyon jól lehetett játszani. Ugyanakkor ezek a grafit töltőtól betétek, ezek nagyon jól használhatóak voltak például papírgalacsinoknak a köpködésére is, de ez egy másik történet. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy ugyanebbe az osztályba járt Lakatos Zoli. Lakatos Zolinak volt egy bátyja, Lakatos Jancsi. Lakatos Jancsi nem ebbe az osztályba járt, és Lakatos Zoli is lehetséges, hogy már bukott, amikor velünk az alsó tagozatot elkezdte, de mi nagyon jó barátságba kerültünk. Ez az az időszak volt, amikor Homoki Nagy Béláné tanítónéni mellett talán volt egy rajztanárunk is, már nem emlékszem, hogy hívták őt, és azt tudom, hogy talán másodikos általános iskolás lehettem, amikor ugyanilyen nagy fegyelmezések voltak, de mivel a tanítónénik ismerték apámat,
én nem is tudom, hogy valahogy kiderült, hogy a Makai Pék, aki nem messzire élt meg, lakott a Pólya utcától, ahol mi laktunk, meg apám a Makai Pékkel is jobban volt, mert a Makai Péknek a felesége, az például a kenyérgyárat üzemeltette, mert pártag volt, és gondolom, hogy ezért toleránsak voltak magával a férjel is, mert ő viszont a Makai hídnál a Kurca parton egy maszek pékséget működtetett, üzemeltetett, házi kenyérrel, rendes nagy kézzel rakott kemencébe, és aki nem a kenyérgyárba járt, hanem komoly kenyereket szeretett volna enni, azok a Makai Pékhez jártak, és nekem, mivel apám ismerte a Makai Péket, sokszor tanítási idő alatt is lehetőségem volt rá, hogy akár Homoki Nagy Bélánénak, vagy a másik tanítónéninek óra alatt elmenjek ilyen úgynevezett segges kenyérért, a földi kenyérért, ami a Makai Péknél készült. És olyan is előfordult, hogy végül is a Lakatos Zolival együtt mentünk el. Azt tudom, hogy nem csak ilyen feladataink voltak, hanem a Homoki Nagy Béláni tanítónénnek ilyen nejlonharisnyái voltak, abban az időben kezdett ez nagy divat lenni, és a nejlonharisnyákra az a jellemző, hogyha szövet kosztümszoknyákat hord az ember fölötte, akkor, és ráadásul még ezek a régi olajos padlók, meg régi fa katedraasztalok vannak, és ezek az előbb említett iskolapadok, azokhoz támaszkodva gyors mozdulatoknál a nejlonharisnyáknak a szeme nagyon könnyen felszaladt. És nekünk úgynevezett nem hivatalos feladatunk, deszantos feladatunk is volt sokszor, hogy Lakatos Zolival elmenjünk a Köszesek téri általános iskolától nem messzire, körülbelül 400-500 méterre lévő maszek szemfelszedő lakásba, azért nem mondtam, hogy bolt vagy üzem, mert ez egy belső udvaros háznak a Kurcaparton az utolsó kétszobás talán bérleménye lehetett, ahol emlékeim szerint nem csak az volt a fontos, hogy mi vittük a bezacskózott női harisnyát, Homoki Nagy Bélány tanítónének a női harisnyáit, hogy azt ki kell cserélni, és az előtte két nappal elhelyezett, már megjavított harisnyát hozzuk vissza, hanem azt hiszem, hogy itt egy olyan családhoz kellett mindig megérkezni, ahol talán az anyuka egyedül nevelhette a gyermekeit, és úgy emlékszem, hogy akkor ebben a családban tulajdonképpen két lány gyermek élt, ebben az egy vagy két szobás pici lakásban. Most visszaemlékezve azt hiszem, hogy hasonló lehetett ez az élettér, mint a 8. kerületben, ahol laktam, a Sárkány utca 12B földszint 3-as lakás, ami ugye egy 19 vagy 21 négyzetméteres kis lakás volt, tehát a szemfelszedő az itt lakott a lányaival, és mivel ezek kis lakások voltak, nagyon sokszor mi a belső udvarban kint várakoztunk a rózsalugas mellett. Volt azért egy-kétszer, hogy a jobb, melegebb májusi időszakokban az ablakok nyitva voltak, és mi a Lakatos Zolival néha be tudtunk nézni, mert a két lány már egy felsőoktatási intézménybe járhatott, és ők emiatt volt, hogy délelőtt is otthon voltak, és ilyenkor mi még ugye jóval a felnőttkor vagy a pubertás előtti időszakban voltunk, de már indulásra készen arra, hogy majd egyszer felnőttek leszünk. Tehát nekünk akkor az úgynevezett felvilágosítás vagy tapasztalás elsősorban a szép női nem szempontjából ezek a nyitott ablakok adtak segítséget, miközben mi csak a nylonhalisnyára vártunk. Tehát ezeken az ablakokon benézve itt láttam először női melltartót, itt láttam először harisnyatartót és női átöltözéseket is, de ez megint csak egy mellékszála ennek az egész történetnek, hiszen sokkal fontosabb, mert a diszkriminációról és az esélyegyenlőségről szólnak a mostani tematikus programok itt a Tilos Rádióban, hogy én Lakatos Zolival nagyon jó haverságba kerültem. Nekem Lakatos Zoli nem egy cigány kisfiú, hanem Lakatos Zoli, meg az ő bátyja, Lakatos Jancsi jelentette. Két barátot. Már csak azért is, mert az én édesapám, Szőke András, ugye 4. házasságban születtem, sokat dolgozott, mert föl kellett építeni az új házat, 64-be kezdte a szemapám azt, hogy megépített családi házunkat, édesanyám ott éltek, tehát mind a két ember, szinte azt mondhatom, hogy három műszakos volt, és apám emellett még fúsizott is. Tehát ez az alsó tagozatos időszak is, amikor kisdiák voltam, azt jelentette, hogy sokszor az iskola végeztével, a napközik befejeztével is, mondjuk például az őszi időszakokban, téli időszakokban,
egyedülivé tette az ember életét, otthon maradtam, és nagyon rossz volt kisgyerekként ott abban a nagy házban ülni és várni, hogy majd apámék 11 órakor vagy 10 órakor hazajönnek. És mivel azt hiszem mind a két szülő nagyon nyitott volt, anyám is, apám is, munkás emberek voltak, vagy nem volt idejük ebben foglalkozni. Ha én azt kértem, hogy el szeretnénk menni Lakatos Zoliékhoz, akkor megengedték. Úgyhogy sokszor tulajdonképpen Lakatos Zoliék szüleinél vacsoráztam én, és ott játszottunk, beszélgettünk, és ha apám végzett esténként, éjszakánként, akkor jött a bicikliével, és onnan szedett föl, és akkor vitt haza a Pólya utcába. Tehát kimondható tulajdonképpen egy nagyon jó barátságban éltünk Lakatos Zolival is, Lakatos Jancsival is, olyannyira, hogy például Szentesen abban az időben, megint csak azokat a szakkifejezéseket szeretném használni, amelyeket az időszakra vonatkozónak használtak, a szentesi cigányság az szintén ezen a Lenin úton kifelé haladva az erőtakarmánygyárral szemben volt egy áforkút, és az áforkút mögött volt egy mocsarasabb terület, onnan azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, talán délnyugati irányban, akkor még megvolt egy szélmalom, és a szélmalom mellett lehetett egy tanya, ahol Kosta József, aki Párizsban tanult, híres festőművész, neki volt ott, ha minden igaz, a tanyája, aki nagyon nagy szegénységben halt meg, ma híres és nagyon drágán megvásárolható hagyatékból származó festményei vannak. Ugye ő az alföldi festészet egyik híres mestere, többek között a nagybányai iskolához is tartozott, szóval a Kosztának volt egy elhagyott tanyája, apám még azt hiszem egyszer a konyháját festette is, és ettől visszább az áforkút mögött a mocsaras lész mellett volt a szentesi cigányputri sor. Ez úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen kis hosszú utcácskák voltak, de nem sok, talán 2, 3 vagy 4, ahol vályokból vagy esetleg téglából is nagyon közel egymáshoz kis házak voltak építve, és erre a közösségi rendszerre az volt a jellemző, hogy szinte minden az itt lévő utcákban történt. Az emberek kint ültek a házak előtt, a tárcsás mosógépek ott voltak használva, és nem bent a lakásban, jó időben, és igazából, hogyha az ember az áforkút mögött bement ebbe a cigányputi sorba, már nem vagyok benne 100%-ig biztos, de az utcanevek talán ilyenek voltak, hogy Dankó Pista sor, söttörö-röttörö, akkor egy másik városba, egy másik közösségbe érkezett. A rossz nyelvek azok azt mondták abban az időszakban, hogy ide a rendőrség sem nagyon mer bemenni, mert ahogy elérjük ennek a rendszernek az elejét, és beérkezünk a szentesi cigányputrikhoz, akkor ott egy egészen más világ fogad bennünket, más szabályrendszer. Én ide is bejárhattam, mert Lakatos Zoli és Lakatos Jancsi rokonai, azok itt ezen a részen nagybácsik, nagynénik itt éltek, úgyhogy ezekről is nagyon jó emlékeim voltak, ahogy játszottunk, és esetleg ottani, úgynevezett, ma azt mondanánk, népi kajákat is fogyasztottunk. Mindez az emlék csak azért vetődött föl, és azért szerettem volna ezt nektek elmesélni, mert visszatérve végül is Homoki Nagy Béláni tanítónénihez, nekem volt egyszer egy négy szemközti beszélgetésem bent a tanári szobában, bár ő nagyon szerette apámat, aztán műfogsora volt, és amikor nagyon feszült volt, akkor előre hátra mozgatgatta a fogait, és akkor ilyen pengeszerű lett a szája, de ő egy nagyon jó tanítónéni volt, és ő behivatott engem, meg kellett állni az íróasztala előtt, és mondta, hogy ő tulajdonképpen nem ért egyet azzal, hogy én, a Szőke Bandi, a Lakatos Zolival barátkozom. És akkor hallottam először azt a kifejezést, vagy erről a témakörről egyáltalán beszélni valakit, hogy nekem azért nem szabad barátkoznom Lakatos Zoliékkal, mert Lakatos Zoli cigány származású, és amúgy is van a rokonságban olyan, aki most a büntetés végrehajtásban tölti az idejét. Én mondtam, hogy nekem mindig jó volt ott lenni náluk,
és még azt is megjegyzem, hogy lehetséges, hogy volt ennek egy érzelmi kapcsolódása is, mert hogy Lakatos Zolinak az anyukája, az kicsit hasonlított az én anyukámra, de Homoki Nagy Bélánét ez nem igazán érdekelte, hanem mondta, hogy ő, mivel aránylag középszintű tanuló voltam, tehát nem voltam nagyon rossz tanuló, Lakatos Zoli pedig sokszor bukásra állt, ő ezt nem helyesli, hogy én a Lakatos Zolival barátkozzam, és azt is elmondtott, hogy azért, mert cigány származású. Hát ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, és szeretnék nektek most akkor egy zenét lejátszani. Mindenkinek szép napot!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, felfelé, lefelé lépegetünk.

0: Kedves, mindenkinél kedvesebb hallgató, annyi vallomás letéteményese, hiszen az elérhetetlen címzet sohasem kapja meg, és te, kedvese, kedvese, annyinál annyival kedvesebb, akinek szól ez a levél. Legyen ez a levélíró felfohászkodása, sugallatért, és kegyelemért is, mert kegyelmi állapot kell hozzá könyvvé kerekíteni ezt a céltalan, hosszúra nyúló és amúgy is elküldhetetlen levélhegyet. Emlékszel, Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepito és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezik.
2: Brave marin, reviens de guerre. Tudom.
3: Művésznő.
2: Brave. Ott, azon a rongyon, ahol áll. Törölje meg a lábát, barátom, és mielőtt levetné ezt a júj, de furcsa színű felöltőt, olyan jól heverek. Zárja be az ajtót. Melyik színháznál is van maga?
3: Nem színház. Hárfás egylet.
2: Azt hittem dramaturg. Kár. Igen, igen, a kallantyút az ajtóra. Nyitva szoktam tartani, hogy ne kelljen felkelni. Várom a házmestert és a rendőrséget, de most csak hat kopogjanak. Milyen kedvesen áll. Akár Szilárd barátom. De őt ne említsük, túlságosan fáj még a seb. Bravo, Marine. Rövi, Döke.
3: De miért várja a rendőrséget? Valami zűr?
2: Rommel takarítás következetes elmulasztása a vád ellenem társadalmi munkában. Legutoljára a bécsi szállóban volt némi összeszólalkozásom a rendőrséggel. Egy cipős katuja dugárút hoztam volna, kokót mi egymást, szegény jó Ödi bácsi számára, akinek akkor már mindegy volt, hasfarrágban. Van cigarettája? Rémesen köhögtött ez a... Tudja, nálunk színésznőknél eleve rom vagyok. Takarítsanak el, ha akarnak társadalmi munkában, de én, de hogy én... Te már sasszé. Tű malvitű. Mit néz? Bravo, Marine.
3: Ez mi? Ami dudorászik, a dal.
2: Ugye ez mi? Párizsba szakadt anyai nagynénémtől, Mollitól tanultam ki, egy ideig a Noctambe csillaga volt, és spanyol nevekre hallgatott. Ott Juanita, lululolo, lala. Molly nem volt prűd, amilyen erényes ez a kis dalocska a hős tengerészről. Mit néz a zsuzsuimat? Loncos vagyok. Fésületlen. De még arra is lusta, hogy minden erényem a rosszra való restség. Majd, ha megöntözte virágaimat, kannát is talál, akkor nem bánom, idébb húzhatja azt a széket a kanapéhoz. Te már sok szét, Malvity, Istenem! Ez a tetőtéri nyomor budoár, ez a lepra telep, ez a város, bravo, Marine, reviens de guerre, tudum!

0: Soha olyan kavarodást, akkora nekiszilajodást, mint akkor azon az első szabad zsibvásáron. A papír, trombita, kacolatej, törökméz és birsalmasajt vásár negyede után a lopott kerékpárok, pumpák és gumibelsők végeladása következett. A romok alól kihúzgált és rendbeszedett rongykollekció utcája a nyúl és baromfi feketézők zsib negyedébe tolkodott.
1: Hogy a nyulacska, néni?
2: Két kék hasú, meg egy sárga.
1: Egy szóval 3,5 milliárd.
2: Rosszabb, aki megeszi. Én már csak így tudom.
1: Kiválasztanám az egyiket.
2: Már én csak úgy adom oda, mint. Ez az utolja.
1: De ha nekem csak egy kell...
2: Akkor inkább hazaviszem.
1: De mit kezdjek 3 nyúllal, amikor nekem csak egy kell?
2: Majd eltetszik ajándékozni a menyasszonykának, a kedvesinek. Hadd legyen húsvétjük.
1: Nem bánom, csak aztán hova tegyem?
2: A Lóden kabátja zsebébe, aranyoskám. Az egyiket ide, a másikat emide, a legkisebbet meg ide la, belülre, hogy meg ne fázzon.
0: Tárfásot kikeveredett a vásárból Pepita, és örömszerző, örvendező szívvel pumpálta kereke alá a kilométereket, végig az esteledő, néptelenedő városon keresztül. Innen, onnan utána kurjantottak, vagy barátságosan utána eresztettek egy-két golyót, de ő meg sem állt. Tudta, hogy amúgy sem jelentéktelen személyének szól, hanem kerékpárjának. Akkor tájt kerékpárral kimerészkedni az utcára kihívó vakmerőség volt, mint nyugalmasabb időkben Ibn Saud fejedelmi aranykróm autó csodájával megjelenni a Nyomor negyedben.
1: Bábika, nyulacskát hoztam.
3: Nézzenek oda! Gyere! Hát nekem hoztad ezt a nyuszi füles?
1: Magának hát, bábika.
3: Mi jutott eszedbe? Istenem, ha szegény Imrém élne! Mit adtál érte?
1: Sose törődjék vele. Vagy van húsvét, vagy nincs.
3: Már hogy ne törődnék? Egyem a kis hazontalanja! Igazán nekem hoztad, fiam?
1: No, bábi néni. Aki pityereg, az nem érdemli. Mindjárt visszaviszem.
3: Szegény Lacimnak az Isten nyugosztalja. Te nem ösmerted, amilyen áldott jó gyerek volt. Az volt az álma. Nagy divat volt akkoriban.
1: Persze.
3: Angóra tenyészet?
1: Persze.
3: Kezdtük is. Csak aztán valami füvecske kellene neki. Felnevelnénk.
1: Itt a romtemplom harang emeletén?
3: Eltanyázhatna az orgona erkélyen. Pecsenyének vagy hogy szereted? Vadasa?
1: Elevenem, bábika. Elevenem, nyúliuszkomát. Fűről majd gondoskodom, maga csak arra vigyázzon, hogy ne nagyon menjen a hárfám közelébe, ha megdőnek a körmöcskéi. Nehogy belecibáljon a húrjaimba.
3: Jaj, dehogy. Mindjárt kibélelem neki azt a kis kosarat a nagy harang alatt. Aztán te már mész is el, lelke. Hiszen csak most jöttél haza.
1: Ezt a nyulacskát hoztam magának húsvétra, babci.
4: Istenem!
1: Vegye el, édeske, fogja, ne tartogassam.
4: Igazán nekem?
1: Csak Iston, csak magának melengedtem. Itt mi a kabátomban, senkinek sem másnak.
4: Drágám, drága pityi nyulambulam.
1: Örül, babci? Mit játszott éppen?
4: A nyulambulam nem magának szólt. A reszpégi ujjazatait nyúzom. Mondja, maga híres, a hárfa fúvol a koncertet, a Mozartunkat mikor próbáljuk? Soha?
1: Rohannom kell, orvosságot ígértek bábika nénének, szegénynek.
4: Le sem ülni nálunk.
1: Kiló lencséért, amit viszont csak 3 cimbalom húr ellenében ad az izé, az illető.
4: Mit adok össze-vissza? Ilyen későn kimozdulni, hogy kirabolják nekem, hogy levetköztessék nekem?
1: Ugyan édes baba. Ezek a különféle orv, bér és rablógyilkos históriák a derék megszálló hadseregről mind a fantázia szüleménye. Aféle mendemonda.
4: Ha Ha így kérem, piti-piti.
1: Jaj, az Isten áldja meg. Ezzel a dorombolásával mindig levesz a lábamról. Nem érti, hogy ember életről van szó.
4: Pepito, ekkora örömet okozni nekem ezzel az édes nyuszi-muszival, és akkor így elrontani.
5: Ki az?
1: Én, Pepito.
5: Mi jut eszébe? Pepito, télvíz idején, ének évadján, annak is a kellős... Jó, ez a hideg. Ezután mindig így lesz.
1: Ez már a lángsugarú nyár, Pepito.
5: Lángsugarú? Én vacogok. Jézus Isten, hova teszem magát? Hogyan fog elmenni ebben a nagy emberfogdosásban? Üljön ide, a kanapé szélére. Csak ne nézzen hátra, csupa szembarátom. Az ócska balettbugyi még óvodás éveimből. Elfelejtettem visszarakni a skatujába.
1: Hoztam valamit, Pepita. Itt van, Ni. Bebugyoláltam a kabátomba. Ide teszem magam elé.
5: Jó Istenem! De izgabizgatott vagyok. Valami mozog. Egér! Pepito!
1: Nem nyilatkozom.
5: De igazán, az én hipotóniás szívemmel én ilyen kukac vagyok.
1: Ne féljen tőle.
5: Jó, dehogy nem. Az egértől meg a szatírtól. Boldogul Tatuber bácsi volt a korona tanúja, imáimba foglalom a nevét. Ő volt a, ahogy is mondjam, a színház történet egyetlen direktora, aki szerződtetési kanapét nem alkalmazott, és egy párt fogoltjától eltekintve, akinek viszont haláláig fizette a gyermektartást, az áldott jó Tatuber soha senkinek, még nekem se. Pedig... aki csak gondolatban hozzám nyúl, vagy nagymálé szemkocsánnyal alá tenyerel a fenekemnek. Fúj! Ezt maga nem mondja, mint Lovranában az a szállodai szatír, a vájkálós, aki volt, hát annak nálam vesztett ügye van mindörökre. Torkig vagyok a ronda dögledék haddal, a színházi csűrönc bandával, az ilyen menazsériával, lese! Fúj! Ezt maga nem mondja!
1: Húsvéti, Pepita.
5: Igazi, nyuszi.
1: Igazi, Pepita. Az egyetlen igazi, amit a zsibvásáron felhajtani sikerült.
5: És ezt az egyetlen nekem. Pepito. Nem volna helyesebb? Bizonyára van valaki, aki sokkal közelebb áll. Nekem a magánügyeihez semmi közöm, de ez égbe kiáltó. Nyusz, nyusz. Muc, muc. Éppen én, aki semmivel nem érdemeltem, és ezt jól jegyezze meg, nem is fogom soha. Nekem.
1: Magának, Pepita.
5: Jaj, én édes jó istenkém, muszínyuszikám, ha belegondolok, hogy néhány éve még Kökörcsin utcai tulajdon sziklakertemben szaladgáltam olyan aranypapucsban, olyan mohapárnákon, hogy maga még álmában se, és hogy minden este... milyen közösség hevert a lábaimban? Hány? És milyen csokor? Hogy tisztességes asszony voltam.
1: De Pepita...
5: hogy Svájcból hozattam a fűmagot. Most pedig házőrző kutya vagyok Olgica néném családi kacattárában. A dodók a fedele alatt. Ahol én bármikor kitehetik a szűröm.
1: Pepita, édes... nem azért hoztam, hogy megríkassam.
5: Ne mondja nekem azt, hogy édes. Ne merje. Érti? Ez már a maguk mancsa. A nyúlkáló férfi mancs. Nem szenvedhetem.
1: Pepita.
5: És ne nézen így. Ne tegye ezt velem.
1: Nem nézem. Nem mozdulok. Nem mondok semmit, és meg azt is visszavonom. Csak ne sírjon, Pepita.
5: Hát igazán egy kivert kutyának akar a kivert kutyája lenni. Pepito. Muszi, muszi. Muli, nyuli. Nyuli, muli. Az a tapsolós füle. Valóságos tapsorkán.
1: Még agyon nyomja, úgy szorongatja.
5: Agyon, agyon, agyon, agyon. Hopp! Hopp! Mekkorákat átugorna a Kilimandzsáró.
3: Agyon bizony, agyon én. Nyúz, nyúz, nyúz, nyúz. Nyúz, nyaz a füled. Jó, én de tudok szeretni. Rémes, ez a végzetem. Ez a becevihar. Vagy nem álljátok, vagy nem tudjátok értékelni. Műszi, püszi, nuszi, nyuszi. Ez Kani? Csupa szem, barátom. Nézzenek oda, hogy fülig vörösödött. Hát még azt se nézte meg neki. Szent ember. Nem érdekelte. Majd én megnézem. Kani, hát! Műszi, püszi. Nuszi, nyuszi.
1: Majd szedek neki füvet. Meg laput is. Pepita.
3: A lapuról jut eszembe. Most úti laput kötök a maga talpacskája alá, barátom. Látom, indulóban van, és nem tartóztatom.
1: Én? Pepita?
3: Igen, igen. Érezze kidobva magát. Hosszú idők óta izgalmak nélkül élek. És nem venném a lelkemre, ha most valami helyrehozhatatlan ostobaságot követnénk.
1: De édes szép, Pepita. Hallja ezt? Hallotta ezt a sorozatot, a lövéseket? Ennyit se félt? Én szentül ígérem, hogy...
3: Még egy szót is elvesztünk. Soha nem mondhatja azt, hogy édes. Soha. De soha azt, hogy szép. Fél ujjal hozzám nem érhet, és olyan magas piedesztára helyezem magam fölé, hogy nem állja meg szédülés nélkül. Ez kell, hogy szent legyen. Nem utazom szentek megrontására, akik nyulat hoznak húsvétkor egy színésznőnek. Most menjen. Menjen, hamar. Csak ezt a rémes nyakkendőt, ezt a sárga veszedelmet ne lássam magán. Várjon! Nem, nincs itt. Mégsem egy téglaszín a férjem nyakkendőiből. Oszkári pettyes volt. Drukkoljon nekem. Szorítson. Holnap délelőtt dől el, hogy behívnak-e a rádióba.
1: Nekem is, Pepita. Drukkoljon, hogy hazaérjek.
3: Istenem, atyám. Miért is raktad rám ezt a keresztet? Egyszer még térden állva fog kezet csókolni, hogy megkíméltem attól a méter gyűjteménytől, aki vagyok. Köszönöm a nyulat, és a szép estét.
0: Fél karoddal magadhoz vontad nyakánál hárfásodat, és kóvájgó, szemérmes ajakkal a szemét kerested. Megtaláltad? Nem lelted? Akkor ezt nem értette tisztán, szédületében, de bizonyára meg. Mert amióta az a vajúdó, vívódó, sziromcsók érintette szemét, azóta reggelenként ezt a csók szemét, a balt kancsin kinyitva, s dörzsölve a másikat, egy finomabbra már nem formálható kreol porcellán száj, ajak íve jelenik meg előtte, kiábrázolódik, amint pihegősen nyiladozva, fényeske fogát is villantva, s annál nyelvét lebegtetve, felsugárzik mögötte. A paradicsomot őrző angyal lángokban álló látomása. A bal szeme ez a csókszem, Pepita. A csókodon keresztül szemléli, s látja másnak a világot azóta. Te ajándékoztad meg a hárfást, ezzel a mindenben csókot látó világszemlélettel. Pepita, emlékszel?
1: Ez hihetetlen. Megáll az ember esze.
2: Bizony, hogy megáll az ember esze. A fuvolás lánykának feléjese nézel, amióta ez a színészné. De jobb, ha nem beszélek. Pedig a fuvolás lány apja a kenyéradó gazdád.
1: Hely, bábika, ugyan hagyjon. Nem látja, mi történik itt? Hárfázik a nyúl.
3: Már az eszedet nem is bánom, a soha se volt, de a szemedet megkérdem, hogy hova tetted. Hát nem látod, hogy ez a színészni az anyád lehetne?
1: Mi jut eszébe, bábika? Miért kavarja most a dolgainkat, amikor eddig olyan jól megvoltunk?
6: Most valami mást, Julius barátom.
3: Édes gyerekem, dehogy is kavarom én, dehogy is kavarom. Ne hallgass te rám, szegény bolond vénasszonyra, hiszen csak magamban beszélek.
7: Bár a kéztartásod, Fülöp nyúl, nem éppen szabályos, fölöttébb figyelemre méltó zenei adományok rejlenek benned. Mától kezdve leckéket veszel, és rendszeresen gyakorolsz.
3: Már én ma holnap összeköthetem a kis motyómat, ami van. Aztán fel is út, le is út, nekem ugyan befellegzett.
7: A kotta olvasást is meg kell tanulnod, Julius Fülöp.
3: Ezt érdemeltem. Együtt ment senki színészné miatt, aki tönkre fogja tenni majd az életedet. Mi lesz veled, ha meghalok? Kimossa, kivasalja az ingeidet. Megesz a kosz. Ne félj, még kikaparnál a 10 körmöddel a bábi nénédet, aki innen ugrott le a toronyból. Innen! Innen!
7: Fülöp, passzorgalmat követelek.
8: Csütörtökön se, szerdán se. Hol kóborolt? A másiknál is ki az? Rimbuta, majom fráter.
6: Gurig a fejű baba tündér.
8: Hárfász figyfirigy.
6: Ha azokat a tincsecskéket a fülecske körül megkaparinthatnám.
8: Azokat a tincsecskéket, kis hárfászom. Mit csinálna velük?
6: A tincses házamba tenném. Úgy őrizném.
8: Ó, a tincsek őrzője, ha megkaparinthatnám. A Mari barókára való.
6: Mit mond?
8: Azt kérdem.
6: Nyughassatok, gyerekek.
8: Mi van az operájával?
6: Az operámmal? Nyersanyag hiány van, babsi. 4 kiló babot adtam egy kotta vonalzóért, 12 tojást a papírért.
8: Miért nem ír Fuvola koncertet?
6: Fuvola koncertet?
8: Azt, nekem. Majd én szólok a papának, maga csak írja meg.
6: De Fuvolára én soha...
8: Csak komédiás nőkre, akiket az utcán szed fel, undok fráter!
6: Baba!
8: Semmi baba, magának egy szavát sem lehet inni. Többé nem ismerem. Menjen innen, menjen a szemembe!
6: Gyerekek, berekek! Ennye, bejje!
8: Képzeld, apa Fuvola koncertet ír a számomra. Nekem ajánlotta.
6: Maga, fiam?
1: Én, Frédi bátyám.
9: Mennyit lehet keresni egy Fuvola koncerttel?
1: Egy Fuvola koncerttel?
10: Tudj.
1: 400 billiót.
9: 4 kék hasút, 8 tojás se, ha jól meggondolom. $0.50 sincs. Annyi, amennyiért ígérte a Schusterom, hogy restaurálja egy cipőroncsomat, amit valaha az öltöztetőnöm fejéhez vágni is szégyeltem volna. Ha megkapja azt a csempészet mokaszínbőrt, ha nekem volna $0.50, és ha volna öltöztetőnöm, ha.
1: És ha nekem volna, hogy magának adjam.
9: Meg ne hallja máskor. Sst! Nem az fáj nekem, Pepituskó. Nem az fáj nekem ebben a bérpokolban, hogy a tükrömet adja ide. Ott. Mit szenvedek ezektől a pörsenésektől? Oda a bőröm egészen. Hanem, hogy azok a fécesz puellák, akik az akadémián senkik voltak, most felhabzsolják a világot. Vagy ahogy Noldi bácsi boldogult mondása volt, lelegelik előlünk, mint a szauruszok az erdőt. Bár ne érjük meg, hogy ott végezzük.
1: Hol? Pepita.
9: Nyújtsa ide a szimpatolomat, meg azt a koszosabbik kockacukrot, szegény barátom. Kösz-kösz. Stihant, küsszi-küsszi. Bécsben verték agyon az Agmenházban, amikor már 3. éve minden maga alá eresztett. Agyon verték a Noldi bácsit. aki vére felkorbácsolására a szunamit a gyógykurához akarta megnyerni 13 éves romlatlanságomat, de én magasra tartottam a liliomot. És csak diákosan, jelképileg defronáltattam magam, mert divat volt így. Csínyán, bugyin, nadrágon át egy szobrász növendékkel, aki hosszú szivarszipkákat dugott az orgyukamba, hogy meg ne fulladjak, amíg az öntés tart, miután lezsírozott a szörnyeteg, és leöntötte aktomat. Gipszel. Akarja látni? A zöld vagy a sárga kalapskatuján fenekén a fényképe. Ha az eredetivel nem elégszik meg, és ha egyszer rászánom magam, hogy előkotorjam, és nem csak mondom, de felkelek, szóval... Ha!
7: És nem csak fenyeget vele, de felöltözik, és meghallgatja a fuvola koncertemet. Mennyit hever így egyfolytában, Pepita?
9: Egy héten 5 napot, az éjszakákat, meg a délelőttöket leszámítva, amikor nincs lelki erőm. Ez az én 5 napos munkahetem. Ha igaz, és még megvan, a sötét lilas katuján fenekén őrzöm a filmszerződésem a Paramount Pictures-szel. Bár kiköti, hogy 40 kilónál több nem lehetek, most 69 vagyok, trikóban. De ha a félvesém kidobatom, amely úgysem működik, és ha elveszik a méhen kívüli terhességemet...
7: Hogy?
9: Nem hiszi. De igen, az van. Lemegy legalább 12 kiló. Rendben. Nem szoktam a barátaimat cserben hagyni.
7: Nem bánja meg, Pepita. Leendő államtitkárokkal ismerkedhet meg. Hangversenyrendezőkkel. Esetleg egy szavalóestre is leszerződhet.
9: Államtitkár? Nincs olyan szerencsém. És hol van mindez az izé?
7: Az Ilonca Bérci út végénél. A Gunimund téren.
9: Az Ilonca Bérci út végénél? Fenn a hegyen? De Pepito! Életemben összesen nem gyalogoltam annyit, mint innen a kis Cicelli utcából az Ilonca Bérci út végén fel a Gunimund térre. De szent egek!
7: Nem értem ezt a megrendülést.
9: Nem érti? Hát el tudja képzelni rólam? Nincs az a kultusz államtitkár, nem úgy fuvol a koncert.
7: Kerékpáron viszem.
9: Soha.
7: Palankint hozok.
9: Gyaloghintót?
7: Azt.
0: A kanyargó törmelékhegyek nyergein, ereszkedőin és forró lankáin, ha megpillantottak, napernyőd, menyezeted, legyezőid alatt lustán heverésző bibliai Eszter, és önfeledten elnézték jobbra-balra gördülve ringó két combod sudarát, a romeltakarítás lapátjára támaszkodott, és néha percekre megakadt.
10: Ida! A csőgő! A keserves hétszentség is! Hátra! Hátra!
11: Csak tudnám, mi van olyan bámulnivaló egy palankinon.
10: Csiga!
11: Igaz, amikor a gazdahitel intézet összeomlásával hónapokig az anyai ezüstökből éltünk, süldő palánta koromban Hugo bácsi hozott magának Párizsból egy patent ornyírót, és Hermina nénémnek, stupid, de jó lélek és főzési nyaralási tanácsadó második asszonykodásom idején neki pillacsi teszt,
10: amit... Azt akarják, hogy a fejükre szakadjon az épület, az egész keserves istennyila hétszentség, amit most lemagadtunk.
11: Maga nem is figyel rám, Pepituskó!
7: Figyelek, hogy ne figyelnék, Pepituskó!
11: Ez a pillacsipesz!
10: Ez
11: a pillacsipesz volt a mindenem! Bár sem jogász kuzinom Déneske, Görci, mert Tódor révén görciek is vagyunk, sem Veronika számzseni barátnőm a zártában, kinek azért főtudománya nem a kör, hanem a házassági háromszög négyszögesítése volt, soha, de soha nem kaphattak rajta hivalkodáson, léháskodáson, pedig órákig elgöndörítettem a pilláimat vele, meg Belladonnát is szedtem, hogy táguljon a pupillám, mert minden romlottságot végig akartam skálázni. Az Álmos úti temetőket voltam mindenek!
7: Haladjunk, Pepita! Haladjunk, ha kedves az életem! Pepita.
11: Először is nem kedves az életem, másodszor azt hittem, meghallgató, kedves baráttal eltem!
10: Menjünk innen! Menjünk az istálóját, emberek! Feleset révolt a kúpasztatát!
7: Hát halljunk meg egy kicsit! Nem bánom!
10: Csiga!
7: Mondja!
11: Már késő! Nem és nem! Többet nem ülök gyaloghintóba! Mindenki engem bámul!
12: Édes fiam, remélem nem fogja az okon venni nyers őszinteségemet. Botrányosan játszott a múltkor. Hogy leányomnak dedikálta ezt, azt hiszem nem bánta meg. A kicsike fényesen kitett magáért, és szó se róla, a versenyű is ragyogó. Műsorra tűzzük és előadjuk, de a hárfa szólamot másnak kell játszani, bármennyire fájjon is magának. Másnak. Egy igazi hárfásnak.
6: Frédi bátyám, van egy nyulam. Ha már én nem játszhatom el, hát játssza el, Fülöp.
12: No.
6: Ne gondolja, hogy félrebeszélek, Frédi bátyám. A tulajdon fülével győződjék meg róla, hogy tiszta szín való, amit mondok. A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész.
8: De abba, Pepito.
6: A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész, akit valaha a hátán hordott a föld.
12: Gyerünk, fiam! Egy hárfázó nyúl megér egy kirándulást. Mit kap enni?
6: Káposztalevelet és laput.
12: Káposztalevelet és laput. A Mozart kettős versenyt fogja játszani babával, ha igaz, amit mondasz. Fuvolára, hárfára és Handel hárfa versenyét.

0: De azt a bitang hétszentségit, ez már mégiscsak sok. Elmegy az ember plakátot ragasztani élet első hangversenyére, erre ellopják a kerékpárját. Hazajön, erre itt találja a harangjait teleakatva mindenféle réklikkel, felemásgatyákkal.
1: Ó, jó, ha a hárfára teregetem, az is baj. Ha... Istenem, atyám, hogy miért nem könyörülsz már rajtam?
0: De miért kell így agyonmosni mindent? Szitává sikálni. Tessék! Egy vadonatúj gatya. Még nem is volt rajtam.
1: Az csak 6-7-i kortat, de már olyan büdös koszos volt, hogyha elereszted magát, ú, hazatalál!
0: Ugyan már, bábika!
1: Ez új te neked? Ehu ne! Ehu ne!
0: Most mit dobál itt nekem? Ez nem is az én gatyám. Ez valami rékli.
1: Az apától örökölted azt a cudar háládatlan természetedet. Várj csak, várj, hogy tőlem is örökölsz nem sokára. A szalmazsákomat. Édes gyerekeim, drágáim a föld. Ha tik látnátok, hogy abbánik szülőanyátokkal ez a harabia, ez a kivetkezett, ez az elrugaszkodott, ez a, hogy mint a súrral arongyal, úgy bánik velem, a súrral arongyal is különbül bánnak, a súrral arongyal is.
0: Bábika, no.
1: Ne haragudjál rám, édes gyerekem, ami eljár a szám, azért még nem vagyok én olyan rossz.
0: Jól van, bábi néni, jól van. Hiszen nincs is semmi baj. Tegyük el magunkat a holnapi nagynapra. Hát, ha jobb idők virradnak ránk. A hangverseny után.

0: Bocsásson meg, barátom, látom már ágyban van. Ha Stilit a magányában ezen a késői órán zavarom.
1: Foglaljon helyet. Nem fázik? Csak nincs valami baj.
0: Köszönöm. Majd a lábánál nem nyomom a combját, mint egy kis minisztráns ebben az ingecskében. Tudja, holnap reggel Harry szólt, próbát szavalok a rádióban. Mutassa, mit olvas lefekvéskor. Jó, hárfás kalendárium, de profundis. Biztosan a pokolba kíván, hogy megzavartam, de Harryék három ciklus terveznek velem. A korán elhunyt, a tragikus véget ért, és a halálba menekült költők ciklusát. És most akkora mikrofonlázam van, mint egy ház.
1: Nem fázik? Nem fog berekedni? Egy kendőt? Muszlin sálat kerítsek? Hozzá?
0: Nem is tudom. Hűvöske van magánál itt a toronyban.
1: Nem fog berekedni?
0: Nem. Nekem mindig ilyen fátyolos, rekettes. Tudja, hogy vérig ingerel, ha simogatnak. Dugja bele az orrát a zsoltárba, és ne törődjék velem. Szegény barátom, most maga a mikrofon. Ma egy menüért, tegnap szálvirágért, holnap magányom hajtó társaságért, neked jó szóért adtam el magam.
1: A mélységből kiáltok hozzád, uram.
0: Költő, dallal fizes, oly sok csapásért, hadd felejtem, hogy még hátra van egy ölelés. Lakásért, jól lakásért.
1: Hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra.
0: Nem vagyok hibás, hogy préda lettem, felsőbb hatalmak alkuttanak felettem.
1: Ahogy a bűnöket számon tartod, uram, uram, kicsoda maradhat meg?
0: A műteremben, mint hattyú éltavon, szabad volt hab nyakszirtem tartanom. Elefánt hát ringott vélem dús damasztal, násfa, homlok gyémát, boklár, kösöngyű, s mit súlyos kéjenc képzelet tapasztal.
1: Hiszen te látod a bocsánat, hogy féljenek téged.
0: Voltam testietlen, tiszta, könnyű. Nem vagyok hibás, hogy elromoltam. Titkos erő kerített, élve holtam.
1: A mélységből kiálltok hozzád!
0: Ugye rémes? Szegény barátom, szígyon, csepüljön. Tudtam, hogy kiábrándítom. Nem tudom hova tenni, mit kezdeni vele, hogy miért éppen ezt nekem. Majd holnap még átveszem, azért még egyszer, mielőtt. Köszönöm, bátor minisztránsom, hogy ilyen keményen állt a próbát. Köszi, piti. Nézze, így pitizek magának, látja? De már megyek is. Jó ég! Jó éjszakát!
1: Külöp! Az anyád! Már megint idesz a fene!
2: Valami baj van?
1: Tessék!
2: Azt kérdem, van valami baj?
1: Semmi baj! Csak aludjék, bábi néni!
2: Hiszen ha tudnék, aranyos gyerekem.
1: Tessék?
2: Mondom, ha tudnék.
1: Próbáljon. Füle, már megint te vagy az? Azt a keserves szakramentumot.
2: Valami baj van?
1: Hogyan?
2: Mondom, van valami baj?
1: Van a fenét. Aludjék, bábika.
2: Csak az a nagyon jó Isten adná.
1: Mi?
2: Adná az Isten, mondom.
1: Számoljon! Fülök, te nyavajás! Hát nem volt még elég. Mi?
2: Csak nincs valami baj.
1: A nyúl! Oda a nyulam!
2: No, mondd már, mi az? Mi történt?
1: A hárfázó nyúlnak vége!
2: Semmi baj, gyönyörű. Holnap nyúlgerinc lesz. Ebédre, vadasa.
3: De ez példátlan, megvárakoztatni ennyi embert, és maga itt nyugodtan ebédel az egész filharmóniát, ahelyett, hogy elhozná a nyulat. Hol a nyúl?
1: Mármint a nyúl?
3: Ne hozzon ki a sodromból, édes fiam. Azt kérdeztem, hol a nyúl?
1: Itt.
3: Megette?
1: Meg.
4: Gyerünk a nyúllal, próbálunk, vagy sem? Mi történik itt?
3: Megette.
4: Ez példátlan. Ez égbe kiáltó. Megette.
3: Az egyik hárfás a másikat. Szörnyeteg! Én ebbe a házasságba nem megyek be.
5: Miféle házasságba? A kanyú nagyon elvadult, és nem hagyott aludni, ennyi az egész. De házasságról nem volt szó.
4: Nem volt szó. Hát akkor ki beszélte? Mivel beszélte tele a fejemet?
5: Én?
4: Igenis, maga. Egy ilyen szédelgő szatír. Én ma este nem játszom azon a koncerten, fuvolázzon más.
3: Édes gyermekeim, ne tegyétek ezt velem. Minden jegy elkelt. Félváros. Azt akarjátok, hogy én és ti mi minnyájan tönkre menjünk? Konyván. Azt akarjátok?
4: Tehetségtelen kontár. Nézze nekem magam. Ezzel az emberrel az életben
3: fiam,
4: nem
3: lesz többi dolgok.
5: Nem, hát nézd, nem.
3: Így nem megyünk semmire. A ma esti fellépésedért fizetek másfél dollárt.
4: Hiszen darabokra tényleg látják,
3: most,
4: hogy nem nyúl.
3: Beszélek.
4: De jól van az neki.
3: Fizetek mondjuk 2,5,
4: de
3: mondjuk
4: van.
3: 3,5.
4: Jól van az neki. Csak
3: 10 dollárt, 20 dollárt. 30 dollárt, 50 dollárt!
4: Ha belepusztulok, akkor se nem játszom ezzel a szatírral.
3: Hallottak ilyet? Így beszél az ember a vőlegényével? Édes fiam, fizetek magának mondjuk, de akkor nagyon megerőltetem magam. 500 dollár, angyalkám!
4: Ezt nem mondod komolyan.
3: Tessék, rendben van, szóval...
6: Foglaljon helyet az asztalnál, Frédi bátyám.
3: Köszönöm, édes fiam, köszönöm.

0: Képzelje, Pepi Tuskó, mint a derültékből. Olgicáik megjöttek falulról és lecsaptak rám. Nekem, belém. Dodus kerekem megtagadta, hogy ott maradjak valami ostoba pletyka miatt abban az infernális házban, hogy állítólag maga hébe-hóba nálam hált. Olgica néném a maga mézmáz módján, ő is a vén satrafa, hogy irodának.
1: Akkor most...
0: Oly elárvult, oly elanyátlanodott, oly szerencsétlen teremtés vagyok. És most még ez a költözés is, ami a nyakamba szakadt. Nincs ok holmim, a skatujáim, a hangulatgyertyáim, a kanapém. Tudna valakit, aki segít, egy embert?
1: Nincs más emberem, tulajdon magamon kívül. Ezt felajánlhatom. És tudom, a pokol tűzébe is elmegy magáért.
0: Megtenni? Pepi Tuskó! Ládákat cipelni, szobabútort egy hárfás. Istenem, nem engedhetem.
1: Menjen előre és csomagoljon, Pepita. Nekem még tiszteletemet kell tennem Jankovius úrnál, aztán majd hozom a kiskocsit.
2: Jó napot, Pepito. Örülök, hogy látom, magának adom a fogolámot. Abba hagyom.
1: Ne mondjon ilyeneket, babus, babucika. Fényes pálya áll azelőtt, akinek hangverseny rendező az apukája.
2: Maga miatt most már úgyis mindegy, megmondhatom. Bevettem 37 állt.
1: Mi?
2: Mert elment azzal a nővel, henteregni a hüllővel a homokban, fürödni a fényben, és én nem kellettem, maga mondta.
1: Babuci!
2: Úrig a fejű.
1: Babuci!
2: Gondolja, még ki lehet mosni?
1: Jézus Isten!
2: Nem, ugye? Emlékezzék a bolondos fogolás lányra, aki olyan, de olyan nagyon. Álmoska már. Ég vele.
1: Mikor vette be?
2: Kettős koncert.
1: Ez az a skatúja?
2: Ezúttal elmarad hárfára, fuvolára.
1: Olyan,
2: olyan nehéz a fél.
1: Babuci.
2: Gondolja, hogy szólni kéne apunak?
1: Van lenger?
2: Az a skatúja. Egy fél órája.
1: Orvost! Orvost!
2: Pepito, félek egyedül. Utoljára ne hagyom itt, hova rohan.
1: Valaki!
3: Mit történt?
2: Pepito!
1: A lánya megvérgezte magát!
2: Jöjjön, vissza!
3: Hamar, orvos! Nyomorbosás!
2: Apa! Pepito!

0: A Lumpenhunger cukrászda szemétrakásának kellős közepén már ültek az első vendégek, legfeljebb arrébb seperték habos tekercseik mellől a malter kupacot, ha arra járt a romeltakarítás. A Kikaker körút kristálypalotái elfüstölöttek. Romgubancaikban mókusok pelék kerestek menedéket, a körút egykori lakói pedig az erősen megrongálódott Ilonca erdő odvaiban, csatorna szurdokaiban és ott felejtett mutatványos bódéiban ütötték fel sátorfájukat. Jól lehet, a lekaszált fákat fel az Ilonca bércig azóta is folyvást ritkították az orvfavágók.
1: Ha néha úgy visszaforgathatnám az időt, Pepituskó, mint a prágai gettó héberüljáró órája. Istenem! Ha mind felgondolom, a pánik a bankosok a zároltak páni öngyilkossága rémnapjaiban, melyre szüleim rejtélyes eltűnése az örvényben csak rátette a koronát. Azt hittem, már semmi nem következik. Mi jöhet még? Elhagytak. A Szilárd, aki volt, és akkor jött maga, barátom, és belelépett az életembe. És ha nem tudnám, hogy szabaddá kell tennie a tornyot, és ma-holnap elbontják a lába alul, ha Bábika belemenne, és maga szívhez szólóan kapacitálna, hát egy percig sem mondanám, hogy nem. Mert arra a tűzre esküszöm, arra a tűzre, és anyám a tiszta szent asszony emlékére esküszöm, akit elégettek abban a tűzben. Azt a húsvéti nyulat, annak a kitaszítottnak, annak a leprás, lepiszkolt nőszemélynek ebben a bélpokolban, aki voltam, amit akkor hozott, amíg élek, nem felejtem el. Mert hogy akkor a Dunának nem mentem, hogy itt lát, és költöztetheti elrontott életemet. Azt is annak köszönheti. A kezét. Megcsókolom a kezét.
2: Pepita.
1: Adja.
2: Pepita.
1: A kezét. Akarom.
2: De Pepita.
1: Csitt. Egy szót se. Ne szóljon. Majd még visszaemlékszik rám. És így jussak eszébe. Így. Így. Ez jó. A maga Pepitájára, aki egyszer csókjaival füröztötte, könnyeivel árasztotta a kezét. Ne! Ne vonja el. Akarom.
2: Pepita.
1: Ha akkor tudtam volna, hogy ki maga nekem. Hát én akkor... Én nem is tudom, mit csinálok. Csak úgy magának. Én...
2: Pepita.
1: Egy szót sem. Tudok mindent. Könyörgöm. Ne kínoszom. Nekem is van szívem. Most pár. Kösz. Köszi. Az ott, az a nagy, szürke, magas, az a ház.

0: A hárfást az évek messze sodorták. Hangszert változtatott. Tudás akart lenni, és ezért poklokra szállt. Bejárta a mélyek ronda bugyrait, és látta a társadalom tornyait, olyan hordalék csatornák, olyan kazamaták felől, amelyek meglétéről semmit sem tudnak a torony gombaranyozók. Ő hangvilla hangolással tengette életét, Bábika üzemtakarított. A hárfázó nyulat túlhaladta az idő, a hárfázó embert elnyelte a kor.
1: Pepita! Pepita!
2: Kérem?
1: Pepita, művésznő. Tévednék talán? Bocsánat.
2: Hagyjon, kérem, igazán. Sietnem kell. Szavaló estre megyek.
1: Sietnie? Hiszen maga ilyenkor még heverészni szokott.
2: Az csak volt, barátom. Sok minden volt, ami elmúlt. Mióta egyesek ártó befolyása alól kikerültem. Azon hallgattam Harry barátomra a rádiónál, aki védőleg pártfogol. Még mindig ott van a...
1: Ne rohanjon így az Istenért! Nem bírok magával lépést tartani.
2: Még mindig ott van a szerződésem a Paramonttal. Az idén még érvényes, sőt, jövőre is. Miért akar lépést tartani? Nagyon kérem, ne kövessen, ismerősök jönnek, és ez nem jó. Nem akarom.
1: Hát ezért fogyott le 25 kiló.
2: Csak 17-et. Benne van a szerződésemben a Paramonttal a 40 kiló, és azt a kettőt, ami még hátra van, majd azt is lerázom. De ne haragudjék magát is. Maradjon el. Nagyon kérem, Pamino.
1: Pamino? Hát már a nevemet is elfelejtett.
2: Hagyjon magamra! Micsoda bárdolatlanság!
1: Rámegy a szíve! Pepita, ne tegyek!
2: Köszönöm! A tanácsaival torkig vagyok! De hordja el magát, a kedves a testépsége! A barátaim nem ismerik a tréfát!

0: ahogy a vízi akrobaták gumi uszonyaikkal a tenger akváriumában alásiklanak, úgy látlak téged, Pepita, tovasiklóban. Vízben bomladozó hajéked, karod váltogató kanalazását, buborékcsapó lábad végét, sikamos csípőmedencéd s áramod minden vonalát. Néha szerettem volna üzenni neked, Pepita, s ha másképp nem, könyvet írni rólad, s ha nem rólad, valakiről. Ez a szó fordulna elő benne legtöbbször. Emlékszel? Majd próbálom formán. Emlékszel? Így és mégsem így, valami foszlányosan szüremlő más dallamra, sugalmas visszakérdezőn. Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepitó és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezett.
2: Irodalmi lépegető.

0: London, Pepito és Pepita.
1: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján. Hangmesterek Borlai Kinga, Kis László, Kulcsár Péter és Maksai Helga. Előadja határgyőző és határné Prágai Piroska.
0: Pepito és Pepita.
2: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi volna úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
3: Nem, Piroskámmal.
2: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. Egyes stúdiójában. Nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt. Hol a fény? Nos.
4: Tengertánc.
5: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
4: Íjjá.
5: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizesköles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra valló piruettel, farkat farod, fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá. Rendes guta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáll, hit, megszámlálnod életünnep rutin, naptár numeráit, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája, íjjá. Ebből elmúlott minnyája. Íjjá.

0: Ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibró király között. Nádor.
1: Nem úgy, király! Kívántad így cseves, lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőj, trónlátó fattyazat legyen király, s ringribrab langy magad!
2: Mi gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Monyom s nemem, bizut csomra s csökömre mondva, nem.
1: Zsivok ki komnya úr, s a pők zsupán, jők ákon pilli néppel zsurgyebán, országodolkodik, drág marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik. Ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat. De ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennszakál, fennvirraszta császár, fogytán a kolbásza már,

0: Lára bök, ereszd a szakállom, szorít engem ez a bük, ej no bük, hej ficfa bük, fékom ihajlárom, azt a céket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hej, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, állkapcám berosdált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmárt. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa. Göröngyöse fája, vagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertyafagyút rágcsál, barbarossza rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búm, borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézsút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rázhegezést igazgatja, morog magában.
2: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna elernyedése, sehonnan, sehol semmit. El nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmár. Aranyát csörgeti.
3: Harciasabbra nekem az én Krisztusomat! Harciasabbra!
1: Szobrász.
2: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszítés.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
3: Harciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat te szobrász, a Krisztusát, harciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, hunyorog, számvetést tesz.
2: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén. A négy meg a lándzsától, ami ahol átalszult, a nihogy patagzik, konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő, ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész, vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rázza lenget.
3: Mi lesz, szobrász, mi lesz? Konokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kicsoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztust, hallod-e a hét szentséges szent háromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van? Harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordul, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséges megalázkodással.
2: Együgyű képfaragód vagyok, nagy uram, hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal, úgy zúdul a pogányra,

keresztjével halálos csapásokat osztogatva, de azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztre feszítésnek.

Sátorajóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak, örüljünk a tetvünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is, szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál, jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok, s légyfogásban versenyt mi majmok, bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja, belevakul, kelepel orcimpája, míg a zárka zárja, bezárja. Miléta táncol, Jóca szaval hát, ki csokoládét képzel, ki almát, ki pincérlány, ki könyvtár nyugalmát, defalnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az keresztel, és egy-két szellentést ereszt el a mester, ha ki restelni is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hét alvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap.

0: Hajnal derengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán, eladó ez a csillagos ég?
0: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sokallom.
0: Hiszen még nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja...
0: Ha a duplájáért, akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold 2 volna rajta.
0: Hold, kibújik, majd kibújik az is. Csak tavitükröt terítsen alá.
1: Hatjával, no.
0: Annyi, amennyi.
1: Sok az egy égért.
0: Ilyen csillagos égért.
1: Nem bánom. Még megsebettem, és a csillagaim már lealszanak.
0: Amott az ivó, no erre állomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Ha-ha, itt a csillagos ege, ha megvette, az vigye.
2: Húszsák. Kezemmel, lábammal, csontgúsban, húzcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar ver, delejtű elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban. Nem hiszek én már a múzsákban.
3: Lilli Bollero. Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandula fagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mit jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna ok, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyót, az ajulkát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tornás, borsos, gyömbére sült sonka, vattalékos saláta életében.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás mocsáron kellene átgázolnod, s már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd takarit. Nem sokára a Szardínia és a Passui nyúlós nyákos fagdaléka már a szemöldöködig ér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt, mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb ilkot a sátáni szakát kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó atyám!
1: A kárhozott tengere. A hullántaraj által csak sajkát felett gyermekem, s te martalékává leszel. Ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helyett?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két mi atyánkot. Nem bánom, de csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit?
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot, ó atyám.
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot? Török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskája.
2: Mennyit?
1: A világ minden édes süteményét szereted,
2: a világ fiú! Minden édes süteményét, uram!
1: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert! Érzed, hiába tapodod, hogy mind süllyedez veled a fertelmes sárga hab? Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemészt, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpetelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja? Mérges, keservesebbet a cukorhab, Cudar tengerénél, mely hullámsírod is tudná le?
2: Nem tudnék.
1: Látd! Látod-e a bűnök háborgó óceánumát? A zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztoga hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hulyák háborgó óceánumáról. Biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Menj, veszendő lélek, rágd meg jól a hallottakat, vesperáig, tartsd mentől szigorúbban bőtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámbor példázatokat, hogy megvilágosuljon elmé.

0: Döla. Och så jomnog dylo säja bula su. Nämte hete krula rula njäjo sulga su. Mekse musdule koponja bolto smär älmumban ellätoma dulgumat. Ki Tamás kodóba mást gondolna tán. Elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hálat eltem, nem számít a közerkölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik. Hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig.
1: Íni-míni.
2: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, íni-míni, májni-mó, édes egy szülék, én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni-májni-mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, íni-míni-májni-mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni-májni-mó. Hullapója, hull, potyog, élni oly sebes, íni-míni-májni-mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni-májni-mó.
1: Vidám táncdal. Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szent Háromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írt a búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha-soha nem elég. Szent Háromság vasárnapján, amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szent Háromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tettő Szent Háromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alámerül. Szent Háromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hopp! A szobája függöny éjje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell? Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli. Üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezredorvos egész regimentnek ad. Szent Háromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva lett, egy halállal, száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonlít, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. Most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ült, ágyat, kiben kén sárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ, eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza, hopla, tánc legyen, jó nyargaló, mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpa alá való.
3: Bálint napra.
4: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegbe, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, rebdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembe te álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi liliom ringása, rengetőzi csónakocskán, nem sok allott csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskám, ragyoghassál csillagocskám, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskám.
5: Te rámadtad a hálóingedet.
6: Emlékszel? Úgy áll.
5: Mint egy kamasznak.
6: Milyen gömbölyű volt.
5: S milyen hideg.
6: Hogy loholtál.
5: Túlóráztam aznap.
6: Vártál?
5: Jöttem.
6: Lélek szakadt.
5: Esőbe.
6: Késtél.
5: A vasúton át.
6: A kopogtatásra.
5: Az édes szabadra.
6: Mit mondtam, azt is?
5: Minden szabadra.
6: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. Hisz csupa víz vagy.
5: Jó, hogy vigyázol.
6: Gyorsan!
5: Dunyhát melegítsz a kályhán.
6: Teát is kapsz.
5: De te is hiányzol.
6: És most? Boldog vagy?
5: Mint egy királylány.
6: Hogy hívtál?
5: S te engem?
6: Kérdezhetnél.
5: Hallgassunk. A varást megbontanád.
6: Hogy anyáskodtál?
5: Mit kényeztettél?
6: S a hajnaltáján?
5: Felébresztettél?
6: Hallgass. Édes, ezt ne mond tovább, s ha forrón oly kulcsolódva fogtál.
5: Hajnalban.
6: Jégbarlang volt a lakás.
5: Milyen fáradt voltam.
6: S hogy nyafogtál.
5: Hol nappalos voltam.
6: Hol éjszakás.
5: S reggel.
6: Keltünk.
5: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
6: Kérded?
5: Ma is mondanád.
6: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
5: Azt mondtad, nem adsz, mondtad.
6: Nem adlak.
5: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább.
6: Ne mondd tovább.

0: Rendbe vagy édeském, minden rendbe van? Jó van. Nem akarsz itt maradni valahol édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
1: Nem.
0: Menjünk haza. Feküdjünk le. Na. Hogy mindent itt hagyunk? Hát a kalapon. Na. Minden megvan, azt hiszem. Ugye, elloptott, ugye, az már benne van a vaskóban.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a Hadak útját Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fássúfniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoréknál voltam illegalitásban, és ott egy, mondom, fáspincében tanulgattam a Vörösjelek a Hadak útján. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött Major elvtárs egy katonai dzsippen, Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alattára ezt a betanult, először elmondható verset elmondtam.
1: Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre, a fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk, élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartuk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjai. De élni kellett, és így készültünk a szabadság napjára. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtön ösztönt egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet, egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Bobby Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Fajoni, megérkeztek a zenészek, Fajoni dirigálta először az Internacionálét 1919 óta Magyarországon. Furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakállasan érkezett, a kispesti plébános bújtatta.
0: Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem, Boris Godunov köpenyét. És amikor megismételtük ezt a maténét a 25 éves évforduló alkalmából, Székely Mihály már nem lehetett ott, így hát csak egy zongora állt, egy szék, és ez a bizonyos köpeny volt rávetve.

0: és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamaraszínházát, a Népköztársaság útján, az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget, jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi Csokonai Mihály özvegy Karnyóné című darabját játszottuk. Persze az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése, szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott, szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek violaszagot, midőn felröppentek őt dicsér.
1: Én nem is tudom, hol szavartunk mi. Kisöpertek egy helyiséget a Dohány utcában. Hol találtak meg minket? Szinte nem is tudom elgondolni. Söpörtük a Nemzeti Színház romjait, vagy éppen egy ilyen strávkocsit, amit húztunk a Rákóczitól, onnan behívtak minket. Bementünk. Összejöttek az emberek, ez alig volt újság az újságban, amiket itt látok. Hát lelehoztak egy-egy hirdetést, de az emberek annyira a saját bajukkal, a saját életükkel, megmentett életükkel voltak elfoglalva, hogy persze ez azért az élethez szervesen hozzátartozott, mint a kenyér. Például ilyen hirdetések voltak az újságban. Március 10. Halott és betegszállítást, fuvarozást kézi kocsival vállalunk. No, ehhez hozzáfűznék én valamit. A Nemzeti Színház takarítása közben a Korvin áruház alsó részében hullahekatombák álltak, és hát bizony veszélyeztették Budapest egészségi állapotát, úgyhogy ló nem volt természetesen, strávkocsival húzták ki az emberek ezeket a hullákat, akik úgy voltak rakva, mint a hasábfa. Egy ilyen fuvarral én is kimentem a kerepesi temetőbe, ahol valami olyan bizarr látvány volt az, hogy ott állt még Gömbös Gyulának a szobra, nagyobb volt, mint életnagyságú, és ilyen sárga bronzból volt, a nap rásütött, és önként az embernek az agyában az volt, hogy seregszemlét tart a népe felett. Vagy például március 13. Azt a nemes szívű urat, akinek december 24-én fehér kiskutyámat átadtam, kérem adjon hírt dr. Telekiné. Végül pedig a legtragikomikusabb, március 2. A budapesti mentők betegszállítást jelenleg csak kétkerekű tolókocsin tudnak végezni. Tegnap egy ilyen betegszállítás alkalmával ismeretlen tettes a tolókocsit ellopta. Kérik a mentők, hogy aki hordágy nélküli tolókocsit lát, azonnal adja át a legközelebbi hatósági személynek. Tehát így indult ilyen bizarrul furcsán, de mégis az élet indult. A mi munkánk ebben természetesen a színház volt. Rengeteg volt akkoriban az úgynevezett díszelőadás, de hát hogy ne lett volna díszelőadás? Elsősorban azért volt díszelőadás, mert éltünk. Azért volt díszelőadás, mert mindenki fel akart lépni. Aki életben maradt, és aki színpad után vágyott. Tehát jöttek Székely Mihály, és énekelt, és énekelt. Végre énekelhetett. És ugyanígy sokan, sokan, százan és százan előbújtak. Én komolyan mondom, nem tudom honnan. Egyszerűen nem tudom honnan. Nem volt se posta, se telefon, se semmi, és egyszer csak mindenki ott volt, ahol éppen fölléptünk, a ház tömegbizottak javára. Valami elképesztő műsorokat olvasott az ember így az újságokban. Az összetétele elképesztő. Mert ma van egy konstrukció egy műsornak, akkor nem volt csak aki élt és aki jött. Aki játszani akart, és élni természetesen. Aztán egy nagy ünnepünk volt az első szabad május elseje. Valóban meg kell mondanom, ilyen, alig lehet rá visszaemlékezni, mert olyan tajtékos nap volt. Mert én már láttam azóta sok felvonulást, én láttam hömpölygő tömegeket, de azt a spontán, váratlan, frenetikus, örjöngő emberséget az utcán én még soha nem láttam. Mi is olyanok voltunk, mint a megszállottak. Hát mi feldíszített kocsival, strávkocs, akkor már volt ló kettő, hogy honnan nem tudom, de mindesetre két lóval kivonultunk jelmezbe, karnyónét játszani a Népligetbe, onnan lerángattak a színpadról, és ilyen kisebb trambulinokra felálltunk, ki szavalt mindenki, amit bírt, amit tudott, amit lehetett már.

Gábor Andor, Ének a naphoz. 1945. május 1. Onsd május napja ránk a sugarat, minden más évnél százszor gazdagabb. Nagy éj terpett a magyar ég alatt, rabságban éltünk, s hultunk csúnya hadban. Szükségünk van rád, május drága napja, erőt ad nékünk, lángra szítsd erünk, hogy megmutassuk, most már észbe kapva, hogy küzdeni a jóért is merünk.

0: Igen, ez nagyon érdekes dolog volt, hogy is kezdődött. Hát itt még romokban volt minden akkor. És hát az utolsó közös szereplésünk Tolnai Klárival a Francia Szobalány című darabban volt, a Víg Színházban. És hát ezt nagyon sokan akarták volna még egyszer látni. Ez egyébként érdekes volt, mert a háború alatt azt mondták, jaj, ha én még egyszer láthatnám magukat a Francia Szobalányban, és akkor én mindig azt válaszoltam, hogy persze annak örülne, mert akkor maga is élne, meg én is. Mondtam, háború alatt. Na, szóval, amikor vége lett, akkor összekerültünk Klárival, és jöttek, hogy hát csináljuk meg ezt a Francia Szobalányt. Akkor elmentem, valamilyen hatósághoz kellett mennem, és elkérni a Zeneakadémia kamaratermét. Hát zsúfolt ház volt. Kim voltak a plakátok, akkor már 3 vagy 4 napja. És a 3. vagy 4. előadáson történt, hogy előtt hozzánk egy Somogyi Kálmán nevű színházigazgató, és azt mondta, hogy nagyon szeretné az ő színházába játszanánk ezt a darabot tovább. Ez az ő színháza, ez a, azt hiszem, ott van most a Báb Színház. Aztán ott játszottuk úgy, hogy ő fizette az úgynevezett dologi kiadásokat, tehát plakátot, világítást, egyebeket. Hát akkor még korán délután kezdődtek az előadások napfényben. És ami ezen felül maradt, azon osztoztunk. Tehát voltak éppen egy ilyen konzorcionális társaság volt ez. Senkinek se volt fix fizetése. Ennek aztán nagyon nagy sikere volt annyira, hogy utána aztán eljátszottuk a Megsértették a Minisztériumot című zenés vígjátékot, ez egy kis francia darab volt, és azt akkor Fényes Alizzal és Gócz Sándorral játszottuk, megint csak ilyen alapon. Hát így kezdődött voltak éppen a mi visszatérésünk a színpadra.
1: január 18. A szovjet tájékoztató iroda jelenti. Budapesten a 2. ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték Pest megtisztítását az ellenségtől és elérték a Duna partját. Ilyen módon csupán a város kisebbik, budai része maradt az ellenség kezén.
2: 1945. január vége, február eleje.
1: Európa jelentős része még lángokban áll, de a fasiszta fenevad már saját barlangjának határain védekezik.
2: Február 2. A szovjet csapatok Berlintől 60 kilométerre elérik az Oderát.
1: Február 8. Az angol-amerikai erők új offenzívába kezdenek Hollandiában.
2: E napokban Jaltában a szövetséges államfők Németország összeomlás utáni ellenőrzéséről és az Egyesült Nemzetek létrehozásáról tárgyalnak. Magyarországon a Dunától keletre már béke honol. Az ideiglenes nemzeti kormány Debrecenben az újjáépítés tervein dolgozik.
1: De a Dunántúlon még heves harcok folynak. Csodafegyverekben reménykedve tombol a nyilas terror. Ketté szakadt a főváros, a hidak a Dunába hultak. Pesten már elkezdődik a romeltakarítás, de Budán, a Gellért-hegyen, a Várban, a Sashegyen minden háztömbért heves harcot folytatnak a szovjet csapatok.
2: A harci zaj gyakorta elnyomja a pesti oldal újjászületésének himnuszát. A végvonaglásban harcoló német csapatok gyilkos lövedékei olykor lecsapnak a békére rácsodálkozó pesti emberek között.

0: Lukács Imre Romain Rolland halálára című versét.
1: Gépfegyverek, ágyúk, repülőgépek kattogása, vadbömbölése hull ránk. Szétomlik a ház új esztendő napján, s romja alatt vigyorog véres hullám. Új esztendő, mit hoztál a világra? Meguntad-e e roppant szörnyűséget? Füst és korom szaga eléget hullám bűze fertőzi e köves vidéket. Eljött az est, lángnyaldossa a tájat, görös körül él még az őrület, s a láthatár mögött már más világot valónak kályákban a kis üzlet. Ostromlott várban élünk, s együtt érzünk az ostromlókkal, s e halvány remény dobog szívünkben, oltalmaz a pince, s szabad leszek tán holnap reggel.

0: A hosszú, sötét éjszaka után ébredeznek a hallgatásra ítélt múzsák.
1: A színészi munka újjászületésének felemelő napjaira és a január 28-án délelőtt megtartott első művész matinéra így emlékezik az egykori közreműködők közül Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán és Major Tamás.

Tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a Hadak útját Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fás sufniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoréknál voltam illegalitásban, és ott egy, mondom, fás pincében tanulgattam a vörösjelek a Hadak útját. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött Major elvtárs egy katonai dzsippen Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alatt ára ezt a betanult, először elmondható verset elmondta.

A felszabadulás nagyszerű pillanata engem a Víg Színházban ért. Utolsó két hónapomat, ezelőtt a nagy ünnep előtt, egy Víg Színházi pinceódúban töltöttem, és az utolsó napon már ebből az odúból távoznunk kellett, mert még mindig Keresztülkasul járkáltak a színház pincében az esesek. Lejutottam a két műszaki dolgozó barátunknak a segítségével, akiknek a nevét el kell, hogy mondjam, Sindelár színpadmester és Hricu Béla műszaki, akik ott jó néhányunkat rejtegettek, és levittek a Víg Színháznak egy olyan pince részébe, amely fölött egy vasrács volt, a Víg Színház kocsi feljárójának a vasrácsa, innen már láttuk az eget. És akkor láttam, meglepődve, hogy hányan voltak még ebben az épületben, amely közben az ott bujkálók fejére omlott egy bombázás után. Egy reggel aztán, ahol fűszőnyegekbe burkolva és királyi palástokkal takarózva feküdtünk valamennyien, megjelent az egyik műszaki, kora hajnalban azt mondta, na, itt vannak az oroszaid. Óriási boldogsággal, hurrázva, éhenezve rohantunk föl a pincéből a legális óvóhelyre, ahol pattogott a tűz a kályhában, és alig értünk be, megjelent az első szovjet katona, akit életemben láthattam. Innen aztán, mert nem tudtam semmit, sem a szüleimről, sem a mennyasszonyomról, elindultam, hogy megkeressem őket. A Barát utca sarkán, amely a ellenállás időszakában híres utca volt a számunkra, hiszen ott lakott Somogyi Bogyó, ami felejthetetlen kolléganőnk, akinek a lakásán gyakorta voltak illegális találkozók, és ebben az utcában lakott a mennyasszonyom is, szemereve rakt most a feleségem. Az utca sarkon egy sovány emberbe botlottam, Major Tamás volt. Egymásra néztünk, és rögtön elkezdtünk játszani. Azt játszottuk, hogy nem történt itt semmi. Nem igaz, hogy mi már egy éve nem is láttuk egymást, azt se tudjuk, hogy él-e a másik, vagy nem. Csak annyi volt, hogy szervusz, szervusz. De hogy vagy? Mondom, jól, köszönöm. Nem jössz a pártközpontba? Kérdezte Major. Mondom, de, kérlek, gyerünk. És ebben valami olyan gyönyörű volt ezt kimondani és elmenni. Ennyi keserves hónap, év és idő után. Mint a legmagától értetődőbb dolog lett volna, elindultunk, elmentünk a köztársaság térre. Megettem életem első lópörköltjét, és azonnal elkezdődött az izgatott rohangálás. Szedjük össze a kollégákat. Ki hol lakik, hol található. Hogy tudnánk valamit csinálni, itt előadást kellene csinálni. És a nagy rohangászásban megszületett január 18-ára, ami első matinénk az akkori Magyar Színházban, amelynek a tetején beesett a hó, ahol az előadás alatt még belövést kapott a színház, hiszen Budán még harcok voltak. Ezt a matinét aztán február 24-én megismételt.

örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán ott találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Azután lassanként megnyílt a színház, nem emlékszem próbákra, hogy történt. Március 15-én azután megnyitotta a színház a kapuit a Bankban előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bankban, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborz, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára, ahol töltöttem a napjaimat. Csak azt tudom mondani, hogy amint megnyitott az operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, elég nagy, nehéz szerepeim voltak, amit látja a naplomból, és hát igazán boldogan folytattam az éneklést tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben. Tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legénykék valahol Óbuda fele különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkányok. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, nagy könyörgésre fölvettek, azzal, hogy megírtük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze, voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kisszobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy gyerünk és élünk, és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam, azzal a székesfővárosi zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amelyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán letiltott zeneszerzők, már azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán akármilyen címen is le lehettek tiltva. Bach Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit hát az ember elmesél létező vagy nem létező unokáinak, akkor azt tátott szájjal hallgatják, és csúválják a fejeket, hogy ez itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen. Megható vagy legemlékezetesebb az első rádió adás volt, amelyen mi, mint szabadságnak a szimfonikus himnuszát, a harmadik Leonórát adtuk elő, azzal a rádiózenekarral, amely akkor állt össze, szintén a szélrózsa minden tájáról összegyűlve. Ismerősök is voltak közötte. Elég talán, ha annyit mondok, hogy a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. És olyan izgalommal és olyan, hogy is mondjam, a gonddal és szeretettel készültünk mi erre a május 1-i harmadik Leonórára, amit nagyon nehéz elfelejteni. Ez már a diadalmas életnek volt a megnyilvánulása, a szabad életé. És ezt most már nem egy zárt terem közönségének játszottuk.

Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre, a fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk, élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartunk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjaik, de élni kellett, és így készültünk a szabadságnak ígérve. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtön ösztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet. Egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Faioni, megérkeztek a zenészek, Faioni dirigálta az Internacionálét, furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakállasan érkezett, a kispesti plébános bújtatta.

Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűjt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem Boris Godunov köpenyét.

Március 17-én Ortutai Gyula és Barsi Ödön főrendező Debrecenbe utazik az ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány székhelyére. Itt megállapodás jött létre a kormány és Puskin szovjet követ között. A Szovjetunió tekintet nélkül a fegyverszüneti szerződés korlátozó rendelkezéseire hozzájárult, hogy a műszaki előfeltételek megteremtése után a Magyar Rádió műsorszolgálata megindulhasson. Az indulás időpontja május 1-e. Tekintettel arra, hogy rádiókészülékek a hallgatóknál akkoriban még nem voltak, a műszaki osztály dolgozói utcai hangszórókat szereltek fel. Ilyen hangszórók közvetítették műsorainkat a Nemzeti Múzeum kertjében, az Erzsébet téren, a mai Engels tér, a Liszt-Ferenc téren, a Blaha-Lujza téren, a Ferenc téren és a Szent István téren. A régi bemondók közül május 1-jéig csak Skoffelza jelentkezett. Az újakat hirdetés útján toborozta a rádió. Hogy hányan jelentkeztek pontosan, azt ma már nem tudom. Van, aki 760-ra, olyan is, aki 900-ra emlékszik. Tény, hogy a rádió udvara tele volt bemondó jelöltekkel. Hetekig tartó selejtezés után heten maradtunk. Köztük én is. Műsorunk a mártír halált halt Bajcsi Zsilinszky Endre kívánságára e szavakkal kezdődött. A Magyar Rádió végre magyar. És ezt Skoffelza, az akkori rangidős bemondó mondotta el.

0: 1945. február 13. A szovjet tájékoztatási iroda éjszakai jelentése. A 2. és 3. ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték a Budapesten körülzárt ellenséges erők felszámolását, és teljesen megtisztították Magyarország fővárosát a német hódítóktól.
1: A fővárosban elhallgattak a fegyverek. Megindult és egyre pezsgőbbé vált az újjáéledés.
0: Idézet az egyik legelső budapesti sajtótermék az Új Hang riportfüzetéből.
1: Megnyílt az első pesti kávéház. Az emberek téli kabátban ülnek. A menü egységes. Egy pohár fekete kávé, kis üvegtányér dzsem. A New York barokk pompája, a centrál irodalmi gőze, a Victoria üzleti zsivaja, a sok-sok pesti kávéház még a hó alatt téli álmát alussza. De a hóvirág már kidugta fejét. Még kisé zöldecske, de hírt hoz a pesti életről. Emberek, már van hóvirág! Emberek, lesz élet Pesten!
0: Február 15. A Magyar Kommunista Párt rendezésében lelkes közönség előtt adta első hangversenyét az újjászervezett Székes Fővárosi Zenekar. Beethoven, Bartók, Kodály és Csajkovszki egy-egy művének előadása mellett különös lelkesedéssel fogadott produkció volt az évek óta mellőzött Weiner Leo divertimentójának előadása.

0: Idézetek az 1945. február végén megjelent újságok hírrovataiból, művészek, írók, költők sorsáról.
1: A Latabár család épségben van. Az öreg Latyi karcsúvá fogyott. Az ifjú Kálmár ruháit elvitte a légnyomás, a téli kabátja alatt pizsamakabátot hord.
0: Várnai Zseni hírt adott magáról. Budán van, ahogy lehet, átjön Pestre.
1: Szerb Antalt és Sárközi Györgyöt elhurcolták.
0: Bulla Elma halálhíréből szó sem igaz, budai villája azonban romhalmazzá vált.
1: A második kerületi elöljáróság lakásosztályát Tapolcai Gyula vezeti. Legalább olyan tehetséges lakáshivatali főnöknek, mint színésznek.
0: Bársony Rózsi a Veselényi utcai kórházban vöröskeresztes ápolónő. Ugyanott dolgozik Dénes Oszkár és a gyógyszertárban, mint laboráns.
1: Tolnai Klári villáját bomba találat érte. Jelenleg a Sztár Filmtársaság légópincéjében lakik.
0: Hirdetések a Szabadság című napilapban 1945. február végén.
1: Dr. Janovics Jenő színigazgató és neje Pór Lili azonnal tudassák hollétüket.
0: A Beszkárt kőbányai járata a gőzmozdony hibája miatt további intézkedésig szünetel.
1: Gyújtómágnesért, varrógép szíjért, lisztet adok.
0: Dupla pelenkát, elsőrendűt adok, élelmiszerért.
1: Megrongált gyógyszertárt veszek. Címet a kiadóban.

0: Február végén újból megjelenik a Népszava. Zenekritikusa Jemnitz Sándor cikket ír, Kóborlás az Operaház tetőpárkányán címmel.
1: Benfentes vezetőm lekísért az épület hatalmas óvóhelyére, írja Jemnitz. Mintaszerű szobarend uralkodik mindenfelé. Bekukkantok a bunker díszhelyére, Kodály Zoltán függönyökkel elzárt kis oldalfülkéjébe. A mester egy rögtönzött próbateremben karszerzeményére tanítja az összeverődött kamarakórust. Szimbolikusnak érezzük ezt a képet. Kodály Zoltán nem szavakkal, hanem cselekvéssel hirdeti napjaink első parancsát: dolgoznunk kell és meg nem állni. A testi munka mellett lássunk neki a szellemi romeltakarításnak is. A pince sötétjéből az operaház padlására megyünk, ahová bombatépte réseken át besüt a ragyogó februári nap. A legnagyobb kár az épület Dalszínház utcai felén keletkezett. Keskeny deszkákon járjuk be az operaház tetőpárkányát. Megcsodálom a vasöntvények és kőfaragványok aprólékos gondosságát. Szimbólumot látunk itt is a műhelymunka következetes finomságában. Példát látunk benne, intő és serkentő példát. Fel a művészi munkára, a művészi munka legjavára.

0: Rádió Budapest 1 az 549,5 méteres hullámhosszon. Ismertetjük mai műsorunkat. Harangszó, himnusz, köszöntő 12 órakor. Dálnoki Miklós Béla, az ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke beszél 12 óra 15 perckor. Hírek 12 óra 30 perckor. A munka ünnepe. A demokratikus pártok vezetőinek beszéde 12 óra 45 perckor. Bartók elmúlt időkből. Vásárhelyi Zoltán vezényli férfikar együttesét. Beethoven harmadik Leonóra nyitányát a rádiózenekar adja elő, vezényel Ferencsik János, körülbelül 13 óra 15 perckor. Mikor, mit, hol hallunk? A műsorszolgálat ismertetése 13 óra 45 perckor. Hírek 14 órakor. A Nemzeti Segély híradója és gyermekpostája 16 órakor. Hanglemez műsor 16 óra 10 perckor. Gobbi Hilda és Major Tamás verseket mond 16 óra 40 perckor. Hírek 17 órakor. A romok felett Zilahi Lajos beszél 17 óra 15 perckor. Májusfa, hangképek a szabad magyar májusról 17 óra 30 perckor. Hanglemez műsor 17 óra 45 perckor. Hírek 18 órakor. Hírek orosz nyelven 18 óra 5 perckor. Hírek angol nyelven 18 óra 10 perckor. Orosz műsor 18 óra 15 perckor. Hírek 19 órakor. Palló Imre doktor kuruc nótákat énekel, a rádiózenekart Polgár Tibor vezényli 19 óra 15 perckor. Liszt Mazeppa című szimfonikus költeménye és 12. magyar rapszódiája csendül fel 19 óra 30 perckor. A nap eseményeinek összefoglalása 20 órakor. Ez volt az első nap műsora. A következő napokban egyre több és több, szebb és szebb műsorral jelentkeztünk, és izgalmas hírekkel. Ilyen volt az európai háború végének bejelentése május 9-én, és május 10-én már a következőkkel jelentkezhettünk. Idézet. Érdeklődéssel várja Budapest egész lakossága a rendelkezést, amely az 1941 óta tartó elsötétítést megszünteti. A szövetséges államok fővárosaiban már hetekkel korábban megszűnt az elsötétítés. Most, hogy a háború Európában véget ért, remélhetjük, hogy Budapest rövidesen szintén kivilágosodik. És másnap már ezt olvashattuk. Bekapcsolták a közvilágítást Budapesten, a polgármester elrendelte, hogy ahol jó a vezeték, gyulladjanak ki a lámpák. Az elsötétítést megszüntették. A rádiókészülékek használatát a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szabaddá tette. Az illetékes hatóságok a zár alá vett rádiókészülékeket feloldják, és a közönségnek ismét rendelkezésére bocsátják. Ezeket a híreket én az újdonsült bemondó különös lelkesedéssel olvastam. A színházak, mozik műsorának ismertetése már 1-2 percet vett igénybe. Kedvezőbbek lettek a közellátásról szóló közlemények. Az új élet kezdetének izgalmas lüktetését mi a mikrofon előtt elsőként éreztük, és bíztató hírek formájában továbbadhattuk az egész országnak.
1: Az első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pecsen fejlődött. A különböző muzsikusokból Brunovszi Károly, a Filharmonia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt 2010-ben szerepeltek a Magyar Színházban Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas rés tátongott. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galléllal, kalapban, kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. A hangverseny Beethoven Egmont nyitányával kezdődött. Karmester és muzikus. ritmikus, szinte átszellemültek a boldogságtól, hogy megint hangszert lehet a kezükbe. Bach, Weiner, C-dur, tokkát és fuga következett. Aztán Mendelssohn hegedű verseny, mert Lengyel Gabriella játszott, soha ennyi könnyes szemű ember tangverseny még nem látta. Goldmark falusi lakodalma, Bartók parasztdalai, majd Stravinsky Petuska szüccettette teljesen a hangversenyt. A délelőtti idő ellenére is bámulatos, ünnepélyes volt a hangulat. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt hozzá bevezető beszédet. Az eredeti tervek szerint neki kellett volna felolvasnia, de nem tudott megérkezni a hangverseny időpontjára. Más olvasta fel a beszédét, amelyben visszahívta Bartók Bélát magyar hazájába.

és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamaraszínházát, a Népköztársaság útján, az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget, jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi Csokonai Mihály özvegy Karnyóné színű darabját játszott. Persze az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése. Szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott. Szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek, viola szagot, midőn felröppentek őt dicsőt.

0: Március elején a Kisgazdapárt a Zeneakadémia nagytermében megrendezte a fasiszta cenzúra által elnémított szerzők és zeneművek zenekari hangversenyét. Vezényelt Ferencsik János.
1: Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben. Tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legényki különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkány. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, azzal, hogy megértük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze, voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kisszobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy élünk és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam azzal a székesfehérvári zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amelyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán le lehettek tiltva. Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit az ember elmesél unokáinak, akkor azt tátott szájjal hallgatják, és csóválják a fejeket, itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen.
2: Kedves Ivan Cserenkevics, még bizonyára jól emlékszik a kulturális élet első jeleire, az operai, a hangverseny és a színházi előadásokra, a felszabadulás utáni első napokban.
3: Bizony az ilyesmit nem felejti el az ember. Mindenek előtt a színházat kellett lábra állítani, de ezzel párhuzamosan már hangversenyeket is szerveztünk. Különösen a legelső koncert emléke eleven bennem, Fischer Anni játszott. Gyakran azért rendeztünk egy-egy hangversenyt, hogy egyúttal enni adjunk a közönségnek és az előadóknak. Közvetlenül a felszabadulás utáni napokban nem volt ritka eset, hogy éhező művészekkel, írókkal, alkotókkal találkoztam. Ezért különös koncertek voltak az első rendezvények, de senki sem ütközött meg azon, hogy közben evett az összegyűlt hallgatóság. Egyébként rövid idő alatt meglepően aktív zenei élet bontakozott ki Budapesten. Csak nem valamennyi rendezvényen ott voltam én is.
2: El tudom képzelni, milyen szívesen hallgatták a katonák és a polgári lakosok a szép zenét, mondhatnám így is a béke hangjait.
3: Az önök nemzeti muzsikája kelt életre legelőször, és aztán fokozatosan következett az ismerkedés a miénkkel. Mert hát eddig a szovjet zene, különösen a fasizmus éveiben aligha csendült fel Magyarországon. Kérésemre elküldték ide a Mojszejev együttest, hogy valami ízelítőt adjunk a mi művészetünkből. Aztán a további népszerűsítést szolgálta, hogy híres zongoraművészeket hivattam meg itteni fellépésre. Ekkor kezdett közeledni egymáshoz a két zenei világ, az önöké és a miénk. És, mint említettem, lehetőség szerint minden előadáson részt vettem, főként azért, mert szeretem a zenét, de azért is, mert személyes jó barátaim voltak a művészek. A zenészeket mind ismertem, becsültem, és kölcsönösen megtiszteltük egymást a látogatásokkal. Ma is őrzöm a fényképeket az első hetek zenei eseményeiről, és gyakran előveszem őket, hogy megmutassam régi és új barátaimnak.
2: Mi volt önnek, mint a város parancsnokának első maradandó zenei élménye?
3: Nehéz lenne megmondani, mert akkor egyszerre a gondok özöne szakadt a vállamra. A zene, a színház, az opera, a balett.
2: És nem is csak a kultúra.
3: És nem csak a kultúra, hanem az élelmezés megoldásra váró feladatai. A védelem, a közbiztonság és egyáltalán a bonyolult, néha áttekinthetetlen helyzet. De mindemellett a zenei élet kinyílt, kivirágzott, és én tőlem telhetően támogattam. Akkor ismerkedtem meg a magyar nemzeti muzsikával. Nagyon megtetszett. Akkor hallottam először a Bánkbánt, aztán a magyar művek egész sora következett. Ma is jól emlékszem, mennyire örültem, hogy az emberek füllel is átélik a kibontakozást. Milyen érdekes volt és milyen jó érzés, az előadó termek hidegek voltak, de felmelegítette őket a tömeg. A közönség nagyobbik része a kultúra kedvéért jött, és nem azért a 200 gram szovjet kenyérért, amit fejenként kapott. A zene vonzotta őket, és attól kezdve megmásíthatatlan véleményem a magyarokról, hogy a világ egyik legmuzikálisabb nemzete. Aztán járt itt a Mojszejev együttes, majd Alekszandrovék, a szovjet hadsereg művész együttese, világhírű pianisták jöttek el, köztük a fiatal Richter, és megkezdődött egy a testvérek között természetes sorozat, együtt léptek fel a magyar és a szovjet előadó művészek.
4: Дорогой Иван Терентьевич, вам, наверное, еще хорошо помнится о начале культурной жизни, оперных, концертных и театральных представлений после освобождения Венгрии.
5: Да, такие моменты не забываются. Первые, конечно, начались театры работать. Ну и параллельно с этим начались концерты даваться. Мне особенно запомнился первый концерт Анны Фишер. Часто концерты давались, потому что надо было средства собрать, надо кормить после того, что город освободился, все артисты, писатели, пианисты, они, собственно, голодали. Поэтому часто, как говорят, такие концерты нужны были, чтобы средства собрать. На это шли, я говорю, актив музыкальный, мир, как говорят, Венгрия, Будапешт. Значит, ну, почти все концерты я присутствовал.
4: Я могу себе представить, как охотно послушали солдаты и гражданское население, собственно говоря, звуки мира, значит, красивую музыку.
5: Да, музыка вначале, значит, в основном национальная. Потом постепенно, кстати, советская музыка не была очень развита, потому что при фашизме советская музыка не популяризировалась. По моей просьбе сюда был приглашен ансамбль Моисеева, чтобы показать советское, как говорится, искусство. Значит, для того, чтобы популяризовать и нашу музыку, по моей просьбе, я, значит, были приглашены советские пианисты известные, значит, которые здесь дали только несколько концертов. Таким образом, как бы музыка начала объединяться, венгерская, национальная и советская одновременно. Ну, на всех концертах я обязательно присутствовал. Потому что, во-первых, нельзя было отказать. Значит, люди так ко мне просили, приходили. Значит, во всех музыкальный мир, так сказать, я его знал, всех музыкантов. Ну, и они меня, конечно, знали, друг друга уважали, как говорят, это дело. Относились друг к другу с большой любовью. Вот у меня вот есть несколько фотографий, концертов, где мы встречались. Значит, так что, если бы это можно было показать населению, я бы показал.
4: Что было вам, как коменданту города, первое музыкальное переживание?
5: Тут, видите, даже трудно сказать. Потому что для меня тут явилось сразу, надо и музыка, и театры, и опера, и балет.
4: И все. Не только культура.
5: И не только культура, а надо и кормить было людей. Потому что надо было и дать, где жить. Но независимо от того, что столько было сложных вопросов, и дети, как известно, были беспризорны, все много было. Но параллельно с этим жизнь музыкальная развивалась. И моя задача стала в том, что ее им поддерживать. Я до этого я не был знаком с национальной венгерской музыкой. И она мне очень понравилась. Бан-бан ставить, конечно, и другие. Так что музыкальный мир развивался, и люди это дело понимали. Самое интересное, независимо от того, что еще были голодные, хлеба, что посмотрим, первый хлеб начали выдавать по 100-200 грамм на человека. Советское правительство признало, прислало хлеб по моей просьбе. И раздавали, значит, хлеб. Но независимо, как будто голодные люди в театр, на музыку шли. Поэтому я видел, что венгерский народ очень музыкальный, любит музыку. И поэтому и просил и нашу музыку прислать, чтобы, как говорить, породнить, чтобы друг друга. Моисеев ансамбль был. А потом ансамбль советской армии был, Александрова здесь. Значит, потом наши пианисты приезжали, Рихтеры, значит, другие товарищи, известные наши пианисты, играли отдельные концерты. Причем концерты давались совместно, некоторые наши и венгерские.

0: Az említett hangverseny megszervezése Kuhn Imre érdeme.
1: A felszabadulás utáni első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pécsen fejeződött. Brunovszki Károly, a Filharmónia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt két ízben szerepeltek a Magyar Színházban, Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas réj tátongott. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galléllal kalapban kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt hozzá bevezető beszédet. Az eredeti tervek szerint neki kellett volna felolvasnia, de nem tudott megérkezni a hangverseny időpontjára. Más olvasta fel a beszédét, amelyben visszahívta Bartók Bélát Magyar hazájába.

1944. szeptemberében éppen illegális rendezvúra mentem, és Budán, a Kavics utcának a lejtőjén találkoztam Illyés Gyulával. A párt megbízásából megkértem, írjon nekünk forradalmi verset, amelyet talán meg tudunk zenésíteni, hiszen abban reménykedtünk, hogy fegyveres felkelés lesz, ez még a Horthy-féle proklamáció előtt volt. Illyés Gyula rendezvút adott nekem, és egy hét múlva átnyújtotta a verset. A vers első ízben, akkor még névtelenül, a Szabad Szó 1945. május 1-jei számában jelent meg. Rendet. Rendet, rendet, rendet végre. Ki a szennyet a szemétre? Házattája ez az ország, takarítsuk ki a mocskát. Hol a rend, hol egyre lába kél annak, mint nekünk járnak? Oda minden, ide semmi? Itt kell mindent helyre tenni. Mit tirtúr az ügyeinkben? Told a tőkést félre innen. Húst a tálba, kézbe fegyvert. Földjére a szegény embert. Ócska odu maga a ház, nem menti meg a vakolás. Rakjunk újat, meglakhatót, egy egész nemzetnek való. Rongyos ez a ruha rajtunk, ideje, hogy újat kapjunk. Szabjunk jobbat, varjunk másat. Csináljunk egy szövőgyárat, acélgyárat, kenyérgyárat. Mutassuk meg a világnak, mi lesz itt, ha kedve támad a parasztnak, a munkásnak. Sötét sarok Magyarország, elhozzuk a napot hozzád, a ragyogó rendet föléd, árva nemzet, elárvult nép. Nem lehet a légkorommal, tele romlott gondolattal, húzatot rá, tégy egy próbát, szellőztest ki Európát.

0: A hadihelyzet 1945. március elején.
1: A szovjet csapatok az Odera keleti partjánál törnek előre. Magyarországon pedig a Balatontól északkeletre és délre visszaverték az ellenség nagy gyalogos és páncélos erőkkel végrehajtott támadásait. A második bielorusz hadsereg csapatai 20 kilométernyire közelítették meg Danzigot. Az angol-amerikai csapatok Remagen közelében átkeltek a Rajnán, Köln elesett, Petten tábornok Koblenz felé közeledik.
0: Belföldi hírek.
1: Megnyíltak az IBUSZ menetjegyirodái. Egyelőre csupán utazási felvilágosításokat adnak.
0: Nagy-Budapest területén megindult a közönséges és ajánlott levélforgalom.
1: A Hősök terére március 15-e alkalmából tervezett ünnepség, amely előreláthatóan 100 000-es tömeget vonzott volna, elmarad, mivel a Dunántúlon még heves harcok folynak. Illetékes körök nem tartják helyesnek, hogy a szabad ég alatt ilyen óriási tömeg gyűjjön össze, így kerületenként fedett helyiségekben rendezik meg az ünnepségeket.
0: 1945. március 15-e. Az Operaház megnyitja kapuit. A nagy eseményről a Népszavában Jemnitz Sándor így emlékezik meg.
1: Ezúttal kétszer is kaput nyitott az Operaház, ősszel és tavasszal. Először a Ború meg az Alkony őszével, és másodszor az újonnan ébredő remények, az újrakezdés jegyében frissen serkenő erők tavaszával. Az első félidőnek épp oly rövid, mint dicstelen története, lezárult. Megilletődve foglaljuk el régi helyünket a földszinti sorok egyik sarokülésén. A műsor Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusával kezdődik. A szerző személyesen vezényel, és a közönség forrón ünnepli. Erkel Bánkbányának első két felvonásával végződik az emlékezetes kapunyító előadás. Nem forgatjuk a kritika hegyes tollát. Érjük be azzal, hogy az Operaház rövid heteken belül felvehette művészi munkáját. Úgy találkoztunk most vele, mint sok jó baráttal, aki megfogyva bár, de egészségesen vetődött utunkba. Itt is, ott is felharsan az öröm kiáltása. Megvagy, s ez a lényeg, a többi majd adódik. Minden közreműködő remekelt, Osváth Júlia az előadás költői Melindája egyik legszebb alakításával gyönyörködtetett minket.
2: Örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Március 15-én azután megnyitotta a színháza kapuit a Bánkbán előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bánkbán, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborz, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára. Amint megnyitott az Operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, és hát igazán boldogan folytattam az éneklés tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Vigyelem! Itt a szabad magyar hazaúvetés!

0: hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre, pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország tévé közönsége előtt jelentse be a kaliforniai Hollywoodban, még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segélyalapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in a Valley, a Béke a Völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's going to do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

0: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
1: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsak. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok között 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta, a köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb időt elvesztett hangos nevetéseiről. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit Szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fárgyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. és hogy végül egy szép magyar költemény szavait idéztem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha, soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó minnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveibe. Reményteljes boldog új évet minnyájuknak!

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszemben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról eljött Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizonton, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész nyugatkörrel, és azután Hatvani Lajos, mondjuk, aki fölfedezett, aki íróvá szentelt, az mellesleg egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egyik cikkemet, nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval, hogy szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelj el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészabó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még voltak ottan, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejövöd, akkor a 60 mutat be mindenkinek, mondtam, Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve 60 városnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása még tetszik valakinek, ugye akkor mindent elkövet érte, hogy azt segítse, hogy mellé álljon. Ez volt 60 számomra. De akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát aminél jobbat tulajdonképpen hol találhattam volna az egész világon. Én kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Tépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra életemnek tulajdonképpen a legszebb évei volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is, egyebet is nehezen változtattam az életben, az mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, volt a kis vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, az felmélet, amit később az IJ-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, stb. De milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, elég jól ismertem ezt a dunantúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Göcseiben, stb. Akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magamat, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökeretverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy verse emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, ilyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IJ-s iránti szimpátiám, és az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótusz Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy faji probléma, egy magyar nemzeti probléma, magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta, és nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története miatt annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországba. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó, egy teljes paraszt közönség elő, akik a gazdakört teljes emlék töltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal. És ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okosága, bölcsessége, ahogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom, mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatást, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, az internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmenjek be. Szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Zatáranak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától ideológiailag egyébként is. Mihály Sarokról én írtam a kritikát a Szép Szóba, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt, a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.

A Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok. És benne kultúrtörténeti szövegeket, a pontos tracklistát és a forrásokat.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szevasztok, kedves rádióhallgatók, itt vagyunk az éterben, és...
2: Csabit hallottátok a pult mögül, én Szabi vagyok, itt van velünk Hori és dr. Peták István a vendégünk.
3: Üdvözöllek titeket!
2: Szervusz! Jó reggelt! István, azt szeretném kérdezni, hogy akkor legyőztük a halált?
3: Még nem győztük le a halált, illetve talán azzal kezdeném, hogy a jó hír az az, hogy az a halál nem, amit mindig hallunk tévében, rádióban, hogy az első számú halálok a szív- és érrendszeri betegségek, azoknak a halálozása nagyon drasztikusan zuhant az elmúlt években. Tehát az elmúlt években 50%-kal esett a szív- és érrendszeri betegségek halálozása.
2: Ezt gondolom onnan tudható be, hogy egészségesen étkezünk, illetve sokat sportolunk, és edzük ezzel is az érfa rugalmasságunkat, illetve a szívünket.
3: Hát én azt gondolom, hogy sajnos nem így van, hanem az orvostudomány, az, hogy hazabeszélek nyilvánvalóan, hogy az orvostudomány igenis, már ugye talán így az elmúlt években volt egy érezhető, egy általános szkepticizmus a tudománnyal szemben, ez kicsit elvinni a beszélgetést, úgyhogy nem megyek ebbe az irányba, de a tény az, hogy például Németországban a legtöbb transzplantációt ma már nem, tehát szívtranszplantációt nem úgy csinálják, hogy egy halott betegnek a szívét helyezik be, hanem műszívet raknak be, tehát robotszívet. Tehát ott tartunk, hogy gyakorlatilag elindultunk ugye
1: a droidot. Mármint a német közegészségügyben a robotszív behelyezés már, hogy is mondjam, nem is választható opció, hanem tulajdonképpen jelenlévő lehetőség.
2: Mikor váltott el a robotszív a sertészetet?
1: Igen.
3: De sőt, az ember szívet, tehát hogy ma már technológiailag ott tartunk, hogy ez... akár rutinszerűen megoldható, hogy az ember tovább éljen úgy, hogy már nincs is szíve. Tehát ezt meg tudtuk oldani.
1: És na, sőt, erről...
4: Ez érdekel téged valami oldalára?
2: Ez filozófélek problematikus.
3: Igen, de igazából ugye én csak az érdekes, hogy innen indulunk, mert valójában ugye amiről beszélgetni fogunk, az a rák, és csak azért kezdtem így a választ, mert valójában azt látjuk, hogy a daganatos betegségek halálozása viszont nem csökkent ilyen mértékben. Ez viszont a rossz hír.
2: És de azért egy kicsit ki is beszélnék, mert az is problematikus szerintem, hogy az orvosok oldják meg ezt a kérdést helyettünk. Tehát, hogy nagyrészt mi vagyunk felelősek, persze biztos, hogy van biológiai vagy genetikai determináltság is, de nagyrészt mi vagyunk a felelősek egy csomó olyan betegségért, ami elvisz minket. És amikor ezt helyettünk megoldják az orvosok, akkor végül is egy degenerációs folyamatot erősítünk az emberiségben.
3: A daganatok esetében a mai tudásunk szerint a válasz az, hogy is. Tehát ha egyrészt felelősek vagyunk a daganatok kialakulásáért saját magunk, de részben nem. Ezt egészen pontosan tudjuk, körülbelül 2 éve jelent meg az a Science cikk, ahol azt vizsgálták, hogy a szövetekben, az emberi szövetekben lévő úgynevezett őssejtek, amikor egész életünk során osztódnak és pótolják az elhalt sejtjeinket, akkor ezekben az őssejtekben véletlenszerűen kialakulnak génhibák. Egyszerűen azért, mert annyiszor le kell másolniuk a teljes génkészletet, hogy egy bizonyos statisztikai valószínűséggel hiba kerül a másolásba, és így létrejönnek daganatsejtek. És ezért ebből a kutatásból az arra következtettek, hogy az emberi daganatok körülbelül fele, az teljesen véletlenszerűen jön létre, tehát az tényleg pech. Tehát körülbelül a daganatok fele nem megelőzhető.
1: Tehát az orvostudomány válasz a rák kialakulása, hogy pech.
2: Igen, ez egy lejt.

0: Teri a kapha, értem.
1: Igen, tehát az esetek felett, ennek két üzenete van, mert ugye a másik fele az adatokat...
2: Bocsánat, ez az a másolási hiba, amikor másolási hiba következik be, az ez a pech faktor, ha jól értem.
1: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van 25 ezer génünk, ami ugye nagy számnak tűnik, de az izgalmas az, hogy véges számú génünk van. Uh-huh. Tehát ahogy egy autóban is véges számú alkatrész van, bár ugye nem nagyon állnánk neki most már mi szétszerelni, ma saját magunk a garázsba, de tudjuk, hogy véges számú alkatrésze van. Ugyanígy az emberi gének is véges számúak, és az emberi genom ugye az az információ, ami tartalmazza, hogy épülnek fel a gének, az is véges. Tehát ez 3 milliárd nukleotidból, tehát ilyen építőelemből áll, ebből az ACGT-ből, amit a Gattaca filmről is ismerhetünk betűsorból áll. De ez is véges számú, nagy számú, de véges számú. És ezt az emberiség most már ismeri, ugye 2003-ban fejeződött be a Human Genome projekt, amikor legalábbis megszereztük az első térképet arról, hogy úgy körülbelül hogy néz ki az emberi genom. És 2003 óta szisztematikusan hozzáhasonlítjuk ezt a normálist a daganatokban talált génszekvenciához, és így ki tudtuk szűrni azokat a géneket, amikben olyan hibák vannak, amik daganatok kialakulásával összefüggésbe hozhatók. És most jutottunk el oda, hogy a múlt heti állás szerint 609 ilyen gén van. Tehát a 25 ezerből csak 609 olyan van, aminek a hibája a daganatok kialakulásáért felelős. Tehát ahogy másolódik a genom, mert ugye minden sejtosztódás során ezt az egész 3 milliárd hosszú DNS-t, illetve 25 ezer gént le kell másolni, hogyha egy másolási hiba történik pont ebben a 609 gén valamelyikében, az elindíthat egy daganatos folyamatot.
0: Hogyha jól sejtem, akkor az a teljes génkészletnek olyan 0,25%-a. Fontosak ezeknek, ők ki lehet
1: ez a,
0: dobni.
1: Ez a matematikai onkológia, amiben rögtön belecsaptál.
0: 0,25%-ot ki lehet dobni, arra nincsen szükségünk.
1: Hát ugye ez a...
2: Hát csak az a kérdés, melyik 0,25-öt dobott ki?
0: Hát erről fog szólni az adás,
1: igen,
0: nem?
1: Okay. Igen, és azért még valamiről beszélgetünk, mert valójában pont ott tartunk, hogy most már tudjuk, hogy melyik gének, melyik hibái felelősek. Tudjuk, hogy ebben a 609 génben eddig 3 millió féle mutációt találtunk, tehát ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet, és a egy daganatban tipikusan minimum egy, de leggyakrabban 2, maximum 8 ilyen hiba van. Tehát a 609 gén 3 millió mutációinak a kombinációi 8-ig. Ugye az is nagyon misztikus, hogy 8-nál több nem nagyon van. Ennek az az oka, hogy ezek olyan gének, amik egy ilyen jelátviteli utakban helyezkednek el, és egy jelátviteli útban több ilyen potenciális rákgén van, de egy úton belüli gének közül mindig csak az egyik hibás.
0: Aha, értem. Tehát akkor az internet router az, ami problematikus.
1: Kommunikációs probléma.
2: Még csak nem is az, hanem a jel, ami továbbítódik, ha jól értem, és jól emlékszem, amikor múltkor az előadásodat hallgattam.
0: Ezeknek a rákos géneknek a negatív élettani hatását ismerjük. Lehetséges, hogy van valamilyen pozitív élettani hatásuk?
1: A daganatos sejteknek, vagy a géneknek?
0: Azoknak a géneknek, illetve annak, hogy egyáltalán daganatok kialakulhatnak. Tehát lehetséges, hogy ez egy evolúciós hiba, vagy ez egy feature?
1: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy működik a rendszer, hogy amikor ezt a 3 milliárd betűt le kell másolni a sejtnek, akkor óhatatlanul kerülnek bele képelési hibák. Ugye hát, hogyha valakinek le kéne gépelni egy 3 milliárd betűből álló könyvet, le kell másolnia, akkor biztos, hogy kerül bele typo. Most ezért vannak olyan enzimek, amik proofreadingelik, tehát hibajavítják. Tehát elolvassák és kijavítják, ha találnak hibát. Ezeket a hibajavító enzimeknek nevezzük, és hogyha találnak hibát, akkor vagy kijavítják, vagy ha nem tudják kijavítani, akkor elindítják a programozott sejthalált. Tehát azt mondják, hogy akkor ez a sejt egy selejt, és meg kell tőle szabadulni, mert potenciálisan veszélyt jelent a szervezet számára. ugye, ha nagyon szigorúan működik ez a rendszer, és minden picit hibás sejtet kidob és elpusztít, az jó, mert akkor kicsibb daganat kialakulásának a veszélye, viszont nagyon fölgyorsul a sejtpusztulás. Ezért úgy van beállítva a rendszer, hogy legyen annyira szigorú, hogy elérjünk 50-60 éves korunkig legalább úgy, hogy nincs daganatunk, de nem annyira szigorú, hogy megöregedjünk nagyon fiatalon, mert elpusztulnak a sejtjeink a fölhalmozódott hibákra. Ezt onnan tudjuk, hogyha olyan egeret hozunk létre, hogy kiütjük belőle ezt a hibajavító fékrendszert, akkor sokáig élnek, csak hát nagyon sok daganatos betegségük lesz. Ha pedig túlműködtetjük, akkor nem lesz daganatuk, viszont megöregednek nagyon gyorsan. Tehát, hogy valójában ezek a daganatokat úgy kell elképzelni, hogy sajnos ez a rendszerbe be van építve ez a hiba, és úgy van optimalizálva a rendszer, hogy mégis ezt a 80-90 évet le tudjuk élni.
0: De akkor, hogyha jól értem, akkor azért van beépítve így a rendszer, mert nekünk így optimálisabb.
1: De így van beoptimalizálva. Hogyha visszamegyünk a dolgok gyökeréhez, akkor onnan kell elindulnunk, hogy amikor a sejtek úszkáltak az őstengerbe, akkor semmi dolguk nem volt, csak osztódni, ahogy csak bírnak. Enni és osztódni. Amikor elkezdtek több sejt szövetséget kötött, és több sejtű szervezeteket kezdtek kialakítani, akkor meg kellett tanulniuk kommunikálni egymással, és megosztani a feladatokat. És ezért jelentek meg a sejtek felszínén ilyen kis antennák, receptorok, aminken keresztül hormonok jeleit tudják fogni, és akkor egymásnak üzentek, hogy most te ott a hátsó végen most osztódjál és kapaszkodj meg itt a sziklába, én a másik végen meg azért osztódjál, mert most be kell kebelezni egy másik sejtkupacot, és akkor elkezdtek így dolgozni egymással és kommunikálni. De alapvetően az ösztönösen talán be van építve a DNS természetébe, hogy ő a vérében van, hogy megpróbál elindítani egy új evolúciós vonalat, és leszakadni a többiekről, és egy új élőlényt kialakítani. De ugyanez az adott szervezetnek nem jó. Megbontja a szövetséget, és mindig az az evolúciós kérdés, hogy a kompetíció az előnyösebb, vagy a kooperáció, és megpróbálja a szervezet leszabályozni, hogy a kooperáció minél tovább fennmaradjon, és mi, mint ember, minél tovább éljünk.
2: Bocs, csak azon gondolkozom, hogy én egy picit a környezeti oldalról, meg a környezeti terhelési oldalról jövök, hogy hallgattam sok olyan statisztikust, aki azt mondja, hogy a túlnépesedés az amiatt van, hogy egyre egészségesebbek vagyunk, egyre jobb az orvostudomány, egyre tovább élünk. És most amiről mesélsz, az fogalmazódott meg bennem, hogy valahogy kikerültük ezt az evolúciós féket, azzal, hogy egyre jobbak az orvosaink, jobb az orvostudomány, kiiktattuk azt, hogy az evolúció saját magát korlátozza. Nem tudom, érthetően kérdezem el, hogy picit furán hangzik ez.
0: Erre utaltam én is azzal,
2: igen,
0: hogy
2: kiütöttük gyakorlatilag a korlátozó féket, egyre tovább élünk, egyre többen vagyunk, túlnépesedést okozva ezzel, ez jó irány-e? Vagy hát hagyni kéne a szervezetet,
0: szól,
2: saját magát
0: erről szabályozni? Erről szól az Idiokrácia című dokumentumfilm.
2: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy hazudnék, ha azt mondanák, hogy nem örülök neki, hogy tovább élhetek. Uh-huh. Tehát én önző módon azt gondolom, hogy...
2: Biztos
1: hogy,
2: sokan vagyunk ezzel, így igen.
1: Igen. Tehát, hogyha szavazni kellene, akkor biztos erre szavaznék, és én azt gondolom, hogy nekünk orvosoknak az a feladatunk, hogy legalább azt a 120 évet megadjuk mindenkinek, ami elvileg ugye a...
0: A nyugdíj kátra
2: van. Az olyan részvények, azt vagyunk.
1: Mert elvileg ugye ezt is tudjuk már, hogy a biológiai óránk 120 évre van beállítva, tehát hogy annyit tudunk úgy egyébként élni, hogyha nem semmilyen betegséget nem kapunk. Hogy azon túl akarunk-e élni, vagy akar-e az orvostudomány abban segíteni, hogy azon túl is éljünk, az szerintem ott kezdődik ez a filozófiai beszélgetés, meg etikai beszélgetés. Én addig azt gondolom, hogy az lenne az igazságos, hogyha mindenki megkapná ugyanazt a 120 évet. Tehát ez mindenkinek jár.
2: De volt részed ilyen beszélgetésben? Más tudósokkal? Ilyen etikai beszélgetésben? Ugye, aki mondjuk szögesen a másik oldalt képviselte, ezt a környezeti oldalt. Túlnépesedünk, nem kell ezt ennyire komolyan venni, most biztos sokan nem fognak kedvelni.
0: Hát, tudok mondani egyébként még egy opciót, hogy azok éljenek nyugodtan hosszú ideig, akiknek az életének van értelme. Viszont akkor belefutunk abba a kérdésbe, hogy mit jelent az, hogy van értelme, és ki fogja meghatározni.
3: Igen. Hát ez összefügg ugye a mentális eredetű testképünkkel, ami elvileg befolyásolja azt, hogy mennyire rákosodik el különböző dolgunk. Ez az, ami az 50-50%, ugye, hogy mennyire befolyásolod a saját világod, a testképedet, és ezáltal a benne zajló folyamatot.
0: Meg az életmód. Tehát, hogy mennyire pihened ki magadat, mennyi folyadékot
3: fogyasztasz, mit eszel. És ide jön vissza az a dolog, amiről beszéltetek, hogy bár az orvostudomány ott tart, hogy képes mesterséges szervekkel pótolni elképesztő testi folyamatokat, viszont pont az életmódra tulajdonképpen nem helyez további hangsúlyt, sőt a hétköznapi valóságban azon túl, hogy persze most már elérhető a világon bármely típusú életmódváltás, az orvosok effektív, akik ezt a szercserét végzik, azért inkább egy terápiának hívják, vagy egy szanatóriumi ellátásnak, mint az, hogy egy rendes életmódváltásba belevigyék az illetőt.
0: Szerintem Csabi, a te fejedben a Battlestar Galactica című nagyszerű sorozat lebeg, ahol az orvos szájában mindig lógott a cigaretta, de éppen körünkben van egy orvos, hogy megkérdezem, hogy te egészséges életet élsz?
1: Igen, mert mindig félek, hogy megkérdezik.
0: Az tök jó nekem, az mindegy, hogy mi az ilyen kiindulók.
2: Igen, mondjuk ez egy jó motiváció, tehát gondolkoztam évek óta, hogy most a 17-es fogadalmam mi lesz, de majd én is elfelébek, nehogy csak nagy megkérdezzék, és jót kell válaszol.
1: Igen, tehát én minden reggel 5:30-kor kelek, mert elmegyek egy fél órát futni. Mert nagyon komoly statisztikák bizonyítják, hogy valamiért ez a fél óra mozgás, ez nagyon sok daganat típusnak a kockázatát felére csökkenti.
2: Mielőtt még valaki azt mondaná magában otthon és könnyíteni, hogy heti, havi, nem, ez napi.
1: Ez napi.
2: Napi fél óra.
1: Napi fél óra. De nem kell feltétlenül futni, lehet, hogy ez egy gyaloglás is elég, tehát hogyha leszállunk a villamosról egy megállóval korábban, az is nagyon sokat számíthat.
0: Így van, energiafelhasználás szempontjából fél óra gyaloglás és fél óra futás, az gyakorlatilag ugyanannyi.
3: A rák szempontjából.
1: Tehát valamiért, ezt nem tudjuk pontosan, hogy miért, de ez alatt a fél óra alatt ugye leesik a vércukorszintünk, meg az inzulin szintünk. Az inzulint gyanúsítják egyébként, mint egy fontos olyan növekedési faktor, ami daganatok kialakulását provokálhatja. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a mechanizmus, de ez egy például nagyon egyszerű módszer arra, hogy felére csökkentsük. Tehát, ahogy mondtam az elején, a fele az viszont olyan szerzett génhiba, amit a környezeti ártalmak okoznak, és tudunk befolyásolni. Tehát például ezzel a fél órával, ugye leszoktam a dohányzásról, én 2000. augusztus 1-én, úgyhogy ez már elég régen volt, úgyhogy azóta...
0: Az már meg lesz.
1: Az már, tehát,
2: de nem tudok szabadulni ettől, hogy azért szokott le, mert fél, hogy megkérdezik.
1: Igen, biztos, igen, nagyon szoki azt mondani, hogy dohányzom, de hát ez is egy motiváció. A másik, hogy most 45 éves vagyok, és elmentem vastagbéltükrözésre, tehát az is megvolt a nyáron, mert az is nagyon ciki lenne, hogyha vastagbéldaganatom lenne úgy, hogy nem mentem el szűrésre. Ugye elvileg amit a nemzetközi ajánlás az, hogy legkésőbb 50 éves korunkban kell elmenni, de gyakorlatilag 45 éves kortól kezd el emelkedni a kockázat, és úgy gondoltam, hogy én nem bírom idegekkel.
0: De ide nem kell naponta menni.
1: De azt viszont nem kell naponta, jó hír az az.
2: Futás után.
1: Jó szűrés. Futás után. Nem, a jó hír az az, hogy tipikus esetben elég 10 évente. Mert a csodálatos az, hogy a vastagbélrák esetében, hogy mindig egy polippal kezdődik, egy jó indulatú elváltozással.
3: Ez csodálatos.
1: Hát ez azért jó, mert befelelő.
3: Mindig egy polippal kezdődik a vastagbélrák.
1: Mert ez könnyű látni, könnyű észrevenni, és a tükrözés során ezt a polipot le is csippenti ugye az orvos. Tehát ugye úgy ébredünk, hogy nem azt mondjuk, ha mondják, hogy hát most nincs daganata, hanem azt tudják mondani, hogy nem is lesz 10 évig, Mert azt tudjuk, hogy 10 év, mire újra kinő egy polip és elváltosodik, tehát hogyha 10 évente, a vastag belünkben, tehát hogyha 10 évente elmegyünk, akkor elméletileg és gyakorlatilag is ezt lehúzzuk a listáról, tehát a nyuszika listájáról ezt a halálnemet le tudjuk húzni.
2: Akkor ezt most itt megkérdezem, mert fölírtam magamnak a szűrést, kötelező szűrést, ugye például sokan ismerik a tüdőszűrést, hogy az kötelező, az benne van, és oda el lehet menni, hogy a rákszűrés, az miért nem ilyen? Költsége miatt, vagy máshogy alakult ki a tudatban? Vagy
0: miért nem ilyen Magyarországon, mert ismerek országokat, ahol kötelező.
2: Aha.
3: Illetve van-e kombinált rákszűrés?
2: Erre a kérdést, igen.
1: Tehát a vastagbél rákszűrésről rengeteg szó esik mostanában. Most az elmúlt években nem tudta a szakmai közvélemény igazából eldönteni, hogy mit ajánljon a 10 évente tükrözést, vagy az 1-2 évente végzendő székletvérvizsgálatot. De valójában mind a kettő jó, és mind a kettő jobb, mint a semmi, tehát ez teljesen... És most én úgy tudom, hogy nagyon komoly egészségpolitikai szándék, hogy ez elinduljon. Ilyen kísérleti formában több megyében én úgy tudom, hogy ez elindult. Tehát szerintem ez elérhető lesz a betegek számára, vagy a nem betegek számára, szerencsére, aki még nem beteg, hogy ezt a társadalombiztosítás biztosítsa. Én csak azt tudom mondani, hogy aki ezt nem akarja megvárni, az menjen el, most már rengeteg magánszolgáltató végez ilyet, most már elérhető ez altatásban, ugye egy olyan altatószerrel, ami egyébként biztonságos, és azért nem mellékhatása, hogy pozitív álmokat generál.
0: Tehát úgy nem hoztál magaddal.
1: Egyébként igen, tehát nem
2: akkor
1: tudom,
2: hogy... Ez,
1: igen, most... Igen. Tehát nekem is nagyon jó élmény volt a vastagbél tükrözés, úgyhogy az a nagyon szomorú vagyok.
0: Karácsonyra ezt kapja a család, már látom.
1: Igen, ez nagyon jó ajándék.
2: Vigyázzatok, mert cseten megszóltak, hogy ez nem olyan mókás történet, de azért most majd oda kifogjuk.
3: Ez az édes álom szerint, hogy megszépíti az összes ilyen.
0: Van az a pénz, tudod?
3: Igen, tehát vastagbél tükrözés édes álommal, azt hiszem ez lesz.
1: Igen, a igen, jó, tehát így pozitívan, de egyébként jogos a csetelő hozzászólása, hogy nyilván most próbáljuk ilyen pozitíven felfogni, de nyilván aki nem ilyen szerencsére, az nem ilyen pozitív ez a történet. Ami miatt próbálunk ilyen pozitívan szerintem beszélni róla, mert szembe akarunk nézni. Tehát már magában ugye az első lépés a rák leküzdése irányában, hogy merünk beszélni és kimerjük mondani ezt a szót, hogy rák, mert valamiért ez olyan tudattartalmak csatolódnak, minthogyha erről tilos lenne beszélni. Tehát érdekes módon, ha valaki...
3: Hát amint az ember elkapta, ott a családjában azért nem fognak róla beszélni.
1: Igen, és ez nagyon furcsa, mert ha valakinek infarktusa...
3: Mit mondtam? Hát
1: igen, ez nincs is. Tehát, hogyha valakinek infarktusa volt, vagy... koszúrérbetegsége van, erről nyugodtan beszél mindenki, és a családjával és a barátaival, de ha rákos lesz, akkor nem beszél róla. Pedig nem, semmi logikus indok erre nincs.
2: De mit hallottál a környezetben, hogy kellemetlen, vagy nem, én sem tudom elképzelni, hogy mi lehet az, hogy
0: szerintem kultúrásan nem szoktunk beszélni a halálról általában.
2: De hát ez nem halál, ez még egy betegség.
0: De ez a halálnak egy másik neve. Egy gúny neve a halálnak.
3: Hát a halál felé sétálás biztos útjának egy mutatója.
0: De egyébként közben rájöttem, hogy mit szeretnék kérdezni azoktól, akik félnek, hogy mit szeretnének inkább kapni karácsonyra, vastagbéltükrözést vagy vastagbélrákot. Mert ha válaszolni lehet, akkor
3: és csak értelem. Ebből a kettőből lehet választani, ugye? Hát én az édes álmat választanám.
1: Igen, igen. Tehát és azért próbáltam ilyen vidáman beszélni erről, hogy úgy álljunk hozzá a szűréshez, hogy ne úgy, hogy jó ez a nap arra, hogy megtudjam, hogy rákos vagyok-e, daganatos vagyok-e, hanem úgy álljunk hozzá, hogyha most elmegyek, akkor ki tudom védeni, hogy ne is legyek. Tehát, mert ugye senkinek nincs kedve megtudni, hogy daganata van. Úgy gondolja, hogy hát inkább legyen az holnap.
0: De... Akkor kivétel vagyok, mert én nagyon szeretném megtudni, hogyha bármi ilyesmi probléma van a testemben.
3: Na de ezért is kérdeztem a kombinált rákszűrés lehetőségét, illetve azzal, hogy megtudom, hogy rákos vagyok, attól én még életek 100 évig is, ugyebár.
1: Így van, tehát hát mondjuk, az információ, tehát ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy ha tudjuk, hogy mi a helyzet, akkor meg tudjuk változtatni a jövőt. Tehát a jövő ismerete az a jövő megváltoztatásának a lehetőségét rejti magába. Ez egy nagyon sokszor földolgozott irodalmi, meg filmes paradoxon, hogy akkor már nem is az lesz a jövő, ha megtudom, hogy mi lesz a jövő.
2: Ugye én itt még két kérdést, csak itt a rák felismerésével kapcsolatban felírtam, hogy a rák megelőzhető? Ugye erről beszélgettünk, hogy az életmód, de hogy van az a másik 50%, amikor a pech faktor van. Hogy így abban van. Az esetben is jó ez a dolog, és akkor mondjad, Szabi?
0: Ez tök egyszerű kérdés, mert hogy amivel lehet foglalkozni, azzal foglalkozni kell, amivel nem lehet foglalkozni, azzal nem érdemes foglalkozni.
2: Igen, ide kapcsolódik a másik, hogy ha időben észrevesszük, akkor ez mennyire csökkenti a kialakulás kockázatát, vagy magát a kialakulást. Hogy azért csak oda csatolok vissza, hogy vidámkodunk itt, hogy igenis el kell menni, igenis meg kell előzni, tehát fáradtságot kell venni arra, hogy elmenjünk naponta fél órát futni, ezért része a megelőzésnek, vagy bármilyen testmozgást végezzünk. És hogy elmenjünk szűrésre, mert hiszen én sem tudok most semmi, még viccből se tudok olyan okot kitalálni, ami miatt erről ne beszélnék a családom belül erről, hogy én rákos vagyok.
1: Ugye, igen, tehát úgy hívjuk ezt, hogy van a primer prevenció, meg a szekunder prevenció, tehát a primer a megelőzés, amikor elmegyek futni és egészségesen élek, a másodlagos megelőzés, az a szűrő vizsgálatokon való részvétel, amikor olyan stádiumban diagnosztizáljuk a daganatot, amikor még nem okoz panaszt. Ez a definíciója a szűrésnek. Mert amikor már panaszunk van, az már nem szűrés, akkor már kivizsgáljuk.
2: Aha.
1: És a szűrésekkel azt tudjuk elérni, hogy egy olyan, és a szűrés ezért van az, hogy az csak azt nevezhetjük bizonyított a jó szűrési módszernek, ami olyan korai stádiumban mutatja ki a daganatot, amikor még ha akkor fedezzük föl, akkor a túlélési esélyünk jobb, mint hogyha később. Tehát nagyon érdekes probléma ez, hogy a vastagbél tükrözés az azért ilyen, mert olyan korai stádiumban fedezi föl, amikor egy pici műtéttel ugye meggyógyulunk. Uh-huh. A tüdőrákok esetében például a tüdőszűrés az erre nem alkalmas. Tehát a tüdőszűrésre a TBC miatt megyünk, mert azt arra találták ki. De a tüdőrák szűrésére nem alkalmas. Fölfele lehet vele fedezni, de sajnos nem elég pici, nem elég érzékeny. Most a nemzetközi ajánlás az, hogy aki dohányzik, annak érdemes egy natív spirál CT-re elmennie, mert a CT képes arra, hogy olyan pici elváltozást is kimutasson, amit egy pici kis műtéttel el lehet távolítani, és valóban kimutatható, bizonyítható, hogy így a betegek túlélése megnövekedik.
0: Na hát ez is egy csodálatos karácsonyi ajándék lehet.
1: Egy spirál CT. Egyébként ezek...
0: Komolyan, tehát nagyon furán hangzik, amit mondok, de képzeljétek el, hogy milyen az, amikor a szeretteinknek potenciális egészséget...
3: Már kettőnél tartunk,
0: potenciális egészséget,
3: jól haladunk ahhoz, hogy meglegyen a bérlet.
0: Hosszabb életet adunk ajándékba, ilyen nagyon furcsa módon. Szerintem
3: vagy legalább az önmegismerésnek egy igen különös módját, hogy az összes rákra megszűrjük.
1: Hát igen, mert szeretünk, azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyen.
3: Jó kedvben.
1: Igen.
3: Mert akárhogy is egy rák hírétől kevesebb jobb kedv lesz, akárhogy
1: igen,
3: is.
1: Igen, de az azért szeretnénk itt most beszélni azokhoz is, akiknek esetleg már daganatot diagnosztizáltak, vagy a szerettei között van, hogy tényleg azt átadni, hogy ne legyenek magányosak. Mert hiszen fontos arról beszélni, hogy ez ugyanolyan betegség, mint a többi, nagyon sok esetben már krónikus betegségét tehető, egy részük gyógyítható is, és arról is beszélnünk kell, hogy kezdtem az elején, hogy mivel a szív- és érrendszeri betegségek halálozása ennyire lecsökkent, ezért egyre inkább a daganatos megbetegedések veszik át a vezető halálok szerepét. Tehát nem azért, mert több lett, hanem mert túléljük a többit. Átcsoportosult, és az emberiség számára ez lesz, ez most az első számú ok, ami meghatározza azt, hogy nem tudunk addig élni, ameddig elméletileg élhetnénk. Uh-huh. És ebben mindannyian érintettek vagyunk, akik már daganatosak, és akik még nem. Tehát gyakorlatilag már a mostani statisztiká szerint is ugye minden harmadik embernek daganatos betegsége lesz az élete során. Tehát itt a szobában most ugye
2: Jaj, tehát ugye...
0: Magammal kezdem egy, kettő, Csabi három.
1: És én vagyok itt negyedik.
3: Az étkezési dolgok benne vannak a megelőzésben? Most az életmódnak a futás részét emelted csak ki, de a rántott csirke, majonézes krumpli salátával, esetleg még hozzá egy kis...
2: Nem akarom elvenni István kenyerét, de én most voltam egy manuál terapeutánál, aki sok mindennek a keveréke, de ő azt mondta, hogy ez semmire nem, tehát semmelyik nem olyan erős az étkezés, hogy mit eszünk, a rossz a levegő, mint az életmód.
4: Tehát, hogy a reggeli futás több azért,
0: az életmódban benne van az étkezés is szerintem. Parancsolj, drága hallgató!
5: Na, sziasztok! Egy kicsit gyakorlatilasabb kérdésűvel itt nagyon sokszor elhangzottak ezek a szűrővizsgálatok, hogy tulajdonképpen, mert hogy például mondjuk egy dohányosnak ajánlott egy CT vizsgát, hogy ez mennyire reális, hogy az ember el is jusson egy szűrővizsgálatra, illetve hogy ezt így kérhesse az orvosától adott esetben, mondjuk ezzel kapcsolatban. Mert hogy egyáltalán általában azt hallani, hogy a beutalt betegeknek is több hónapos várólistája van, hogy egyáltalán valamilyen szűrővizsgálatra vagy vizsgálatra, ami nem azonnal szükséges, adott esetben hónapokat kell várni.
1: Igen. Tehát a válasz erre az, hogy
5: mert hogy említette, bocsánat, még ennyi esetben leteszem, tehát hogy a vendég említette, hogy erre van kezdeményezés, hogy bizonyos szűrővizsgálatokat néhány megyében kísérleti jelge elkezdenek elérhetővé tenni, vagy nem tudom, ezt most így nem biztos, hogy jól értettem, csak hogy fölmerült bennem az, hogy jó, akkor én most meglepem magam egy végbéltükről, vagy egy vastagbéltükrözéssel, vagy elmennék. Most magamról beszélek, de nem feltétlenül magamra gondolok nyilván, tehát hogy egy CT vizsgálatra, mikor egyre kevesebb, vagy nem tudom, tehát hogy igazából egyre kevesebb helyen lehet ezt néha végrehajtani. Vagy hogyha ez nem igaz, akkor kérem cáfolja meg, leteszem, köszi!
1: Köszi, szia! Tehát a várólisták és az hosszú időpontok azok az OEB finanszírozás korlátai miatt vannak. Egyébként kapacitás, diagnosztikai kapacitás van az országban. Tehát hogyha az orvosunknak elmondjuk, hogy minket az a lehetőség is érdekel, hogy magánfinanszírozásban kifizetnénk ennek a költségét, akkor nem kell várni ennyit. Tehát gyakorlatilag, hogyha beütjük a Google keresőbe ezeket a szavakat, akkor megtaláljuk azokat a szolgáltatókat, akik magánfinanszírozásban most elérhetők, tehát most be lehet sétálni egy olyan egészségügyi szolgáltatóhoz, ahol egy napon belül ezt elvégzik. Tehát akár egy CT vizsgálatról van szó, ott egy radiológus kollégával tudnak beszélni, és ő ezt el tudja végezni, ki tudja értékelni. Tehát ez sokszor probléma az, hogy az orvosok egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert az állami ellátás rendszerén belül nem szívesen tájékoztatják a betegeket magánfinanszírozott lehetőségekről. Holott elméletileg erre van joguk, sőt abszolút a jogrendszer szerint az orvosoknak általános tájékoztatási lehetőségüket és kötelezettségük van. Tehát nyugodtan elmondhatnák ezt, csak nyilván nem nagyon sok kellemetlenségük lenne, és ezért ezt nem teszik. Ezért azt javaslom a mindenkinek, hogyha egyáltalán bánnak fölmerül, hogy 10-20-50 ezer forintot magánfinanszírozásból finanszírozna, akkor ezt nyugodtan mondja meg az orvosának, hogy őt az is érdekli. Tehát amikor azt mondja, hogy 3 hónap múlva van időpont egy CT vizsgálatra, vagy egy MR-re, akkor kérdezze meg, hogy de egyébként lenne abból egészségügyi hasznom, hogyha ez a jövő héten lenne, és nem 3 hónap múlva, mert akkor én inkább szívesebben vállalnám ennek a költségét, hogyha erre lehetőség van.
2: Ez, csak gondolkozom, hogy mostanában volt dolgunk orvosi téren, és hogy egyszer nem tudja az ember eldönteni, hogy mi a jó, hogy már az internethez fordul, és kiböngészi a saját magát diagnosztizálja, és hogy milyen furcsa, és hogy az etikus-e ez már etikai kérdés, hogy az orvos nem tájékoztat, mert kellemetlensége származik belőle, vagy nincs ideje, vagy tudom is én bármi ok miatt.
3: Én a kombinált rákszűrés összeállítása mellett vagyok. Lehet, hogy ez egy piaci rés is lehet, nem? Tehát most ahogyan...
0: Hogy érted? Mit nevezel kombinált rákszűrésnek?
3: Hogy kiterjedten, amilyen veszélyeztetettségi fokozatok vannak, annyiféle rákszűrést.
0: Parancsolj, hallgató!
5: Én vagyok ismét, szóval nem, egyáltalán nem a vendéggel szeretnék ezzel vitatkozni, csak megemlíteni azt az aspektust is, hogy mint egy rendszerkritikusan, hogy igen, ez a probléma, hogy egyrészt az alapfinanszírozás miatt az ember nem jut el időben adott esetben, mielőtt diagnosztizálhatnák, vagy mielőtt meghalna adott esetben egy betegségben egyszerűen arra a szűrővizsgálatra. Az valóban csodálatos a kapitalizmus véleménye, hogy akinek van pénze, az megteheti, hogy elmegy magánszűrő. Itt valóban tényleg nem 10-20 adott esetben 50.000 forintról, de valamikor arról van szó. Viszont a másik oldala, mert hogy ezt érintettétek, hogy ennyire etikus vagy nem etikus, tehát egyrészt az orvosnak ugye, ahogy a vendég is említette, kötelezettsége lenne tájékoztatni mindenféle lehetőségről, ami belefér úgymond az orvostudományba, hogy így mondjam, és mégsem teszik meg, másrészt viszont meg nagyon szívesen és pénzért válnak olyat, hogy adott esetben adott gyógyszert ajánlanak vagy írnak föl a betegeknek. Tehát, hogy ez így, hogy fér össze ez a két dolog egymással?
0: Én egyébként még csavarnék egyet, tehát szerintem, hogyha van rá lehetőséged és elmész egy fizetős szolgáltatásban kivizsgálni ezeket a potenciális problémákat a testedben, akkor végül is azzal nem a TB-t terheled, tehát azokhoz fog eljutni a TB vizsgálat, akik nem tudják megfizetni ezt piaci alapon.
5: Egy nagyon szép ideális esetben igen, Szabi, de ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy írnak föl adott esetben kórházban orvosok vizsgálatokat, amiket nem is végeznek el, hanem pont azért, hogy a kórház bevételét növeljék, fölírják, hogy XY-on elvégeztük ezt vagy azt a vizsgálatot, holott nem végezték el azt a vizsgálatot. Egy. Kettő pedig adott esetben, aki meg mondjuk egészségesen él, és fizetik utána, vagy ő fizeti a járulékot az országos egészségügyi pénztárnak, blablabla, egészségbiztosítási pénztárnak, azzal például mi van? Tehát mondjuk adott esetben én 10-15 éve voltam mondjuk, vagy éven keresztül mondjuk voltam háromszor a házi orvosnál, és abból kétszer mondjuk jogosítvány miatt. Na akkor mi van? Tehát, hogy akkor tényleg miért nem megy az a pénz arra, akinek meg szüksége van rá? Na most csak ennyi, csókolom, folytassák.
0: Hello. Szerintem folytassuk egy kicsit a muzsika után. Dr. Peták István a vendégünk, és alapvetően a molekuláris farmakológiáról szeretnénk beszélgetni, csak még nem jutottunk odáig, hogy megértsük ezeket a gyönyörű szavakat. Maradjatok velünk, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja.

0: to beautiful dancers. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho my dancer. And applause to the beautiful princess on the dance floor. Và sau đây Lilian xin được gửi tặng cho tất cả.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemlélet magazinját hallgatja.
2: Dr. Peták István a vendégünk, és hamarosan eljutunk a molekuláris farmakológiához, de itt a zene alatt nagyon sokat beszéltünk.
3: Nem csillapodtak a kedélye.
2: Igen, az egészséges életmódról, és fölmerült a futás esetében, amit szerintem kötelezővé kéne tenni mindenki számára, hogy azért ez elég problematikus, főleg azoknak, akik nem nagyon mozogtak az életükben.
4: Igen, ezzel kapcsolatban szeretném csak elmesélni, hát ha valakinek szintén tudok ezzel segíteni, hogy én 43 éves koromig úgy gondoltam, hogy én képtelen vagyok futni, mert egy 500 méter után rettenetesen megfájdult a térdem, a hátam, és szerencsére hallgattam a fájdalomra, és nem erőltettem tovább, és sokan persze kitartóbbak, és sokan le is sérülnek, tehát és akkor egy nap üldögéltem a kertbe, és jött a szomszéd, aki mezitláb futott, hogy hát kérdeztem, hogy megőrültél, hát mit csinálsz, és akkor mondta, hogy nézek utána az interneten a természetes futás, natural running, helyes futás, hogy fönn van az internet, tele van olyan YouTube videókkal, ami mind ugyanazt mutatják, hogy mi a helyes mozgásforma, hogy ne a sarkunkat rakjuk le először, amit ugye lehetővé tesznek a modern cipők.
2: Átveréssel tesznek lehetővé, tehát lehetővé teszik, hogy lerakjuk a sarkunkat, csak hogy a test az azt érzékeli olyankor, hogy puhára érkezünk, közben meg betonra fogunk megérkezni, és így ezzel van. Tesszük tönkre az izületeinket.
4: Így van, tehát a cipő, ez a nagyon puha sarkú szupercipő megvédi a sarkunkat az ütődéstől, de nem védi meg a térdünket és a gerincünket. Tehát az az iszonyatos sok, az az ütés, az elképesztő erővel szalad végig a vázrendszerünkön, és tönkreteszi a térdünket, meg a hátunkat, tehát a gerincünket, tehát ezért átverés ez a szupercipő. Tehát, és mert különben, ha mezitláb lennénk, vagy egy vékony talpú cipőben, ezt nem tudnánk megcsinálni.
2: Érdekes módon ezek a nagyon olcsó kínai dorkó tornacipők a legpraktikusabbak ilyen szempontból, mert ott nem érkezel a sarkadra, annyira vékony a talpa.
4: Igen, most önmagában persze a cipő lehet jó, meg lehet jó a sarka, mert én is olyan cipőbe futok, aminek ilyen klassz, puha sarka van, csak attól függetlenül nem arra érkezem, mert addig nézegettem ezeket a videókat, amíg ki nem gyakoroltam, hogy hogyan lehet inkább az elülső részére érkezni a talpnak, illetve a közepére, hogy visszanyerjük ugyanazt a mozgásformát, amit a kisgyerek is tud, mert a kisgyerekek simán szaladgálnak mezitláb a betonon.
2: Pipiskedve szaladgálnak.
4: És pipiskedve szaladgálnak, és ugye így futnak a kenyai futók, meg az etió futók, mezitláb megnyerik a maratont, hogyha nő, akkor még meg is már áll kétszer szoptatni, és úgy megnyeri. Tehát ugye ez azért van, mert valójában ez csodálatos történet, hogy az emberi test egyébként a hosszú távfutásra van kitalálva.
3: Az oroszlán elő, ugye?
2: Igen, hát vagy az oroszlán elő, vagy a gazella után. Hogy hívják a szomszédodat?
4: Már nem emlékszem, hogy melyik szomszédom volt.
2: Ja, úgyhogy... Csak azért, mert nekünk volt egy műsorunk a természetes futásról, a mezitlábas futásról, a Futni születtünk könyv kapcsán beszélgettünk olyan magyar futókkal, meg olyan futóegyesületi szervezőkkel, akik ezt propagálják, és így próbálják visszavezetni a városi élőlényeket a futkározásra. De...
4: És csak azért említettem meg ezt, mert tényleg a futás az a legegyszerűbb, legolcsóbb módja annak, hogy ez a fél óra mozgás meglegyen, és hogy sokan ezt megpróbálják, és sokan csalódnak, és kellemetlen emlékük van. És azért akartam ezt gyorsan elmondani, hogy keressenek erre rá, menjenek el ilyen szakemberhez, mert valójában ez ugyanolyan, mint az úszás, hogy gyerekkorunkban elfelejtünk úszni, és újra meg kell tanulnunk felnőtt korunkban. Ugyanígy a futás is olyan dolog, amit újra meg kell tanulnunk felnőtten, hogy ez tényleg egészséges legyen, és ne legyen belőle sérülés.
3: Akkor ennyire egyszerűen, mi kell a futáshoz? Egy pár mezitláb.
2: Az akarat, igen az
3: tehát,
2: akarat,
3: hogy még víz akarat. Se kell, és medence.
2: Én abból is gondolom, hogy nagyon determinálva vagyunk a futásra, mert mindig, amikor elkezdek futni, nekem az volt a mániám, hogy Forrest Gumpoztam. Tehát, hogy különböző helyek között nem busszal mentem, még nem is biciklivel, hanem inkább futottam, és nagyon-nagyon hamar rákapott a testem arra a fajta örömérzetre, amit a futás okoz. Tehát le kellett kontrollálnom magamat, hogy naponta maximum 10 kilométert fussak, azért, mert olyan boldogságot jelentett ez a mozgás. Hiszen van mögötte egy 200 ezer úszkve, vagy 3 millió éves evolúció, ami ebbe az irányba tolt el.
3: Ezért az a jó hír, hogyha nézzük a tömegsportokat, akkor a futás azért a közé tartozik. Tehát, hogyha van egy maratonfutás itt Budapesten, akkor nagyon sok embert megmozdít, szerencsére.
4: De ne vigyük el ebbe az irányba, igen, hiszen itt most sejtszinteket próbáljuk megkapirgászni, és ezekre a kombinált rákszűréstől a rák különböző gyógyításaig próbálunk, hát én nem is tudom, színes információkat megtudni, hogy hol tart ma a tudomány.
5: Igen, tehát ugye beszéltünk arról, hogy alapvetően a daganatok úgy jönnek létre, hogy azokban a génekben, amelyek olyan fehérjéket kódolnak, amik a sejtek közötti kommunikációért felelősek, ezekben jönnek létre hibák, mutációk, amikor egy-egy betű vagy betűszakasz kicserélődik. És ezeknek a hibáknak, ahogy erről beszélgettünk eddig, a fele véletlenszerűen jön létre, fele környezeti hatásokra, de az, ugye az egyik üzenet az volt, amiről eddig beszéltünk, hogy megfelelő életmóddal tudjuk csökkenteni a kockázatunkat, de megszüntetni nem. Tehát a másik üzenet ugye az, hogy aki viszont daganatos beteg lesz, az ne gondolja azt, hogy feltétlenül ő a hibás, és a környezet se gondolja azt, hiszen mert hogy valójában nem tudhatjuk, hogy nála miért alakult ki, ezt soha nem tudhatjuk, és az emberiségnek föl kell arra készülnie, hogy lesznek daganatos betegek, és azokat meg kell tudunk gyógyítani. Tehát mindenképpen a gyógyítást sem adhatjuk föl, és itt fejlődnünk kell. Ami egy nagy lehetőség az emberiség kezében most az, hogy legalább kezdjük érteni molekuláris szinten, hogy miért alakul ki a daganat, mi az oka. Ez ugyanolyan forradalmat indított el az onkológiában, mint annak idején, amikor rájöttünk, hogy a fertőző betegségeket baktériumok és vírusok okozzák. Tehát ha annyit láttunk, hogy tüdőgyulladása van az illetőnek, addig csak a lázat tudtuk csillapítani. Amióta tudjuk, hogy egy baktérium okozza, tudunk okiterápiát adni az antibiotikummal. Itt is arról van szó, ha tudjuk, hogy az adott daganat kialakulásának milyen gének hibái az okai, és erre van gyógyszerünk, amik ezeket az okokat génhiba szinten kiiktatják, akkor ugyanilyen okiterápiát tudunk adni, ezeket célzott terápiáknak nevezik.
4: És hogy áll ez a típus? Mert azért ez egy olyan ugrás a baktériumok kezeléséhez képest, ugye a jelet vitelt megváltoztatni gén szinten, vagy hogy is van ez?
5: Így van, tehát hogyha van egy olyan jelátviteli út, ami mondjuk egy növekedési faktorreceptort irányít, például a leghíresebb az ilyen a HAM sejtek, HAM növekedési faktorreceptora. Ez elindít egy jelátviteli utat, ahol 4-5 ilyen jelátadó megy keresztül, és hogyha ebben a jelátviteli génben van egy hiba, ami egy például a tüdőrákok 5-10%-ában ebben a génben van hiba, akkor ez egy ilyen bekapcsolt állapotba rögzül, úgy kell elképzelni, mint akkor beragad a gázpedál az autóban, azt is tudjuk, hogy melyik márkánál volt ez, de beszorul, és ilyenkor a gyógykezelés az, hogy kikapcsoljuk ezt a beszorult gázpedált, tehát kikapcsoljuk azokat a hibás receptorokat, amikben ez a hiba van. És erre már például van gyógyszerünk. Ugye az első beteget azt 2003-ban kezeltük, és prospektíven ez az első között volt a világon, erre nagyon büszkék vagyunk, itt Magyarországon történt, és ez a beteg például 5 évig daganatmentes volt, és végül egy súlyosabb hasnyálmirigyulladásba halt meg, amit egy töltött káposzta vacsora okozott.
2: Tehát ez konkrétan,
5: ezt nem is már félve mondtam el, mert hogy nem akarom
2: mert
5: tényleg...
2: Jön a karácsony,
5: és...
4: A karácsony veszély, szerintem ez abszolút közszolgálati dolog.
5: De abszolút, ez kicsit arra is rá akarok ezzel világítani ezzel a példával, hogy mennyire fontos
4: látnunk, hogy a daganat is csak egy krónikus betegség, és hogy aki daganatos, az még nem biztos, hogy a daganatába fog meghalni. Én ezt szoktam mondani a betegeknek, hogy vigyázzon a zebrán. Csak azért, hogy tudatosan...
6: De én akartam mondani a legelején, amikor a halálesetekről beszélgettünk, hogy azért a háztartási balesetek azért vezetnek még mindig minden világon.
4: Hát ez is fontosak. Tehát, hogy tudat, tehát hogy csak hogy próbálok itt maradni a molekulák szintjén, hogy valójában a csodálatos az, hogy az a rengeteg kutató munka, amit az emberiség a természet megismerésére fordított az elmúlt évtizedekben, hogy megértse, hogy hogyan működik a sejt, a sok alapkutatás, a humán genom projekt, nek volt értelme.
3: Az ugye 2003-ban ért véget.
4: Tehát az véget ért 2003-ban, és ténylegesen elindította az emberiség életében a posztgenomiális korszakot, és nagyon sokan vártuk, hogy milyen előnyöket hoz ez, és van, és mi az onkológia területén tudunk mondani konkrét példákat arra, hogy mi volt az értelme, hogy ezt megcsinálta az emberiség.
2: Én még leragadtam a töltött káposztánál.
6: Amúgy
2: konkrétan csülökkel, vagy csülök nélkül,
6: és hogy egyáltalán a káposztatőt és mulattal lehet, hogy maga a
2: káposzta
6: csak volt a paprika benne.
2: Igen, az én fejemben a káposzta egy nagyon egészséges étel. Ráadásul ugye télen az egy viszonylag jól elérhető C-vitamin forrás.
4: Tehát igen, nagyon finom, és én is nagyon szeretem, tehát én senkit nem akarok erről most lebeszélni, csak nyilván mértékkel kell lenni, nem, hogy ne legyen nagyon zsíros, és hogyha...
6: Mi a határa meg ugye a káposzta zsírosság?
4: Tehát általában a zsíros ételek, főleg, hogyha alkohollal vannak kombinálva, ez egy nagyon erős EPE elválasztást indít, és hogyha, és ez, ha hirtelen stresszeljük az EPE elválasztást és a hasnyálmirigyet, akkor túl működik, és elkezdi saját magát emészteni.
3: Na ez így már tipikus karácsonyi.
6: Hát mit is szól?
3: Áremiszom, mert kocsival vagyok, valami rövidet talán.
6: Ugye, mert még biztos a cukor is segít ezen a dolgon. Vagy...
2: Mondanám még ilyen töltött káposztásat? Csak ha már itt a karácsony.
0: Mondd azt, hogy a bejegli.
3: A zserbót ne, már imádom. Csak azon gondolkoztam, bocsánat, hogy visszakanyarodom mindig, hogy az antibiotikum felfedezése azért közel 100 éve nagyjából akkor kezdődött, hogy a rák miért csúszott eddig? Tehát mondjuk az mintegy 70-80 évet késett a rák kutatás, hogy a rák gyógyításnak az ilyen precíziós felfedezése, ennek mi az oka? Ennyivel bonyolultabb volt, vagy kellett hozzá 2003-as géntérkép befejezése?
4: Tehát kellett hozzá először is a DNS felfedezése, Watson és Crick által, ugye az 50-es évek elején volt, tehát már itt van egy csúszás, illetve hát ugye azért bonyolultabb abból a szempontból a daganat, hogy a saját sejtjeink válnak daganatossá. A másik probléma az az, hogy az említettem, tehát egy daganatban több génhiba is lehet egyszerre, tehát ez okozza most egyébként a legnagyobb fejtörést, mert ez úgy kell elképzelni, mint egy olyan tüdőgyulladást kellene meggyógyítanunk, amit 5-6 baktérium egyszerre okoz. Uh-huh. És hogyha csak egy okozza, tehát például aznél a tüdőrákos daganatos betegnél is ez volt a szerencse, hogy gyakorlatilag ez volt az a fő oka a daganatának, és erre tudtunk célzott gyógyszert adni. Hogyha egyszerre több ilyen van jelen, akkor már kombinált kezeléseket kell adnunk, hogy mindegyiket legyőzzük.
6: Alakul, de ugyanígy vissza a kérdés, tehát hogy mennyire kombinált egy rákszűrés, tehát hány százalékát lehet ezeknek a okozóknak kideríteni, gondolom ez is jó cipőben jár már.
4: Most az egy, tehát két fajta génhiba van, az egyik a veleszületett, öröklődő, a másik a szerzett, és a daganatokban a génhibáknak a 90%-a szerzett.
2: Tessék, életmód.
4: Tehát ott jön be ez, hogy a
6: szerezzük.
4: Az öröklődő génhibák csak a daganatok 10%-áért felelősek. És vannak olyan öröklődő génhibák, amikről már tudjuk, hogy megnövelik az adott daganat rizikóját, és ezeket már tudjuk is vizsgálni, és tudjuk a személyre tudjuk szabni a megelőzést is. Hm. Mert az biztos, hogy ez lesz a jövő.
6: Tehát nem ez a hajlam, ugye, hogy a családban volt már rákos eset, akkor nagy eséllyel a többi leszármazottban is lesz.
4: Tehát, hogyha van egy ilyen szabály például a vastagbéldaganatoknál, hogyha a családban már volt, akkor érdemes 10 évvel hamarabb elmenni a szűrésre, mint hogy a rokonunknál azt diagnosztizálták. Tehát, hogyha valakinél már 50 éves, az édesapjánál 50 éves korban diagnosztizáltak vastag bélydaganatot, akkor lehet, hogy érdemes már 40 éves korban elmenni. Mert akkor esetleg van egy kockázat, hogy örököltük a hajlamot. Vannak persze genetikai vizsgálatok, ahol ezt ki is lehet deríteni, hogy örököltük ezt a hajlamot. És vannak ilyenek, amit erről érdemes tudnunk. Azt kell látnunk, hogy ez egy másik ága a molekuláris genetikai vizsgálatoknak és tudománynak, és egy másik ága az, amikor a már daganatos beteg daganatában lévő génhibákat nézzük meg, abból a célból, hogy találjunk rá célzott kezelést.
6: Hát meg katalógusba venni, hogyha legközelebb felismerik, akkor már tudják, hogy az a processzus, amit eddig végigmentek, az milyen eredményre vezetett.
4: Ez egy nagyon izgalmas új beszélgetést nyithat meg, hogy hogyan érjük ezt el, hogy a több millió mutáció kombinációjához, mindegyikhez megtaláljuk azt a kombinációt, ami végül is hatásos, és ez az emberiség számára egy hatalmas kihívás, de nem megoldhatatlan.
3: Ez lényegében egy mintavétel, ha egyszer már előfordult, akkor katalogizáljuk, és utána csak vissza kell keresni, mint az egyezést kell megtalálni.
4: Így van, erre sok nagy nemzetközi adatbázis van, de mi is kifejlesztettünk erre egy szoftver megoldást, egy online megoldást, ami egy öntanuló gép, és mindig megmutatja az orvosnak, hogy ehhez a beteghez leginkább hasonlító genetikai eltérésű betegeknél mi volt a leghatékonyabb terápia.
6: Uh-huh. És de ez felveti azért a gén szekvencia adatainak bizonyos mennyiségét, vagy minőségét, tehát hogy nem biztos, hogy nem is tudom, Miskolc mellett, hogy hívják azt a kórházat, de hogy ott azért a géntérképkészítés még gyerekcipőbe járna.
4: Amin nagyon dolgozunk, itt Magyarországon konkrétan, már 19 onkológiai centrummal van együttműködési szerződésünk, egyébként a Miskolci Kórházzal is van, és nem kell, hogy helyben történjen a genomszekvenálás, vagy a géntérképezés, ez ugye, mert az a...
6: Nem, én az adat felhasználásra gondolok konkrétan, tehát attól, hogy van egy számítógép a helyiségben, még nem biztos, hogy ezt tényleg így és amúgy használják. Hát ne felejtsd el, amit említettél, hogy ez egy viszonylag új dolog, hogy ez ennyire a hétköznapokban átszűrődik, és az, ahogyan eddig bizonyos
2: processzek. Erőszakkal nem lehet senkinek segíteni. Tehát, hogyha
6: de nem már, mint hogy...
2: Az engem sokabban érdekel, hogy elérhető-e. Tehát, hogy például ez egy nyílt platformú rendszere, hogy bármilyen orvos elérheti-e, vagy csak azok,
6: Igen, tehát akik... az orvosoknak az egyéni választása, vagy az, én nem is tudom, hogy az orvosokat hogyan szokták éppen az aktuális fejlesztések irányába terelgetni.
4: Itt ez egy nagyon új dolog. Tehát az egy-egy gén vizsgálata az már rutinszerűen megtörténik Magyarországon is, ami egy új szakasz az orvoslásban, amit úgy hívunk, hogy precíziós orvoslás, amikor a teljes molekuláris információ alapján dolgozunk egy személyre szabott kezelési stratégiát, ez azért még új. Ez az Egyesült Államok felől jön ez is, ez ott már a nagyobb onkológiai centrumokban 4-500 gén vizsgálata történik meg egy daganatos betegnél.
6: Közel vagyunk akkor ahhoz, amit én kérdeztem, ez a kombinált rákszakasztás.
4: Tehát ugye abban a szempontból igen, tehát a molekuláris megközelítés az, hogy találjuk ki, hogy az adott beteg daganatát milyen génhiba okozta, és ez egyre inkább fontos kérdés, tehát nem csak azt kell tudnunk, hogy tüdőrákja van, vagy vastagbélrákja, hanem, hogy milyen génhiba okozta daganata van, mert

0: hiszen ugyanaz a gén okozhatja mind a kettőt, és az egyikben csak a százalékos gyakoriság különbözik egyébként. Tehát valahol lehet, hogy már egy daganattípusban van tapasztalatunk, hogy hogyan működik egy gyógyszer. Most például volt egy ilyen nagyon izgalmas eset, amit a Magyar Klinikai Onkológusok Társaságának a konferencián mutatott be a Debreceni Egyetem, ahol a közreműködésünkkel, tehát egy kollaborációban egy betegnél egy olyan génhibát találtunk, ami egy másik daganat típusban törzskönyvező gyógyszer hat. És egyedi engedéllyel ez a beteg megkapta ezt a kezelést, és nagyon-nagyon jó reagált rá.
1: Mármint azért, mert a gyógyszer maga az a génhibát kezeli?
0: Így van. Tehát ez egy olyan génhiba volt, amit leggyakrabban melanómában fordul elő, ez pedig egy epeuti daganat volt, itt nagyon ritka, de ugyanazt a génhibát találtuk, és egy olyan gyógyszert kapott a beteg, ami erre a génhibára hat, amit a melanómában már rutinszerűen használod, de epeutiban még nem, pedig ugyanaz a génhiba volt, és ezt egy engedélyezett beteg megkapta, és ezt az esetet például azonnal el is fogadták nemzetközi publikációban ezt a magyar beteget, hogy most a világ megtudja, hogyha
2: ez a
0: Ausztráliában vagy Amerikában látnak egy ugyanilyen beteget ugyanilyen génhibával.
1: Kezeljük úgy, mint hogy melanómája lenne.
0: Akkor kezeljük úgy, mint a melanómája.
2: Ez pontosan. Mennyi idő szerinted, mert te mondod, hogy precíziós gyógyítás, a precíziós diagnosztika, ami most ugye fejembe összeállt, az mikor válik reálissá? Tehát, hogy én otthon egy...
1: Mikor
2: nem
1: lesz
2: akartam lelőni, mert van egy
1: mobiltelefon kis alkalmazást keresel,
2: ugye? Igen, majd erről beszéljünk, mert van egy nagyon okos kis szerkezet, ami, ha jól tudom, Magyarországon
1: mint
2: is itt van.
1: A Star Trekben.
2: Ezt nem mondjuk el még, mert majd a végén. Ez még mikor válik hétköznapivá, hogy egész gyorsan lehessen precíziós diagnózist felállítani?
0: Tehát technológiailag készen állunk, tehát már most elérhető ez nálunk is, tehát hogyha...
3: De nem az van, hogy most bukott be Amerikában pont egy ilyen cég, aki azt mondta, hogy mi minden diagnosztizálunk nálatok, csak adjatok csomó pénzt.
1: Hát ők konkrétan egy mobiltelefon kiegészítővel akartak diagnosztizálni.
0: Erről nem tudok, erről történet, melyik történet.
3: De a szünetben megkeresem neked, egy őrületes lufi volt az egész, mert folyamatosan ugye hamisították az eredményeket, és az ígéret miatt, mivel startup volt, gyűlt a lelkesedő támogatás.
1: Hiszen mindenki szeretne egészséges lenni.
0: Én sejtem, hogy melyik lehet.
3: Egy nőci volt a vezetője.
0: Igen, most meg is fogják filmesíteni, és Jennifer Lawrence lesz. Ő szereplő, és nagyon várjuk.
3: Lehet, hogy ez egész csak egy ilyen film előtt történet volt. Minden esetre, hát azért hol tart a valóság? Mert te inkább foglalkozol a valósággal, mint hogy ugye startupba gyűjtesz. A diagnosztika meg annak a könnyített változata területén.
1: AliExpressen meg lehet-e már rendelni ezt a kis gépet?
2: Nem, ezt jó, a kis gépet, el.
0: Na jó. Nem, tehát, ott tartunk, hogy elérhetők olyan asztali genomszekvenálók, amik akkorák, mint egy mikrohullámú sütő, nem sokkal nagyobbak, és képesek több száz gén egy időrű vizsgálatára.
2: Nem kérhettek ilyet karácsonyra, vagy a kombinációrés van,
1: én
2: vagy ez az asztali gén szekvenáló.
1: Van egy nálad egy ilyen induló csomag, amit olcsón meg lehet vásárolni rögtön.
0: És hát igazából ezek egyre inkább megjelennek most már Magyarországon is kutatóintézetekben és molekuláris diagnosztikai laboratóriumokban. Igazából a kihívást az jelenti, hogy hogyan dolgozzuk fel azt ezt a fantasztikus sok adatot, amit ezek a készülékek meg föltárnak számunkra. Tehát igazából a fejlődésnek a gátja az informatika ennek a fejlődését jelenti, és mi is ezért 3 éve már nem a diagnosztika fejlesztésére fókuszálunk, hanem az informatika fejlesztésére, hogy készen álljunk arra, hogy amikor megjelennek már a 3. generációs genomszekvenálók, amik már tényleg akkorák, mint egy pendrive, és már ilyet is mutatnak a ezek itt.
1: Közben mutatja a képet, tényleg akkora, mint egy pendrive, számítógépes csatlakoztatható, tényleg, hát ez amit mondtam, az AliExpress
2: István azt mondta, hogy ezt tesztelik itthon Magyarországon.
0: Így van, tehát már tesztelés alatt van Magyarországon.
1: Most a képen körülbelül egy 1 centiszer, mondjuk 4 centis eszköz látható számítógéphez dugva, és ez az eszköz alkalmas ugyanarra a diagnosztikára, mint a mikrohullámú sütő nagyságú?
0: Így van. Hát ugye az a fantasztikus, hogy amikor a Human Genome projekt történt, az több milliárd dollárból egy nemzetközi összefogással készült egy

0: olyan genomszekvenálás, amit ez a pendrive fog nekünk csinálni.
1: Ez nagyon jó. Jaj, Laura, annyira furán érzem ma reggel. Csinálok kávét, addig csináld meg, légy szíves a szekvenciámat.
2: Egy ilyen adás alatt az egész távot tehát tudjuk vizsgálni gyakorlatilag. Az mondjuk elég közel van, nem?
1: Az kell, aki tilos támogatói tagkártyát vásárol, annak megcsináljuk ezt.
2: Kombináltat.
1: Mennyibe kerül egy ilyen kis eszköz? A nagyobb is, meg a kisebb is.
2: Az a neve, elmondhatjuk a nevét?
0: Szerintem még nincs kereskedelmi forgalomban, ez a nanopor technológia.
2: Minion az van rá.
0: Minion a gép neve. De amik forgalomban vannak már, azok ezek a asztali szekvenálók, ezek ilyen a tipikus azon kb. 50 millió forint egy ilyen készülék.
1: Ami szerintem az egészségügyi és költségvetéshez képest nem olyan nagyon magas, tehát hogy így lehetne a kórházakba vagy egészségügyi központokba elhelyezni egy-egy darabot szerintem.
0: Így van, tehát ez elérhető. Az kérdés, hogy kell-e mindenhova, mert ugye nagyon könnyű magát a mintát is szállítani, tehát ugye tipikusan a vizsgálat az abból a parafinos blokkból történik, abból a biopsziából, amit ugye egyébként is, amikor a daganatot diagnosztizálják, akkor vesznek egy biopsziát, abból történik egy szövettani vizsgálat, és tipikusan marad belőle, amit 30 évig tárolnak. És nekünk csak annyit kell tennünk, hogyha egy betegnél ilyen molekuláris vizsgálatra van szükség, hogy kölcsönkérjük attól az intézettől ezt a mintát, kivonjuk a DNS-t, és berakjuk egy ilyen szekvenálóba. Tehát itt most jelen pillanatban van egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy igazából hány ilyen genomszekvenálóra van szükség az országban. Tehát valószínű, hogy nem kellene sok.
1: Most hány van?
0: Ez nincs erről központi nyilvántartás, de több tucat az én tudomásom szerint. Nyilván ezeknek nagy része kutató laboratóriumban és kutatási célra használják őket, de megjelentek diagnosztikai célú genomszekvenálók is. Ami tényleg probléma, amire a mi fejlesztésünk, amit említettem, fókuszál, az az elemzés. Az a bioinformatikai és orvosbiológiai kiértékelés, ami lehetővé teszi, hogy a több száz gén, több millió mutációja esetén az adott betegnél kiválaszthatóvá teszi a megfelelő kezelést az orvos számára.
2: Csak annyi jutott eszembe, hogy kicsit visszarázódjunk, hogy egy ilyen genomszekvenáló az bármit tud diagnosztizálni a rákon kívül, vagy az csak, hogyha én még tudnám a választ is, felteszem a kérdést, de nem tudom ráadásul.
0: Hát sok minden másra is lehet használni, és használják is. Tehát úgy egyébként például baktériumokat is lehet vele szekvenálni, és tehát maga a genomszekvenáló, mint eszköz, olyan áttörést hozott az emberiségnek, mint a mikroszkóp meg a távcső. Tehát azért is érdemes megszoknunk ezt a szót, hogy genomszekvenáló, meg új generáció, meg szekvenáló, mert a mikroszkóp is egy idegen szó, de már mindenki tudja. Igen. A szekvenálót is úgy, hogy meg kell tanulnia szerintem általános iskoláig mindenkinek, hiszen ez egy olyan eszköz, amivel belelátunk a sejtbe, tehát már a mikroszkóppal látjuk a sejtet, a szekvenálóval meg belenézünk a molekulák szintjére, lemegyünk a sejt magban a DNS láncig, és már látjuk a DNS láncot is. És ez forradalmasítja az orvostudomány több területen, nem csak a daganatkutatásban.
2: Csak hogy mindig ugye más területen is felvetül bennem az a kérdés, hogy lassan a Marsra megyünk, tehát olyan szuper technológiát találunk ki, és hogy ilyen csodaszámban beszélünk ezekről a gépekről, vagy diagnosztikai eszközökről, hogy hát szuper agyak léteznek a Földön, és mérnökök, és találják ezeket a dolgokat, és mégis ilyen mamut léptekkel haladnak ezek a fejlesztések. Nekem mindig ez az érzésem valahogy, hogy pont olyan dolgokra fordítjuk az energiánkat, Mars kutatás, erről egy komoly családi vitám volt múltkor, hogy miért kell nekünk a Marsra menni.
1: Hol álltál, melyik oldalon? A pró vagy a kontra?
2: Hát nem tudtam megválaszolni, hogy én próbáltam védeni azt az oldalt, hogy biztos van ennek jó oldala, a kutatási, fejlesztési rész, és ebből lesz majd valami, hogy onnan Mars kőzetet hozunk, abból a rákkutatás felé elindulunk. Talán próbáltam védeni ezt, de De a másik oldalon meg jogos kérdés, hogy miért nem az itteni földi dolgokra költünk fejlesztési pénzeket, miért kell nekünk a Marson elkölteni?
1: Mikor voltunk a szomszédnál csak úgy bekopogtatni hozzá, hogy hogy van?
2: Például, igen, és semmiben nem kerül.
0: Igen,
2: de bocsánat.
0: Nem, egyébként csak annyit csatlakoznék ehhez, hogy amikor az Egyesült Államokban kutattam, ugye majdnem 5 évig, egy csodálatos helyen a St. Jude Children's Research Hospitalban, egy gyermekonkológiai központban, ahol tényleg nagyon optimálisak voltak a feltételek a kutatáshoz. Egy nap jöttek a kollégák, hogy megyünk tüntetni. Uh-huh. Ugye a rákutatásért. És akkor mondtam, hogy hát nekem leesül a bőr a képemről, hát itt annyira mindent megkapok.
2: Annyira
0: a
2: rákutatás,
0: annyira mindennek van. És mondták, hogy ezt én rosszul látom, mert hogy folyamatosan a kommunikálnunk kell a közvélemény felé és a képviselők felé, a kongresszusba és az elnök felé, hogy nehogy a hadi kiadások miatt elvonják a rákutatásra szánt pénzt. Tehát, hogy folyamatosan mutassuk a társadalomnak, hogy igenis van értelme, hogy költünk a kutatásra és a diagnosztikásra és a betegek kezelésére, és hogy valójában az erőforrásokat például mondjuk a fegyverkezés felől kéne átcsoportosítani, hiszen sokkal több ember hal meg rákban, mint akár az ellenség, mint a háborúkban. Tehát, hogy mi a valódi veszély. Az a baj ez a daganattal is, hogy láthatatlanul halnak meg ezek az emberek. Tehát ma Magyarországon naponta 100 ember hal meg rákban. És nincs a híradóban, nincs minden este arról híradás, hogy ma is meghaltak 100-an. Pedig hogyha, és én azt szoktam azt tudnak elmondani, hogyha egy árvíz lenne, és egy kis falut körbezárna a Duna, ahol 100-an vannak, és végignéznénk a tévében, hogy szépen lassan megfulladnak, akkor mindenki megőrülne, és azt mondaná, hogy azonnal küldjünk helikoptereket. De mivel, hogy ezek nem látjuk, és nem tudjuk, és így ezért is vagyunk most itt, és azért beszélgetünk róla, hogy tudatosítsuk, hogy ez történik.
3: Csak még az egyszer jöjjön el, mikor nem látja senki sem, hogy eljött, én boldog vagyok, többet mit adtam, nem tudok. Magának adtam a lelkem mindenem, el ne feledjen engem sohasem. Szeressen még tovább, legyen jó barát, ne égj

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazin.
1: Ja, hát mennyit nevettünk most, egy ilyen rákról beszélgetünk, meg a halálról, meg a töltött káposztáról. Merre tovább? Már nagyon-nagyon kevés időnk van. Hogyan mentsük meg az emberiséget a pusztulástól?
2: Tehát amit mi tudunk ehhez hozzátenni, ami a mi missziónk, hogy minden beteg hozzáférjen a személyre szabott célzott kezelés lehetőségéhez. Ugye, amiről említettem, ezt most precíziós orvoslásnak nevezik, amikor végre a molekuláris információt föl lehet használni. Ez minden területet át fog változtatni az orvoslásban, de a legnagyobb forradalom az onkológiában zajlik, hiszen hogyha a daganatnak ismerjük a molekuláris hátterét, hogy az adott betegben konkrétan melyik génhiba okozta a daganatot, akkor ezt az információt be tudjuk építeni abban, hogy a különböző terápiás döntések során neki mi a legjobb választás. Most ez nagyon fontos azt látnunk, hogy ehhez azon túl, hogy megvan a molekuláris diagnosztika, kell ez a döntéstámogató rendszer, amit kifejlesztettünk, és az is nagyon fontos, hogy az eredményt a kezelő orvossal, illetve a helyi onkotímmel közösen megbeszéljük. Ezeket úgy hívják, hogy molekuláris onkotím, amikor a molekuláris biológus csapat, meg az onkológus csapat, sebész, patológus közösen beszéli meg, hogy na, ezek alapján az információkra mi a legjobb döntés. Mert lehet az is, hogy bocsánat,
3: egy gyors telefon, hogy valaki van a vonalban. Igen, halló. Vagyok.
4: Nem, én ezt így nagyon addig is legalább ártam gondolni, hogy mit akarom mondani.
2: Akkor megyom tovább, mert tényleg ezt fontos látni, hogy amikor precíziós orvoslásról beszélünk, az nem jelenti ma még minden esetben azt, hogy bekapunk egy tablettát és meggyógyulunk. Itt még nem tartunk, szeretnénk ide eljutni. Ez egy út, amin tartunk. Egyre nagyobb százaléka a betegnek akár ilyen hatékony kezelést kaphat, de ma még valójában akkor használjuk ki az információt. Ha például azt látjuk, hogy olyan génhibái vannak a betegnek a daganatában, ami terápia rezisztenciát jelez előre, mert olyan sok mutáció van, olyan fajta, amire nem tudunk most hatékony célzott terápiát kapni, akkor az adott betegnél lehet az a helyes döntés, hogy azonnal meg kell műteni, vagy pedig a kemoterápia, amit ugye sokan nyilván nem szeretnek, hiszen tudjuk, hogy sok a mellékhatásuk, de mégis bizonyos betegeknél lehet az a legjobb döntés, hogy azt fogadják el, és pont a célzott kezelés, ami hatástalan lenne, rövidíteni meg az életüket. Tehát azt nagyon fontos elmondanunk, hogy ez a bizonyos személyre szabott döntés szülessen meg, az, ami bizonyítottan megnöveli a betegek túlélését, hogyha ezek a döntések jó döntések.
3: Parancsolj, mondhatod. Háló.
4: Oké, na, hát biztos már elhangzott, meg szerintem az egész műsorból már úgy ezt lehet úgy azért kiérezni és gondolni, hogy azért az előidézőnek azért sok, tehát a rák kialakulásának az előidéző, az összes többünk azért a környezetünknek a káros hatásai szerepet játszanak. És hogy tulajdonképpen az, hogy az embereknek minél gyakrabban ilyen káros stressz hatásoknak vannak kitéve, akkor, tehát mert ugye lehet mondjuk pozitív stressz is mondjuk, tehát a figyelmüknek a felkeltése, vagy az erősítése, vagy éppen öröm, vagy éppen bármi olyan, ami pozitív kicsengéssel hat az emberre, az tulajdonképpen ugye pont megakadályozná ezt, hogy mondjuk ilyen negatív stressz által keltett mutációk, káros mutációk a sejtbe, hogy kialakuljanak.
1: Köszi, válaszunk.
2: Igen, tehát arra vannak, egyrészt arra van bizonyíték, hogy aki már daganatos, de egyébként optimista, tehát pozitívan áll a betegség, ez jókedvű, az tovább él. Ez sajnos ez így van.
3: Nem akar meghalni.
2: Igen, és nem tudjuk pontosan miért, de tehát az immunrendszer is jobban működik, nem stresszel annyira.
3: Ez már az életmód tanácsadásban benne van, tehát hogy aki jókedvű, tovább él.
2: Így van. Az optimisták tovább élnek, a jókedvek. És szerintem nagyon fontos az, hogy, felismerjük azt, hogy az ember egy olyan lény, aminek az evésen és az iváson kívül ugye simogatásra is szüksége van.
5: És a simogatást egymásnak tudjuk adni. Egy mosoly képében is, és tudunk már segíteni egymásnak, hogy, tovább éljünk.
1: Igen.
6: Szevasztok, jó reggelt, szia, szia. István Balázs vagyok. Júri.
2: Szervusz, szia!
6: Örülök, hogy hallom a műsort. Kicsit szeretnék hazabeszélni, és esetleg meg tudnátok pedzelni azokat a különleges személyre szóló kezeléseket, amik azok az emberek számára lehet nyújtani, akiknél mondjuk a családban gyakoribb a daganatos betegségek előfordulása mondjuk egy öröklött mutációnak, vagy egy öröklött genetikai hibának köszönhetően, hogy azok számára például annak elérhető.
2: Messziről beszélsz, hol is vagy most?
6: Én most éppen Németországból hívlak téged, titeket.
2: Balázsra.
1: Csüss!
2: Nem. Fantasztikus, mert éppen rád gondoltam, hogy vajon hallgatod ezt a műsort, és bíztam benne, hogy igen.
6: Most szóltak, hogy kéne hallgatnom, úgyhogy bekapcsolódtam, és nagyon örülök a témának, meg ahogyan ezt megbeszélitek. Csak hogy figyelembe veszik-e már Magyarországon a döntéshozatalnál az örökletes faktorokat? Ez egy kérdés, amit én nem tudok.
1: Biztosítótársaságok, vagy a TB, vagy kicsoda?
6: Akár magánegészségügy, akár egyébként állami egészségügyben vannak ilyen olyan programok, amikor a genetikai konzulens, egy genetikus a családban sok daganatos megbetegedést tapasztal, és akkor esetleg gyanúja támad, hogy egy örökletes daganatszindrómában szenved a páciens, és akkor ezeket a vizsgálatokat el lehet-e végezni Magyarországon. Állami vagy akár privát egészségügyben milyen vagy most kifejezetten a műsor az a cézoterápiákról szól.
5: Ez szerencsére sokrétű műsor, úgyhogy...
1: Igen, fraktalizálódunk, sőt annyira, hogy én most meg is kérdezném, hogyha már Németország is a vonalban van, hogy mi a különbség mondjuk Németország és Magyarország viszonylatában az ilyen szintű egyéni terápiában vagy diagnosztikában?
6: Diagnosztikában az magyar állami egészségügyet nem tudom, én egy privát szolgáltatónál dolgozom, de itt ugyanúgy elérhető privátban és állami szinten is az ilyen molekuláris diagnosztika. Ilyen pillanatban ezek ugyanúgy gondolom, mint Magyarországon új generáció szekvenálással futnak, sokkal szebb felbontással és gazdagabb adatokkal és többfajta cézoterápiára adnak lehetőséget. Kicsit másabb szegmensben dolgozom, nem vagyok annyira update ebben a témában, de ugyanúgy elérhetőek, szerintem hasonló módszerek elérhetőek Magyarországon, jó, szerintem inkább a privát szférában, mint ami itt egyébként Németország is. Tehát minőség szempontjából van egy-két cég Magyarországon, akik simán hozzák a német minőséget.
1: Szuper, köszönjük ilyet. Szépen!
2: Szia.
3: Kollega volt?
2: Igen, kollégák voltunk. Uh-huh. Évekkel ezelőtt együtt dolgoztunk, úgyhogy és tudom, hogy ő szereti a Tilos Rádiót, és ezért gondoltam, hogy hát, ha tényleg hallgatja is, bár tudtam, hogy Németországban van, úgyhogy izgultam.
5: Ott is lehet hallgatni, szerencsére.
3: Mint halljuk.
5: Tilos.hu-n keresztül. Jó. Térünk vissza még ugye az egyéni megoldásokra, illetve arra, hogy kinek van lehetősége ezt megkapni. Tehát amikor már a géntérkép alapján megállapították a lehetséges kezelést, pontosabban magán ezen az ülésen vagyunk, a gyógyszerezés, tehát hogy hol tartunk a gyógyításban, mert arról volt egy-két szó, hogy bizonyos hasonlóságokat már korábbi gyógyszerek alapján lehet, de most, hogy új géntérképek kerülnek elő, biztos új módszerek is a megoldásukra.
2: Így van, tehát a jó hír az, hogy már több mint 50 célzó gyógyszer van forgalomban, tehát amik közül választhatunk. Ezek nyilván lefedik a leggyakoribb génhibákat, tehát hogyha haladunk, egyre ritkább génhibákra keressük a megoldást, illetve több mint 300 célzott hatóanyag van klinikai vizsgálatokban. Na most ezekről azért nagyon fontos beszélni, mert ugye ebből rögtön lehet érezni, hogy komoly esélye van annak, hogyha most valakit daganattal diagnosztizálnak, akkor olyan génhibát találunk a daganatába, amire a hatóanyag még csak klinikai vizsgálatban van. És ilyenkor megpróbáljuk megkeresni, hogy hol van a legközelebbi olyan onkológiai centrum, ahol pont olyan hatóanyagot vizsgálnak, amit arra a génhibára fejlesztettek ki.
3: Ez ugye tipikusan nem csak Magyarország, hanem akkor ez mondjuk...
2: Így van, hát mi ezt abszolút kiterjesztettük Európára, mert azt gondoljuk, hogy Európán belül tudnunk kell mozogni, és hogyha olyan, ha például most van egy nagyon kedves betegünk, aki vállalta is a nyilvánosságot, aki egy gyöngyös patai hölgy, aki tüdőrákkal diagnosztizáltak 4 évvel ezelőtt, és egy olyan génhibát találtunk nála, amire hatóanyagot csak klinikai vizsgálatban találtunk Spanyolországban, Malagán. Úgyhogy,
5: és oda kell utazni.
2: És oda kell neki utazni. Életében először járt külföldön, először látta a tengert, megtalálta használni a Facebookot, és most havonta utazik azóta is Malagába. És hát fantasztikus történet, hogy
3: nem azóta... Nem akartok ti ilyen rákosak lenni, gyerek.
2: És most elég is dagadott.
5: Ez többszörös gyógyszer szerintem.
1: Ami igen, hogy nagyon komplex gyógyítás. Szerintem az is nagyon pozitív, hogy eljut Malagára. Szerintem az is egy nagyon érdekes történet, és az, hogy mellette még kap egy ilyen kísérleti gyógykezelést is, ez szuper pozitív.
2: Tehát ezzel fontos tudnunk az, hogy a klinikai vizsgálatokban mindig ahhoz a hatóanyaghoz jutunk hozzá, ami a tudomány mai származása, állása szerint a legnagyobb valószínűséggel hatékony. Tehát úgy persze nem, azért van a klinikai vizsgálat, mert még nem tudjuk biztosan, hogy mennyire jó, vagy hogy jobb-e, de ugye a klinikai vizsgálatokat független tudományos etikai bizottságok hagyják jóvá, és azt nézik meg, hogy abban a klinikai vizsgálatban résztvevő betegek valószínűsíthető haszna többen, mint a kockázat. Mert is, hogyha teljesen csak matematikailag gondolkozunk, hiszen évről évre tovább élnek a betegek az új gyógyszerek miatt, hogyha már most megkapjuk a jövő gyógyszereit, akkor hozzáférünk ahhoz a plusz hosszabb túlélési esélyhez, mint hogyha pár évvel később lettünk volna tagalatosak. Tehát matematikailag biztos az az állítás, hogy azok, akik klinikai vizsgálatokon vesznek részt, statisztikailag nagyobb eséllyel tovább élnek, mint akik nem. Mert egyszerűen ez matematikai.
1: De még mindig csak a nettó élettartamról beszélünk.
2: Igen, most ugye az egy kérdés, hogy mikor beszél. Ugye a gyógyítást mindig nagyon óvatosan használjuk az onkológiában, mert hosszú évek után is kiújulhat váratlanul a betegség, úgyhogy egyszerűen ez egy nemzetközi elfogadott nomenklatúra, hogy 5 év daganatmentesség után kezdünk el arról beszélni, hogy most már valószínűleg...
3: Tehát sosem mondod azt, hogy gyógyult valaki, csak azt mondod, hogy tünetmentes.
2: Így van, így van, biztosan, hogy biztos. De hát végülis mert az a cél, hogy olyan sokáig tünetmentes legyen, hogy ne a daganatában halljon meg. Ez a végső cél.
3: Telefon. Halló.
4: Halló. Csak egy kérdés lenne az előbb ez a malagai kezeléshez, hogy lehet magyarként bejutni egy spanyol centrumban lefolytatott klinikai vizsgálatba, és hogy ennek kifinanszírozza a költséget.
3: Oké.
2: Így van. Tehát a klinikai vizsgálatokban maga a kezelés az mindig térítésmentes. Ezt mindig a gyógyszergyártó biztosítja, és azokat a vizsgálatokat is, amit a klinikai vizsgálat céljából végeznek.
3: Tehát most nyilván ez egy win-win szituáció, hogy a gyógyszergyár is kap egy olyan egyedet, most nevezzük így, kicsit furán, akin tud kísérleti gyógyszert alkalmazni gyakorlatilag.
2: Így van, így van. Tehát a beteg nem kaphat térítést ezért, maximum csak a költségtérítést kaphat, tehát például ebben az esetben is a repülőjegyet is fizeti a gyógyszergyár. Tehát plusz kompenzációt nem kap a beteg, de a költségeit térítik, és a gyógyszer is térítésmentes. Amiből viták lehetnek, az, hogy ha ott van Malagán, és olyan kezelést kap, mit tudom, hogy közben valami olyan más betegsége, valamit ott kell kezelni, hogy akkor azt kifizesse. elméletileg ugye van egy Európai Uniós megállapodás, hogy ugye az egészségügyi biztosításunkat tudjuk használni más országban is az Európai Unión belül, amennyiben, de ezt külön egyeztetni kell az OEP-el, ugye most, vagy most nem OEP-nek hívják, de a biztosítóval, hogy indokoltnak tartja el, hogy ott kapjon külföldön kezelést a beteg. Itt vannak bizonytalanságok, ezen nagyon sokat küzdünk. Ez vizsgálatról vizsgálatra változik, hogy ilyen esetben, hogyha a biztosító, tehát mondjuk az OEP nem vállalja ki a plusz költségeket, akkor a helyi vizsgáló vagy a helyi centrum átvállalja ezeket a költségeket.
3: És arra mi a válasz, amit még kérdezett a hallgató, hogy hogy lehet ezekbe a programokba bekerülni?
2: Tehát joga van az európai állampolgárnak részt venni egy másik ország klinikai vizsgálatában. Általában ezt megszervezni nagyon nehéz. Ugye mi abban próbálunk segíteni, hogy egyrészt megnézzük, hogy érdemes-e oda menni.
3: De hát hogy hozzátok megye, vagy a körzeti orvoshoz elmegy, aki egy etikus körzeti orvos, ugyanúgy az elején beszéltünk, hogy tájékoztat, megfelelő tájékoztatást ad, vagy az a vége, hogy valahogy hozzátok eljut, mint rák centrumhoz.
5: Igen, mert azért egy gyöngyöspatai asszony rák története is biztos
3: az is egy adás.
2: Igen, hát ebben az esetben, az ő esetében a kezelőorvosa javasolta ezt, és ő küldte a vizsgálatkérést hozzánk.
1: De ez azt jelenti, hogy Gyöngyöspatán van egy ennyire progresszív orvos?
2: Mátraházán, a Mátrai Tüdőgyógyintézetben.
1: Innen is üdvözöljük.
2: Igen, nem tudom, szerintem nyugodtan mondhatom, a Urbán László főorvos úrral van szó, mert tényleg megérdemli, hogy említsük a nevét, aki nagyon korán fölismerte, hogy a tudomány mai állása szerint így tud a betegeinek a világszínvonalú ellátáshoz hozzáférés biztosítani. Tehát ő dicséri az, hogy ezt megkérte, és támogatta a beteget abban, hogy ide eljusson. Ugye azt kell látnunk, hogy mielőtt, tehát nem minden betegnek érdemes elmenni Malagára. Tehát ez fontos üzenet azért, hogy csak azért mondjuk ezt, mint példa, hogy akár még ez is szóba jön, akkor, hogyha pont olyan génhibája van, amire pont olyan gyógyszer van, és csak ott. Hogyha olyan génhibája van, amire nem nincs ott, akkor nem érdemes.
5: Igen, tehát jelentkezni nem lehet a spanyol kísérletre, ahhoz...
2: Mert pont az a lényeg, hogy személyre szabottan kell abban tanácsot adnunk a betegnek és a kezelőorvosnak, hogy milyen klinikai vizsgálatból van való részvételből lehet elméletileg haszna. Tehát mert azért, és pont a molekuláris információ azért csodálatos, mert sokkal-sokkal hatékonyabban tudjuk kiválasztani azokat a betegeket, akiknek egy adott klinikai vizsgálatban érdemes részt venniük. Tehát sokkal nő a statisztikai valószínűsége, hogy az adott beteg abból haszna van. Tehát például arra van fantasztikus nagy kutatási eredmény, hogy ha egy beteg célzott klinikai vizsgálatba vesz részt, ahol a molekuláris információ alapján lett ez kiválasztva, ez a vizsgálat, akkor a legmagasabb az esélye, hogy ebből haszna lehet. De hogyha nincs ilyen egyeztetés, molekuláris egyeztetés, akkor a kemoterápia jobb, mint a célzott. Tehát ha nem célzottan használt célzott, az rosszabb, mint a kemoterápia. Csak a célzottan használt célzott jobb, mint a kemoterápia. Tehát erre van, tehát ezt nagyon fontos látni, hogy ha mi csinálunk egy molekuláris profilvizsgálatot, és utána kielemezzük a helyzetet, akkor mi arra koncentrálunk elsősorban, hogy ne kapjon hatástalan, fölösleges kezelést akár, és már abban is segítünk, hogyha meg akadályozzuk, hogy
3: lefordítva, hogy ha beragadt a gázpedál, és mi a féket pöckölgetjük, akkor az nem vezet eredményre.
2: Így van, és csak közben megy az idő, és nő az esély a karambolnak.
3: Van telefonunk? Nincs. Jó. Tehát ez az, ami a célzott.
2: Tehát ez azért mondom, mert nagyon fontos ezt elmondanunk, mert ugye nem akarok olyan várakozást kelteni, hogy mindenkinek egy ilyen malagai utat azonnal célzott gyógyszert. Egyre nagyobb százaléka a betegeknek neki ezt javasoljuk, de nagyon soknak azt javasoljuk, hogy a hagyományos kezelést válasszák, és abban próbálunk csak segíteni mentálisan is és lelkileg, hogy biztosak lehessenek abban, hogy mi föltérképeztük a jelenleg mondjuk legalább Európában elérhető osztás lehetőséget, és ahhoz annak a ismeretében lehet arról dönteni, hogy tényleg az a kezelés, amit egyébként is kapott volna, ténylegesen, valóban tényleg az most a legjobb, és most azt kapja, de ugye mi egy egész programot ajánlunk, ahol a következő terápiás döntéskor újra lefuttatjuk ezt a keresést. Tehát ha egyszer nem célzott kezelést kapott, lehet, hogy a következő vonalban, következő választásról viszont már addigra lesz olyan célzott kezelés, amit érdemes lesz megkapni.
5: És hát ez egy nagyon biztató dolog, hogy a célzott kezelés így Magyarországon is elérhető, és hogy látod a frissülését úgy a diagnosztikai módszereknek, mert ugye, ahogy mondod, itt adatbázisépítés van, és az új esetek feltérképezése mellett, nem tudom, a régi rák eseteket is elkezdtétek végignézni, hogy ez a legalább a diagnózis megszülessen?
3: Ide kapcsolódik a kérdés, csak hogy Európán belül, ha csak nézzük, mennyire vannak összekötve ezek az adatbázisok. Mindenki, tehát nektek nézzük a világot, a számotokra az amerikai adatbázis mennyire elérhető?
2: Tehát vannak olyan adatbázisok, amik összesítve tartalmazzák a daganatokban talált génhibákat. Például ezek kereshetők ingyenesen az egész világ számára.
5: De ez egy teljes lista?
2: Hát az a lista, amit leadtak, önkéntesen szolgáltattak kutatási projektek. Ez egy ilyen önkéntes adatbázis. Ami nagyobb probléma, hogy nagyon kevés olyan adatbázis van, ami összeköti ezeket a génhibákat klinikai terápiás válaszokkal. Az sokkal bonyolultabb megszervezni, és mi ezen dolgozunk, és a mi informatikai rendszerünket választotta most több nagy vezető európai onkológiai centrum, hogy egy hálózatot hozzanak létre, és közösen kutassák, hiszen előfordul, mert akkor ugye nem kellene mindenkinek repkedni Malagába, hogyha összetudnánk kötni azt, hogyha itt ilyen hiba van akkor, és ez a beteg jól hatott, azonban a pillanatban az összes centrum tudni fogja, és vagy ha nem, azt is. Tehát, hogy ne ismételjük ugyanazt a hatástalan kezelést többször több betegnél.
1: Én találtam egy olyan nyilvános amerikai adatbázist, a genetikai asszociációs adatbázis, ahol azt mondja, hogy a komplex betegségek és deformációk egész tárháza, és mindenki számára elérhető.
2: Igen, tehát ugye ez általános adatbázis a különböző, tehát van ilyen, hogy a klinikai tapasztalatokat összekötik. Ugye az onkológiában nehéz dinamikusan gyűjteni a terápiákra adott választ egy adott betegnél, hogy meddig hatott egy adott gyógyszer, mikor újult ki, meddig élt a beteg. És teljesen fókuszáltan erre a területre próbálunk megoldást nyújtani.
1: Olyan kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen célzott gyógyszer, az hogyan működik, mi a hatásmechanizmusa?
2: Tehát jelenleg azt tudjuk farmakológiailag, ugye innen most a molekuláris farmakológiáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a molekuláris információ alapján kiválasztani egy célzott gyógyszert, ami molekuláris szinten hat és ismert a hatásmechanizmusa. Tipikusan ezek a gyógyszerek, két fajta van, vannak kis molekula, kis kémiai molekulák, klasszikus gyógyszerek, tabletták, ahol a molekula megtalálja a hibás gén által előállított enzimet, és kikapcsolja a kórus működését. Tehát oda beilleszkedik, mint a kulcs a zárba, abba a fehérje struktúrába, ami eltorzult a mutáció miatt, és állandóan egy hamis növekedési jelet biztosít.
3: Ez maga a sejtbúrjánzás.
2: Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni. Van egy másik fajta, amikor antitesteket hozunk létre, ami kívülről blokkolják ezeket a receptorokat, ezeket biotechnológiai gyógyszereknek nevezzük, ilyenek is vannak forgalomban.
3: Azt említetted, azt, ha jól tudom, 98 és 2002 között nagyjából akkor kutattál Amerikában. Most itthon vagy, itthon csináltál céget, itthon van ez a programotok. Hol szeretnél jobban kutatni a jövőben? Akár lehetőség miatt, akár magad miatt, hogy úgy magyarként. Oké. Okay. Halló.
7: Halló, hát halló vagyok.
1: Ja, jó.
7: Hogy, hogy ilyen orvos válaszol módon, de rám hoztátok a frászt.
1: Sikerült. Töltött káposztával?
7: A mobil cipőzés, mit kell csinálni? Nem,
1: hát
3: Hát ne otthon, van egy, ne otthon van egyedül. Vannak erre külön csatornák videó.
1: De itt vállaljuk a Tilos Rádióban némi támogatásért.
3: Átküldjük a YouTube linket.
7: Mi ez, körzeti orvos, vagy egyből kell lenni a kórházba?
3: Ja, hogy a folyosón. Gyorsan elmondjuk.
7: Olyan, én nem voltam már.
1: Jó, rögtön elmondjuk.
3: Jó.
5: Na, hallgass bennünket, mert most még épp jövőképzés van, egyrészt a hírek közelettével.
3: Igen, akkor ápoló kérdését majd utána, mert hogy Amerikában vagy Magyarországon kutatnál a jövőben inkább, ugye ott ragadtunk le.
2: Azt szeretném, most Magyarországon látok rá lehetőséget, hogy ennek az informatikai fejlesztés segítségével olyan rendszert hozunk létre, amit globálisan lehet használni. Például ezt a rendszert idén januárban a Szilícium völgyben mutattuk be. A személyre szabott világkonferencián a nagy óriások között.
3: Ez elég nagy dolognak hangzik.
2: Hát nagyon izgalmas is volt, amikor az IBM után mondtam, hogy mi vagyunk a fiúk a Retek utcából.
3: Azt tudom, ez ahol találkoztunk, ott is volt a Boys
2: from Retek Street, hogy ne azonisítsanak, és de nagy az érdeklődés, hiszen nagyon erősek vagyunk matematikusokból, van egy nagyon speciális gárdánk, molekuláris biológusok és informatikusok, akik nálunk dolgoznak, fiatalok, tehetségesek, akik olyan világszínvonalú megoldásokat tudnak nyújtani, amit föl tudnak használni európai legnagyobb egyetemek is, és nagyon érdeklődnek, és vannak együttműködéseink is már, illetve az Egyesült Államokban például a University of Illinois-a molekuláris farmakos professzorával találkoztam ismét pár héttel ezelőtt, és megismételte, hogy nagyon szeretné, hogyha ezt a rendszert és ezt a megoldást, amit itt kifejlesztettünk, ott is bevezetnénk. Tehát a vízióm az, hogy itt megtartani a fejlesztési központot Budapesten, mert ez egy fantasztikusan klassz város fejlesztésre, de ugyanakkor, amit kifejlesztünk, azt szeretném, hogy az egész világon használják.
3: Rákkutató nagyhatalom lehetünk? Magyar fejek, magyar kutatók, magyar mérnökök?
2: Igen, én azt hiszem, hogy ebben az új korszakban, amit a matematikai onkológiának nevezünk, ahol az informatikának óriási szerepe van, itt tényleges, reális esélyünk van, hogy nemzetközileg versenyképesek legyünk.
3: És hogy ápolót ne engedjük el információ nélkül, mit kell tegyen az, aki el szeretne menni egy rákszűrésre?
2: Én azt gondolom, hogy ha már például 50 éves elmúlt, akkor biztosan vagy volt a családjában vastagbéldaganat, akkor a házi orvost meg kell kérdezni, hogy finanszírozottan, tehát hova tud menni, nyilván akkor várni kell, de szerintem akkor ki tudja harcolni, hogy a házi orvoson keresztül, hogy kapjon erre jó finanszírozott megoldást. Hogyha ezt nem akarja végigjárni, akkor be kell írni a keresőbe, és azonnal a
3: Google
1: hirdetések. Kolonoszkópia.
3: Tehát legyen erőszakos.
2: Vastagbélcukor, igen.
3: Vagy keresse Szabit.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Tilos Rádió. Köszönjük a türelmeteket, elnézést a kis technikai szünetért. Folytatódik az adásfolyam, és folytatódik Kurt Vonnegut a Bajnokok reggelije című regényének feldolgozása, és ismét felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorú hallgatók csak nagykorú felügyelet mellett hallgathatnak bennünket most. Jó hallgatást!
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre.
2: Nem baj.
3: Tizenhetedik fejezet. Nyuszi, Dwayne Hoover homoszexuális fia munkába készülődött. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. Nyuszi szegény volt. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhet egykor divatos Fairchild Hotelben, amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében. Nyuszit nem sokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. Nem sokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. Nyuszi sápat volt, ugyanolyan beteges színű, mint a vak halak, amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. A halak azóta kihaltak. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat, évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba, égnek fordított hassal, hogy aztán bum, kipukkadjanak a déli napsütésben. Nyuszi is kerülte a napfényt, és a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. Nyuszi nagyon keveset evett. A szobájában készítette el az ételt. Egyszerű volt elkészíteni, mert nem evett mást, csak zöldséget és gyümölcsöt, azt is nyersen rákcsálta el. Nyuszi nem csak élettelen húst nem vett magához, hanem élőt sem. Nem voltak barátai, szeretői, házi állatai. Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. A katona iskolában például a diák közösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra, kadét ezredes lett. Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál, sok, nagyon sok titkot rejtegetett. Az egyik titok az volt, hogy igazában nem is ült ott. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból, sőt, ami azt illeti az egész bolygóról is. A transzcendentális meditáció módszerét Maharishi Mahesh jógitól sajátította el, aki annak idején egyszer megszakította világ körüli előadó útját Midland Cityben. Maharishi Mahesh jógi egy új zsebkendő, egy szem gyümölcs, egy csokor virág és 35 dollár fejében megtanította Nyuszit arra, hogy hunja le a szemét és mondogassa magában azt a dallamos értelmetlen szót, hogy I-im, I-im, I-im. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére, és ezt tette. Ájjim, ájjim, mondta magának, magában. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. Nyuszi lehunyta a szemét. Könnyű búvárként lemerült elméje mélyébe. A mélységben ritkán járt látogató. Nyuszi szívverése lelassult. A légzése szinte megszűnt. Egyetlen szó lebegett a mélyben. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. Nem kapcsolódott semmihez. Lustán lebegett, mint valami áttetsző, kendőszerű hal. A szó nyugodalmas volt, így szólt, kék. Aztán arra lebegett egy másik szép kendő. Clair de Lune. 15 perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. Nyuszi fölfrissült. Felállt az ágyról, kikefélte a haját katonai keféjével, amelyet az anyjától kapott annak idején, nagyon régen, amikor megválasztották kadét ezredesnek. Nyuszi csak 10 éves volt, amikor elküldték a katona iskolába, egy emberülésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. Elmondom miért. Azt mondta Dwayne-nek, hogy bárcsak lenne inkább nő, mint férfi, mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. Figyeljetek! Nyuszi elment a katonaiskolába, ahol 8 évi szüntelen sportolás, buzerálás és fasizmus volt az osztály része. A buzerálás abból állt, hogy az ember bedugta a hímvesszőjét a másik seglukába vagy szájába, vagy más dugta az övébe. A fasizmus meglehetősen népszerű politikai filozófia volt, amely szentnek tekintette azt a nemzetet és fajt, amelyhez a filozófus történetesen tartozott. Autokratikus, központosított kormányzatot kívánt az élén diktátorral. A diktátornak mindig engedelmeskedni kellett, akármit parancsolt akárkinek. Valahányszor Nyuszi hazament vakációzni, mindig újabb kitüntetésekkel büszkélkedhetett. Megtanult vívni, boxolni, birkózni és úszni, puskával és pisztollyal lőni, szuronnyal bánni, lovagolni, bozótban kúszni, észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. Nyuszi elbüszkélkedett kitüntetéseivel, az anyja pedig, amikor az apja halló távolságon kívül volt, elpanaszolta, hogy napról napra boldogtalanabb. Arra célozgatott, hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. Ez nem volt igaz, csak úgy kitalálta. Mindig belekezdett, hogy elmondja Nyuszinak, mi olyan förtelmes az apjában, de mindig elhallgatott. Túl fiatal vagy te még ahhoz, hogy ilyenekről halljál, mondogatta Nyuszinak még 16 éves korában is. Ezeken a dolgokon úgysem változtat senki, még te sem. Ilyenkor úgy tett, mintha kulcsra zárná a száját. Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba. Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá, amikor az anyja lefolyó tisztítót evett. Celia Hoover teljesen hibbant volt. Akárcsak az én anyám. Figyeljetek! Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak, de mind a kettő egzotikus módon volt szép, és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről, békéről, háborúkról, gonoszságról, kétségbeesésről, az eljövendő jobb napokról, az eljövendő rosszabb napokról. És mind a kettő öngyilkos lett. Nyuszi anyja Dránó nevű lefolyó tisztítót evett. Az én anyám altatót evett, ami közel sem volt olyan szörnyű. És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete. Egyikük sem viselte el, ha fényképezik. Napközben rendszerint semmi gond nem volt velük. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre, az illető anya térdre vetette magát és a karját védekezően a feje fölé tartotta, mintha agyon akarnák bunkózni. Riasztó és szánalmas látvány volt. Nyuszit az anyja, ha másra nem is, de a zongora kezelésére megtanította. A zongora egy zenélő szerkezet volt. A jó zongora kezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár zenészi munkát, márpedig Nyuszi jó volt. A katonai kiképzésével nem ment semmire, hiába kapta a sok kitüntetést. A fegyveres erők tudták róla, hogy homoszexuális, hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba, és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. Fekete, kötött garbója fölé fekete bársony smokingot húzott. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás, ahol az elmúlt két évben 56 gyilkosság történt. Nyuszi szobája az első emeleten volt, s ablaka keretében csak az egykori Kietzler operaház kopár téglafala látszott. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. Nem sokan értették a szövegét. Itt énekelt Jenny Lind a svéd csalogány augusztus 11-én Anno Domini 1881-ben. Korábban az operaház a Midland City szimfonikus zenekarnak, egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. 1927-ben otthontalanok lettek, mert az operaház átalakult filmszínházzá Bannister néven. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig, amíg föl nem épült a Mildred Berry Művészeti Központ. A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt, amíg el nem nyelte a rossz hírű városnegyed, amely egyre északabbra húzódott. Így hát most már nem volt színház, noha a fali fülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. Odabenn a színpad is állt még, de most ebédlő garnitúrákkal volt tele. Az épületet az Empire Bútor kereskedelmi vállalat vette át. A vállalat gazdái bűnözők voltak. Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették, a nyomor negyed. Minden valamire való amerikai városnak volt egy része, amelyet csak úgy emlegettek, hogy a nyomor negyed. Ez volt az a hely, ahová azok mentek, akiknek nem volt barátjuk, családjuk, vagyonuk, hasznuk vagy ambíciójuk. Az ilyen emberektől más negyedekben viszonyogtak, és a rendőrök mindig arrébb taszigálták őket. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni, mint a kis léggömböket. Ők meg ide-oda sodródtak, mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök, míg végül megpihentek a nyomornegyedben, a régi Fairchild Hotel tövében. Ott naphosszat szúnyogálhattak, motyoghattak egymásnak, koldulhattak, berúghattak. A dolog lényege az volt, hogy ott maradjanak, ne alkalmatlankodjanak másút senkinek, amíg hecből meg nem öli őket valaki, vagy télen halára nem fagynak. Kilgore Trout írt egyszer egy novellát egy városról, ahol a lezüllött embereknek úgy akarják tudomására hozni, hogy hol vannak és mi fog velük történni, hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. Amelyek így festenek. Nyomor negyed. Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben, a légben. Összeszedte magát egy pillanatra. Ismét az az elviselhetetlenül ostoba, humortalan, szívtelen katona lett, akivé a katonaiskolában nevelték. Elmormogta az iskola jelmondatát, amelyet annak idején naponta százszor is el kellett harsognia. Hajnalban, étkezéskor, minden óra elején, sportmérkőzéseken, szuronygyakorlatokon, napnyugtakor, lefekvéskor. Menni fog, mondta. Menni fog.

18. fejezet. A Galaxy, amelyen Kilgore Trout utazott, már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton. Alig vánszorgott. Beleragadt a környező gyárakból, a Beritronból, a Western Electricből, meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. Trout fölnézett a könyvéből, meglátott egy nagy táblát. Forduljon vissza, most hagyta el a Szent Csodabarlangot. A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. Amikor Trout már öreg, nagyon öreg lesz, az Egyesült Nemzetek főtitkára, dr. Thor Lambrig megkérdezi tőle, nem rettege a jövőtől. Trout ezt a választ adja. Főtitkár úr, én a múlt láttán szoktam halálra rémülni. Dwayne Hoover csak 6 kilométernyire volt onnét. Egy zebra bőrhúzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában. Félhomály és csönd volt odabenn. A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag, karmazsinvörös bársonyfüggönyök. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben, pedig a levegő meg sem rezdült. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is, meg egy tábla, amely lehetővé tette, hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől, akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. Ez állt rajta. Foglalt asztal. Hoover nyuszi kezelte a zongorát. Nem nézett föl, amikor az apja belépett, az apja sem pillantott feléje. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. Nyuszi tovább játszott a szomorkás fehér zenéjét. Lassan csilingeltek a hangok, hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélő dobozra, egy fáradt zenélő dobozra. Csilingelt, megállt, aztán kelletlenül nehézkesen csilingelt még néhányat. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélő dobozokat is gyűjtött. Figyeljetek! Francine Pevko a szomszéd autószalonban volt, igyekezett behozni mindazt a munkát, amit délután elmulasztott. Dwayne nem sokára össze fogja verni. Francine gépelt és kartotékozott. Rajta kívül nem volt más a környéken, csak Wayne Hubler, az ideglenesen szabadlábra helyezett

0: forgókat időnként megforgatta a bágyat szellő, és Vein a maga módján reagálni igyekezett.
1: Jól van,
0: szólt oda nekik.
1: Pörögjetek szépen.
0: Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is, figyelemmel kísérte változó hangulatát. Mindenki megy hazafelé, mondta a csúcsforgalom idején.
1: Mindenki otthon van,
0: mondta később, amikor gyérült a forgalom. Most már lemenőben volt a nap.
1: Lemegy a nap,
0: mondta Wayne Hubler. Fogalma sem volt arról, hogy mit évül legyen. Sejtette, bár különösebben nem törődött vele, hogy az éjjel esetleg halálra fagy. Még sohasem látott halálra fagyást, sohasem fenyegette halálra fagyás, hiszen szinte alig volt a szabadban. A halálra fagyásról csak azért tudott, mert a cellájában lévő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla, hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang. Hiányzott az acélajtók döndülése. Hiányoztak a tejes és kávés kancsók, a kenyér, a gulyás. Hiányzott, hogy szájba és seglukba basszon más férfiakat, hogy őt is szájba és seglukba basszák, hogy maszturbáljon, hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában. Egy szóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei. Íme ilyen sírkő lett volna Wayne Hublernek való, amikor meghal. Fekete börtön töltelék. Alkalmazkodott, amihez lehetett. A börtön tejgazdasága nem csak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel, tejszínnel, vajjal, sajttal és fagylaltal. A külvilágban is értékesítette a termékeit. A védjegye nem tett említést börtönről. Így festett. A préri királynője. Wayne nem igen tudott olvasni. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót, de nem jutott sokra.
1: Vahiájó,
0: mondta.
1: Húhíjí,
0: mondta, és így tovább. Wayne Hubler most elmosődött, nem mintha örült volna, hanem mert nem lévén tennivalója, gondolta, legalább fitoktatja a fogsorát. Gyönyörű fogai voltak. A Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézet büszke volt a fogászati ellátásán. Ami azt illeti, a Shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt, hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban, meg a Reader's Digestben, a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült, hogy sok kiszabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni. Márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. Ami azt illeti, a fogászati ellátás olyan híres volt, hogy még a szomszéd államokban is, ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert, akinek ápolt fogsora volt, költséges tömésekkel, hidakkal és hasonlókkal, rögtön azt tudakolták, na, volt be szépen, fickó, hány évet ültél Shepherdstownban? Wayne Hublerhez kihallatszott egyik-másik rendelés, amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. Wayne hallotta, hogy ezt kiáltja,
1: Gilby és Kinin!
0: Fogalma sem volt róla, mi lehet az. Hogy mi lehet a Manhattan, vagy a White Lady, vagy a kökényes Gin Fizz.
1: Kérek egy Johnny Walker Rob Roy-t?
0: Kiáltotta a nő.
1: Egy Mazagrant, meg egy Bloody Mary-t angoszturával.
0: Wayne mindeddig csak akkor került ismerettségbe az alkohollal, amikor megitta a tisztítószereket, vagy megette a cipőkrémet, és így tovább. Nem is szerette.
1: Kérek egy Black and White-ot vízzel?
0: Hallatszott ki a pincérnő hangja, és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. Azaz ital annak a személynek készült, aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért, aki megölhette vagy milliomossá tehette, vagy visszaküldhette a börtönbe, aki kedve szerint akármit tehetett vele. Azaz ital nekem készült. Inkognitóban érkeztem a művészeti fesztiválra. Azért voltam ott, hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény, Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. Nem szerettem volna, ha felismernek. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben lévő gyertyát az asztalomon. Az ujjammal elcsippentettem a lángot. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében lévő Holiday Inn

0: Ment töltöttem, ott vettem egy napszemüveget. A sötétben most felraktam. Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetemben nyíló két lukam volt. Lékek. Az asztalomon a pelmel cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufás dobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba fűbe verte Francine Pefkót. Így szólt. Akar szabad idejében könnyűszerrel heti $100 keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Maison cipőket. Mindenki Maison cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. Ingyen útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat ingyen cipőt, ha jövedelmező megrendeléseket szerez. És így tovább. Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz, mondta magamnak a lékeim mögött. Tudom, mondtam. Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád, mondtam. Tudom, mondtam. Ott, a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalált a világba, a szám némán formálta a szót skizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Úgy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. Most már jobban vagyok. Becsület szavamra jobban vagyok. Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalált a koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalált a fehér pincérnőt. A Bonnie McMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords Martinit citromhéjjal. Bonnie régóta ismerte Dwayne-t. Bonnie férje börtönőr volt a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges Shepperstone-i autómosóba. Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét Ralphot. Az elmúlt 16 év alatt 9 Pontiacot vettek tőle. Pontiacos család vagyunk, mondogatták. Bonnie most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a Martinit. Bonnie mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a Martinit.
1: Bajnokok reggelije, mondta.
0: A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam e könyvnek és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. Dwayne azt remélte, hogy a művészeti fesztivál egyik másik neves vendége, akik mind az innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük. Kideríteni tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól. Hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elme osztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukorpatak középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukorpatak középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt. A nagy kéz ír, s írván halad tovább. Nem törölheti egyetlen sorát, sem jámborság, sem ész. A könnyeit sem moshatják el egyetlen szavát. Ez aztán vers a javából. Dwayne Mohone várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra. Így hát, amikor belebámult a martiniába, révületbe esett a felszínen táncoló milliárdnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citromolajcseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a művészeti fesztivál két neves vendége, és nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, és Rabo Karabekian, a minimalista festő. Nyuszi rövid Stanway zongoráját tök sárga dekorit lemez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek, ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy 11 tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. Csak is ez lehet a világmindenség segloka, mondta Rabo Karabekian, a minimalista festő. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, Midland City-ben nőtt fel. Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök, mondta Karabekiannak. Az amerikaiak mindig félnek hazamenni, mondta Karabekian. És szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. Régebben jó okuk volt rá, mondta Beatrice. De most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak, hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi. Az új Holiday Inn-től egy kilométernyire a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10/A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasai kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet kiderítsék, hogy mi történt ott elől. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már messze, így hát kiemelte csomagjait a Galaxy első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet. Pír lesz, pír lesz. Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz vissza rá a légből. Nem csalódott. Miután a Pluto banda elagyabugyálta, nem mosakodott meg. Most tehát alvat vér volt az egyik fülcimpáján, és még több a bal orluka alatt. Az akúja vállán kutyaszar. A rablás után a Queensborough híd alatt kutyaszarba rogyott. Hihetetlen véletlen folytán a kutyaszar éppen az én egyik lányismerősöm szerencsétlen agarából származott. Az agaras lány egy amerikai történelemről szóló zenés komédia segédvilágosítója volt, és Lancer nevű szegény agarát egy 4x8 méteres egyszobás lakásban tartotta, 6 lépcsősorral az utca szintje fölött. Lancer egész életének célja és értelme az volt, hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. Két megfelelő hely volt. Az egyik a járda széle a 72 lépcsőfokkal lejjebb lévő kapu előtt, a zúgó forgalom mellett. A másik a serpenyő, amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. Lancernek igen kicsiny agya volt, de azért időnként gyanítania kellett azt, amit Wayne Hubler is gyanított, hogy itt valami szörnyű tévedés történt. Trout baktatott tovább, jövevényként az idegen földön. Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett, mely sohasem lett volna osztály része, ha nem mozdul ki a kahószi alaksorából. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre, amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ. Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehult a hályog. Meglátta a magyarázatot. Egy a préri királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán, az állta el az utat. Keményen neki ment egy Ádáz 1971-es Chevrolet Capri sportkocsi. A Chevrolet átugrott a középső elválasztósávon. Az utasa nem használta a biztonsági övet, egyenesen átröpült a szilánkmentes szélvédőn. Most holtan feküdt a cukorpatak medréjül szolgáló betonárokban. A vezető is meghalt, őt a kormányoszlop nyárcsalta fel. A Chevrolet utasából még folyt a vér, ahogy holtan feküdt a cukorpatakban. A teljes autóból tej folyt. A tej és a vér majd bekerül a Szent Csodabarlang mélyén készülő bűzös pingponglabdák alkotó elemei közé. Tizenkilencedik fejezet. Ott, a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem teremtőjével. Összezsugorítottam a világ mindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. Aztán fölrobbantottam. Ismét szétszórtam. Kérdezzetek valamit, akármit. Milyen idős a világegyetem? Fél másodperces, de az a fél másodperc 1 trillió éve tart. Ki teremtette? Senki sem teremtette. Mindig is itt volt. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó. Ez az a kígyó, amely kiegyenesedett arra az időre, amíg oda kínálta Évának az almát. Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem teremtője. És így tovább. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. Már amikor. Figyeljetek! A pincérnő újabb italt hozott. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat, nem engedtem. Lát egyáltalán valamit a sötétben, napszemüvegben? Kérdezte. A nagy műsor ideben van a fejemben, mondtam. Aha, mondta ő. Tudok jósolni, mondtam. Jósoljak magának? Talán majd később, mondta. Visszament a bárpulthoz és elbeszélgetett a mixerrel. Azt hiszem rólam. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. Nem látott más, csak a szememet takaró lékeket. Nem féltem attól, hogy távozásra szólít föl. Elvégre én teremtettem. Nevet adtam neki. Harold Newcomb Wilbur. Kitüntettem az ezüst csillaggal, a bronz csillaggal, a katonai érdeméremmel, a kiváló szolgálatért éremmel és a 2 tölgyfalombbal díszített bíbor szívvel. Ezzel ő lett a második legtöbb kitüntetéssel rendelkező veterán Midland Cityben. Minden kitüntetését a fiókjába tettem a zsebkendői alá. A sok kitüntetést mind a második világháborúban érdemelte ki, amelyet a robotok azért rendeztek, hogy Dwayne Hoover szabad akarattal reagálhasson egy ilyen világégésre. A háború olyan extravagáns volt, hogy szinte alig akadt robot, amely ne játszott volna szerepet benne. Harold Newcomb Wilbur azért kapta a kitüntetéseit, mert japánokat ölt, akik sárga robotok voltak. Rizzsel üzemeltek. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám, pedig most már abba akartam hagyatni vele. Elmondom, mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával, csak nagyjából tudtam kézben tartani őket, mert nagyon megtermettek voltak. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. Nem olyan volt, mintha dróton rángatnám őket, inkább, mintha előregedett gumiszalagokon. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont. Harold Newcomb Wilbur fölvette, de közben rajtam tartotta a szemét. Gyorsan ki kellett találnom, ki van a vonal túlsó végén. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. Az ő hímvesszője 1300 km hosszú és 340 km átmérőjű volt, de szinte teljes egészében a negyedik dimenzióban. Ő a vietnámi háborúban kapta a kitüntetéseit. Ő is sárga robotokkal harcolt, akik rizzsel üzemeltek. Koktélbár, mondta Harold Newcomb Wilbur.
2: Hell?
0: Igen.
2: Ned Lingemon vagyok.
0: Sok a dolgom.
2: Ne tedd le. A rendőrök behoztak a városi börtönbe. Egy telefont engedélyeztek, hát téged hívtalak föl. Miért pont engem? Mert csak te vagy az egyetlen barátom.
0: Miért vittek be?
2: Azt mondják, megöltem a gyerekemet.
0: És így tovább. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést, amit Harold Newcomb Wilbur, de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is, amit amerikai katona a hősiességért kaphat. És most elkövette a legalávalóbb bűnt, amit egy amerikai elkövethet. Megölte tulajdon gyermekét. A gyermek neve Cynthia Ann volt, és bizony nem sokáig élt, mielőtt újra halott lett. Azért kellett meghalnia, mert egyre csak sírt. Nem volt hajlandó elhallgatni. Először a 17 éves anyját üldözte el a követelőzésével, aztán az apja megölte. És így tovább. Elmondom, mit jósoltam volna a pincérnőnek. Ezt. Magát be fogják csapni a féregírtók, és rá sem fog jönni. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire. A macskáját elüti egy Hidley Thomas nevű motorkerékpáros. Szerezni fog egy másik macskát. Atlantában élő Arthur bátyja $11 fog találni egy taxiban. Hoover Newsynak is jósolhattam volna. Az apja nagyon beteg lesz, és maga olyan fura módon fog reagálni rá, hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondok házába. Jelenetet fog rendezni a kórházi váróban, azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek, hogy maga felelős az apja betegségéért. Magát fogja kárhoztatni azért, mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. Át fogja értékelni a gyűlöletét, azon túl az anyját fogja gyűlölni. És így tovább. Wayne Hublert, a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között, az új Holiday Inn hátsó bejáratánál, és nézegettettem vele a bankókat, amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. Nem volt más dolga. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. Arra gondolt, bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. Olyan sok megtanulni való várt rá. Wayne még azt sem tudta, hogy a Föld a nap körül kering. Azt hitt, a nap kering a Föld körül, mert hát bizony úgy látszott. Elmondom, milyen jövő várt Wayne-re körülbelül 4 nap múlva, mert én azt akartam, hogy az várjon rá. Előállítják és kihallgatják a rendőrök, mert gyanúsan viselkedik a Beritron Kft. Hátsó kapuja környékén, már pedig a Beritron Kft. Szuper titkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Először azt hiszik, hogy csak játssza az ostobát és a tudatlant, hogy a valóságban agyafurt kommunista kém. Amikor ellenőrzik az új lenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát, kiderül, hogy az, akinek mondja magát. De még valamire magyarázatot kell adnia. Mit keres nála az amerikai Playboy Club Paolo Di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. És így tovább. És most már eljött az ideje, hogy a könyv érdekében újabb dolgokat mondhassak és csináltassak Rabo Karabekiannal, a minimalista festővel, és Beatrice Kietzlerrel, a regényírónővel. Nem akartam megriasztani őket a bámészkodásommal, miközben vezérelem őket, ezért úgy tettem, mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. Lerajzoltam a semmi földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy kör. Lerajzoltam a minden földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy fekvő nyolcas. Wayne Hoover és Wayne Hubler az elsőt ismerte, de a másodikat nem. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet, amely keserűen ismerős volt Wayne-nek, Wayne-nek viszont nem. Azt írtam le, Drano. Aztán lerajzoltam egy jelképet, amelynek a jelentését Wayne annak idején iskolás korában néhány évig ismerte, de azóta kiment a fejéből. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna, mint egy asztal vége a börtön ebédlőjében. A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni, és miközben Wayne, meg Karabekian, meg Beatrice Kietzler, meg mi mindannyian tettük a dolgunkat, a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. Úgy képzelték, hogy ha más lakott bolygók esetleg ide figyelnek, ebből megtudják, milyen intelligensek vagyunk. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket, amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét. Pi. És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabo Karabekian Szent Antal megkísértése című festményéről. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek, nem is volt színes, de a kép formáját, sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem. Ezt rajzoltam. Egy téglalapba egy függőleges csíkot húztam. Az eredeti 6 méter széles és kis híján 5 méter magas volt. A háttér Hawaii Avocado nevű zöld falfestékkel készült, melyet az O'Hare festék és lakgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. A függőleges csík narancs színű fényvisszaverő szalagból készült. Ez volt a városban lévő legköltségesebb műalkotás, nem számítva az épületeket és sírköveket, és nem számítva Abraham Lincoln szobrát a régi nigger iskola előtt. Botrányosan sokba került. Ez lett a Mildred Berry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. Fred T. Berry, a Berrytron igazgató tanácsának elnöke, a tulajdon zsebéből fizetett ki 50 ezer dollárt a képért. Midland City föl volt háborodva. Én is. Beatrice Kietzler is, de ő megtartotta magának a fölháborodását, ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. Karabekian, aki a trikóján Beethoven arcmását viselte, tudta, hogy olyanokkal van körülvéve, akik gyűlölik, mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. Ne szórakoztatta. Mint a koktélbárban mindenki, ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. Ezt az anyagot egy élesztő gomba nevű aprócska teremtmény állította elő. Az élesztő gombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. Abba pusztultak bele, hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. Kilgart Road egyszer írt egy novellát, amelyben két élesztő gomba beszélget. Miközben eszik a cukrot és fuldoklanak saját ürülékükben, arról vitatkoznak, mi lehet az élet célja. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik, hogy pezsgőt gyártanak. Szóval azt mondattam Beatrice Kietzlerrel a zongorapultnál ülő Rabo Karabekiannak. Borzasztó orrestelem, de én még azt sem tudom, ki volt az a Szent Antal. Ki volt és miért akarta volna bárki is megkísérteni? Nem tudom és semmi kedvem kideríteni, mondta Karabekian. Nem érdekli az igazság? Kérdezte Beatrice. Tudja, mi az igazság? Felelte Karabekian. Valami őrültség, amiben a szomszédom hisz. Ha össze akarok barátkozni vele, megkérdem tőle, miben hisz. Ő elmondja, én meg ráhagyom. Milyen igaz? Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát. Úgy véltem, az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal, hogy aki szegény, az ostobának érezze magát. Úgy véltem, Beatrice Kietzler egy húron pendül a többi régi módi mesemondóval, akik elhitetik az emberekkel, hogy az életben vannak főszereplők, mellékszereplők, fontos mozzanatok, jelentéktelen mozzanatok, hogy van benne tanúság és nagy próbatételek, és hogy van eleje, közepe és vége. Az 50. születésnapon felé közeledvén egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései, és egyre értetlenebbül álltam előttük. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem, amikor megértettem, hogy ártatlan és természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy úgy éljenek, mint a költött mese alakok. Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak. Ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány, mintha papír zsebkendőként eldobható volna az életük? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizód szereplőkkel. És így tovább. Mihelyt megértettem, mitől lett Amerika ilyen veszélyes, boldogtalan ország, melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől, elhatároztam, hogy fölhagyok a mesemondással. Inkább az életről írok. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz, mint a többi. Minden tény egyforma súlyt kap, semmi sem marad ki. Teremtsenek mások rendet a káoszban, én inkább káoszt teremtek a rendben. Azt hiszem, sikerült. Ha minden író követni a példámat, akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék, hogy a környező világban nincsen rend, hogy nem a rend, hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni, de nem lehetetlen. Én vagyok rá az eleven bizonyíték. Nem lehetetlen. Alkalmazkodtam ott a koktélbárban a káoszhoz, és Bonnie McMahonnal, aki pontosan ugyanolyan fontos volt, mint a világegyetemben bárki más, újabb penész gomba ürüléket hozattam Beatrice Kietzlernek és Karabekiannak. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal, tehát Bonnie azt mondta neki, bajnokok reggelije. Ezt mondta akkor is, amikor kihozta az előző martinit, jegyezte meg Karabekian. Mindig ezt szoktam mondani, ha martinit hozok ki, mondta Bonnie. Nem unja? kérdezte Karabekian. Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen Isten háta mögötti helyeken az emberek, hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket, amíg csak a halál fényes angyala hamuval nem tömi be a szájukat? Csak föl akarom vidítani az embereket, mondta Bonnie.
3: Ha ez bűn, hát most hallom először.
0: De többször nem fogom mondani, elnézését kérem, nem akartam kellemetlenkedni. Bonnie rühelte Karabekiant, de mézes-mázosan viselkedett vele. Bonnie adott rá, hogy akármi történjék is a koktélbárban, sohasem mutassa ki a haragját. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból származott. Márpedig nagy borravalókat az kap, aki mosolyog. Mosolyog, mosolyog mindenen. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. Vissza akarta szerezni mindam a pénzt, amit a férje beleölt a veszteséges Shepherdstowni automosóba, és arra áhítozott, hogy acélbetétes radiál gumit szerezzen az autója első kerekeire. A férje közben otthon volt, a profi golfozókat nézte a televízióban, és leitta magát penészgomba ürülékkel. Szent Antal egyébként egyiptomi volt. Ő alapította a legelső monostort. A monostor olyan hely volt, ahol a férfiak egyszerűen élhettek, és gyakran imádkozhattak a világegyetem teremtőjéhez anélkül, hogy becsvágy, szex vagy penészgomba ürülék háborgatta volna őket. Ami Szent Antalt illeti, ő fiatal korában eladta mindenét, kiment a pusztaságba, és 20 évig élt magányosan. A teljes magán sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról, hogy milyen jó lett volna az étel, meg a barátok, meg a nők, meg a gyerekek, meg a piac, és itt tovább. Az életrajz írója is egyiptomi volt, Szent Atanáz, akinek a Szent Háromságról, a testévállásról és a Szent Lélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után 300 évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. Ami azt illeti, a Midland City katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. Először Szent Kristófról nevezték el, de aztán a pápa, aki minden katolikus egyház feje volt, kijelentette, hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. Azért most már ne nevezzenek el róla semmit. A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. Egy fekete mosogató, hogy szívjon egy kis friss levegőt, meg egy pelmel cigarettát. Verejtéktől lucskos fehér trikóján nagy jelvényt viselt. Így festett. Pártold a művészetet. Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban, akárki vehetett belőlük, és a mosogató léhamódon elvett egyet. Pedig nem sokra tartotta a művészetet, kivéve néhány olcsó és egyszerű, nem hosszú életűnek szánt műalkotást. Eldon Robbinsnak hívták, a hímveszője 23 cm hosszú és 5 cm átmérőjű volt. Eldon Robbins is megjárta már a felnőtt büntetés végrehajtó intézetet, így hát nem esett nehezére rájönni, hogy a szemetes edények között kóvájgó Wayne Hublert frissen helyezték szabadlábra.
2: Isten hozott a világban, testvér, mondta nyájasan, fanyar kedvességgel. Mikor ettél utoljára? Reggel?
0: Wayne szégyellősen elismerte, hogy bizony akkor. Így hát Eldon átvezette a konyhán és leültette a hosszú asztalhoz, ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. Televízió is volt hátul, be is volt kapcsolva, és Wayne megnézhette Mária, skót királynő lefejezését. Mindenki cifra ruhát viselt, és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. Eldon elintézte, hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst, burgonyapürét, mártást, amit csak akart. Az asztalon egy tálkában a művészeti fesztivál jelvényei álltak, és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel.
2: Ez mindig legyen rajtad, mondta neki nagy komolyan. Akkor sohasem eshet bajod.
0: Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelő lyukat, amelyet a konyhai dolgozók furtak a koktélbár falán.
2: Ha megelégeled a tévét, mondta, nézheted az állatkertet.
0: Eldon maga is átnézett a kémlelő lyukon, és elmondta Wayne-nek, hogy az a férfi, aki a zongorapultnál ül, 50 000 dollárt kapott, mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászondarabra. Erősködött, hogy Wayne jól nézze meg Karabekiant. Wayne engedelmeskedett. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét, mert nem tudott eleget ahhoz, hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. Föltételezte, hogy baj van odabenn a világítással, és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. Nem tudta mire vélni Bonnie McMahon öltözékét sem. Fehér cowboy csizma volt rajta, fekete nec harisnya, a tenyérnyi pucér comb darabon piros harisnya kötő, fölötte pedig szűk, csillámló fürdőruha féle, a fenekén rózsaszín vatta pamacsal. Bonnie háttal állt Wayne-nek, ezért Wayne nem látta, hogy nyolcszögletű, keret nélküli trifokális szemüveget visel, 42 éves és lóarcú. Azt sem látta, hogy csak mosolyog, mosolyog, mosolyog, hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. Wayne viszont olvasni tudott Karabekian szájáról. Jól tudott szájról olvasni, mint mindenki, aki megjárta Shepherdstown-t. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. Karabekian most éppen így szólt Bonniehoz. Ez az előkelő hölgy, Beatrice Kitzler felé intett, híres mesemondó, ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről.
3: Nem tudok, mondta Bonnie.
0: Ugyan, ugyan, mondta Karabekian. Fogadni mennék, hogy itt minden ember élete kész regény. Dwayne Hooverre mutatott. Annak az embernek milyen az életregénye? Bonnie arra szólítkozott, hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról, fickóról, aki nem tudja csóválni a farkát.
3: Úgyhogy folyton verekednie kell, mondta.
0: Pompás, mondta Karabekian, Beatricehez fordult. Biztos hasznát veheti majd valahogy.
3: Ami azt illeti csak ugyan, mondta Beatrice. Elragadó részlet.
0: Minél több a részlet, annál jobb, mondta Karabekian. Adjunk hálát Istennek a regényírókért. Adjunk hálát Istennek, hogy vannak, akik hajlandók mindent leírni, máskülönben oly sok dolog merülne feledésbe. Kérlelte Bonnie-t, hogy meséljen még igaz történeteket. Bonnie-t megtévesztette Karabekian lelkes hangja, és fölvillanyozta a gondolat, hogy Beatrice Kitzlernek csak ugyan szüksége van megtörtént esetekre a könyveihez.
3: Hát, mondta, ugye nagyjából Shepherdstown is Midland Cityhez tartozik.
0: Már hogy ne tartozna, mondta Karabekian, aki még életében nem hallott Shepherdstownról. Mivé lenne Midland City Shepherdstown nélkül, és mivé lenne Shepherdstown Midland City nélkül?
3: Hát, mondta Bonnie, és úgy érezte, talán most elmondhat egy igazán jó történetet. A férjem börtönőr a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetben, és annak idején, amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket, neki kellett azokkal lennie, akik a kivégzésükre vártak. Kártyázott velük, felolvasott nekik a Bibliából, vagy amit akartak. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia.
0: Bonnie öltözéke halványan, kísértetiesen, gyöngyházasan derengett. A ruha darabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva. Ugyanígy a mixer kabátja, ugyanígy a falakon lévő afrikai állarcok. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat, a vegyszerek fölragyogtak. A lámpák most nem voltak bekapcsolva. A mixer össze-vissza kapcsolta be őket, hogy szívderítő, rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott, az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből, amelyek mellett nem régen haladt el Kilgore Trout.
3: Leroy Joyce olyan buta volt, folytatta Bonnie, hogy kártyázni sem tudott, a Bibliát sem értette meg, még beszélni is alig tudott. Megette az utolsó vacsoráját, aztán csak ült egy helyben. Nemi erőszakért ítélték halálra. Így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt és olvasgatott. Hallottad, Leroy Tess vesz odabent, de nem törődött vele. Aztán Leroy a bádog bögréjével megzörgette a rácsot. A férjem azt hitte kávét kér, így hát fölkelt, odament, elvette a bögrét. Leroy úgy mosolygott, mint aki azt hiszi, most már minden rendben van. Most már nem kell villamosszékbe ülnie. Levágta a micsodáját azzal a bögrében.
0: Ez a könyv persze csak kitalálás, de a történet, amelyet elmondottam Bonnie-val, ténylegesen megesett. Mégpedig az arkanzasi fegyintézet síralomházában. Ami pedig Dwayne Hoover fickó nevű kutyáját illeti, aki nem tudta csóválni a farkát, fickót a testvérem kutyájáról mintáztam, akinek folyton verekednie kellett, mert nem tudta csóválni a farkát. Bizony, van ilyen kutya. Rabu Karabekian most arra kérte Bonnie-t, meséljen valamit a művészeti fesztivál programfüzetének borítóján látható 10 éves lányról. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény.
3: Ő volt Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnoka. Még csak 15 éves, mondta Bonnie. Mary Alice volt a művészeti fesztivál választott királynője is. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt, nyakában az olimpiai aranyérem. Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. A képet Elliot Rosewater, Kilgore Trout pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. Szent Sebestyén római katona volt, 1700 évvel élt előttem meg Mary Alice Miller, meg Wayne, meg Dwayne, meg a többi előtt. Titokban keresztény lett akkor, amikor a kereszténység törvénybe ütközött. És valaki beköpte. Diocletianus császár íjászokkal lövette le. A kép, amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott, egy emberi lényt ábrázolt, aki úgy tele van nyilvesszővel, hogy sündisznóra hasonlít. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyénről, mivel a festők szerették jól teliratni nyilvesszőkkel. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. Bizony, fölgyógyult. Össze-vissza járkált Rómában, dicsőítette a kereszténységet, és ócsárolta a császárt. Így hát másodszor is halálra ítélték. Ezúttal botokkal verték agyon. És így tovább. És Bonnie McMahon elmesélte Beatrice-nek és Karabekiannak, hogy Mary Alice apja, aki odállt Shepherdstownban a felülvizsgáló bizottság tagja, már 8 hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni, és 3 éves kora után naponta legalább 4 órát úszatta. Rabo Karabekian elgondolkozott ezen, aztán hangosan, hogy jó sokan hallják, azt kérdezte. Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából? És most következik eme könyv szellemi tetőpontja. Amikor is engem a szerzőt, hirtelen átalakít az, amit eddig alkottam. Ezért jöttem volt Midland Citybe, hogy újjá szülessek. És a káosz jelét adta, hogy új változatomat kívánja a világra hozni, e szavakat adva Rabo Karabekian szájába, miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából. Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel, mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak, amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre, de nem tudták kifejteni a hatásukat, mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak, és lelki kontinensek kezdtek vonaglani, hullámzani. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt, ami igen sok embert hatott át a koktélbárban. Tudták, mennyi pénzt kapott Rabo Karabekian a festményért, és ők is szerettek volna 50 000 dollárt. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak 50 000 dollárral, vagy legalábbis úgy vélték. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni. Nem tartották igazságosnak. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt. Az attól való félelem, hogy az életük nevetséges, hogy talán az egész városuk nevetséges. És most bekövetkezett a legrosszabb. Mary Alice Millert, az egyetlent, akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek, könnyedén nevetség tárgyává tette egy idegen alak. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is, hiszen én voltam az, aki újjá született. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. A többieknek, vagy legalábbis néhányuknak a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. Ami engem illet, én korábban arra a következtetésre jutottam, hogy sem bennem, sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. Hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. Jobb hián megszerettük az összeütközéseket, rajongani kezdtünk értük. Néha jól írtam az összeütközésekről, ami azt jelentette, hogy jó állapotban lévő írógépezet vagyok. Néha rosszul írtam, ami azt jelentette, hogy rossz állapotban lévő írógépezet vagyok. Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos, mint egy Pontiacban, egy egérfogóban, vagy egy esztergapadban. Nem számítottam rá, hogy Rabo Karabekian lesz a felszabadító. A tulajdon teremtményem volt, véleményem szerint hiú, gyönge, hitvány ember, még művésznek sem mondható. Mégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs, nyugalmú földlakóvá, aki ma vagyok. Figyeljetek! Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából? Kérdezte Karabekian Bonnie McMahontól. Bonnie McMahonból kitört az indulat. Amióta itt dolgozott a koktélbárban, most először nem tudott uralkodni magán. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel, ráadásul hangos is.
4: Hallja-e?
3: Mondta.
4: Hallja-e?
3: Mindenki megdermett. Nyuszi abba hagyta a zongorázást. Mindenki fülelt.
4: Szóval nincs nagy véleménnyel, Mary Alice Millerről?
3: Kérdezte Bonnie.
4: Hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről. 5 éves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni.
3: Karabekian lecsusszant a bárszékről, hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. Szó ami szó, meglepett a viselkedése. Arra számítottam, hogy olajbogyók, maraszkínó cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza, de felségesen magasodott föléjük. Ide hallgassanak, mondta nagyon higgadtan. Olvastam a képeim elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. Az utolsó szóig elolvastam a gyalászkodó leveleket is, amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. Amíg én meg nem festettem, az a festmény nem létezett, folytatta Karabekian. Most, hogy már létezik, semmi sem tenne boldogabbá, mintha a város összes 5 évesei lemásolnák és a végtelenségig tökéletesítenék. Boldog lennék, ha a maguk gyermekei könnyűszerrel játékosan találnák meg azt, aminek a megtalálása nekem sok keserves évembe került. Ezennel becsület szavamat adom, folytatta, hogy a városok tulajdonában lévő kép hiánytalanul közöl minden igazán lényegeset az életről. Amit az a kép ábrázol, az minden élőlény tudata. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg az én vagyok, amely minden üzenet címzetje. Csak ez él bennünk. Az egérben, a szarvasban, a pincérnőben. Rendíthetetlen és tiszta. Akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. A magányos Szent Antal képmása egyetlen, függőleges, rezzenetlen fénysáv. Ha egy svábbogár lenne mellette, vagy egy pincérnő, a képen 2 ilyen fénysáv lenne. Csak a tudatunk az, ami eleven bennünk, és talán szent is. Minden egyéb csak élettelen gépezet. Ettől a pincérnőtől, ettől a függőleges fénysávtól az imént hallottam egy történetet a férjéről, meg egy idiótáról, aki a kivégzésére várt Shepherdstownban. Nos, akkor hát fesse csak meg egy 5 éves annak a jelenetnek a szent ábrázolását. Hagyja el az idiotizmust, a rácsokat, a várakozó villamosszéket, az őr egyenruháját, fegyverét, húsát és csontjait. Mi lesz az a tökéletes kép, amelyet akármelyik 5 éves megfesthet? 2 rezzenetlen fénysáv. Rabu Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl. Midland City polgárai, köszöntelek benneteket, mondta. Mesterműnek adtatok otthont. Dwayne Hoover egyébként az egészből egy szót sem fogott föl. Még mindig révületben volt, még mindig befelé fordult. Nagy kezekre gondolt, amelyek írnak és tovább haladnak, meg hasonlókra. Mákos volt a feje. Baj volt nála az emeleten. Hiányzott egy kereke.

20. fejezet. Miközben az én életemet megújították Rábó Karabekian szavai, Kilgore Trout azon kapta magát, hogy a gyorsforgalmi út patkáján áll, és a betonárokban folydogáló cukorpatak fölött bámul az új Holiday Innre. A patakon át nem vezetett híd, át kellett gázolnia. Így hát leült a védőkorlátra, levette a cipőjét, zokniát, térdig föltűrte a nadrágját. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sebhelyek. Olyan volt az apám lába is, amikor öreg, nagyon öreg volt. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. Tőlem kapta ajándékba. Megkapta tőlem az apám lábát is, amely hosszú volt, keskeny és érzékeny. És azúrkék. Művészláb volt. Trout belépett a művész lábával a cukorpatak betonárkába. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó, átlátszó műanyag. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből, a műanyag azonnal megdermett, és gyöngyházra emlékeztető feszes, vékony csizmácskát varázsolt a lábára. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. Az anyag a Beritron üzeméből jött. A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére. A bomba acél darabkák helyett műanyag darabkákat röpített szét, mert a műanyag darabkák olcsóbbak voltak. Ráadásul röntgen vizsgálattal sem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. A Beritronnak sejtelmesen volt róla, hogy a hulladék a cukorpatakba ömlik. Előzőleg megbízták a Maritimo testvérek építővállalatot, amelynek bűnözők voltak a gazdái, hogy építsenek hulladék ártalmatlanító rendszert. Tudták, hogy a vállalatnak bűnözők a gazdái. Mindenki tudta. De általában a Maritimo testvérek számított a legjobb építővállalatnak a városban. Ők építették például Dwayne Hoover házát is, amely elsőrangú ház volt. Hébe-hóba azonban elképesztően bűnös dolgokat műveltek. Jó példa volt rá a Beritron hulladékkezelő rendszere. Sokba került, látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű. A valóságban azonban nem volt más, mint össze-vissza kapcsolt és vezetékezett ócskavas, csak átszázta a hosszú, egyenes, lopott csatornacsövet, amely a Beritronból egyenesen a cukorpatakba vezetett. A Beritron teljesen le lesz sújtva, amikor megtudja, mekkora vízszennyező lett belőle. A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt tartani a közösség érdekeit, kerül, amibe kerül. Trout az apám lábával most átgázolt a cukorpatakon, és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyház fényűbb lett. Trout a csomagjait, cipőjét, zokniát a fején vitte, noha a víz alig ért a térdéig. Tudta, milyen nevetségesen fest. Arra számított, hogy lesújtó fogadtatásban részesül, arról ábrándozott, hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. Azért tette meg ezt a nagy utat, hogy topzódjék a mazohizmusban. Azt akarta, hogy úgy bánjanak vele, mint egy csótányjal. Kilgore Trout helyzete, már ami Trout gépi részét illeti, összetett, tragikus és nevetséges volt. Szent része, a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből, műanyagból készült gépezet közösen írja. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a cukorpatakbeli mocsokkal. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik, egy rezzenetlen fénysáv. És mindenkinek a mélyén, aki ezt a könyvet olvassa, egy rezzenetlen fénysáv lakozik. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek, és amikor ajtót nyitok, tudom, mi vár kint. Egy rezzenetlen fénysáv. Áldja meg az Isten Rábó Karabekiant. Figyeljetek! Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából, megállt a parkoló aszfalt sivatagán. Az volt a terve, csupasz, vizes lábbal megy be az új szálló haljába, és nyomokat hagy a szőnyegen. Trout arról ábrándozott, hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon, és ez majd alkalmat ad neki arra, hogy fensőbségesen odavágja, mit van úgy oda, hiszen csak az ember első nyomdagépét használom, amit maga előtt lát feltűnő és egyetemes közlés. Azt jelenti, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Trout azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen, mert műanyag vonta be, és a műanyag száraz volt. A műanyag molekulája egyre csak folytatódott, egyre ismétlődött.
úgy alkotott szívós, összefüggő réteget. Ez a molekula volt az a szörnyűség, amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két ikerféltestvére, Lyle és Kyle. Ez volt az az anyag, amely fokozatosan elbánt a Szent Csodabarlanggal. Azt az embert, akitől megtudtam, hogyan kell lerajzolni a műanyag molekula egy részét, Walter H. Stockmayernek hívják, és a Dartmouth Egyetemen tanít. Neves fizikokémikus, nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. Nem én találtam ki. Szeretném, ha én lehetnék Walter H. Stockmayer. Ragyogó zongorajátékos, úgy sízik, mint az álom. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát, pontosan úgy jelölte azokat a részeket, ahol egyre csak folytatódik, mint ahogy én jelöltem őket, egy rövidítéssel, amely vég nélküli egyformaságot jelent. Úgy vélem, hogy mivel az életünk nem más, mint a Földet szorosan körbefogó polimer, az emberekről szóló bármiféle történet helyén való befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet, amelyet most jó nagynak írok, mert nagynak érzem. Így hangzik STP. És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát, azért kezdek olyan sok mondatot úgy, hogy és, meg így hát, és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal, hogy és így tovább. És így tovább. Olyan az egész, mint egy óceán, kiáltotta Dostojevski. Én azt mondom, olyan az egész, mint a cellofán. Így hát Trout belépett az előcsarnokba, mint egy festék nélküli nyomdagép, de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény, aki betette oda a lábát. Körös körül úgynevezett tükrök látszottak, amelyeket Trout lékeknek hívott. Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más, mint egy 3 méter magas, 10 méter hosszú lék. Volt egy lék a cigaretta automatán, meg egy a cukorka automatán is. És amikor Trout átnézett rajtuk, hogy meglássa, mi folyik a másik világegyetemben, egy véreres szemű, mocskos vén teremtményt látott, térdig föltűrt nadrágban, mezít lábasan. Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban, Milo Maritimo, a szépséges ifjú fogadóportás. Milo ruhája, bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. Milo a Cornell vendéglátóipari főiskolán szerzett diplomát. Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Maritimónak, az Al Capone nevezetű hírhedett chicagói gangster Kis Willie néven ismert testőrének. Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez, és szétvetett lábbal, kitárt karral megállt az asztala előtt. Megjött a himalájai majomember, mondta neki. Ha nem vagyok olyan tiszta, mint a legtöbb himalájai majomember, annak az az oka, hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről, és elhorcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiro-i bordéba, ahol 50 évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta, hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Egy émeítő szagú kosárból kiráncigált lepedőkön leereszkedtem az ablakból, és elszöktem. Eljöttem Midland Citybe, hogy mielőtt meghalok, elismertessem magam ama nagy művészként, aki hitem szerint vagyok. Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. Mr. Trout, mondtam mámoros örömmel, magát bárhol megismerném, Isten hozta Midland Cityben, ha tudná, milyen nagy szükségünk van önre. Honnét tudja, ki vagyok? Kérdezte Kilgore Trout. Eddig még soha senki nem tudta, hogy ki ő. Nem lehet más, mondta Milo. Trout megjuhászodott, dezaktiválódott. Leengedte a karját, olyan lett, mint egy gyermek. Eddig soha senki nem tudta, hogy ki vagyok, mondta. Én tudom, mondta Milo. Mi felfedeztük önt, és reméljük, hogy ön majd felfedez minket. Midland Cityt ezentúl nem csak Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. Midland City lesz az a város is, amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát. Trout szó nélkül elment az asztaltól, és leült egy brokád bevonatú spanyol stílusú pamlagra. Az egész halt spanyol stílusban bútorozták be, leszámítva az árusító automatákat.
Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. A műsor már abban maradt, de az emberek még emlékeztek a mondatra. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. A Milo mondatát adó műsor abból állt, hogy fogtak egy idősebb, rendszerint elég híres embert, és bevitték egy látszatra közönséges szobába, amely azonban a valóságban színpad volt. Az egyik oldalon közönséggel és körös körül kamerákkal. Körös körül olyan emberek is rejtőztek, akik régebben jól ismerték az illetőt. Ezek később előjöttek és mulatságos történeteket meséltek el róla. Milo most azt mondta, amit a műsorvezető mondott volna Troutnak, amikor fölmegy a függöny. Kilgore Trout, ez az ön élete. Csak hát itt nem volt közönség, meg függöny, meg semmi egyéb ilyesmi. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen, aki bármit is tudott Kilgore Troutról. Csak ábrándozott arról, hogy mit

Kezében hozott valamit, ami első látásra különféle ragasztó szalagokkal összefogott, elnyűlt rongylabdának rémlett. Amikor semmit sem tudtam kideríteni őről, mondta. Levelet írtam Elliot Rosewaternek, annak az embernek, aki azt mondta, hogy önnek itt a helye. Az ő magángyűjteménye az ön 41 regényével és 63 novellájával dicsekedhet, Mr. Trout. Megengedte, hogy mindet elolvassam. Föltartotta a látszólagos rongylabdát, amely a valóságban egy könyv volt, Rosewater gyűjteményéből. Rosewater kíméletlen kézzel használta a tudományos, fantasztikus könyvtárát. Ez az egyetlen mű, amellyel még nem végeztem, de mire holnap feljön a nap, már ezt is elolvasom, mondta Milo. Az a regény egyébként az okos nyuszi volt. Főszereplője egy nyúl, ugyanúgy él, mint minden más vadon élő nyúl, de olyan intelligens, mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. Nőstény nyúl. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgartró teljes életművében. Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. Arra a következtetésre jut, hogy az esze valami haszontalan daganatféle, aminek semmi helye a nyúl dolgok rendjében. Így hát ugrándozva elindul a városba, hogy kivetesse a daganatot. Mielőtt azonban odaérne, lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. Farrow megnyúzza és kibelezi, de aztán Grace-szel a feleségével úgy döntenek, hogy jobb, ha nem eszik meg, mert szokatlanul nagy a feje. Azt hiszik, amit ő hitt, amíg élt, hogy beteg volt. És így tovább. Kilgore Trout kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe, a középiskolai smokingjába és az új estéi ingébe meg a többibe. Föltűrt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó műanyag, hogy nem tudta legyűrni. Olyan kemény lett, mint a csatorna csövek pereme. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába, amely nem volt más, mint két összenyitott közönséges Holiday Inn szoba. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt, két színes televízióval, két csempézett fürdőszobával és négy varázslatos kézberendezéssel ellátott ágyjal. A varázslatos kéz az ágy rugózatára szerelt elektromos vibrátor volt. Ha a vendég bedobott egy negyed dollárost az éjjeli szekrényen lévő dobozkába, a varázslatos kéz megrázogatta az ágyát. Troutot annyi virág várta a szobájában, hogy elég lett volna egy katolikus gangster temetésére. Fred T. Berry, a művészeti fesztivál elnöke, a Midland City nőegyletek szövetsége, a kereskedelmi kamara, meg még nagyon sokan küldtek virágot. Trout elolvasta a virágokon lévő néhány névkártyát, és megjegyezte, hát valóban úgy látszik, hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet. Milo szorosan lehunyta olajbarna szemét. Gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Legfőbb ideje. Ja, Istenem, Mr. Trout, milyen sokáig sóvárogtunk úgy, hogy még azt sem tudtuk, miután sóvárgunk, mondta. Ez a fiatalember nem csak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt, hanem a Midland Cityben jelenleg működő gonosztevő közeli rokona is. A Maritimo testvérek építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. Gino Maritimo Milo apjának unokatestvére volt, a város kábítószer császára. Ó, Mr. Trout, folytatta kedves Milo odafent Trout lakosztályában. Tanítson meg minket énekelni, táncolni, nevetni és sírni. Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen, szexen, irigységen, ingatlanon, futballon, kosárlabdán, autókon, televízión és alkoholon, fűrész, poron és üvegcserepeken. Nyissa ki a szemét! Förmált rá keserűen Trout. Hát úgy festek én, mint egy énekes, táncos, örömhozó. Már fölvette a smokingját. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. A zsebei tele voltak mohírtó golyócskákkal, úgy dagadoztak, mint a nyeregzsákok. Nyissa ki a szemét, mondta Trout. Így festene az, aki a szépségből táplálkozik. Azt mondja, nincs itt más, mint sivárság és kétségbeesés. Ha nincs elég, hoztam még. A szemem nyitva van, mondta lelkesen Milo. És pontosan azt látom, amire számítottam. Egy embert látok, akit szörnyen megviselt, mert átmert kelni az igazság tüzein a másik oldalra, amelyet mi sosem láttunk, és aztán visszajött, hogy elmondjam, milyen oda át.
Én meg ültem ott az új Holiday Inn-ben, melyet eltüntettem, aztán megint megjelentettem, megint eltüntettem és megint megjelentettem.

0: tettem.
1: A valóságban nem volt ott más, mint egy nagy nyílt mező. Rozzsal vetették be. Legfőbb ideje gondoltam, hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel, hogy kezdetét vehesse Dwayne álmokfutása. Tudtam, hogy fog befejeződni ez a könyv. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. Le fogja harapni Kilgore Trout jobb mutató ujjának egyik percét. És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba. Találkozni fog teremtőjével, aki majd mindent megmagyaráz.

0: 21. fejezet. Kilgore Trout belépett a koktélbárba. Égett a lába. Nem csak zokni és cipő fogta körül, hanem átlátszó műanyag is. A lába nem tudott izzadni, nem tudott szellőzni. Rabo Karabekian és Beatrice Kietzler nem vette észre, hogy bejött. Újdonsült jó barátaik vették körül őket a zongorapultnál. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. Most már mindenki egyetértett abban, hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Csak el kellett magyarázni, mondta Bonnie McMahon. Most már értem.
1: Én nem is hittem, hogy van mit elmagyarázni,
0: mondta tűnődve Carlo Maritimo, az építkezési vállalkozó. Pedig hát Istenemre volt. Abe Cohen, az ékszerész, így szólt Karabekianhoz.
2: Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket, az emberek jobban szeretnék a művészetet. Tudja maga ezt?
0: És így tovább. Trout feszengett. Azt hitte, talán egy csomó ember ugyanolyan áradozva fogja üdvözölni, mint Milo Maritimo, és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. De senki nem háborgatta. Régi barátja, névtelenség, megint mellette állt. Kettesben kiválasztottak egy asztalt, nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. Belőlem Trout nem látott mást, csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben, a lékekben. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. Úgy ült ott, mint egy darab gyurma. A tekintete időben, térben messzire révett. Dwayne ajka megmozdult, amikor Trout leült. Hangtalanul formálta a szavakat, amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám. Isten hozzád, bús hétfő. Troutnál egy vastag barna boríték volt. Milo Maritimótól kapta. Benne volt a művészeti fesztivál programja, Fred Tiberi üdvözlő levele, a következő hét esemény naptára és még néhány apróság. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is. Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv, amelyet Dwayne Hoover nem sokára olyan komolyan vesz majd. Így hát ott voltunk mind a hárman. Dwayne, meg Trout, meg én nagyjából 4 méteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. Mint három rezzenetlen fénysáv, egyszerűek voltunk, különállóak és szépségesek. Mint gépezetek, lottyad zsákok voltunk, tele előregedett csövekkel és kábelekkel, rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket, és most már nem sok idő kellett hozzá, hogy Trout a teljes tévolyba kergesse Dwayne-t, Dwayne pedig leharapja Trout új percét. Wayne Hubler a konyhai kémlelőjükon át lesett minket. Megveregették a vállát. Az, aki enni adott neki, most szólt, hogy menjen el. Így hát kisomfordált a szállóból, és ismét Dwayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával.

0: Bocsánat, csak. Szervusztok, kedves hallgatók, itt a Bádog Dob rendkívüli adása, ami nem azt jelenti, hogy holnap nem lesz adás, hanem gyakorlatilag már is bevállaltunk egy órát. Ma ilyen környezetvédelme kapcsolatos nap van a Tiloson, és annak az egyik etapja, az egy-egy órás műsor. Hát vendégünk, és aki majdnem, hogy műsorszerkesztőként is részt vesz a műsorban, rég ismerősöm Fidusz. És Fidusz hívott még két vendéget, meg a témát is igazából ő hozta, úgyhogy szerintem inkább te mutass be a két vendéget, akit megint viteltál.
1: Tehát sziasztok, Fidusz vagyok, Magyar Természetvédők Szövetségétől. A mai beszélgetésünk témája az EU és az Egyesült Államok között készülődő szabadkereskedelmi egyezmény.
0: És a vendégeinket is mutasd be.
1: Amelyet trójai egyezménynek is hívhatunk akár. Két vendégünk van, dr. Darvas Béla, a GMO kerekasztal elnöke, és Kupi László, aki a Latin Amerika Társaság ügyvivője. Egy EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény, ez hogy kapcsolódik a Latin Amerika Társaság?
0: Azt igen, később
1: megbeszéljük, de azt hiszem, hogy azért a műsor gazdáját, Lacit is fogja érdekelni ez a téma, mert többek között ennek a készülő egyezménynek egyfajta befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság is majd a része lenne, de erre majd szerintem később fogunk rátérni.
0: De a Bádog Dob azért nem csak jövő műsor szokott lenni, azért hasonló témákat is fel szoktunk dolgozni, úgyhogy de egy próbálom akkor azért moderálni. Na, beszélj akkor erről az egyezményről. Ennek ez már egy megkötött egyezmény, vagy a terve lévő egyezmény?
1: Tavaly júniusban kezdtek el tárgyalni erről az egyezményről az EU és az Egyesült Államok képviselői, amely hát eléggé ilyen titokzatos, vagy titokban folynak egyelőre a tárgyalások, zárt ajtók mögött, meg egyebek, de az eddig kiszivárgott hírek alapján az itt eléggé egész komoly aggodalomra van, ami véleményünk szerint ok, hogyha ez az egyezmény tető alá kerülne, akkor az lényegében visszavethetné kvázi elsöpörni mindazokat a vívmányokat, amelyeket mondjuk környezetvédelem vagy szociális emberjogi téren az elmúlt évtizedek során elértünk. És hát ami miatt mondjuk például a Darvas Bélát is elhívtuk, az, hogy véleményünk szerint többek között ez Magyarország génmódosítás mentességét is veszélybe sodorná, és hát erről a témáról június 25-én a Fehérházban, tehát a országgyűlési képviselő irodaházban a GMO kerekasztal tagja is beszéltek erről a témáról.
0: Darvas, arról azt kérdezném, hogy miért veszélyesek ezek a génmanipulált növények? Gyakorlatilag itt hosszas viták vannak ebben kapcsolatban, amit ismerem, és az egyik fél azt mondja, hogy ennek igazából semmi fajta veszélye nincsen az emberi szervezetre, még azért van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ez komoly veszélyeket rejt magában minden téren, itt nem csak az emberekre, hanem akár a vegetációra nézve is.
2: Hát ez sokkal szélesebb körű, és ebben a relációban nem is az jelenik meg elsősorban, hogy környezetbiztonság és élelmiszerbiztonság szempontjából milyen problematikája van, hanem az európai és az Egyesült Államoknak a élelmiszer és környezetbiztonsággal kapcsolatos elképesztően eltérő álláspontjáról van szó. Tehát míg az európai élelmiszer biztonságot az elővigyázatosság elve jellemzi, addig az Egyesült Államok élelmiszer biztonságát nála tudománynak igazolni kell valamiről azt, hogy káros hatású, abban az esetben tiltják. Na most az az érdekesség, hogy a világon az élelmiszer biztonság és környezetbiztonság az Egyesült Államok két nagy irodájához fűződik. Az egyik a Food and Drug Administration, ami gyakorlatilag az élelmiszerbiztonságnak a letéteményese, a környezetbiztonság pedig a EPA-hoz, amely felállította azokat a szigorú standardeket, amik például lehetetlenné tették azt, hogy kódrendszer tüntesse fel az élelmiszerekben az összetevőket, tehát például, hogy e-jelöléssel lehessen ezeket használni, hanem konkrétan ki kellett írni. Mikor aztán az Európai Unióban az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos iroda létrejött, ez az EFSA akkor elsősorban skandináv és német kezdeményezésre, az elővigyázatosság elvére alapítva egy sokkal szigorúbb elvárást tűzött ki céljául, és így szól a szabályozás, ami viszont az Egyesült Államoknak mára már nagyon nem tetszik.
0: Közben Gégés szerzett mikrofont, őt is üdvözlöm a pultnál.
3: Engem is megkérdezel valamit?
0: Igen, nem csak azért, hogy itt vagy, azért, hogy nem jeleztük a hallgatót, mert be se tudtam volna köszönni eddig. És akkor visszatérve erre az egyezményre, akkor itt látok egy ilyen nagyon szép trólói falovat, itt azt jelenti, hogy akkor ez gyakorlatilag az európai gyakorlatot valamilyen szinten megpróbálja felhigítani. Erről szól ez az egyezmény, vagy vannak benne olyan rejtett...
1: Ez a készülő egyezmény, ez mondjuk ellentétben korábbi ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokkal nem azt a tűzi ki célú, vagy nem az a fő cél kitűzése, hogy még tovább csökkentsék a vámokat az EU és az Egyesült Államok között, mert már most is elég alacsonyak a vámoknak ezek a szintje, hanem alapvetően két fő eleme van, ami miatt szerintünk problémás. Az egyik az, hogy az egyik fő eleme az úgynevezett szabályozási koherencia megteremtése az EU és az Egyesült Államok között, ami azt jelenti, hogy megpróbálják harmonizálni az EU-ban és az Egyesült Államokban a különféle vegyi anyagokkal, génmódosítással, stb. Környezetvédelemmel, stb. Kapcsolatos szabályozásokat.
3: De ez nem hangzik rosszul.
1: Igen, csak az a probléma, hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy ahol hatékonyabb és erősebb a környezetvédelmi szabályozás, arra a szintre majd felemelik, tehát mondjuk, mivel Európában szigorúbb a szabályozás, ezért majd az Egyesült Államokban is szigorúbb lesz a szabályozás, hiszen többek között ugye az elmúlt másfél évben, meg a korábbi években is számos alkalommal elhangzott, hogy hát többek között a szigorú európai génmódosításra kapcsolatos szabályozást az amerikai multinacionális cégek a kereskedelem akadályoztatásaként tekintik. Tehát már a kívánságlistákból, meg az amerikai kormány megnyilatkozásaiból is az látszik, hogy nekik azok fő céljuk, hogy az európai szabályozást lehetőleg eltöröljék, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben lazítsák. Legyen ez génmódosításra, vagy vegyi anyagokra, vagy egyéb más területre vonatkozóan. Tehát ennek következtében ez az úgynevezett szabályozási koherencia, ez lényegében egyfajta ilyen lefele irányuló spirált indítana meg. Tehát tulajdonképpen veszélybe sodor mindent, ami korábban mondjuk itt elértünk Európában, akár a génmódosításra, vagy akár vegyi anyagokra, stb. Területen. Ez az egyik.
3: Mivel érvelnek?
1: Hát abban érvelnek, és ezért is használjuk tulajdonképpen ezt a trójai faló szimbólumot, hogy hát ez az új egyezmény majd felpörgeti a kereskedelmét az Atlanti-óceán két oldala között, és a GDP növekedni fog, munkahelyeket teremt ez az egész, és hasonló.
3: Én úgy képzelem el, hogyha két ilyen különböző álláspont ütközik, vagy egy asztal mellé ül, akkor megpróbálnak valamiféle középső konszenzust kialakítani. Oké, lehet behozni, de előtte 600 évig vizsgálgatjuk, vagy mit tudom én, plusz eredetvizsgálatot kérni, tehát nincs valami olyan kompromisszum, nem rajzolódik, egyszerűen csak azt mondják az európaiak, hogy jaj, hát eddig is Amerikának volt igaza.
1: Na hát ennél a helyzet sokkal bonyolultabb. Ugye az egyik fő probléma az, hogy az egész tárgyalássorozat abszolút zárt ajtók mögött zajlik, tehát igazából az, hogy konkrétan mi fog történni, azt például korábbi más szabadkereskedelmi megállapodások alapján sejthetjük. Tehát ugye például itt van a NAFTA, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, egyezmény, amely keretében szintén annak idén azzal hitegettek minket, hogy ez majd pontosabban az amerikaiakat, meg a kanadaiakat, stb., hogy mennyire jó lesz nekik, mennyi munkahelyet fog teremteni, stb., és ehhez képest igazából legfeljebb az amerikai-mexikai határ környékén az különféle izzasztó műhelyek létrejöttéhez járult hozzá, és amerikai gazdaságnak meg viszonylag kevésbé hozott hasznot. Tehát itt azért komoly problémák vannak. Tehát mondjuk vannak olyan hatásvizsgálatok, amelyek azt mondják, vagy elemzések, amelyek azt mondják, hogy ez a készülő megállapodás az EU, illetve az Atlanti-óceán két partján körülbelül 1 millió munkahely megszűnéséhez fog vezetni.
3: De nem mindegy, hogy melyik parton.
1: Igen, tehát ha bejönnek az amerikai hormonkezelt marhahús, meg egyéb termékek, meg akkor itt, tehát Magyarországgal kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy ez igazából a Magyarországnak az Európai Uniós piaci pozícióit veszélyezteti, de ami miatt mi mégis inkább foglalkozunk, azok a környezetvédelmi szempontokból leselkedő veszélyek. Tehát az, hogy felhigul az engedélyezési rendszer. De hogy konkrétan mi fog történni, ezt nehéz egyelőre megjósolni, mert zárt ajtók között zajlanak ezek a történések. Ugyanakkor a eddigi kiszivárgott anyagok elég komoly aggodalommal töltenek el minket. A másik fele a történetnek, hogy ennek az egyezménynek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési mechanizmus, ez az úgynevezett Investor to State Dispute Settlement, ISDS, amely lehetővé tenni, hogy különféle multinacionalis cégek bepereljék például Magyarországot azért, mert mi tiltjuk a monyosz és kukorica termesztését, vagy például román kormányt beperelhetik azért, mert nem engedélyezi esetleg a verespataki cianidos aranybánya beruházást.
3: De inkább a parlamentet kéne perelni, az is lehetséges?
1: Hát országokat tudnak beperelni, de itt az a lényeg, hogy innentől kezdve multinacionális cégek perelhetnek be országokat. Tehát ez fajta egy olyan kvázi demokratikus vagy antidemokratikus irány, ami ilyenkor, tehát ezzel tulajdonképpen a multikat felemelik egy nemzetállami szintre jogilag, ami egyszerűen nonsens. És hogy ez milyen problémákat jelenthet, hát szerintem a Kupilaci barátunk tudna mesélni, hogy pont ilyen mechanizmust felhasználva mi történt mondjuk Ecuador kormánya és a Chevron kőolajcég között.
4: Igen, tehát, hogy amiről a Fidusz beszélt, van már ilyen történet a világon, és nem is most kezdődött. A történet kiindulási pontja az, hogy 1964 és 1992 között az akkor még Texaco néven futó amerikai kőolajvállalat kőolaj kitermelést végzett az ecuadori őserdőben, és ennek nyomán, mint később kiderült, 64 millió liter nyersolajat és 71 millió liter toxikus egyéb vegyi anyagot, vizet folyatott ki, illetve hagyott ott az ecuadori dzsungelben. Tehát ennek az az oka egyébként, hogy akkoriban már létezett ugyan biztonságos technológia ezeknek az anyagoknak a földbe való visszafecskendezésére, amit a Chevron ugyanebben az időben, illetve Texaco még akkor az amerikai, tehát az Egyesült Államokbeli kitermelésekkor alkalmazott is. Ecuadorban nem. Ott ilyen medencékben tárolták, amik nem voltak megfelelően lefedve, ezeket a vegyi anyagokat, illetve folyókba, patakokba engedték vissza, aminek következtében az ott élő, főleg őslakosok, hát értelemszerűen komoly egészségkárosodást szenvedtek, sőt egyes hírek szerint annak idején még szegény őslakosokat azzal is hidegették, hogy ezeknek a ásványi anyagokkal feldúsított víz, ez majd jó lesz az ő egészségükre. 1993-ban megalakult, 92-ben kivonult a Texaco Ecuadorból, és 93-ban az őslakosok megalapították az Amazónia Védelmi Front nevezetű szervezetet, és beperelték a Texacót ezek miatt, a környezeti károk miatt. Ez húzódott ez az ügy, és közben 1997-8-ban az Egyesült Államok, hanem a Texaco aláírt az ecuadori kormánnyal egy egyezményt.
0: Közben telefonálunk van.
4: Igen, egy egyezményt, aminek...
0: Halló?
3: Bocsánat, hogy meghallgatjuk előbb a telefonálat?
5: Nem, nyugodtan hallgatlak titeket, türelmesen.
0: Akkor miért telefonáltál be?
5: Hát ezzel kapcsolatban, ugye az eljárásokkal kapcsolatban, hogy miképpen lehet a fosszilis energiaforrásokat kinyerni a földből. Hogy itt mondtatok, szerintem egy-két, lehet, hogy ti is olvastátok, de egy-két képtelenség benne volt a lexikálisban, hogy nem egészen úgy van az, ahogy.
0: Mire gondolsz pontosan, és milyen lexikálisra?
5: Hát most már nem emlékszem, mert legalább olyan 10 perc vagy 15 perc mondtátok.
0: De mivel kapcsolatban?
5: Hát ez az eljárásról, módokról, hogy szedik ki a energiahordozókat a földből.
0: Igen, de mi nem mondtuk semmit,
5: hát,
0: szerintem.
5: Hogy mennyire szar az
3: az lehet, hogy még az előző
0: műsor volt, szerintem igen.
1: Szerintem valami másik rádiót hallgattál.
3: Nem, az előző műsor
5: is nem, ugyanaz.
3: Pont te pont ott voltál, nem volt ott?
1: Atomenergiáról nem beszéltünk.
0: Foszilis energiáról van szó.
5: Nem, hát a foszilis energiákról.
1: Arról sem beszéltünk.
5: Volt a szó, nem?
3: Húha.
5: Hát meg egyik fülem se jobb.
3: Aha. Eltérült az adás.
0: Uh-huh. Jó, köszönjük szépen.
1: Élelmiszerről, rendelkedésről, mezőgazdaságról beszéltünk az előző műsorban.
3: Kérünk vissza
4: Texacóval. Igen, jó, tehát hogy rövidre zárva, az lett az ügy vége, hogy beperelték az ekvadori állam, vagy a Texacót az őslakosok, és amit egyébként közben 2001-ben megvásárolt a Chevron. És a Chevron ragaszkodott hozzá, hogy ezt a pert Ecuadorban folytassák le, és ne az Egyesült Államokban, és ezt végül is helyben is hagyták, és 2011-ben született erről ítélet, 9,5 milliárd dollárra megbüntette egy ecuadori megyei bíróság a Chevront emiatt az ügy miatt. És nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a vállalatot, aminek nem tett eleget, ezért duplájára emelték a kártérítési összeget. A Chevron ezt nem hagyta annyiban, és innen jön itt jön az érdekes történet számunkra, hogy több pert is indított az Egyesült Ecuador ellen, igen, Hágában is, illetve az Egyesült Államokban is. Többek között arra hivatkozik, hogy ő 97-ben aláírta az akkori ecuadori kormánnyal azt a szerződést, amelynek értelmében ő eltakarított minden kárt, és hogy őt nem lehet ezért felelősségre vonni. Igen, ám csak az eredeti per az 93-ban kezdődött, és ja, és így, bocsánat, tehát ennek az egyezménynek az értelmében az is benne volt, hogy Ecuador nem perelheti a Chevron. De nem is Ecuador perelte be, hanem az ős lakosok, és hát úgy nem hajlandó fizetni, sőt, hát több pert is indított, az egyik az most hirdette ítéletet 2014 márciusában egy New Yorki bíróságon, ahol az volt a per tárgya, hogy az ecuadori ítélet, az ottani bírósági eljárás a Chevron szerint manipulált volt, csalás eredménye volt, és ezért ez nem tekinthető érvényes ítéletnek. És ez a New Yorki bíróság március ennek helyt adott, tehát a Chevron mellett ítélt. Ezen kívül Hágában is folyik, választott bíróságnál per, ahol a Chevron szintén az ecuadori, ja, és ez a New Yorki per is az ecuadori államot perelte, az ecuadori közigaz, vagy igazságszolgáltatást, és a Hágában folyó perek is Ecuador államot perelik. Többek között azért, mert volt egy kétoldalú Egyesült Államok-Ecuador közti kétoldalú megállapodás is, amelynek értelmű befektetési megállapodás, amelynek értelmű befektetőt nem lehet perelni, de ezt is később írták alá, mint hogy 92-ben befejezik.
0: Nem, hogy most nem a foszilis energiák nyerésével kapcsolatban telefonálnak.
3: Halló,
0: szervusz, kedves hallgató!
5: Sziasztok! Ez egy mekkora egy szemétség, hogy még az terel vissza, aki a fölbújtó. Hát ez valami bőrűségesen szemétség, nem?
1: Hát igen, pont ez a problémánk ezzel a történettel.
5: Akkor értitek.
1: Tehát, hogy ki akar bújni a szennyezés miatti kártértés alól, és ez egy kereskedelmi egyezményt használ fel.
5: Még indiánokról elfereli azt, hogy elvettük a földeteket, és aztán még egy pertanyagokban kaptunk. Nem? Tehát ez valami gyönyörűséget.
4: Igen, hát ugye itt mindent megpróbáltak, tehát, hogy a Texaco egyébként az Ecuador...
5: Amilyen mondom, mit csináljak? Hát önmagam nyakát átharapnám, csak nem érem el, már nem fordul vissza úgy a fejem, bazd meg. Most erre ezt tudom mondani csak.
0: Jó, köszönjük szépen az észrevételt, így folytatnám egy rövid a műsor most, jó? Köszönjük szépen. Folytatnak a műsort, mert most rövid a műsoridőnk, jó? Köszönjük jó, szépen az észrevételt. Semmi, nem kell elnézést kérni. Szóval igazából akkor itt arról van szó, hogy attól tartotok, hogyha esetleg mondjuk Magyarország nem hajlandó mondjuk befogadni a génmódosított kukoricát, vagy bármilyen gabonát, akkor egy amerikai nagy multi beperelheti Magyarországot emiatt.
1: Igen, pontosan. Tehát,
0: hogy és kényszerítheti bírósági úton.
1: Hát itt ugye többféle következmény lehet. Ugye az egyik az, és szerintem erről Béla tudna jobban beszélni, múltkor nagyon érdekesek mondott, hogy akár független attól, hogy ő most ténylegesen akar a Magyarországon ilyen génmódosított fajtákat használni, beperelheti, és az elmaradt haszont kiköveteleti Magyarországról, vagy például a Verespati beruházás esetében is, vagy egyszerűen ki is kényszerítheti mondjuk azt, hogy Románia engedélyezze a Verespati beruházást, a cianidos technológiájú Verespati beruházást.
0: Ismerem így a nemzetállamok működését, akár magyar, akár Romániát, azért szerintem, hogy ilyen ítéletnek hűrően nagyon tudnának érvényt szerezni, szóval lehetséges, hogy megvan a esély, de azért ez elég el lehet ezt így
3: levonják az EU támogatását.
4: Hát igen, ugye egyébként a Chevron esetében is ugye úgy próbálják, ugye nincsen már tulajdon a Chevronnak Ecuadorba, Ecuador külső argentin, illetve kanadai, brazil érdekeltségeken keresztül próbálja ezt az összeget ennek érvényt szerezni.
1: Ugye az előző műsorban a Lőrinc hivatkozott itt arra, hogy a José Bové pár évvel ezelőtt egy kicsit megrongálta az egyik épülő McDonald's létesítményt. Ugye abban az esetben is egy ilyen hasonló ügy volt, annak az előzménye az volt, hogy a WTO egy olyan döntést hozott, hogy az EU nem lett volna jogosult arra, hogy betiltsa a hormonkezelt marhahús importját. És ezért, mivel az EU nem volt hajlandó a WTO döntés után sem ezt az álláspontját megmásítani és az ezzel kapcsolatos szabályokat, ezért a WTO lehetővé tette az Egyesült Államokra, hogy büntető szankciókat, kereskedelmi szankciókat vessen be különféle európai termékekkel szemben, és többeket ennek az volt az egyik következménye, hogy itt hormonkezelt marhahúsról beszélünk, hogy például a francia Roquefort sajtra 100%-os büntetővámot vetett ki, és hát ez bőszítette fel a francia paraszt azért, hogy itt a hormonkezelt marhahús miatt a WTO lehetővé teszi, hogy az amerikaiak büntetővámot vessenek ki a francia Roquefort sajtra.
0: De Béla volt megszólítva, hogy van valamilyen jó példája, akkor
2: még mielőtt erre válaszolnék, úgy átséklottunk ennek az esetleges pozitív várakozásai fölött, amit ez a megállapodás hozhat, arról azt szokták mondani, hogy 0,27%-os GDP növekedést érhető el így EU szinten. Ugye az Agronaplóban megjelent egy nagyon jó tanulmány az Akitól, amit azt is lehet mondani, hogy mivel ez a Földművelésügyi Minisztériumnak a háttérintézete kvázi ilyen kormány álláspontot is tükröz, ugyanis politikailag már látszik, hogy eléggé szertágazó ez a dolog. Szijjártó úr július 11-én arról beszélt, hogy jelen pillanatban is az Egyesült Államok 90 000 embernek ad munkát Magyarország területén. Ugyanezen a nap Schiffer András az tiltakozott ennek a tehát mindenképpen ellenezni kell, vagy Jávor Benedeknek a nekünk két oldalas írásában, és úgy tűnik, hogy kifejezetten ellenzi ezt a dolgot. Szóval azt lehet, vagy azt mindenképpen látni kell, hogy Magyarország mezőgazdasági szempontjából, hogy az Egyesült Államok a legkihasználatlanabb mezőgazdasági piac, tehát nem nagyon irányul oda a mezőgazdasági termék, tollat és csebege kukoricát szállítunk. Ez az, amit ugye a kukoricapiacot veszélyezteti leginkább az Egyesült
3: Államoknak. Ilyen téli szalámi, az nem játszik?
2: Nem igazán, tehát Magyarország szempontjából, tehát hogyha üzletnagyságot nézünk, akkor nem. Tehát nem igazából.
3: Tokai a szó, az sem?
2: Az sem. Nem igazán. Ezek a területek. Szóval a lényeg az, hogy Magyarországot még a nagyon pozitív előrejelzések sem hozzák ki ebből a szempontból nagyon pozitívan, tehát nagyon nem változik a magyar, legalábbis a mezőgazdaság helyzete. Hogy aztán az ipari, meg a foglalkoztatottsági szempontból ez mit jelent, az már egy másik dolog. Egyébként például a franciák nagyon hezitatívek ebben a, ennek a dolognak a gazdasági részét tekintve. A francia külügyminiszter azt mondta, hogy az európai közbeszerzési piacok már most is 80%-ban nyitottak, míg, tehát az egyesült amerikaiak számára még az amerikai közbeszerzési piacok csak 25%-a nyitott az Európai Unió számára, tehát nagyon egyenlőtlen ami.
3: Tehát, hogy ők egy kicsit lezárják a piacokat?
2: Jelen pillanatban lezárják. Nyilván Franciaország abban reménykedik, hogy ez az egyezmény felnyitja valóban ezt a piacot. Ennek ezzel teljesen paradox, ami a mérleget jellemzi. 2012-ben közel 13 milliárd eurós többlet jellemezte, tehát az uniónak volt pozitívuma ebből a szempontból. Ezt sokan úgy gondolják, hogyha felnyílnak ezek a gátak, akkor ez el fog tűnni, ez a 13 milliárd forint, hiszen az Egyesült Államokban egy csomó terméket olcsóbban állítanak elő, rosszabb minőségben. Ezt azért mondom, mert visszatérve a Fidusznak a rám való utalására, ez nem igazán csak a GMO dolgokról szól, hanem kémiai biztonságról elsősorban. Tehát tudni kell azt, hogy az élelmiszerpiacon az Egyesült Államoknak az élelmiszerbiztonsága egyáltalán nem jó reputációjú a világpiacon.
0: Úgyhogy olyan tartósítókat, meg olyan adalékanyagokat használnak, amely...
2: Igen, mindjárt elmondom, az európai riasztási rendszer gyakorlatilag Kína, Törökország és India után a leggyengébb, tehát a legtöbbet kifogásolt piac jelzővel az Egyesült Államok piacát érinti. Ennek egyik dolga, vagy egyik összetevője, hogy olyan jellegű növényvédőszer maradékok és műanyag lágyítószerek fordulnak elő a élelmiszerekbe, vagy szennyeződnek át ezek az élelmiszerek, amelynek hormonmodulás hatása van. Ugye mindenki hallott például a kóros elhízásról, amit nagyon sokan ezzel hoznak összefüggésbe.
3: És Amerikában tényleg van látható egy erősebb kóros elhízás?
0: Igen, látható, ezt én is mondom.
2: Igen, az egyértelmű. Tehát sokfajta oka...
3: Akkor szóljunk már nekik, hogy azért figyeljenek oda erre.
2: Sokfajta oka, tehát az egyik dolog, amit ugye ami után az Európai Unió a szarvasmarha hús beszállítását megtiltotta a 15 évvel ezelőtt, annak az volt az oka, hogy növekedési hormont adtak a szarvasmarhának. Na most ennek cserébe meg az Egyesült Államok megtiltotta az Európai Unióból való marhahús kiszállítását az Egyesült Államokban, mert ők meg ugye a kerge marha kórtól féltek, és ez a bizonyos egymásnak a kereskedelmi tiltás, ez 15 éve fent áll. Tehát,
3: hát a kerge marha kór az egy lehetőség volt, még az ő növekedési
2: hormon. Az egy lehetőség, egy év alatt lecsöngett, de 15 év óta megvan ez a tiltás.
3: Halló, tessék!
5: Annyira igazat adok a vendégnek, hogy nem igaz. Biztos, hogy ez folyik.
3: Tehát?
5: Hát amit a vendég mondott, hogy a marha hússal hogy manipulálnak, a sertés hússal, stb.
3: Az amerikai.
5: Ez valami félelmetes. Ez összeesküvés elmélet a szíven.
0: Igen, köszönjük szépen a készenvételt. Mindig azért eszembe, hogy az egyik ilyen gasztro barátomat hívtam disznót ölni, és akkor kérdezte, hogy csak akkor száll be a disznóba, hogyha tudom bizonyítani, hogy a leülés előtt 3 hónapig makkot evett. Azt nem evett, de komoly zenét hallgattattak a disznóba, ez nem volt elég, hogy jól érezze magát a dolog. Bocsánat, egy
3: kis labdákat is kell neki.
2: A mak megváltoztatja egyébként a zsírösszetételt, és ilyen gyakorlatilag ízben valóban igen, komolyan befolyásolja.
0: Ezt én sem kétlem, csak hát nem egy tűzfa. Erdő mellől szereztük a aranyt, úgyhogy...
3: Hát ez téged minősít, Bodi.
0: Hát igen. Jó, csak egy kicsit visszatérve, akkor ez a hormonkezelt marhahús is oka lehet annak, a növekedési hormon, hogyha ebből eszik valaki, akkor is jobban elkezd növekedni, vagy
2: hát sokan van ilyen összefüggés ebben? Sokan azt gondolják, de azért azt is lehet mondani, hogy a környezet és élelmiszer biztonság eredményeinek, sejtéseinek, elővigyázatosságának a politikai célra való kihasználása az mindkét részről létezik, de mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Európai Unióban az elővigyázatosság elve, ugye, ami nagyon fontos, magyarul itt a termőföldtől az asztalig, én szívesebben mondom azt, hogy a házi orvosig, körben vizsgálódnak az emberek, ugye az Egyesült Államokban pedig tudományos bizonyítékok kellenek arra, hogy valamit ugye ne kerüljön az asztalunkra. Ez nagyon nagy koncepcionális eltérés. Más problémák is vannak, tehát például a csirkék esetében a fertőtlenítéshez használt klórtartalmú vegyületeknek a használata Európában nem engedélyezett, és ez az Egyesült Államoknak a beszállítási lehetőségét csökkenti. Árban sokan egyébként úgy gondolják, hogy a tájföld és brazil csirke, amelyik nem akarom mondani, milyen minőségű, azt gyakorlatilag nem beri. Tehát nem valószínű, hogy például a magyar piacon Egyesült Államok beli csirkék fognak megjelenni, de tény az, hogy vannak európai országok, amik viszont tartanak ettől. Magyarul, hogy az egyik oldalon Európa próbál minőségi élelmiszereket előállítani, ez többe kerül. A másik oldalon van egy olcsóbb, de sok tekintetben gyanúval szemlélt élelmiszer csoport, ami a mezőgazdasági területen való szabad kereskedelemben, mintha Európa számára nem feltétlenül kedvező végeredményt adna.
0: Azért ezt mondják gyakorlatilag az Egyiptomba termelt görögdénye vagy paradicsomra, hogy annyira fel van fújva, hogy gyakorlatilag gehetetlen, szóval itt meg az eperrel kapcsolatban, hogy olyan szennyezett, hogy igazából nem is nagyon lehet venni. Ezek között így felbukkannak ezek a, akár hoaxszerűen is ezek a hírek, hogy ezek mennyire igazak, hogy...
2: Hát az Európai Uniónak van egy gyors riasztási rendszer, ez a RASF 2F-el a végén, bárki megnézheti az interneten. Ott vannak gyakorlatilag napra készen azok a riasztási esetek Európában, ahol a beszállított élelmiszereknek a durván normát sértő termékei vannak. Tehát rajta van, hogy kiszállítja be, meg ki a forgalmazó, és ebből lehet felállítani egy listát, hát meg rizikós termékeket, ugye például az Egyesült Államok beli földi eper, az nagyon hosszú ideje vezeti a szermaradékok listáját az Egyesült Államokban is. Érdekes módon az Európai Unió úgy látszik másképpen kemizálja ezt a kultúrát, és hát persze a fejlődő országok ebből a szempontból magukon hordozzák azt a növényvédőszer használatot, vagy higiéniai standardet, ami abban az országban megvalósul. Tehát nyilván, ha valahonnan beszállítanak az országba, akkor az ottani higiénia az megjelenik itt is, tehát nem véletlenül a dél-ázsiai országokból behozott élelmiszerekben jelentősebbek a szalmonella találatok.
0: Többek között nagyon sok támadás éri ezt a Pangasius nevezetű halfajtának a...
2: Igen, hát az sem véletlen, az részben összefügg a vietnámi, ugye ez nagyrészt vietnámi eredetű, ugye a vietnámi háború idején az Egyesült Államok ugye az Agent Orange nevezetű keveréket használta, és ez egy kellően ki nem tisztított gyomítószer volt a dzsungel lomtalanítására, és nagy mennyiségű dioxin került be a mocsárerdőkbe. Na most a mocsárerdők ugye a vízben lévő, vagy az élő vizeket, hát ökológusok szerint több mint egy évszázadra szennyezte el, tehát az onnan kifogott halak, vagy hogyha tenyésztőhelyekre, nyilván ennek egy része még most is megjelenik, mint maradék, de ezen túlvenően a korszerűtlen vegyszerezés, az úgy szintén szermaradékokat eredményez ebben az esetben. Hát az EFSA működése után több mint 100 hatóanyagot vontak ki az Európai Unió területéről. El lehet képzelni azt a feszültséget ebből a szempontból, hogy mekkora a feszültség az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika, Dél-Amerika növényvédőszer használata, és az Európai Unió által ma elfogadott minőség között. Tehát Magyarországon is a több mint 100 hatóanyagot nem lehet ma már használni.
0: És itt Amerikában, vagy az Egyesült Államokban ez gyakorlatilag a métjű, ez a gyakorlat, tehát ott, mint ahogy hallottuk, a pereskedés hazája, azért gyakorlatilag, hogyha kiderül valamilyen szerről, később tudományos kutatások során, hogy az káros, akkor perek hát, tudatjait lehet akkor indítani.
2: Ha kiderül, de hát volt például egy felmérés a módosított növényekkel szemben, egy nagy fogyasztói csoportot kérdeztek arról, hogy mi a véleménye, vagy evette már módosított növényeket, és azt válaszolta, hogy soha. Hát nem is tudja, mert nincs jelölés. Tehát például ennek a bizonyos tárgyalás sorozatnak az egyik lényeges pontja, hogy Európa törölje el a jelölési kötelezettséget, ami jelen pillanatban Európa, az Európai Unió minden országában kötelező. Tehát ez a 0,9% fölötti GMO tartalom elérésekor jelezni kell. Igazából, hogyha a előállító tudja, hogy belekevert és alacsonyabb ennél, akkor is jelölni kell. Most az Egyesült Államoknak ebben a szabadkereskedelmi dologban az egyik fő célja, hogy ezt az európai jelölést ezt eltörölje, hiszen náluk ez
1: nem szükséges. Tényleg nem kötelező, tehát a fogyasztók nem tudnak róla, hogy génmódosított élelmiszert esznek. Pár évvel ezelőtt, amikor az előző elnökválasztás idején, például Kaliforniában volt egy népszavazási kezdemény, és akkor összegyűjtöttek 1 millió aláírást, és az volt a cél, hogy szerették volna, hogy ebben az államban ott kötelező legyen jelölni, hogyha egy élelmiszer génmódosított összetevőt tartalmaz. És ekkor a Monsanto és a különféle élelmiszeripari cégek, a Pepsi Colát, a Coca, mint egy csomó élelmiszeripari cég, kb. 50 millió dollárnyi összeget költött agymosásra, hogy megakadályozzák, hogy ez a népszavazás keresztül menjen sikeresen, és végül csak 47%-a a lakosságnak szavazott igennel, és több más államban is ez volt. Tehát egyszerűen az Egyesült Államokban egyrészt nem tudják a lakosság, hogy fogyasztók, hogy génmódosított élelmiszereket esznek, a másik meg az, hogy olyan szabályozás van az Egyesült Államokban, hogy a génmódosított élelmiszereket például azt mondják, hogy ezek lényegileg azonosak, ezért nem is szükséges megvizsgálni engedélyezés előtt, hogy ezek most károsak vagy sem az egészségre.
0: Az a kérdésem lenne azért, hogy most beszélünk a jelölésről, de ennek az élettani hatásairól vannak-e már kutatások, hogy most én mondjuk egy génmódosított kukoricából főzött patogat, vagy sötött patogat kukoricát elfogyasztok, akkor az valamilyen szinten van rám hatással, erre vannak már bizonyított eredmények, hogy...
4: Annyiból hadd szóljak bele, hogy ugye én Latin-Amerikával foglalkozom, és hát ugye ez a génmódosítás, a Monsantónak a jelenléte az Latin-Amerikában is elég erőteljes, és ott például létezik, hogy amennyire én érzékeltem, nem értek hozzá, de hogy itt csak egy része az, hogy maga a növény génmódosított. Miért van az génmódosítva? A Monsantónak van egy Roundup Ready nevezetű kukoricája, amit azért génmódosítanak, hogy aztán ezzel a Roundup nevezetű vegyszerrel le tudják permetezni, ami körülötte kiírt mindenféle kártevőt, növényeket főleg, vagy lehet, hogy rovarokat is, és viszont a kukoricában nem tesz kárt. Tehát, hogy azért van génmódosítva, hogy ezt az elég durva vegyszernek ellenálljon, de hát tehát, hogy ez a vegyszer is hozzájárul hozzá, hogy...
0: És ő magában, hogyha génmódosított kukoricát teszünk, maradjunk a kukoricánál, mert általában mindig a kukorica kerül legjobban elő ebbe a történetben.
1: Én, amit ökotoxikológus.
2: Ez volt az első kérdésed, és amielől kitettem, annyira szétágazik, hogy erről azt hiszem, hogy én kétszer voltam itt 2 órát beszélni, de megpróbálhatjuk, hogy megpróbáltak erre válaszolni. Az egyik dolog, ami a módosított növényekkel kapcsolatban felvetődik, ez a környezetbiztonságra való hatása, aminek egyik összetevője például a glifozát maradékoknak a feldúsulása a talajvízben. De sok minden egyéb is a védett lepkékkel kapcsolatos probléma. Ezeket nem vitatják már. Igazából még a legkritikusabbak, és már pontosabban a leginkább a technológiáit lelkesedők is azt mondják, hogy hát a veszély létezik, azon folyik, hogy ez milyen, mennyire súlyos. Most az egészségügyi területen szabályos állóháború áll, vagy állóháború van jelen pillanatban a tudományos területen. Ugye egy francia kutatócsoport ebből a szempontból a legfrekventáltabb az eredményeivel, aki azt találta például, hogy az ilyen glifozát toleráns kukoricákat fogyasztó patkányoknál egy élettartam alatt kialakult, megnőtt az emlőrák valószínűsége. Most azóta ebben alapban visszavonták, most ugyanez a cikk kicsit módosított tartalommal megjelenik egy másik labban, rengeteg pro és kontra dolog látott napvilágot. Na most az egyik legfontosabb kérdés, hogy állatkísérletek modellezik az embert. Magyarul igazából rengeteget tudunk az egerek és patkányokon gyakorolt hatásokról, és nem tudunk szinte semmit az emberen elérhető hatásokról. Tehát, hogyha még patkányon azt is mondják, bár azt mondhatom, hogy a tudás, toxikológiai tudásunk jó része patkányról származik egyébként, hogyha tudunk is valamit, az még mindig nem biztos, tehát irtózatos lassúsággal kerül ki a biztos, vagy születik meg a végső tudás, hát dohányzásról is nem tudom, évtizedek teltek el, amíg aztán a dobozokra rákerültek azok a bizonyos dolgok. Itt is oda tudok visszatérni, hogy az Európai Uniós elővigyázatosság elvű engedélyezés, élelmiszerengedélyezés, az pontosan ezért alakul ki, mert a tudomány irtózatosan bizonytalan, az eredményei nagyon labilisak, szinte ugyanabban a pillanatban jelenik meg egy támogató és egy ellenző cikk különböző módszerekkel, szóval ezek egymással szembeállnak, úgyhogy a fogyasztónak vagy egy hatósági embernek nagyon komoly problémája van azzal, hogy mit tegyen. És Magyarország őt tökéletesen elővigyázatosság alapú döntést hozott a MON-810-es kukorica tiltásával, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Magyarország ugyanúgy nem tiltja ezeknek a termékeknek a behozatalát, tehát módosított terméknek a behozatalát, tehát igen sok genetikai esemény, amit az Európai Unió engedélyezett, az beszállítható Magyarországra, például a glifozát rezisztens szójából készült pép vagy dara, és ez takarmányokba keverhető. Tehát nem olyan egyszerű és világos ez a kép, mint ahogy gondolnánk. Vetni nem lehet Magyarországon, de beszállítható, mint ahogy Dél-Amerikából veszünk is ilyen szóját, és azt takarmányokba keverik.
1: Igen, én egy picit visszakanyarodnék azért ez a szabadkereskedelmi egyezményhez. Tehát tavaly júliusban kezdték el ezt tárgyalni, zárt ajtók mögött tárgyalnak. Néhány dolog már kiszivárgott, ami elég komoly aggodalommal tölt el minket. Ugye ennek az egyezménynek része lenne ez a befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság, hogy a multik beperelhetik az egyes államokat. Hogyis ez mennyire nem csak egy tényleges elméleti lehetőség, hogy erre egyik példa volt ez a Chevron versus Ecuador ügy, amiről ugye Kupi László is beszélt az elmúlt fél órában, de ugyanúgy, tehát mondjuk egy Hongkong és egy Ausztrália közötti két oldalú szabadkereskedelmi megállapodást használt ki pár évvel ezelőtt a Philip Morris, és hongkongi leányvállalatán keresztül például beperelte Ausztráliát azért, mert pont említette itt a dohányzás egészségügyi hatását, azért, mert az ausztrál kormány egyfajta egyencsomagolás módon próbált előírni, tehát, hogy ne lehessen mindenféle színes, szagos cigarettás dobozokban forgalmazni a dohánytermékeket, és tehát ezt a mechanizmus használva perelte be az amerikai cég egy hongkongi lányváltón köröztem Ausztráliát, és számos más egyéb példa van, többek között a NAFTA Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményben is. Tehát ez az egyik legvitatottabb pontja egyébként ennek a készülő megállapodásnak. Nagyon sok civil szervezet is tiltakozott már, voltak tüntetések is az elmúlt egy év során, és de nem véletlen az, hogy az Európai Bizottság a végén arra kényszerült, hogy a tárgyalásoknak ezzel foglalkozó részét, tehát ez a vita, ez a magánbíróság mondjuk így, az ISDS, ezt a részt felfüggesztett az Egyesült Államokkal, és most március és július között egyfajta társadalmi vitát indítottak ebben a témakörben. 150 ezer ember mondott véleményt, tehát eddig példanélküli módon ennyi európai polgár még nem vett részt ilyen jellegű társadalmi vitában. Túlnyomó többségük egyértelműen azt mondta, hogy nem kérünk ebből, hogy a multicégek csak úgy simán beperelsenek demokratikus döntések miatt egyes államokat. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt azért megpróbálja tovább erőltetni, és a Kanadával nemrég lezárt szabadkereskedelmi tárgyalásokban abszolút ugyanúgy benne lesz ez a vitarendezési mechanizmus. Épp jövő pénteken, hétfő, most pénteken fogják bemutatni, vagy csütörtökön, vagy pénteken fogják ott továbban kvázi bemutatni ezt az egyezményt. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt azért továbbra is próbálja erőltetni. Noha próbálják a közvéleményt megnyugtatni azzal, hogy élelmiszerbiztonság, meg génmódosítás nincs napirenden, a kiszivárgott anyagok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Tehát ezért is szervezünk mi most egy akciósorozatot, egy 8 méteres trójai faló jön el ma este Magyarországra, és holnap Győrben, Szerdán, a Kossuth téren, és aztán később Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon is szervezünk akciókat. Budapesten a Kossuth téren, a parlament előtt, tehát egy ilyen 8 méteres felfújható szimbolikus trójai falóval próbáljuk felhívni azt a figyelmet, hogy a véleményünk szerint ez a készülő meg egy egyezmény, ez bizony komoly veszélyeket jelenthet a társadalomra.
0: Honnan veszélytek adóval?
1: Hát ez a földbarátai Európa
0: legyártott ló vagy
1: kampányának a része. Tehát ez ilyen műanyag felfújható ló, tehát levegőt fújunk bele, és ezt fogjuk majd úgy felállítani. De szerintem valahol Németországban állították elő, talán nem tudom
0: pontosan. Szeparindjában biztos?
1: Lehetséges, nem tudom. De egyébként van Magyarországon is olyan cég, akik ilyen felfújható cuccokat gyártanak. Ugye nekünk is van egy ilyen 3-4 méteres óriás kukoricánk, amivel a Génpiszka kampányunkban a kampányultunk régebben, illetve a kedvencünk a Szilaj Béla, amely egy kb. 3 méteres óriási szürke marha. Ezt is nagyon szeretik egyébként. Tehát ilyenjeink voltak.
3: Már most ezek nem génmódosítottak. Nem génmódosítottak.
1: Hát ezek csak fel vannak fújva levegővel, tehát abszolút génmódosításmentes, de viszont látványos akció, és hát ezért is hozzuk el Magyarországra ezt a trombéfalat.
0: Magyarországon hogy látjátok, mennyire tudatosult az emberekbe ez a probléma? Vagy nem hát, úgy nézek, hogy van most egy ilyen...
1: Igazából nagyon kevesen tudnak erről, tehát alig létezik ebben az ügyben bármiféle párbeszéd Magyarországon. Ezért is jöttünk el ezzel a trójai falóval, hogy egyetlen felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Ahogy én tudom, egy-két újságcikk jelent meg erről a témáról, talán a Magyar Nemzetben, a Kettős Mérce blogon, Magyar Hírlap egyszer közölt egy sajtóközleményünkből egy részletet. Volt néhány az egyezmény inkább népszerűsítő pártoló hír. Hát baloldali lap nem tudom, hogy nagyon foglalkozott ezzel a témával. A Napi Gazdaság. Amikor szerveztünk egy viszonylag zárt kerekasztal beszélgetést, ahol elhívtuk a kormányegyes képviselőit, meg másokat, akkor a Napi Gazdaság érdeklődött a

0: Azért az interneten azért egyre több hírt próbálunk terjedni, tehát mint közösségi portálokon keresztül, és amikor volt a finise ennek a társadalmi vitának erről a magánbíróság történetről, akkor nagyon sokan megosztották ezzel kapcsolatos felhívásunkat.
1: Hát ez nem magánbíróság szerintem, csak hogy pontosan mondjuk, hát ez egy választott bíróság.
0: Hivatalosan választott bíróságnak
1: igen,
0: hívjuk.
1: Igen. És egy önkéntes alávetettséget biztosít, gondolom, a illetékességének.
0: Igen, de itt a lényeg az, hogy itt a multinacionális cégek simán beperelhetnek kormányokat, és ez a lényeg. És itt ebben az ügyben, ha jól tudom, visszajelzés alapján körülbelül 1000 ember Magyarországról is véleményt mondott, hogy nem kér ebből az ISDS-ből.
1: Jó, szerintem véget ért a műsoridőnk, ahogy látom. Nagyon szépen köszönjük a vendégeknek a részvételt. Én is sokat okosodtam most ez alatt a műsor alatt, és hát remélem, hogy azért sikerrel. Mert hogyha mikor lesz ennek a letárgyalása, vagy mikor lesz ennek valami
0: hát ez egy jó kérdés, valószínűleg még több évig el fog tartani. Tehát hallottunk olyan híreket, hogy szerették volna még az idei évben lezárni ezt a tárgyalás sorozatot. Reméljük, hogy az új Európai Bizottság nem fogja már ennyire támogatni. Tehát már hallottunk olyan véleményeket, hogy az új biztos jelölt legalább ezt a vitarendezési folyamatot nem szívesen látná ebben az egyezményben. Meglátjuk, hogy mi lesz. Minisztere úgy tűnik, hogy egyre többen tiltakoznak ellene. Igen, még egy dolog, amit elfelejtettem, de felírtam magamnak, hogy nem, a nyár folyamán indult egy nagy európai polgári kezdeményezés, amely ugye EU-s szabályok alapján lehetővé tette volna, hogy 1 millió aláírást, ha összegyűjtünk, akkor az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel az üggyel. Na most ezt néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság elutasította, tehát még az aláírás gyűjtés sem kezdődhet el hivatalosan. Úgyhogy most egy kvázi alulról jövő, úgymond valódi aláírásgyűjtési kezdeményezés fog indul a következő hetekben, csak épp nem a hivatalos EU-s keretek között, hanem úgy csinálunk, minthogyha ez tényleg egy hivatalos európai polgári kezdeményezés lenne. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság sem szeretné, hogy az állampolgárok véleményt mondjanak erről a készülő egyezményről, ami szintén sejtett valamit a szándékokat.
2: Én olvastam két határidőt, az egyik az Európai Uniós 2015-ös dátum, még az Egyesült Államok részéről az Obama elnöksége, tehát 2016.
0: Hát mindenképpen szeretnék minél hamarabb végighajtani ezt a témát, de egyelőre úgy tűnik, hogy lehet, hogy elég jól lelassulnak a tárgyalások.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a vendégeknek, és hát akkor holnap újra várunk, dobjuk a műsor, nem tudom, mivel folytatódik ez majd, és a mai kampány. Majd, nem tudom, biztos, hogy meg van hirdetve valahol a honlapon, úgyhogy nem tudom, mi lesz a következő műsor.
3: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Köszönjük! Köszönjük a lehetőséget!
4: Élhetőbb világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló. Tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.

0: Nos...
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
2: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
3: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
2: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
3: Nincsen önéletírásom.
2: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön a legelején?
3: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
2: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgyhogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy nem tudom, tavi liliomot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
4: Bocsánat, hogy szülök hozzá. Sziasztok, papu! Én is a
2: műsorban. Akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
4: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzem, vagy a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat adatnak. Jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belülő kinyel, fajlagosan kinyelhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezni a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy, hogy is mondjam, gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának becézett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy árva lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A bevezetőben Ottlik Géza hangját hallottátok, aki május 9-én lett volna 100 éves. Most pedig folytatjuk az örkényfeldolgozásokat. Nem sokára kezdődik a macskajáték.

0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Most a szünetben az alkotókat mutatjuk be önöknek, Örkény István írót és Székely Gábor rendezőt. Jelentős mű kezdte meg színpadi életét, írta 1971. januárjában Csik István a Filmszínház muzsikában az ősbemutató után. Majd a következő sorokkal fejezte be kritikáját. A Szolnoki Szigligeti Színház ezzel a bemutatóval, amelyet alig hanem még sok vidéki, fővárosi, külföldi bemutató követ majd, valószínűleg az évad, és nem csak az évad egyik legjelentősebb magyar drámáját segítette színpadra. Vállalkozása tett volt, tett a magyar dráma ügyének szolgálatában. És azóta, hogy csak néhányat említsünk, bemutatták Marosvásárhelyen, Újvidéken, Helsinkiben, Prágában, Londonban, Varsóban, Bécsben, Berlinben. Hogyan indult el a macskajáték világsikerű útján éppen Szolnokról?
1: Ez úgy történt, hogy volt egy előző darabom, aminek Tóté volt a címe, amit a pesti bemutató után Szolnokon Székely Gábor barátom rendezett. Mégpedig olyan jól rendezte, olyan annyira a maga elgondolását tudta keresztül vinni, annyira meg tudott szabadulni egy már előtte kitűnően kigondolt és végiggondolt előadástól, hogy én utána egy könnyelmű percemben, abban a biztos hitben, hogy én úgy soha életemben úgy se írok több darabot, azt mondtam neki, hogy ha én az életben még egyszer darabot írok, azt nekiadom. És ezt az ígéretemet ő bevasalta rajtam, mert én írtam egy darabot, és akkor persze odaadtam neki Szolnokra.
0: És hogyan került azután a Pesti Színházba?
2: Úgyhogy Várkonyi Zoltán tanár úr megnézte a bemutatót, tetszett neki, és nagyon nagy örömömre fölkért, hogy itt is rendezzem meg ugyanezt az előadást.
0: Miközben az előadást nézzük, úgy érezzük, hogy a szereplők közeli ismerőseink, mintha a hétköznapokból léptek volna át a színpadra. Milyen élményből született a macskajáték?
1: Hogy milyen élményből? Semmilyenből. Kitaláltam. A képzeletemből. Hát ez épp olyan valóságos dolog, mint ez a mikrofon. Nekem ez a mesterségem, ez a nyersanyagom, ez a szerszámom, kitaláltam. Semmiféle valóságos alapélményem nem volt hozzá.
0: Miközben mi nézzük az előadást, mi már a megöregedett Erzsivel és Gizával találkozunk, de a darab folyamán egész életük kitárul előttünk. Mit akart elmondani a Skallalányok történetével, illetve hagy utaljak arra a bizonyos pillanatképre? Hová szalad a két Skallalány?
1: Hát hová? Ahova mi mind. Ahogy mi elképzeljük mindenki másképpen fiatal korában az életet, és ahogyan aztán leéljük, ugyancsak megint egészen másképpen az életünket. Ez a két nővér, a darab két hősnője, ezek nagyon szeretik egymást, nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és még nagyon hasonlítanak is. Azt mondanám, hogy úgy hasonlítanak, mint egy fénykép, pozitívja a negatívjára. Egymásnak tehát pólusai, fordítottjai. Az egyik, az idősebbik, Giza, aki Münchenben él, az a fajta ember, aki tudott mit kezdeni az életével. Mindig józanul élt, mindig okosan élt, meg tudta óvni az erkölcsi méltóságát, meg tudta óvni a tisztaságát, a lelki egyensúlyát, és ha valaha arról álmodott, hogy gazdag lesz, akkor ez az álma teljesült. Ő már olyan gazdag, hogy bármit kívánhat magának, megkapja. És amikor ide eljutunk, akkor már nem tudunk kívánni semmit. Ez a jólét magánya, amiben Giza él. A húga, Orbánné, az, amit mondottam, pólusa, mindenben pólusa. Ő viszont az a fajta ember, akinek egy élet kevés. Ő az élet teljességét akarja magának kiharcolni, és nem válogat az eszközökben, komédiázik, hazudik, hadd dübeljön, odavág egy gorombaságot. Neki az élete egyetlen szakadatlan harc, rendetlenség, összevisszaság, kuszaság, mert neki az, hogy az igényét, amit az élettől követel, megkapja, mindennél fontosabb. Ezért gondolom, hogy ő hős, méghozzá tragikus hős, bár tejcsarnoki méretekben. De az én rokon szemem az övé, és úgy érzem, hogy az az élet, amit mi élünk itthon, itt, most, az egy kicsit az Orbánné élete, a maga rendetlenségében, bizonytalanságában, és mégis örökös, soha örökös és soha el nem fáradó harcában.
0: És tulajdonképpen Orbáni élete tragikus. Úgy is lehet mondani, hogy tragikus, illetve ezt a történetet meg lehetett volna írni tragédiának is. Milyen írói meggondolás vezette, amikor tragikomédiának írta meg?
1: Hát azért lett tragikomédia, nézzük csak meg tulajdonképpen, mi ez a darab, miről szól. Ez a világ legbanálisabb története. Az ezerszer megírt szerelmi háromszög. Két ember szereti egymást, és akkor jön egy harmadik, és elkezdődik a baj. No mostan ez a darab csak abban különbözik a sok ezer elődjétől, hogy nem fiatalokról, hanem öregekről szól, és azáltal, hogy öregekről szól, minden, ami itt elhangzik, átszíneződik. Ezért lett, amiért ezt a szerelmet öregek élik, a tragédiából tragikomédia.
0: Ön bizonyára több külföldi előadását látta a Macskajátéknak. Hogyan értették, értelmezték ezt a nagyon is pesti történetet?
1: Hát, ezt nem mondom nagy örömmel, de őszintén, hogy sajnos, ahogy a körök tágulnak, ahogy a földrajzi távolságok nőnek, úgy, ami mondani valónknak a teljessége is elfátyolosodik. Azért minél messzebb néhány előadást láttam, távol mi tőlünk, és minél messzebbre mentem, annál kevesebb szűrődött át abból a tartalomból, amiért én tulajdonképpen az egészet írtam, ami engem izgatott, amiért az egészet megteremtettem, amit mi félszavakból értünk egymás beszédéből, annak egy része bizony idegen nyelvre áttéve, más égövek alatt nem hangzik olyan teljesen, mint idehaza.
0: Akkor most hadd kérdezzem meg Székely Gábort, aki itthon Magyarországon, Szolnokon is és Pesten is rendezte a Macskajátékot. Mint hogy beszéltünk róla, azt mondta, hogy amikor találkozott a Macskajátékkal regény formájában, nagyon tetszett neki. El tudta akkor képzelni, hogy ebből egyszer színpadon lesz színpadi mű?
2: Igen, de hogy milyen színpadi mű, erről fogalmam nem volt. A darab formájáról nem volt elképzelésem. Nagyon egy nagyszerű regény volt, kiváló regény volt, minden szava, minden mondata mögött olyan megszenvedett igazságok vannak, amelyeket úgy éreztem, hogy függetlenül kitalált vagy létrehozott formától, ha ezek élő, nagyszerű színészek szájából elhangzanak, akkor ezeknek valahol meg kell fogadniuk, ezeknek a mondatoknak, ezeknek a gondolatoknak. Így aztán a darabnak úgy van formája, hogy nincs. A levelek, a telefonok elhangzanak szembe a közönséggel. A közönség a hallgató, és a közönség a tulajdonképpen a dialógus másik partnere. Ő hallja, és ő közvetíti a dialógust, amit a színész elmond.
1: Persze a Gábor most nagyon szerény volt, és a közönséggel való dialógusról beszélt. Itt azért a döntő az volt, hogy ő ezt, amit elmondott, rettentő szuggesztíven tudta megcsinálni. Úgyhogy nem úgy van, nem arról van itt szó, hogy mi szépen megkérjük a közönséget, hogy játsszék velünk, hanem meg tudta ezt, úgy tudta színpadra vinni, hogy muszáj mi velünk együtt játszani. Itten olyan erős, olyan magabiztos, olyan kemények a rendezés szándékai, annyi erőt sugároz, Hát muszáj visszaadnom a bókot, bocsáss meg, te dicsérted a regényt, én dicsérem a rendezést. Hogy itt a közönséget belesodorja, beleviszi ebbe a közös játékba, ami csak ugyan...
2: Ha meg lehet ugyanezt ezt a formát próbálni sokkal nagyszerű rendezővel, más szöveggel, nem biztos, hogy sikere lesz, és nem biztos, hogy...
1: De az egy másik darab. Az egy másik darab. Most erről van szó.
0: Ezzel kapcsolatban hadd kérdezek még egyet. Valóban a színpadra fogalmazás tényleg nagyszerű volt, és volt egy különös erénye, hogy itt az idő és térbeli eltolódások, egymásba játszások elég bonyolultak, és ennek ellenére, miközben nézzük, minden jelenetnél pontosan tudjuk, hogy mikor, hol játszódik. Például Orbánné a lakásában jön, megy, tesz, vesz, közben beszél, majd felveszi a kabátját, leül a saját asztalához, a saját szobájának az asztalához, de akkor ez az asztal már egy presszó asztala.
2: Hát hadd mondjam meg, hogy ennek az a trükkje, hogy a darab először regény formában íródott, és ilyenkor az író az instrukció, a helyszín instrukcióit is valahol elrejti. Na most ez a sűrítésnek egy érdekes formája, tehát erre egyszerűen lehetett építeni. Minden monológban és minden dialógusban is megvolt a hely. Na most ezt úgy éreztem, hogy ez bőven elég, ezt nem kell külön megmagyarázni, nem kell a telefon, nem kell minden telefonbeszélgetésnek telefonnal történnie. Vannak olyan beszélgetések, ahol lényeges az, hogy telefonon beszélgetnek. Az Interurban a távolsági beszélgetés, ami München és Budapest között van, ott két ember vall önmagáról, ahol nem a telefon az érdekes, hanem azoknak az embereknek teljes testi valóságuk, idegállapotuk, mozgásuk, vérmérsékleti differenciájuk, helyzeti differenciájuk, hogy az egyik egy tolókocsiból beszél az életéről, a nyugalmáról, a látszólagos nyugalmáról, a másik pedig fölrobban a saját kis szobájában, és úgy próbálja elmondani, vagy úgy próbálja elhazudni azt, amit megpróbál magyarázni, vagy amit elpróbál magyarázni a testvérének.
0: Nagyon köszönöm az alkotóknak, és hadd gratuláljak most még egyszer abból az alkalomból, hogy most, mikor felvesszük az előadást, 151-szer megy a macskajáték.
3: Köszönjük szépen. Macskajáték. Törkény István tragikomédiáját közvetítjük a Pesti Színházból. A szereplők. Orbánné, Sulyok Mária. Giza a nővére, Bulla Elma. Paula, Simor Erzsi. Egérke, Halász Judit. Ilus Orbánné leánya, Földi Teri. Csé Bruckner Adelaida, Sándor Iza. Csermlényi Viktor Gregus Zoltán. Józsi Orbánné veje, Szatmári István. Pincér, Fógt Károly. Történik napjainkban. A színpad két részre oszlik. Egy kis sarka a fiához München környékére kivándorolt Giza területe. A többi Budapest, elsősorban Orbánné lakása. Egy divány, egy spanyol fal, egy telefon, egy fogas. Valamint egy asztal három székkel, egy komód telefonnal, melyek különböző helyszíneket jelenthetnek. A színpad hátterében hatalmasra kinagyított homályos fénykép jelenik meg.
4: Ez a pillanatkép 1918-ban, vagy 1919-ben készült. Szolnok megyei létán. Kint a Holtiszánál, a cukorgyári lakótelep közelében, ahol lánykoromban laktunk. Fönt a gyár féderes kocsijának hátsó fele látszik. A lovak nem. Az ereszkedőn pedig két lány alak szalad befelé. Azok mi vagyunk. Szolnok megye szépei, a Skalla lányok. Amint az első tülruhánkban szélfutt a hajjal, kacagva, integetve szaladunk a víz felé. A képet már eredetileg túl exponálták. A két homályos leány alak azóta megsárgult, kifakult. Arcunk is alig kivehető.
3: Begördül Giza tolószéke.
5: München ide csak nem 100 kilométer, de azért este 8-kor német pontossággal, csak nem libasorban befutottak az autók a parkba. 8 óra 30-kor a lány, nem a sveszterem, a szobalány, kinyitott az ebédlőajtót, elsőnek engem gurított az asztalfőre, aztán én mutatta meg mindenkinek a helyét. Ilyen kisebb estélyen nincs név szerinti ültetés, így hát odaifattam magamhoz Rauschenik professzort, aki nem csak orvosnak nagyszerű, hanem társalgónak is. Persze nem azért volt meghívva, mert az én kezelő orvosom, hanem a bátyja miatt, aki a Bajor Kereskedelmi Kamara alelnöke és Misinek fontos nexusa. Rauschenik rögtön a hogy létem felül érdeklődött. Mondtam neki, ami nem lehet változtatni, amiatt nem érdemes panaszkodni. Gratulált, hogy milyen erős vagyok, és nagyon okos dolgokat mondott. Amikor elfáradok, kihagy a memóriám. A Schwester hozza az altatómat, majd holnap reggel folytatom.
3: Orbánné éppen hazaért, leveti kopott nagykabátját, a ruhája is kopott jellegtelen, a lábán fekete magas szárú cipő.
6: Rémes napom volt. Csomó hosszúságért és mindegyiken fölizgattam magam. Ismert drága Gizám, a sok bajomban fölgyűlik bennem a méreg, és mintha egy égő kanócot húznék magam után, minden átmenet néki fölrobbanok, beleszek Vissót néha, tejcsarnokos nő, már régen a 12-re megy, aki pont ahol a szeme előtt a csatárda utcai tejcsarnokban. Képzelj el, drága Gizám, a bal karomon, a társbérlő macskája a jobb kezemben, egy joghurtos üreg, benne fél deci tej, a fél lábamon papucs, és a másikon magaszárú fűzős cipő, és a fejemen egy vadidegennő kalapja, ami véletlenül rajtam maradt. Én kiabálok, és nem nagyon válogatom meg a szavaimat. Vistótné szintén a mögött a váló négy öreg asszony is kiabál, mert az egész környéken tejcsapnok ellenes a hangulat. És most képzelj el, drága Gizám, hogy ennek az űrzavagba tetőfokán nyílik az ajtó, és ott áll egy nő. Kérlek, Gizám, szőke haja volt, de olyan természetesen szőke, mint hogy egy pohár tiszta vizet se lehet festeni.
7: Magyarószín Jersey angol kosztüm volt rajta, amire rá volt írva, hogy nem Budapest.
6: Na de mindez nem érdekes, drága Gizám, hanem az, meg sem szólalt, csak állt és nézett, és abban a szempillantásban csöndett. Mindenki őt bámulta, és mindenki szégyelte magát. Nem ismertem meg. Ő kezdett engem nézni, aztán megkérdezte, ha nem tévedek, ugye Orbán Béláné? Nekem meg nem jött ki hang a torkomon, csak a tejcsarnokos nő kezdett magához térni, és folytatni próbálta a pofázást, de csak egy fél kukorékolás jött ki belőlem, akkor Paula ránézett, és azt kérdezte, mit óhajt, asszonyom, Mistóné abban a pillanatban erkölcsi halott volt, és egy hang se jött ki a száján, a fizetés nélkül elszárodtam Paulához, és a nagy fölfordulásban még a pénzemet is ott volt előttem. Haza kísér, aztán utána kérdezett. Mondtam, hogy az állapotod sajnos változatlan, pedig Gármispáci kérdében a legjobb orvosok felügyelnek rád. Azt üzente, hogy csókoltak. Aztán megjegyezte, hogy milyen remek kis kalapom van, és milyen fiatal vagyok benne, és tényleg igazán ajta bevallottam volna, hogy ez egy vadidegen nő kalapja, és véletlenül maradt a fejemen. Azt meséltem, hogy a belvárosban vettem 250 forintért. Aztán megbeszéltük, hogy kedden találkozunk a Narcisban, és kedd óta minden nap ott találkozunk. Furcsa, hogy tulajdonképpen semmi különöset nem mond. És ő mégis mindig a hatása alá kerül. Azt hiszem, ő olyan hatással van rám, mint te. Gizám, drága Gizám, végre találtam valakit, aki figyel rám, aki törődik velem, érdeklődik, kérdez, mennyit kérdez, mindent tudni akar, és akármit mondok, érdekes. Én tőlem már senki nem kérdezett semmit. Amióta téged elvesztettelek, most érzem először, hogy fontos vagyok valakinek. Azóta vagyok magamnak is fontos. Most befejezem, mert rólnak a Narcisba holnap megint írok, amit sok szeretettel csókol, hugod, Erzsi.
3: A Narcisz. Paula a leírásnak megfelelően elegáns.
8: Hol tartottunk? És volt egy lovagod?
9: Erre rosszul emlékszel?
8: Pedig nem tévedek.
9: Szegény urammal voltam végig.
8: Épp ő emlegette.
9: Ő mikor?
8: A házmesterék az óvóhely legmelegebb zugában tanyáztak. Karácsony este föltettek néhány nevet.
9: Rémlik valami?
8: Mind oda húzottunk, és akkor a férjed azt mondta, hallod, a lovagod.
9: Biztos, ez meg egy villamon se tudta, mi a fiatékmesség.
8: Nevetve mondta.
9: Akkor lehet.
8: De te nem nevettél.
9: Milyen jó fejed van.
8: És a lovagod? Én?
9: Én.
8: Szoktad még látni?
9: Szoktam, de nem gyakran.
8: Milyen gyakran?
9: Nálam vacsorázik minden csütörtökön.
8: De hiszen
9: szép! Na, hiszen
8: csak látnád.
9: Miért? Milyen? Csupa has, mint a föl lenne fújva, mint a csak beszívna a levegőt, de nem lélekeznék ki.
8: Mi is a neve?
9: És a modorát, tudod, erre igazán nem vagyok kényes, de a rosszul lét környék ez, amikor udvarol.
8: Ebben is van valami megható.
9: Ebben csak a te gyengéd lényed talál valami megható.
8: Hogy is hívják?
9: Kizárólag tele szájjal beszél, igaz, nem is tud másképpen, a jóformán állandóan érzik.
8: Te túlzol.
9: Még szépíten is, búcsütörtökön, megered. Egy levesbe főtt kappant, másfél kiló rántott parajt, és befejezésül egy tepsi rétes.
8: Nekem ez imponál.
9: Miközben az egyiket ette, be kellett hoznom a másikat, hogy lássa, mi vár rá.
8: Jó pofa lehet. Nem akarod megmondani a nevét?
9: Még nem mondtam.
8: Még nem? Ígyunk valamit. Szerint én hozzon két hubert.
9: Ne, köszönöm, én nem tudom.
8: Az én kedvem érkezik. Hozzon csak szerint én. Ott, hogy nem akartad megmondani a nevét?
9: Alig hiszem, hogy ismerlél.
8: Na jó, nem mondd, ha nem akarod.
9: Gyermlényi Viktornak hívják.
8: Gyermlényi Viktornak, persze. És őt ne ismerni.
9: Tudom, te nem vagy opera barát.
8: Hiszen őt mindenki ismeri. Világhírű.
9: Volt! Most a Pamuti parkban korrepetál szegény.
8: Kevés a nyugdíja.
9: Nem a pénz miatt csinálja.
8: Ez is tetszik nekem. Mondd, és föllépni nem szokott.
9: Már csak esztrád műsorokban, már csak egy-két rövid dalra futja a lélegzete.
8: Miért?
9: Tüdőtágulása van.
8: Ez is szép.
9: Mi ezen a szép?
8: Hogy mégis énekelni akar.
9: De a hangja se a régi már.
8: Talán ez a legszebb az egész.
9: Ezt már nem értem.
8: Tetszik nekem, ha valaki dacolni akar a tüdőtágulásával. Kiáll egy külvárosi pódiumra, és énekel, amíg ki nem fullad.
9: Erre nem gondoltam.
8: Szeretném megismerni.
9: Ó, nagy csalódás érne.
8: Miért?
9: Mert amit te Viktorba belemagyarázol, az csak benned van meg. Ő pontosan olyan, amilyennek én látom, hogy lármás, rendetlen, mocskos, kibírhatatlan alak.
8: Furcsa, hogy szegény férjedről csupa jót mondasz, őt pedig folyton pocskondiál.
9: Miért furcsa?
8: Hát, mintha őt szeretted volna jobban.
9: Melyiket?
8: Mint a csehát.
9: Na, ugyan, te már ne nevetsz, kiválgass. Ha én neked ezt az én Viktoromat egyszer teljes életnagyságban megmutatnám, nem mondanál többet ilyen őrültségeket.
8: Hát mutasd be!
9: Még csak azt hiányzik, te már az első kézcsóknál rosszul lennél.
8: Miért?
9: Mert mint egy vizslap összenyalná a kezedet.
3: Orbánné ismét otthon van, leveti magas szárú cipőjét, papucsba bújik. Közben telefonon beszél Gizával.
10: Halló! Halló! Halló! Hallasz engem?
11: Igen! Na. Hallok!
10: Ne kerülgesd a kását! Mit mondott a tejcsarnokosnő?
9: Nem köteles kiszolgálni fél deci tejet.
10: Hát miért nem vettél többet?
9: Mennyi elég a macskának?
10: Ezen vesztetek össze?
9: Még nem. Erre a lehető legudvarosabb megkérdeztem. Hol van ez kiírva magánál, angyalom?
10: Erre mit mondott?
9: Hogy ezt nem kell kírni, mert ez természetes.
10: Erre mit mondtál?
9: Hogy mindent ki kell írni.
10: Erre mit mondott?
9: Hogy különben is a tejcsarnok vasárnap nyitvatartása, csak a csecsebők és gyermekek tejlátása szolgálja, nem pedig az állatok etetését. Ettől meg kezdett egy kicsit melegem lenni.
10: Miket mondtál neki?
9: Azt kérdeztem, hogy mindig udvariasan is. Ez hol van kiírva magánál, angyalom?
10: Erre mit mondott?
9: Hogy ezt sem kell kírni, mert ez is természetes.
10: Erre mit mondtál?
9: Ha ki van írva, hogy a sütemények fogdosása tilos, akkor ezt is ki lehetett volna írni.
10: Erre mit válaszol?
9: Hogy nem lehet mindent kiírni.
10: Erre mit mondtál?
9: Hogy lehet.
10: Erre mit mondod?
9: Hogy nem lehet.
10: Erre mit mondtál?
9: Hogy lehet.
10: Kiabáltál vele?
9: Még nem.
10: Ő kezdett el kiabálni?
6: Én kezdtem el kiabálni. Mert felszólított, hogy azonnal hagyjam el a helyiséget. Kezdve milyen jogcímen? Az, hogy azon jogcímen, hogy a tejcsarnokba állatokat behozni tilos. Mondom, és ez hol van kép a angyalom? Azt mondta, pont a fejem fölött.
10: És tényleg ki volt írva?
6: Tényleg ki volt.
10: Hát akkor neki volt igaza.
6: Ettől lettem dühös.
10: Miket mondtál neki?
6: Micsoda?
10: Miket mondtál?
6: Ami már hónapok óta fölgyűl bennem.
10: Goromba voltál?
6: Akarok, vigyázok, ilyenkor valami kiszalad az álmom.
10: De mit mondtál neki?
6: Hogy dupla ma van.
10: Mit jelent ez?
6: Semmi különösen.
10: Sértő szó?
6: Hallottál már tőled sírtő szavat.
10: Még rád is kellett szólni.
6: És azért szeretted az erős kifejezéseket.
10: És ekkor lépett az üzletbe az a bizonyos Paula.
6: Miért mondod ez ilyen gúnyosan?
10: Hol itt a gúny?
6: A hangfordozáson van a gúny.
10: Képzelőd.
6: Úgy látszik, Paula barátnőm valamiért nem tetszik neked.
10: Tényleg? Nekem az nem tetszik, hogy te hiányos öltözékben szaladgálsz az utcán.
6: Nem volt időm felöltözni, mert megszökött a macska.
10: Egy macska nem szokott megszökni.
6: Nem is az én lakásomban szökött meg, hanem a szomszédnőd lakásából.
10: Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd lakásába?
6: Hány perce beszélünk?
10: Nem törődj vele.
6: De mégis.
10: Nem számít. Talán beteg a szomszédnő?
6: A szomszédnő nem is volt otthon.
10: Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd üres lakásába?
6: Kizám, miért fontos ez?
10: Én tudni szeretnék.
6: De miért kell neked mindent a legapróbb részletig tudni?
10: Mert féltelek.
6: Engem nem kell félteni.
10: Lehet, hogy az egész nem más, csak a nálad szokásos felfordulás. De a leveletből úgy veszem ki, hogy több.
6: De miből veszed ki?
10: Inkább csak érzem.
6: De miből érzed?
10: A szavaidból is érzem.
6: Drága, mi... Jó, jó. Én mindent elmagyarázok, Kizám, csak nyugodj meg. A szomszédnőm egy drága kis szerencsétlen teremtés, mindenki csak egérkének nevezi. Tudod, van egy játékunk, amikor hazajön a hivatalából, akkor átnyávog nekem. Én beeresztem az adjunktusék macskáját, az visszanyávog, egérke felel a macskának, a macska felel egérkének. Nem is játék ez, ez van szokás. Na szóval, nálam van a lakás a kulcsa, mert egész nap dolgozik, és a szabad idejében foglalkozik kalapokkal. Én öltözködtem, amikor az egyik vevője telefonált, hogy elkészült-e már a kalapja. Amikor átmentem nézni, akkor a macska itt a karomon ült, de tetszenetetem, mert csupa kíváncsiságból fölpróbáltam annak a nőnek a kalapját. Hát abban a szempillantásban leszaladt a lépcsőn.
10: És te utána?
6: Persze!
10: Abban az öltözőben.
6: Így is csak a harmadik utcában értem utol.
10: Hogy tettél ilyen?
6: Te nem ezt tetted volna.
10: Nincs olyan macska a világon, amiért én hiányos öltözékbe szaladgálnék az utcán.
6: Tudod, jó, hogy a macska nem az enyém, hanem a társbérlő méki. Azt is megírtam neked, hogy mennyire ragaszkodik hozzám, és képzeld, mit szóltat volna az adjunktusék, ha megszökik az ő imádott macskájuk, amivel úgyis féltékenyek volt.
10: Ezt nem érted?
6: Mit nem írtam?
10: Te csak azt írtad, hogy az adjunktusék végtelenül finom és udvarias emberek. De azt nem írtad, hogy féltékenyek.
6: Nem érdekes.
10: Az érdekes, hogy miért féltékenyek?
6: Állítólag elcsábítom a macskájukat.
10: Mivel csábítod el a macskájukat?
6: Mennyibe kerül egy perc?
10: Mondtam már, hogy ne törődj vele.
6: De engem idegesítő, nem tudom, hogy ez a beszélgetés mibe kerül.
10: Semmibe.
6: Az nem lehet.
10: A telefonszámla Misi vállalatának költségszámlájára.
6: Vállalat Misi?
10: De a telefon a rezsiterem.
6: Akkor is ő fizeti.
10: Misi örül neki. Minél nagyobb a telefonszámla, annál kevesebb az adó.
6: Ezt már nem értem.
10: Mivel csábítod az adjunktuség macskáját?
6: Fél deci tejet szoktam neki adni.
10: Mást nem?
6: Ő csak kis hús.
10: Szerinted ez helyes?
6: Ők nagyon finom emberek, de túlérzékenyek.
10: Akkor én is túlérzékeny.
6: Te is megsértődnél.
10: Én is megsértődnél.
6: Akkor te is túlérzékeny vagy, drága Gizám.
10: Ezt most hallom először.
6: Most vagy először megsértődnél.
10: De honnan veszed?
6: Ebből a telefonbeszélgetés.
10: És semmi jelét nem adtam annak, hogy megvolnék sértődnél.
6: Mert nem vagy őszinte hozzá.
10: Tudod jól, én mindig őszinte
6: vagyok. Ne lehet, hogy érzem, hogy valami bánt.
10: Nem tudom, mire célzol.
6: Paulára célzol.
10: Megint képzelősz. Ha neked egy új barátnőd van, akivel jól érzed magad, annak én csak örülök.
6: Tudom, hogy örülsz, de valami mégis megzavarja az örömmel.
10: És semmi. Legfeljebb a levelednek egy passzusát érzem kicsit elhamarkodottnak.
6: Melyik passzusát?
10: Amelyben azt írod, hogy ez a bizonyos Paula pont olyan hatással van rád, mint én.
6: Nagyon csodálkozom, édes Gizám.
10: Miért csodálkozol?
6: Legnagyobb elismerésnek szántam, az ő finom lény a lelki nemessége emlékeztet rá.
10: Csak hogy a te Paulád Mogyoró szín Jerseybe jár, és szőkére festi a haját, de ebben is hasonlítunk.
6: Te nagyon szokatott az öltözködése, Gizám!
10: De reprezentálok a fiam házában, de hidd el, a legdrágább párizsi ruhám is mindig a koromhoz illőek. És az én hajam nem szőke. Ha
5: hanem ősz.
6: Mert neked abban is szerencséd van, hogy gyönyörűen őszültél. De az se bűn, ha valaki feszti a haját.
5: Még véded is.
6: Ha, nem szorul védelemre. Milliók és milliók járnak festett hajjal.
5: Mondd ezt még egyszer.
6: Mit mondjak még egyszer?
5: Amit most utoljára mondtál.
6: Azt mondtam, hogy milliók és milliók járnak festett hajjal.
5: Sejtettem.
6: Mit sejtettem?
5: Hogy ez a Paula milyen hatással lett?
6: Milyen hatással?
5: Te is szőke lettél.
8: Megáll az eszem.
5: Igen vagy nem?
8: Meg kell mondanom. Édes Gizám, kicsit furcsálom ezt a feltételezést.
5: Úgy nyugodjon békében, drága jó apám.
6: Nem szoktam ilyen futaságomra esküt tenni.
5: Akkor mégis szőke vagy.
6: Nem.
5: Más szint ajánlott a drága Paula.
6: Arról beszélsz így, aki az ostoromban a szegény férjemmel együtt megmentett bennünket az éjhaláltól?
5: Ki mentett meg az éjhaláltól? Ezt most hallom először.
6: Barátnőm, dr. Kaosz Istváni a Paula. Mi ugyanis együtt vészhetjük át az ostoromot egy budai pincében. Szegény, drága jó Bélám, amilyen múlya volt, nem gondoskodott az ellátásunkról. A Paula nincs, ott fordultunk volna föl éhen mind a ketten.
5: Én most csak rólad beszélek.
6: De Pauláról jut vissza?
5: Engem csak a te sorsod aggaszt.
6: De ne aggasszon az én sorsom!
5: Ötve szólva szégyelni fogod ezt a veszekedést.
6: Soha életemben nem veszekedtem!
5: Egész életedben imádtál veszekedni.
6: Fejezzük ezt a beszélgetésre.
5: Igen, én is éppen ezt akartam
6: kérni. Misit üdvözlöm.
5: Átfogom a...
6: Hildegárdot és a két unokádat is.
5: Köszönöm szépen.
6: Csókollak, Gizám.
5: Csak vigyázz magadra!
6: És mire vigyázzak?
5: Aludj jól.
6: Te is. Ja.
3: Szokásos szürke ruhájában belép Egérke, női kalapot tart a kezében.
12: Erzsike, drága, nem szabad?
6: Nem.
12: Biztos, hogy nem?
6: Mondtam már, hogy nem.
12: Akkor inkább holnap jövök, látom, hogy zavar.
6: Hányszor mondja még, hogy nem zavart, mi kell?
12: A matuszné kalapik. Már kétszer alakítottam, és még mindig túl sportos
6: neki. Túl sportos, ott tegye meg a fene. Megmondtam neked, hogy majd én beszélek vele. De te minden hülye hiszterikának beadod a derekadat. Fogadni mernék, ha neked nem mentek volna visszaadni ezt a kalapot.
12: Nem tetszik felpróbálni?
6: Miért nem?
12: De hát, ha neki van igaz.
6: Ahhoz nekem egy kalapot nem kell felpróbálni, hogy lássam, kinek van igaza. Azt fogod neki mondani. Asszonyom, Orbán Béláné üzeni, hogy ez a kalap nem túl sportos. És ha lenne még valami megjegyezni valója, akkor fordulj egyenesen ő hozzá.
12: Köszönöm szépen.
6: Szívesen.
3: Eltűnik a spanyol fal mögött.
6: És most szeretnék egy kicsit egyedül maradni.
12: Erzsike, drág. Csak nincs valami baj.
6: Nincs.
12: Hát akkor én elmondom.
6: Miáú!
3: Orbánné elegánsan, magyarószín jerseyben és körömcipőben jön elő.
6: Drága Gizám, nagyon szégyellem, hogy olyan ingerült hangon beszéltem veled a telefonba, épp veled, aki legdrágább vagy nekem a világon. Néha, amikor te erkölcsi magaslatodról lenézel az emberre, akkor én elvesztem a fejem. Szép tület, hogy aggódsz, bár én ki nem állhatom, ha aggódnak értem. És tudd meg, Gizám, igenis barna a hajam, és egyáltalán nem érzem magam bűnösnek. Paula vitelező fodrászához, aki mindjárt eltalált ezt a meleg, de mégis diszkrét mahagóni szint, azt mondta, ez az én igazi egyéniségem, az őszhaj megmásította a lényemet. Aztán Paula nekem adta, valósággal rám erőszakolt azt a bizonyos magyaró szín jersey ruhát, aztán lekönyörött a lábamra a magasszárú fűzős cipőt, igaza lett, hogy milyen más érzés, azt el sem mondhatom, nem ismerné rám, elegáns nő lettem. És bocsáss meg az őszinte szóért. Neked mindig hajlamod volt arra, hogy a látszatról Ité Paulánál is csak a külsőségeket vetted észre, pedig többről van itt szó, mint egy kiszőkített haj. Én már azt se tudtam, hogy milyen ruha van rajtam. Az ember hozzákopik a körülményeihez, akit semmibe vesznek, semmivé válik. Hát ugyan mit vegyenek észre egy lompos, unalmas öregasszony?
5: Csendes a ház. Misék bánt-bántban vannak. Délutánunként felhozzák hozzám az unokákat, de a Schwester is és a Fräulein is bennmaradt. Úgy sem tudnék velük egyedül mit kezdeni. Emlékszel még apánk esti mesén? Most nagyon vigyáznak, nehogy bármivel is megfélelmítsék a gyerekeket.
10: A múltkor Hildegárd azt mondta, hogy az én mesémben túl sok a vasorú bába, ördög, lidérc, medve. Évezredek óta így nevelkednek az emberek, mondtam. És olyan jól sikerült ez a nevelés, kérdezte. Mit mondjak? Talán nekik van igazuk. Inkább nem mesélek. Különben mi a magyarázata annak, hogy te tőlem semmiféle ajándékcsomagot nem vagy hajlandó elfogadni, még ruhákat sem?

0: szürke anyag az ilyen világos, a sötét, egy magyarószín, tudom, a magyarószínnak nincsenek árnyalatai. Hát miért mondom, mert te szerinted ez a magyarószín világos?
1: Kívül a húsmama, tessék hozzálátni. Magyarul. Az hazelnut. That hazelnut color jersey. Do you like this shade, man? Yes,
0: yeah, I love it. Józsi, nézd már ide. Szerinted is túlvilágos ez a ruha?
2: Igen, mama, a ruha túlvilágos.
0: Na jó, akkor mondd meg nekem, hol láttál már ennél sötétebb magyarországi jersey?
2: Nem tudom, mama. Vagyis tudom, én még egyáltalán nem láttam magyarországi jersey.
0: Hogyan nem láttam? Itt látod rajtam, ez a magyarországi jerseyről
2: áll. Ja, igaz, akkor láttam.
0: Na jó, ez te szerinted is túl fiatalos?
2: Azt én egy szóval sem mondtam. Tessék már leülni, egybesült disznóhús, mama, kérem.
1: Egybesült disznóhús. Porcsa! Rostit porcsa!
0: Te, drága kizám, tévhitben néz. Ülsz abban a kastélyban, ahol megszűrik neked még a levegőt is. Helikopterre visznek rövid hullámú kezelésre Münchenbe. Írod a szebb-nélszebb leveleidet, de 16 év alatt elfelejtetted, hogy nekem egy közönséges blomba fogamba fél délutáni várakozásomba kerül, miközben 15-től összeresztünk, hogy kijött hamarabb. Mit tudsz te erről, drága kizám? Olyan élet, mint a tiéd. Nagyon kevés akad, és olyan fiú, mint a te misid, még kevesebb. Mit tudsz te erről? Te ott nem csak családtag vagy, egyenrangú fél, asztalfőre ültetnek, reprezentálsz, de hogy élek én, mind van nekem. Ezek a vasárnapi ebédek a lányoméknál, nem panaszképpen mondom. Egy rossz szavam sincs Júzsékra. De hát megvan a maguk élete. Józsinak minden a műtő, még a vasárnapi öltönyéből is csak úgy árad az altatók, édeskész szaga, illus sorra teszi le a nyelvvizsgákat, mert minden vizsga fizetés emelést jelent. Ha volna gyerekük, nem lenne semmi baj, de így mire kellenék én neki? Ketten dolgoznak, mindenük megvan. Se hozzátenni, se elvenni nem tudok semmit. Mi marad nekem?
1: Mama, kérem, nem ízlik? Tessék már megebédelni. És mi van a lábán? Hova tette a fűzős cipőjét a mama?
0: Új cipőm van! Ezt is Paulának köszönhetem. Visszakezdve most is berzenkedik, mert neki minden gyanús, ami Paulától ered. Azt mondja, hogy meg fog dagadni a lába.
1: Ki az a Paula?
0: A barátnő.
2: És mitől van megdagadva a lába?
1: Nem neki, hanem az anyusnak van megdagadva a lába.
0: Jaj, drágáim! Bizony, amíg én magasztárú fűzős cipőt viseltem, bizony elég gyakran megdagadt a lábam, épp azt mondom, ami bizaménétek se akar elhinni, hogy amióta ezt a félcipőt hordom, vége, mint elfújták volna.
1: A dagadt láb. Ez hol nem fog?
2: Mert ha a Giza nénének ilyen panaszai vannak, küldjünk neki gumiharisnyát.
1: Nem érted? Nem neki, az anyusnak van megdagadva a lába, légy szíves némán unatkozni.
0: Kiknek beszélek én? Süketek vagytok? Tizedszer magyarázom, hogy amióta ezt a félcipőt adom, hogy nincs megdagadva a lábam. Ebben is Paulának lett igaza.
2: De hát ki az a Paula?
0: Paula az Paula, és a cipő az cipő, és a láb az láb. És az én lábamról van szó, és nem arról, hogy ez a láb meg van dagadva, hanem fordítva, hogy nincs megdagadva, tessék, győződj meg róla. Ez a láb az anyád láb, aki téged a világra hozott. Követelem, hogy nyomd bele az ujjadat, és a legkisebb benyomódás látszik, akkor belátom, hogy tévedtem, és megint fölveszem azt a rohadt fűzős cipőt, nyomd bele az ujjadat!
1: Dehogy nyomom! Tessék elhinni, én mindent elhiszek az anyusnak, de szerdán vizsgáltam angolból, és nagy kép megy a fejem.
2: Tessék megnyugodni, mama! Ha megdagad a lába, veszünk gumiharisnyát!
0: De nem dagad meg! Nem dagad meg! Csak hogy azt hittem, emberekkel beszélek! Én nem tudtam, hogy halakkal beszélek! De mióta Paula velem van, mindez semmivé vált. Ha összevesztem is Júzsékkal, egy perc alatt kimegy belőlem a gőz, reggel jókedvűen kelek fel, nem is emlékszem már az én sok-sok esztendős, nyomorúságos ébredéseimre. Ezt kaptam én Paulától is. Ezt irigylette tőlem.
3: Misi megbántódott. Nagyon szomorú vagyok. 16 évvel ezelőtt, mikor leszálltam a müncheni repülőtéren, Misi ezzel a mondattal fogadott. A mama nem tud olyat kívánni, amit én ne teljesítenék. Nekem csak egy kérésem van. Mióta itt élek Németországban, én az itteni magyarokkal nem érintkezem, az otthoniaknak nem válaszolok. Csak annyit mondtam, légy nyugodt, fiam. És tegnap, mikor a vártnál korábban érkezett vissza Baden-Badenból, én éppen egy magyar házaspárral teáztam a teraszon. Misi, mikor a magyar szót meghallotta, elkomorodott. Csak diskuráltunk egy kicsit magyarázni.

0: Nem zavartan. És bólintott, de be nem mutatkozott. Érezze jól magát, mama mondta, és bement. Este nem mertem lemenni. A szobámba hozattam a vacsorát. Vártam, hogy följöjjön. De nem jött. Igaza van. Azóta itt ülök, önként vállalt, de megérdemelt szobafogságban. És abban is tévedsz, hogy itt Garmisch-Partenkirchenben én vagyok a társaság középpontja. Én egy öreg asszony vagyok. Az öregeknek abból a fajtájából, amely vállalni meri az öregséget. Egyébként ez az egyetlen magatartás, amelyet létezésünket megbocsátják a fiatalok. Hidd el, nehezebb elviselni az ifjúságot, mint az öregséget, amikor az embernek már úgy sincs más választása. De a legnehezebb elviselni azt az öregséget, amely ifjúsággal áltatja magát. Ezért féltelek én téged a te Paulától. Nem az irítség, az aggódás beszél belőlem.
1: Ne arra, ebben az esetben nem vagyok hajlandó elfogadni a te erkölcsi ítelmeidet. Mitől félsz? Én egyszerűen csak boldog vagyok. Tegnap este, amikor a nácitból hazajöttem, hosszú idő után először kinyitottam a rádiót. A Dankához közvetítették, és akkor én, aki esztendők óta zene nélkül értem, újra végig hallgattam egy operát. Előjött egy csomó emlék a múltból. Eszembe jutott az is, hogy volt valahol egy fénykép mi rólunk, kerestem is, de nincs meg. Talán te vitted magaddal. Létán készült egy nyári reggelen, a majális után én először vettem fel az első tűlruhámat. Viktor valami egyetemi vizsga miatt csak a hajnali gyorsal indulhatott Pestről. Reggel azonban megérkezett, az őrzete volt a csónakázás. Amikor megláttuk a Holtvisza közepén a csónakot, elkezdtünk futni lefelé a lejtőt. Integettünk, kiabáltunk, megyünk már, Viktor, itt vagyunk!
0: Írsz. Én is kerestem a faragott dobozomban, de nem találtam. Vagy nálad maradt, vagy elveszett. Csak hogy te rosszul emlékszel. A kép valóban létán készül, de nem hajnalban, hanem délután, a majális előtt. Háború volt, és mi a papát vártuk, akit újra behívtak Szolnokra pótsorozásra. Végre megpillantottuk a féderes kocsit, amit porzott végig a Holtvisza partján, és a papát, aki messziről integetett. Civilben volt, tehát újra fölmentették. Elkezdtünk futni lefelé, és kiabáltunk. Papa! Papa!
1: Aztán, az élet, drága műtám! Először is, mi történt a Viktornak írt lemondó levelemet? Mert lemondtam a csütörtöki vacsorát. Elegem lett a szabálásból, a fröcsögéseiből, a puszta gondolatát és elborzattam, hogy Paula ezzel az emberrel találkozik, Műgyes Paulával. Itt csütörtökre vettünk mozi jegyet, és úgy terveztük, hogy mozi után nálam iszunk meg egy csésze feketét. Leültem, írtam neki, a dagadt lábamra hivatkoztam. Azt írtam, hogy végtelen sajnálatomra kénytelen vagyok a csütörtöki vacsorát bizonytalan időre elhalasztani. Kértem, hogy telefonos jelentkezik, az ágytól a telefonig mennem is nehezemre esik. Utána nagyot lélegzettem. Etesse most már az a 120 éves mamája, Csermlényi Bruckner Adelaida, operázi örökös tag. De nem kapta meg a levelemet. Vagy címet nem írtam rá, vagy elfelejtettem bélyeget venni. Elég az hozzá, hogy csütörtökön, amikor egyedül hazamentem a moziba, mert szegény Paula fejgörcsöt kapott. Mondtam úgy, hogy csak kettesben leszünk, de szegényke inkább hazament. És képzeld el, amikor felmegyek a lépcsőn, ott látom Viktort az ajtóm előtt. Hát maga hogy kerül ide?
2: Nem csütörtök van?
1: Nem kapta meg a levelemet.
2: 20 perce várom a lépcsőházba. Miféle levelet?
1: Most már mindegy.
2: Nem mindegy.
1: De mindegy. Ez mit bámul maga rajtam?
2: Milyen ruha ez magát? Esküszöm, hogy az utcán elismertem volna meg.
1: Hogy? Ilyen, hogy? Mit vacakol a hajammal? Ilyen?
2: Na hát tudja, ez teli találat.
1: Teli találat, csak beszéljen nekem zöldeket.
2: Vannak emberek, akiknek megőszülni tilos, és aki erre rájön, az zseni.
1: Na ugyan már, menjünk be, ne áldogáljunk.
2: Mindegy, hogy hol áldogálunk egyetlenet. Ez a haj, ez a ruha és ez az egész. fenek.
1: Csak az a baj, hogy nem tudok vacsorát.
2: Kell a fenének az a vacsora egyetlenek.
1: Illetve egy kolbászos rántott át a hősöt.
2: Nem kell, egy falas sem menne le a torkomon. Nekem elég, hogyha hallgathatok és nézhetem magát.
1: Ne hozzon zavarba.
2: De igenis, a zavarba akarom hozni.
1: Izám, drága Gizám, én ezt nem értem. Talán sohasem is fogom megérteni. Bementünk, leültünk, beszélgettünk, de nem az evésről, a zöldségről, a velős csontról. Gizám, mintha kicserélték volna. Ez nem is az én Viktorom volt, hanem olyan Viktor, amilyennek Paula lefestette őt is. Én, aki Paulát kinevettem, most majdnem sírtam, miközben a kolbászos rántottát ette. Nagy nehezen mégiscsak megengedte, hogy fölüssen neki azt a 6 tojást. De én nem ettem. Én csak a könnyeimet nyeltem. Amikor kiderült, hogy az én drága kövér kis bolondom csak ugyan nem tud semmiről. Neki nincs tüdőtágulás, ez csak az irigyei meséli. Ő olyan egészséges, mint a makka hajahúgja, olyan, mint régen. Ő csak mellőzik, félrelökik, elnyomják, de ott nem kell félteni. Ő újra fel fog törni ezekről a külvárosi deszkadobogókról, egészen az operáig, a skáláig, a metropolitánig. Kapuzárás után ment haza, illetve csak készült haza menni. Már háromszor elbúcsúztunk, és még mindig ott álltunk a sötétben.
2: Na de most már igazán elmegyek.
1: Jó éjszakát, kedves Viktor.
2: Még egyszer, nagyon szépen köszönöm.
1: Ugyan már mit az, aki semmi rántottál?
2: Dehogy. Ezt a szép estét, hogy így elbeszélgettünk.
1: Ezt én köszönöm magának.
2: Hol a kalapom?
1: A kalapja a fején.
2: Mit csinál?
1: Kapcsolót keresem.
2: Na kérem, ne gyújtsa meg a villanyt.
3: Megfogja Orbánné kezét.
2: Ügyenek, hiszen már itt se vagyok egyetlenek.
1: Én nem értem, hogy mi van velem. Én 27 éve lakom ebben a házban, és nem találom a kapcsolót.
2: Jobb, ha nem ég a villany.
1: De miért jobb, ha nem ég a villany?
2: Mert akkor legalább nem látom magam.
1: Ez úgyis áttalál a tükörben.
2: Hát az ember nem csak a tükörben láthatja magát.
1: És miért nem akarja magát meglátni?
2: Nem is tudom. Csak most nem szeretném, ha megláthatnám magam.
1: Pedig ettől nincs oka félni. Miért fogja a kezem a
2: kezét? Azért fogom a kezét, hogy ne tudjon villanyozni.
1: Kérem, engedjen el!
2: Nem engedem el.
1: De inkább megígérem, hogy nem gyújtok villanyozni.
2: De én nem csak azért fogom le a kezét, hogy ne tudjon villanyozni.
1: És meddig akarja még a kezemet fogni?
2: Csak egy percig akarom még a kezét fogni. Hogy egy percig csöndben maradjunk. Egyetlen.
3: Orbánné vállára hajtja a fejét. Meggyullad a villany, belép Egérke.
1: Ez. Hát te hogy kerülsz ide?
4: Hát én csak hazajöttem. Bocsánatot kérek.
1: De miért kérsz bocsánatot? Ja úgy, maguk nem ismerik egymást.
2: Ja, hát én még nem volt szerencsém.
1: Ő az Egérke, akire már meséltem. Ő pedig Csermlényi Viktor.
4: Igazad! A mester!
3: Viktor spontán mozdulattal megfogja Egérke orrát.
2: Jó éjszakát!
4: Jó éjszakát! Megfogta az orrumat! Megfogta az orrumat!
5: Jó éjszakát, Erzsike!
1: Jó éjszakát!
4: Megfogta az orrumat!
1: És most nevetni fogsz, drága Gizem, mert az a feste mégiscsak nálam felejtett a kalapját, ez a vén bolond. Ez akkor derült ki, amikor jóval kapuzárás után hazaért, és felhívott telefonon. Ez a szokása azóta állandósult. Néha késő éjszakában nyúlnak ezek a beszélgetések, amelynek a testetlenség ad valami varást. Sokszor úgy érzem, a régi Viktort hallom lent létán, mert vakáció van, ég a spirituszlámpa, kint ülünk a kertben, abban a szeletliben, ahol szegény drága jó édesapánk a körorvossal sakkozni szokott. Hát igen, én vagyok. Na, nincs semmi különös. Micsoda? Mit csinál? Nincs jobb dolga. A csónakázás, elismerem, a maga ötlete volt, de aztán mi volt aztán? A csónakban maga? Vén csaló, hát vegye tudomásom maga úgy meg, hogy illetőzve attól, hogy ez kalalánya a csónakász, addig még rám nézni sem mer. Erről ne beszéljünk. Emlékszem rá, de ne beszéljünk róla. Azt akkor, hogy lecsapjam a kagylót? Hát azért.
0: Mi újság még? Egy meglepetés, akkor mondja. Igazán gratulálok. És mikor? Most szerdán vagy jövő szerdán? Hát persze, hogy ok leszek. Sőt, most nekem lenne egy kérésem. Most nem csak egy, hanem két jegyre volna szükségem. Nem egérkéről van szó. Kiről azt most nem árulhatom el. Ne is találgassa. Most én tartogatok egy meglepetést. Egyelőre csak arra kérem, hogy holnap délután 5-kor nézzem be a Narcisba, és hozzá magával a jegyeket is. Jó éjszakát! Aludjon jól! Miért? Hát ti hogy kerültetek össze?
2: Véletlenül.
0: Egészen véletlenül.
2: Egyetlenem, olyan izgatott voltam, hogy egy fél órával hamarabb értem ide. Parancsoljon.
0: És én is. Én az örök késő jövő.
2: Hát persze nem volt egyetlen egy szabad asztal sem.
1: És akkor ti megismertétek egymást.
2: Jó, de volt. Én csak idejöttem és megkérdeztem, hogy szabad ez a cég.
0: Én meg azt mondtam, tessék, üljön le, bár én várok valakit.
1: De aztán maga bemutatkozott.
2: Na, dehogy mutatkoztam be, én ültem hülyén, mint az a hal.
0: Sült hal.
2: Mint a sült hal.
1: Aztán te megismerted itt.
0: Én szó sincs róla. Én olyan gyanútlan voltam, mint egy falusi liba. Azt láttam, hogy elkezd nézelődni a szemesarkát.
2: Ja, igen, a Hubertus Tibor.
1: Hát, pedig én meséltem magának, amit mindig
2: Hubertusok. Hát, ezt és természetesen. És én is rögtön rendeltem egy Hubertus.
0: Ebből meg nekem lett gyanús a dolog. Azt mondtam, akkor nekem is hozzon még egy Hubertus felé.
1: Akkor már tudtátok mind a ketten.
2: Hát nem egészen. Én minden esetre találtam, oda mentem, és azt mondtam, kérem, bocsásson meg, de nem ugyanarra a szemére várunk mind a ketten.
0: Én Orbán Bélánéra várok, és maga kire?
2: Én is Orbán Bélánéra várok, azt nagyon.
1: Aztán bemutatkoztatok egymásra.
2: Na hát arra már nem volt idő, mert éppen elkezdünk beszélgetni, amikor megérkezett maga egyetlen.
0: Szóval, mi még nem is ismerjük egymást hivatalosan. Mégis
1: csak én foglak benneteket egymásnak bemutatni. Paulá, ez az én régi barátom, Cserny Viktor, ő pedig az én legkedvesebb barátnőm, Dr. Gauss Istvánné.
2: A Paula?
1: A Paula!
0: A Paula! Ma röviden írok, mert ágyban vagyok. Ne ijedj meg, csak elfáradtam. Elkészült a családi kripta, és délelőtt Misivel és Hildegárdal kint jártunk a temetőben. Itt most nagy divat a kriptaépítkezés. Van egy méregdrága parcella, ahol minden jobb családnak megvan a maga kriptája. A miénk olyan tágas, hogy Misi a karján levihetett. Kész a helye az 5 koporsónak, de nagyobbításra is lehetőség van, ha majd az unokák, a dédunokák kerülnek sorra. Én nem félek a haláltól, de fázni kezdtem. Úgy látszik, Misi is észrevette a borzongásomat, mert azt kérdezte, nem baj, hogy kijöttünk ide, mama? Egy Victor Hugo versorral feleltem. Élet, de Zsanévi Múri írt de Zsönti. Ami magyarul azt jelenti, láttam én már meghalni fiatal lányokat is.
1: A szentetem a béke, azt a bizonyos fekete amsterdami csipkeruhádat, amelyről egyszer írtál, feltéve a újabban, vagyis kisestinek használható eltűnhetnéd. Lehetne légi postán, hogy szerdán lesz a hangverseny, Pesterzsébeten a Viktor énekelni fog, és mi Paulával elmúcsunk.
0: Amsterdami csipkehelyett küldtem neked egy csukott nyakú fekete selyemruhát. Gondolatod, hogy nem sajnálnám tőle, de lásd be, túlzott föltűnést kelten ez a kivágott lanvén csipkeruha abban a pesterzsébeti kultúrhodályban. Egyébként a csomagban találsz még 2 őszi-tavaszi kosztümöt, 3 pulóvert, 4 kardigánt, egytől egyik hozzánk illő szabásban és a lehető legtartózkodóbb színekben. Örülök, hogy végre abbahagytad azt a buta, büszke pózt.
1: A csomagot megkaptam. A benne lévő ruhákkal egérkét ajándékoztam meg, aki boldog, mert úgy sincsen milyen. Az én uram nem volt milliomos, csak első segéd, a janicsári patikában. De mindig volt annyink, hogy a megjelenésem ellen ne lehessen kifogás.
0: Egyébként holnap lesz a hangverseny, utána egy kis közös vacsora, részvevő művészek tiszteletére, és mi is ott fogunk ülni. Viktor persze izgult, én még jobban izgulok, de látszik, Paula sem közömbös. Nincs zenei hallása, de nem szeretne szégyent vallani, valósággal ostromol a kérdéseivel. Bár kölcsön kérhetném a te műveltséget, tehát a muzsikáról különben is roppant nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felekvéd arra kérdésre, mit szeretsz voltaképp a zenén? Nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy azt a megfoghatatlan valamit még a fülemmel, a hajammal, a bőrömmel is érzek butaság, mi? És miért pont a mesterdalnokok a kedvenc operám? Azért mondtam, mert olyan a zenéje, mint egy kibékülés, ha hallom, minden megszűnik fájni, nem hiányzik az ifjúság, nem ijeszt a halál. Azt mondta szép, hát nem érzem, csak szépen hangzik, nem fejezi ki a lényeget. Fölött hallom, meg volt elégedve, holnap lesz a nagy nap. Imádkoz értem, drága Gizmán.
5: Misék nyaralnak. Egyedül vagyok. Délutánon kint a Mercedes-szel kivisznek egy közeli kastélyhoz, aztán a Schwester kigurít a tópartjára. Te, aki folyton jössz, mész, rohansz, el se tudod képzelni, hogy milyen szép és békés egy ilyen óra víz partján fekete és fehér hattyúk között. Az egyik ismert, egy kiflit szoktam vinni, felaprítom és megetetem, de nagyon lassan, hogy egy óráig kitartson. Leírhatatlan, hogy mennyi méltóság van ebben a kecses lényben. Schwäne, Schwäne, wer kennt eure Liebe? Csak az bántott ebben a nagy békességben, hogy eszembe jutottál te és a neked küldött ruhát. Hát miért kellett azokat elajándékozni, még azt is, amit a hangversenyre szántam? Mindig mindentől féltelek. Vigyázz, Erzsi, ne csinálj magadból maskarát!
3: Orbánné, Paula és Viktor lakásában egyaránt a készülődés izgalma érezhető. Orbánné fogason kis estéiket hoz be a szobába, nézegeti őket. Megjelenik Egérke is, kis csomagot dugdos a háta mögött.
0: Endu, Egérke,

0: nem, mi sem, de hogy ezt ennek a kodálatos agyúrtus nőnek a szekrényében találtam.
1: Engem a zöld, sáfasz,
0: engem a kék, meg a bordó,
1: az igazi színen.
0: Halló, Paulám, te vagy?
2: Igen, kész vagy, drága? Igen,
0: kész, csak az utolsó simítások.
2: És te vagy?
0: Azt nem árulom el, majd meglátod. 10 perc múlva várlak az autóbusz megállónál.
2: Jó, volt ez?
0: Na nézd, hát nincsenek semmilyen.
1: Ez a bordó jól állna, de ez már kiment a divatból.
0: A türkiszkék volt mindig a színen.
3: Bevonul a spanyol fal mögé a türkiszkék ruhával, a többit egérke viszi a helyére.
4: Hát ez csodálatos! Ez még csodálatosabb!
0: Hát én is azt hiszem, hogy jó fogás volt. Na. Köszönöm, egérke. Hello, Paulán, te vagy?
2: Igen.
0: Csak azért telefonálok, mert már kész vagyok. Csak a hajamat kell még egy kicsit rendbe hozni. Igen. Te most is, hogy
2: itt vagy? Én
0: örültem. Te is örültem nekem, reszket a térdem. Reszket a térdem.
2: De nekem is reszket, nekem is
0: reszket. Rólam, csak annyit még. Életem legszebb napja ez.
2: És nekem is, te hidd el, hát, halló!
0: Na, milyen? Vagy mégis a bordót próbáljam fel?
4: Csodálatos! Mindenki erdikét fogja bámulni!
3: Fekete selyem kalapot vesz elő a csomagjából.
4: Ez pedig én csináltam Erzsi néninek. Hálám jelén és a mai esetén.
5: Viktor, képzelje, csak kalapban leszek.
6: Kalap? Remek!
5: Jaj, persze, ez most magát nem érdekli. De nem is ezért telefonáltam, Viktor. Kinéztem az ablakon. Erősen mozognak a fák.
6: Mozognak a fák. Miért mozognak a fák?
5: Miért mozognak? Mert szél fúj, Viktor. És arra tudom megkérni, legyen föl egy könnyű szálat. Most rólnak!
6: Maga az egyetlen, mit felejtettél mondani?
7: Kapni beszél. A Paula?
8: Remélem, nincs lámpalázom.
6: Hát csak azért lesz lámpalázom, mert először fogok magának énekelni.
8: Ez jó esett, hiszen tudja a zene a mindenem.
6: Nagyon kedves, köszönöm, és remélem, hogy ragyogóan fog kinézni.
8: Megpróbálok, de magának úgy se értettem. Hát, te mered? Hát,
0: mással beszél, hogy tudod, ilyenkor mással beszélni. Na végre. Paulám, 500-szor hívtam, nem tudom, kivel tudsz ilyenkor kisnurálni. Azért telefonálok, mert már is elkésztünk az autóbusszal, légy szíves, azonnal rendelj egy taxi.
8: Jó, már is rendelek, mondd a te címedre, menj
0: el? Kérlek, megállunk te nálad, és együtt elmenjük Viktorért. Rohanok! Jó.
6: Ki van a kelet?
0: Hát ti lenne, a jó Isten van a telefonnál. Csak azért telefonálok, nehogy elkésünk, Paula most rendeli a taxit, percek múlva ott leszünk magunál a kapu, ne állkodjon, ne búcsúzkodjon, rohanok! Jó, hát ez jó, de köszönöm. Jó! Halló?
5: A taxi nem tud kocsit adni, most mi lesz velünk, csinálj valamit.
0: 5 perc múlva légy lesz a kapuban. Háló, itt Orbán Bélánért Csatárka utca, 20 kérek egy kocsit! Hogy nincs, balesethez kell! Nem tudom részletezni, a baleset súlyos. Nagyon szépen köszönöm. Na látod, ha én kérek, mindjárt van, hogy csinálj.

0: Orbánné most ért haza a hangversenyről. Boldog mosolyjal tűnik el a spanyol fal mögött. Orbánné már Pongyolában elszörnyedve nézi a türkiszkék kis estéjén ejtett vörös borfoltot.
1: Ilyen későn?
2: Hát előbb hazavittem a barátnőjét.
1: Maga egy vagyont eltaxizott.
2: Minden pénzemet szeretném magára költeni.
3: Ne akarja megenni a kenyeremet, most kivételesen én szeretnék magának üdvörölni.
2: Nagyon rosszul élek.
3: Gyönyörű éneket, úgy hallgattam itt régen. Észre se vettem, hogy nem az operában vagyok.
2: A hangom már nem a régi.
3: Sőt, van a hangjában valami új.
2: Micsoda?
3: Valami melegség, természetesség, közelség. Egészen le voltam nyűgözve.
2: Igen, hát a ráadás után senki sem tapsolt.
3: Hogy mondhat ilyet? Felálltak és örjöntek az emberek.
2: Igen, az Albert Hallba 10 évvel ezelőtt. Ott el kellett oltani a villanyt.
3: Paula is egészen oda volt magáért.
2: A Paula véleménye nem értek.
3: Nem tetszett, pedig még szebb volt, mint máskor.
2: Nekem maga tetszett.
3: Vénzsvindler, elengedem a bókjait.
2: Ugye milyen ruha is volt ez?
1: Müncheni.
2: A jó gizánkból milyen nagyvilági dáma.
3: Mi nem tetszett, Paulán?
2: Nekem maga tetszett a kivágott ruhájában.
3: Ne hintáztasson, hanem a kérdésemre feleljen.
2: Igen, hát nem akarom szétrombolni az illúzióit, az érzékenységét.
3: Nem, elfogult. Én tudom, hogy Paula egy kicsit meg van hízva, de az arca szép.
2: Ez magának szép angyalok? Ez büffet.
3: És a bokája?
2: Eddig még sosem néztem, de vastag.
3: Honnan tudja, hogy nem nézte?
2: Tudja, én azt tapasztaltam az életben, hogy minden vastag bokájú nőből kék harissa lesz. Mégpedig azért, mert aki a lábát nem mutogathatja, az legalább a lelkét teszi ki.
3: Csak hogy Paula sem a lábát, sem a lelkét nem mutogatja. Annál ő sokkal emelkedettebb jellem.
2: Igen, hát épp ezt az emelkedettségét sokkal.
3: Ezt már nem értem.
2: Nézze, angyalom. Nekem a zene elementáris jelenség, olyasmi, mint a tenger. Imádom nézni, de ha valaki odajön és elkezdi magyarázni nekem a tengert, akkor dübegurulok. Tudja, miért nem jártam én össze soha szakmabeliekkel? Mert amikor a maga férje eladás után azt mondta nekem, nézd, Viktorkám, én nem sokat értek hozzá, de nekem tetszett az éneklésed. Hát akkor ez nekem többet ért egy egész oldalas kritikának.
3: Szegényként, én pedig tényleg nem sokat értett hozzá.
2: De ha nekem ez kell, utálom az álszemérlet, a pontoskodást, a nagyképűséget.
3: A hullára célhoz.
2: Nézd, én nem akarom szétrombolni az illúzióit, de nem csak Paula a hibás, őt megfertőzte a környezet.
3: Miféle környezet?
2: Ja, neki nem patikus volt a férj.
3: Ha nem fogoros.
2: Honnan beszél?
3: Ismertem.
2: Nem. Honnan veszi ezt? Téve, dehogy kérem, az ő férje a Rózsavölgyi zenemű kiadónál dolgozott. Aztán Kanadában átállt zeneesztétikára, most képzeled, hogy miféle alak lehet.
3: Rosszul emlékszem, de a fogorvosi fúrószéket a saját szememmel láttam.
2: Igen, hol?
3: Az óvóhelyen, ahol a Kausz doktor lecipelte, mert jobban féltette, mint az életét, és most ütette be, ma is megvan az a fúrószék.
2: Hol?
3: Paulánál, illetve van már a fogoros nőni, akinek kiadt a albérletbe a rendelőt, saját szememmel láttam.
2: Bánom is én, de mindegy, hogy mi volt a Paula férje.
3: Nem egészen.
2: Hogyan kérem? Hát ha nem a férjétől, akkor mástól vett a nézeteit.
3: Mit mondott Paula?
2: Wagnerről magyarázott, a a meszterdalmokról, ami szerint egy kibékítő, megnyugtató mű.
1: Érdekes.
2: Ugyan kérem. Ezek éppen olyan dolgok, amiknek az ellenkezője is igaz, mint például, hogy, a zene az... Hogy is mondjam, csak a zene az anyagtalan, vagy igen, anyagtalan.
3: Ezt is ő mondta?
2: Persze.
3: Ő mondta?
2: Ő.
3: És nem akar?
2: Hát annak, aki nem ért a zenéhez. Ha valaki nem tud repülni, annak a levegő anyagtalan. De a madárnak a levegő anyag.
3: Mikor mondta ezt, Paula?
2: Ma este.
3: Na de mikor? Vacsoránál nem? Mesterzsébetől hazáig szintén nem.
2: A taxiban mi alatt hazavittem.
3: Az ide másfél perc?
2: Várattuk a taxit.
3: Meddig?
2: Ó, sokáig a sofőr legalább többször hátra
3: nézett. Nem ismerek rá. Nekem azt mondta, hogy nem ért a zenéhez.
2: Hát nem is.
3: De nem is mondott róla a véleményt.
2: Hát magának nem.
3: Csak magának? Miért?
2: Nézve, én nem akarom a barátnőit maga előtt tönkretenni.
3: Még csikertet magával?
2: Velem nem lehet kikezdeni.
3: Csak próbált?
2: Nálam próbálni sem lehet.
3: Haludjon jól!
2: Miért?
3: Mert elálmosodtam.
2: Jaj, pedig szeretnék valami nagyon...
3: Tudom, mit akar mondani, hogy másnőre rá se tudna nézni.
2: Nem, egyáltalán nem.
3: Halasszuk holnapra.
2: Miért?
3: Mert leragad a szemem.
2: Hát, aludjon jól. Egyetlen szeretném.

0: Nem aludtál?
1: Nem, nem fekszem. Nézek a sötétbe és töröm a fejem.
0: Min?
1: Hogy szóljak-e neked, vagy sem?
0: Viktorról van szó.
1: Bántana, ha őszintén megmondanám a véleményemet?
0: Nem tetszett.
1: Nézd, mint énekes nem tudom megítélni. Mint ember szörnyetek.
0: Mondtam, hogy lármás, agresszív, modortalan.
1: Ha csak lármázott volna.
0: Mit csinálsz még?
1: Hogy mi? Nem, el sem bírom mondani.
0: Mi olyan borzasztó?
1: Mondd, miféle ember ez? Mit gondol magában? Régóta ismered?
0: Még lánykoromból.
1: Mondjál mindent. Hol ismerkedtetek meg?
0: Tánfőves, én egy szakos voltam, ő pedig szigorú mérnök a műegyetemen.
1: Már ez is furcsa.
0: Mi ezen a furcsa?
1: Hogy aztán ő lett énekes, te pedig tétet mentél. Miért? Nem szeretted? Vagy a másikat szeretted jobban?
0: Szegény Bélámat a mama protezsálta. Az inkább egy patikus, aki patikus akar lenni, mint egy mérnök, aki énekes akar lenni.
1: De én téged nem olyannak képzellek, mint akinek a mamája parancsol.
0: Nem. Én is inkább Bélához hajlottam.
1: Miért?
0: Nem tudom már, talán féltem, Viktor.
1: Nem csodálom. De mitől félti?
0: De rég volt, kit érdekel.
1: Nem akarsz róla beszélni?
0: Miről ne akarnék beszélni?
1: Hogy mitől féltél?
0: Attól, hogy a vad volt, nem is vad, mohó, meg tudott őrülni.
1: Mitől?
0: A mellemtől.
1: Olyan szép mellem volt?
0: Elég szép.
1: Akkor a nagy mell volt a divat.
0: Nem csak nagynak látszott, mert vékony volt a derekam.
1: Fűzőt viseltél.
0: Csak egyszer rögtön veszekedni kezdett. Én mellbolond vagyok, és ha még egyszer meglátom magán ezt a vacsakot, a nyílt utcán lesz éppen.
1: A szörnyetek talán meg is tette volna.
0: Meg ő! A blúz alap csak megmondult, a mellem már vörös volt a feje, és ott volt a keze. Hát még a lépcsőn jártam, egyszer a zeneakadémián nekem esett.
1: Hol?
0: A fő lépcsőháromban.
1: Járt arra valaki?
0: Szerencsére senki.
1: És mi csinált ilyenkor?
0: Tulajdonképpen semmi különösebb.
1: Szégyellem?
0: Nem szégyellem. Oda dugta az arcát.
1: Hova?
0: A két mellem közé.
1: És?
0: Ott ringassa magát és dúdult.
1: Mit tudod?
0: Semmit, csak beledúdult.
1: No. És te tűrted?
0: Nem bírtam ellenállni.
1: És amikor téled mentél, mi történt?
0: Mert mi történt volna?
1: Szakítottatok?
0: Vele nem lehet szakítani. Eljárt hozzánk vacsorára, szegény Bélám imádta. Ő pedig minden fellépésére küzdött egy bálon.
1: A férjem is terette a zenét?
0: Ő mindent megtett a kedvemért. Előadás előtt tett egy zacsony cukorot, és amikor fölment a függő, megpróbált értelmes arcot vágni. Igaz, hogy mindig a nagy árjáknál kezdett el zörögni a papírossal. Amitől dübe jöttem, és rászkiszegtem, hogy miért zörgeti azt a büdös zacskót egyetlenem.
1: Direkt zörgetek! És nem sejtett semmit?
0: Azt nem lehet tudni. Viktor tisztelt engem, szeretett, soha meg sem ukkant.
1: És te?
0: Én a férjemet szerettem.
1: Nem Viktor?
0: De minek erről beszélni?
1: Mert különben nem bírom elmondani.
0: Nem Viktort.
1: Se lánykorodba, se asszonykorodba.
0: Soha!
1: De nem bírtál neki nemet mondani?
0: Csak aki kérdez, annak lehet nemet mondani. De neki nincsenek szavai, hogy vörös lesz, és elkezd nyúlkálni. Mintha nem is két keze lenne, hanem mint egy polipnak nyolc.
1: Így van, jól mondod. Velem is ezt csináltad.
0: Mi csinált?
1: Még most is liba bőrös lettek.
0: Mit?
1: Nem fogod elhinni. Fogdosom.
0: Mikor?
1: Taxiban.
0: Mitet?
1: Úgy, ahogy mondtad, egyszerre nyolc kézzel mindenemet.
0: Szegénykém. És te mit csináltál?
1: Én hallgattam, reszkedtem, a sarokba húzódtam, még így is folyton visszanézett a sokkal.
0: Nem mondtál te neki valamit a mesterdalnokokról?
1: Én ugyan még a nevemet sem írtam volna.
0: Mert ha zenéről beszélnek neki, akkor megvadul.
1: Nehogy akartam én őt vadítani.
0: Na, nyugodj meg, Paulám.
1: Úgy érzem magam, mint akit egy kutya mindenütt összealap.
0: De próbálj meg aludni.
1: Én félek, hogy rám tör, a szememet nem merem behújni.
0: Na, vegyél be altatót.
1: És ne is beszéljünk többet.
0: Ezt megígérem.
1: A nevét sem mond.
0: Nem mondom.
1: Úgy félek, hogy a fogsoromat sem merem kitenni.
0: Hát ne tedd
1: ki. Akkor meg nem tudok elaludni.
0: Altatóval sem.
1: Talán.
0: Gizám, te tévedsz. És nem elég, hogy tévedsz, még bizonyítani is próbálod a tévedéseidet, amitől a fejembe szaladt a vér. Kérlek, Gizám, mi azon bizonyos fényképen nem apánkra vártunk. Őt be se hívták korcsolozásra, mert már a háború elején alkalmatlannak nyilvánították az asztmája miatt. De tegyük fel, hogy én tévedek, és tegyük fel, hogy neked van igazad. Vagy tegyük fel, hogy mégis apánkra vártunk. Akkor viszont az a kép nem 1918-ban, hanem 1919-ben készült. Szóval jobb, ha nem gondolom. Szegény drágám, milyen szépen, milyen csúnyán kellett meghalni. Eszembe jut az a nap, még most is.
2: Csönd van. Csak a szökőkulcsa bok. Elővettem a leveleidet. Az utolsó olyan dúlt és zaklatott, hogy inkább a régiekben lakoztak. Milyen egyek voltunk. Milyen egyformán éreztük. Olvasom, ami drága apánk haláláról írsz. Hát elfelejtetted, hogy kikölték meg, tudom, ez nem levéltéma, de azért bátran írhattad volna, hogy szépen élt és szépen is halt meg. Te voltál a Liebling. Neked nem szabad felejtened. Hiszek Istenben, az ő elrendelésében, abban, hogy születésünktől fogva magunkban hordozunk egy végzetet. De attól félek, te most nem a saját csillagod felé botladozol, hanem valami ismeretlen, kifürkészhetetlen sors felé. Ha rémeket látok, ne hallgass rám. Béna bénasszony vagyok, aki már csak hattyúkkal társam. Néha el szoktam neki dudolni, amire a papa tanított minket. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, jette-moi ta plume

0: Sársa! Yes. De bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek eltársak, hogy a vezetés élvezet. Ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárdan, mint Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha azonban esetleg helytelenül döntenétek, elvtársa. És akkor mi lenne velünk? Mi lett volna, ha úgy határoztok, hogy hógolyót követitek? Azzal a tébolyút szélmalvával. Hógolyót, akiről ma már tudjuk, hogy közönséges gonosztevő.
1: Auch der Grünling hat sich der menschlichen Zivilisation weitgehend an...
0: Bátran harcolt a tehén istálló csatájában.
1: Jegyezte
0: meg volna. A bátorság nem elég. A hűség és engedelmesség fontosabb. Ami pedig a tehén istálló csatáját illeti, azt hiszem, eljön majd az idő, amikor rájövünk, hogy hógolyónak az apa játszott szerepe erősen el van túlozva. Fegyelem, elvtársak, most fegyelem, ez most a jelszavú. Egyetlen hibás lépés, és ránk tör az ellenség. Mert azt ugye nem akarjátok, elvtársak, hogy Jones visszajöjjön?
2: Erre az évre megint nem volt mit válaszolni. Az állatok kétségkívül nem akarták, hogy Jones visszajöjjön. Ha pedig a vasárnap reggeli viták visszahozhatják, akkor abba kell hagyni a vitákat. Andi általános véleménynek adott hangot, amikor kijelentette.
3: Ha Napóleon elvtárs mondja, akkor így igaz.
2: Attól fogva személyes jelmondatához a
3: majd még keményebben dolgozomhoz
2: hozzákapcsolt még egy sarkigasságot,
3: Napóleonnak mindig igaza van.
2: Közben megenyhült az idő, és elkezdődött a tavaszi szántás. A fészert, amelyben hógolyó a szélmalom terveit rajzolta, lezárták, és mindenki úgy gondolta, hogy a terveket letörölték a padlóról. Az állatok minden vasárnap délelőtt 10 órakor összegyűltek a nagypajtában, a következő hétre szóló parancsok kihirdetésére. Az öreg őr nagy koponyáját, amelyről már lefoszlott a hús, kihantolták a gyümölcsösben, és a zászlórú tövében a puska mellé egy fatönkre állították. A zászlófelvonás után az állatoknak tiszteletteljesen kellett elvonulniuk a koponya előtt, mielőtt beléptek a pajtába. Mostanában már nem ültek mindnyájan együtt, mint az előtt. Napóleon Süvivel és egy Minimus nevű másik disznóval, aki figyelemre méltó tehetséggel szerzett dalokat és verseket a dobogón ült, elől a 9 kutya félkörében, a többi disznó pedig mögöttük foglalt helyet. A többiek velük szemközt ültek a pajtában a földön. Napóleon a heti parancsokat nyers, katonai modorban olvasta fel. Elénekelték az angolhan állataid, de csak egyetlen egyszer. Aztán szétoszlottak. A hógolyó elűzetését követő harmadik vasárnapon az állatok kissé meglepetten hallgatták Napóleon bejelentését, hogy a szélmalmot mégiscsak megépít. Nem indokolta meg, miért változtatta meg véleményét, csak figyelmeztette az állatokat, hogy az a rendkívüli feladat nagyon kemény munkát jelent, és talán még a fejadagok csökkentése is szükségessé válik. A tervek azonban már a legapróbb részletekig elkészültek. 3 hétig dolgozott rajtuk a disznóból alakult szakbizottság. A szélmalom építése különféle más fejlesztésekkel együtt előre láthatólag 2 évet fog igénybe. Aznap este Süvi bizalmasan elmagyarázta többi állatnak, hogy Napóleon valójában sohasem ellenezte a szélmalmot. Épp ellenkezőleg, kezdettől fogva pártolta az ügyet. És hógolyó azt a tervet, amelyet a keltető padlójára rajzolt, Napóleon papírjai közül lopta el. A szélmalom igazából Napóleon alkotása. Akkor hát, kérdezte valaki, miért emelt szót olyan hevesen ellene? Erre Süvi ravaszképet vágott.
4: Ez?
2: Felelte.
4: Napóleon elvtárs. Látszólag ellemezte a szélmalmot, hogy ezzel az egyszerű hadicsellel megszabaduljon a jellemtelen hógolyótól és kártevő befolyásától. Most, hogy hógolyó eltakarodott az útból, a tervet már meg lehet valósítani, anélkül, hogy ő beleüthetné az orrát. Ezt nevezik taktikának, elvtársak, mondta Süvi. Taktika, elvtársak, taktika, ismételgette ugrándozva, miközben vidáman nevetett és tekergette a farkát. Az állatok nem voltak bizonyosak benne, mit is jelent ez a szó. De Süvi olyan meggyőzően beszélt, és a történetesen mellette lebzselő három kutya olyan fenyegetően morgott, hogy minden további kérdezősködés nélkül elfogadták a magyarázatot.

Az állatok ebben az évben úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. De a munkájuk boldoggá tette őket. Nem sajnáltak semmiféle erőfeszítést vagy áldozatot, mert tudták, hogy mindaz, amit tesznek, a jólétüket, és azoknak a fajtársaiknak a jólétét fogja szolgálni, akik majd utánuk jönnek, nem pedig a rest és tolvaj emberek. Tavasszal és nyáron 60 óra volt a heti munkaidő. Aztán augusztusban Napóleon bejelentette, hogy ezentúl vasárnap délutánonként is dolgozni kell. Ez a munka szigorúan önkéntes volt, de aki kihúzta magát belőle, annak felére csökkentették a fejadagját. Ennek ellenére szükségesnek bizonyult némely munkák elhagyása. A termés valamivel gyöngébb lett, mint az előző évi. Két tábla pedig, amelyet nyár elején kellett volna beültetni répával, parlagon maradt, mert nem fejezték be idejében a szántást. Előre látható volt, hogy a következő tél nehezebb lesz. A szélmalom építése váratlan nehézségekkel járt. A gazdaságban volt egy jó mészkőbánya, és homokot meg cementet is bőségesen találtak, így minden anyag kéznél volt az építkezéshez. De az állatok eleinte nem tudták megoldani azt a problémát, hogy hogyan törjék a követ megfelelő nagyságúra. Ezt látszólag csak csákányokkal és feszítővasakkal lehetett volna elvégezni. Ezeket pedig az állatok nem tudták használni, mert nem tudtak a hátsó lábukra állni. Csak hetekig tartó, hiába való erőfeszítés után jutott eszébe valakinek egy ötlet, nevezetesen a nehézségi erő felhasználása. A bánya mélyén hatalmas sziklák hevertek. Túl nagyok voltak, így nem lehetett őket használni. Az állatok köteleket kötöztek köréjük, aztán valahányan csak voltak, tehenek, lovak, birkák, minden állat, amelyik csak meg tudta fogni a kötelet, néha kritikus pillanatokban még a disznók is, nekiveselkedtek, és együttes erővel, kétségbejtő lassúsággal felvonszolták a köveket a lejtőn a bánya pereméig. Onnan aztán lelökték őket a mélybe, ahol darabokra törtek. Az összetört kövek elszállítása már aránylag egyszerű volt. A lovak kocsival húzták, a birkák darabonként cipelték, még Malvin és Benjamin is befogták magukat egy úcska kis kétkerekű kordéba, hogy kivegyék részüket a munkából. Nyár végére már elegendő követ halmoztak fel ahhoz, hogy a disznók felügyelete alatt elkezdhessék az építkezést. Mindez azonban lassú és fáradtságos munka volt. Gyakran egész napokon a végkimerülésig erőlködtek, hogy egyetlen sziklát felvonszoljanak a bánya tetejére, néha pedig nem tört össze, amikor lelökték a bánya pereméről. Bondi nélkül nem mentek volna semmire. Az ő ereje szinte felért az összes többi állat együttes erejével. Ha a szikla elkezdett visszafelé csúszni, és az állatok kétségbe esetten felbődültek, mert őket is magával vonszolt a lejtőn, mindig Bondi volt az, aki nekirugaszkodott a kötélnek, és megállította a sziklát. Mindenkit csodálattal töltött el, mikor látták, hogyan küszködik lihegve fölfelé a lejtőn, hüvelyikről hüvelyikre, patái hegyével kapaszkodva a földbe, miközben hatalmas szügyét elönti az izzadság. Rózsi néha figyelmeztette, hogy vigyázzon, túl ne erőltesse magát, de Bondi rá se hederített. Két jelszavát, majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, megfelelő válasznak érezte minden problémát. Megbeszélte a kakassal, hogy ezután reggelenként fél óra helyett 3/4 órával korábban kelti. Szabad perceiben pedig, mostanában már nem sok szabad perce akadt, elment egyedül a bányába, összegyűjtött egy rakomány összetört követ, és minden segítség nélkül elvonszolta a szélmalom kijelölt helyére. Az állatoknak ezen a nyáron nem ment rosszul a soruk, annak ellenére, hogy igen kemény munkát végeztek. Ha nem ettek is többet, mint Jones idejében, legalább kevesebbet sem. Az övék volt minden élelem, nem kellett eltartaniuk még öt pazarló embert is, és ez egy sor kudarcot kiegyensúlyozott. Azon kívül az állatok munkamódszere sok tekintetben hatékonyabb volt, és sok munkát megtakarított. Volt munka például a gyomlálás, melyet olyan tökéletesen végeztek, hogy arra az emberek soha nem lettek volna képesek. Aztán, mivel az állatok most már nem loptak, nem kellett a legelőt a szántóföldtől elkeríteni, és elmaradt a sövények és kapuk fenntartásának fáradtságos munkája. Ám, ahogy telt múlt a nyár, egyre érezhetőbbé vált bizonyos dolgoknak a hiány.
Szükség lett volna parafinolajra, szögekre, spárgára, kutya kétszer sültre, vasra, lovak patkóihoz. És ezek közül semmit sem, lehetett a gazdaságban előállítani. Később vetőmagra és műtrágyára

anyagokat, amelyekre égető szüksége van. A szélmalom szükségletei minden másnál fontosabbak, mondta. Ezért intézkedéseket tett folyamatba egy hatalmas rakomány széna és a folyó évi búzatermés egy részének eladására, később pedig, ha több pénzre lesz szükség, azt tojás eladásból kell fedezni Willingdonban, ahol a tojásnak állandó piaca van. A tyúkoknak örömmel kell vállalniuk ezt az áldozatot, mint saját külön hozzájárulásukat a szélmalom építéséhez, szögezte le Napóla. Az állatokat ismét homályos rossz érzés fogta el, hiszen a legkorábbi határozatok között, amelyeket a Jones előzetése utáni első diadalmas nagygyűlésen hoztak, az is szerepelt, hogy soha semmiben nem fognak az emberekkel közösködni, soha sem fognak kereskedni, soha sem fognak pénzhez nyúlni. Minden állat emlékezett rá, hogy ilyen határozatokat hoztak, vagy legalábbis úgy képzelte, hogy emlékszik rá. Azok a fiatal disznók, akik tiltakoztak, amikor Napóleon eltörölte a nagygyűléseket, félénken most is szót emeltek, de rögtön elhallgattatta őket a kutyák félelmetes morgása. Aztán a birkák mind rendesen mégetni kezdtek, hogy négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. És ezzel a kínos helyzet elsimult. Végül Napóleon felemelte a csülkét, csendre intett és bejelentette, hogy ő már megtette az összes szükséges intézkedést. Az állatok közül senkinek sem kell érintkezésbe lépni az emberekkel, mert ez nyilvánvalóan nem lenne kívánatos. Az egész terhet ő maga szándékozik a vállára venni. Egy Willingdonban élő ügyvéd, bizonyos Mr. Nyaffi elvállalta a közvetítést az állatfarm és a külvilág között, és minden hétfőn felkeresi majd a gazdaságot, hogy átvegye utasításaikat. Napóleon, mint rendesen, most is azzal a felkiáltással fejezte be beszédét, hogy éljen az állatfarm! És ezzel elbocsátotta az állatokat. Később Süvi körbejárt a gazdaságban, megnyugtatta az állatokat, és eloszlatta kétvevőket. Biztosította őket, hogy sohasem hoztak határozatot a kereskedelem vagy a pénzhasználat ellen. Ilyesmi még csak fel sem vetődött. Ez tiszta képzelődés. És valószínűleg azok közé a hazugságok közé tartozik, amelyeket hógolyó terjesztett. Amikor néhány állatnak még ekkor is halovány kételjét támadtak, Süvi ravaszul megkérdezte őket. Biztosak vagytok benne, elvtársak, hogy nem csak álmodtátok az ilyesmit? Van valami feljegyzésetek egy ilyen határozatról? Le van ez írva valahol? Mivel pedig kétségkívül sehol sem volt ilyesmi leírva, az állatok beletörődtek a képbe. Mr. Nyaffi a megegyezés szerint minden hétfőn felkereste a falat. Ravasz tekintetű, pofaszakállas emberke volt a féle tyúkprókától, akinek azonban elég éles volt az esze, és mindenki másnál hamarabb rájött, hogy az állatfarmnak közvetítőre lesz szüksége, és ennek a jutalékait érdemes lesz megszerezni. Az állatok többé-kevésbé rettegve figyelték a jövésmenését, és tőlük telhetőleg kerülték. Ennek ellenére büszkeséggel töltötte el, és némileg megbékítette őket az új rendel Napóleon látványa, aki négy lábon állva osztogatta utasításait a két lábon álló nyaffinak. Az emberi fajhoz való viszonyuk most már nem volt egészen olyan, mint azelőtt. Az emberek nem gyűlölték kevésbé az állatfarmot most, amikor felvirágzott. Sőt, jobban gyűlölték, mint valaha. Minden ember szentül hitte, hogy a gazdaság előbb vagy utóbb csődbe megy, de a szélmalom aztán mindenképpen kudarcot hal. Kocsmákban összegyűlve rajzokkal bizonygatták egymásnak, hogy a szélmalomnak óhatatlanul össze kell omlania, de még ha állva marad is, soha nem fog működni. És mégis. Önkéntelenül bizonyos mértékig tisztelni kezdték azt a hatékonyságot, amelyen az állatok az ügyeiket intézték. Ennek egyik jeleként kezdték nevén nevezni az állatfarmot. És már nem tettek úgy, mintha még mindig majornak hívnak. Jones sem pártolták többé, aki fel is adta a reményt, hogy visszaszerezheti a tanyáját, és elköltözött a megye másik végébe. Az állatfarm és a külvilág közt még mindig Nyaffi jelentette az egyetlen kapcsolatot, ám azt rebesgették, hogy Napóleon
hamarosan határozott

0: üzleti megállapodást köt a róka erdei Mr. Pilkingtonnal, vagy a kupor laki Mr. Frederickkel, de mint megjegyezték, sohasem egyszerre mind a kettővel. Ez időtájt történt, hogy a disznók váratlanul beköltöztek a tanyaházba, és ott ütötték fel szállásukat. Az állatoknak megint csak úgy rémlett, mintha valamikor ez ellen is határozatot hoztak volna. De Süvi megint csak meg tudta győzni őket róla, hogy erről szó sincs. Elengedhetetlenül szükséges, jelentette ki, hogy a disznók, a gazdaság agymunkásai nyugodt helyen dolgozhassanak. Jobban is illik a vezér méltóságához, hogy házban lakjon, nem pedig holmi disznóban. Ennek ellenére egyes állatokat mégis megzavart, amikor azt hallották, hogy a disznók nem csak hogy a konyhában esznek, és a tiszta szobát használják nappalinak, hanem ágyban alszanak. Bandi, mint rendesen, elsiklott a dolog felett egy napóleónak mindig igaza van felkiáltással, de Rózsi, aki úgy vélte, határozottan emlékszik rá, hogy törvényt hoztak az ágyak ellen, kiment a pajta végébe, és megpróbálta kibetűzni az oda felírt 7 parancsolatot. Mivel rájött, hogy csak az egyes betűket tudja elolvasni, oda hívta Malvint. Malvin, kérte, olvast fel nekem a 4. parancsolatot. Nem úgy szól, hogy sohasem szabad ágyban aludni. Malvin nagy nehezen kibetűzte.
1: Azt mondja, hogy állat nem alszik ágyban lepedőn,
0: jelentette ki végül. Furcsa mód Rózsi nem emlékezett rá, hogy a 4. parancsolatban szó esett volna lepedőről. De mivel így állt a falon, így kellett lennie. Süvi pedig, aki történetesen éppen akkor járt arra 2-3 kutya kíséretében, mindjárt megfelelő perspektívába tudta állítani az egész ügyet.
2: Tehát, már hallottátok, elvtársak? Szóval, hogy mi disznók most már ágyban alszunk a tanyaházban. És miért ne? Csak nem képzelitek azt, hogy valaha is törvényt hoztunk az ágyak ellen? Az ágy egyszerűen csak azt a helyet jelenti, ahol aludni lehet. Ha jól megnézzük, egy halom szalma az istállóban szintén ágy. A törvény a lepedő ellen hoztuk, ami emberi találmány. Le is vettük a lepedőket a tanyán az ágyakról, és pokrócok közt alszunk, és milyen kényelmesek azok az ágyak. De szükségünk is van a kényelemre, azt mondhatom nektek, elvtársak, hiszen mostanában annyi agymunkát kell végeznünk. Ugye nem akartok megfosztani bennünk, elvtársak, a pihenésünkből? Ugye nem akarjátok, hogy a fáradtság miatt ne tudjuk ellátni kötelességünket? Ugye nem akarjátok, hogy Joss visszajöjjön? Az állatok tüstént megnyugtatták, és többé senki sem tette szóvá, hogy a disznók a tanya ágyaiban alszanak. És mikor néhány nap múlva bejelentették, hogy mostantól fogva a disznók 1 órával később kelnek, mint a többi állat, ez ellen sem tiltakozott senki. Mire eljött az ősz, az állatok kifáradtak, de boldogok voltak. Nehéz évük volt. És mivel a széna meg a gabona egy részét eladták, élelemnek sem voltak bővében, de mindennél kárpótolta őket a szélmalom. Már majd félig felépítették. Aratás után egy darabig tiszta száraz idő volt, és az állatok keményebben dolgoztak, mint valaha. Úgy gondolták, érdemes egész nap ide-oda cipelni a kőtömböket, ha ezzel magasabbra emelhetik a falat. Bandi még éjszakánként is kiárt, és egyedül dolgozgatott 1-2 órát a holdfényben. Az állatok szabad idejükben körbe-körbe járták a félig felépített malmot. Megcsodálták a falait, hogy milyen erősek és függőlegesek, és csak csodálkoztak, hogyan voltak képesek egy ilyen impozáns épületet felépíteni. Csak az öreg Benjamin nem volt hajlandó lelkesedni a malomért. Bármint rendesen, most sem mondott többet, csak azt a rejtélyes megjegyzést tette, hogy a szamarak sokáig élnek. Eljött a november, és dühöngő délnyugati szeleket hozott.
1: Az építkezést abba kellett hagyni, mert a betonkeveréshez túlságosan esős lett az idő. Aztán egyik éjszaka olyan heves szélvihar jött, hogy a tanya épületek alapjukig megremegtek, és a pajta tetejéről repültek a cserepek. A tyúkok felébredtek és rikácsoltak félelmükben, mert mindnyájan azt álmodták, hogy puskalövést hallottak a távolból. Reggel, amikor az állatok kijöttek az istállókból, látták, hogy a zászlórút kidőlt, és a gyümölcsös végében úgy kitépett a vihar a földből egy szilfát, mint valami retket. Alig, hogy ezt észrevették, már is rémült kiáltás tört fel valamennyi állattorkából. Borzalmas látvány tárult a szemük elé. A szélmalom romokban hevelt. Egyszerre mind odarohantak. Napóleon, aki különben ritkán sietett, legelőn rohant. Igen. Ott hevert sok-sok küszködésük eredménye az alapjáig lerombolva. A kövek, amelyeket olyan fáradtságosan törtek és cipeltek oda, szanaszét szórodtak. Először meg se tudtak szólalni, csak álltak, és szomorúan bámulták a széthult malmot. Napóleon szótlanul járt le föl. Néha megszaglászta a földet. A farka megmerevedett és hevesen rángatódzott, ami nála az elmélyült szellemi tevékenység jele volt. Aztán hirtelen megáll, mint aki elhatározásra jutott. Elvtársak, mondta csöndesen. Tudjátok, ki a felelős ezért? Ismeritek az ellenséget, aki éjszaka idejött, és lerombolta a szélmalmunkat? Ez hógolyó műve, merő rossz indulatból, arra számítva, hogy meghiúsítja terveinket, és megbosszulja szégyenletes előzését, az áruló az éjszaka leple alatt idesettenkedett, és lerombolta majd egyesztendei munkánk eredményét. Elvtársak, itt és most kihirdetem hógolyó halálos ítéletét. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát és félvéka almát kap az az állat, aki végrehajtja. Egy teljes vékát kap, aki élve elfogja. Az állatok mérhetetlenül megdöbbentek, amikor megtudták, hogy hógolyó ilyen szörnyű tettet követett el. Méltatlankodva ordibáltak, és mindenki elkezdte törni a fejét, hogy hogyan kapja el hógolyót, ha valaha visszajön. Szinte tüstént felfedezték a domtól nem messzire egy disznó lábnyomait. Csak néhány méternyire tudták a nyomait követni, de úgy látszott, a sövényben levő egyik lyukhoz vezetnek. Napóleon alaposan megszimatolta őket, aztán kijelentette, hogy ezek hógolyó lábnyomai, és kifejezést adott annak a véleményének, hogy hógolyó valószínűleg rókaerdő irányából jött.
2: Ne késlekedjünk tovább, elvtársak!
1: Kiáltotta Napóleon, miután megvizsgálta a lábnyomokat.
2: Vár ránk a munka! Még ma reggel hozzálátunk a szélmalom újjáépítéséhez, és egész télen építeni fogjuk, akár esik, akár fúj. Megmutatjuk annak a nyomorult árulónak, hogy nem teheti egykönnyen semmivé a munkánkat. Véssétek eszetekbe, elvtársak, hogy nem szabad megváltoztatnunk terveinket. Napra készen teljesítenünk kell őket. Előre, elvtársak! Éljen a szélmalom! Éljen az állatfarm!

0: tél keserves volt. A viharos időt ómos eső és havazás követte, aztán pedig kemény fagy jött, és februári kitartott. Az állatok tőlük telhetőleg folytatták a szilmalom újjáépítését, mert tudták, hogy a külvilág figyeli őket, és az irigy emberek újongva diadal ünnepet ülnének, ha ők nem fejeznék be időre a munkát. Az emberek csupa rossz indulatból úgy tettek, mintha nem hinnék el, hogy hógolyó rombolta le a szélmalmat. Azt mondták, azért dőlt össze, mert túlságosan vékonyak voltak a falai. Az állatok tudták, hogy erről szó sem volt. Mégis úgy határoztak, hogy ezúttal 1 méter vastag falakat építenek, nem pedig fél métereseket, mint előzőleg. Ez persze azt jelentette, hogy sokkal több követ kellett összehordaniuk. A bánya sokáig tele volt hóval, semmit sem lehetett csinálni. A rákövetkező száraz, fagyos időben már haladtak valamit, de kegyetlen munka volt. És az állatok már nem érezték olyan reményteljesnek, mint azelőtt. Örökösen fáztak, és rendszerint éhesek is voltak. Csak Bandi és Rózsi nem veszítették el soha a bátorságokat. Süvi ragyogó beszédeket tartott a szolgálat öröméről és a munka méltóságáról. De a többi állat több lelkesedést merített Bandi erejéből és álhatatos jelszavából. Majd még keményebben dolgozom. Januárban veszedelmesen fogyott az élelem. Drasztikusan csökkentették a gabonafejadagot, és kijelentették, hogy külön burgonya adagot osztanak ki helyette. Aztán kiderült, hogy a burgonya termés legnagyobb része megfagyott a vermekben, mert nem takarták le elég vastagon. A krumpli megpuhult és elszíneződött, alig néhány szem maradt tehető belőle. Az állatok napokig nem kaptak más ennivalót, csak szecskát és marharépát. A jelek szerint küszöbön állt az éhínség. Ezt a tényt minden áron el kellett titkolni a külvilág előtt. Az emberek a szélmalom összeomlásán felbátorodva új meg új hazugságokat találtak ki az állatfarmról. Megint azt állították, hogy az állatok mind haldokolnak az éhségtől és a betegségtől. Állandóan verekednek egymással, és felfalják egymást és a kölykeiket. Napóleon tisztában volt vele, milyen rossz hatása lenne, ha a valódi élelmezési helyzet kiderülne, és elhatározta, hogy Mr. Nyaffi révén az ellenkező benyomást fogja elterjeszteni. Mindaddig az állatok csak nagyon keveset, vagy egyáltalán nem érintkeztek Mr. Nyaffival hetenkénti látogatásai alkalmával. Most azonban néhány kiválasztott állatot, elsősorban a birkákat arra utasították, hogy alkalomattán ejtsenek el a füle hallatára néhány megjegyzést, miszerint felemelték a fejadagokat. Ezen felül Napóleon megparancsolta, hogy a raktárban a csaknem üres hombárokat töltsék meg színültik homokkal, majd szórják a tetejére a gabona meg a liszt maradékát. Aztán valami alkalmas ürüggyel körülvezették Mr. Nyaffit a raktárban, hadd vessen egy pillantást a hombárokra. Rá is szedték így. Továbbra is azt híresztelte a külvilágban, hogy az állatfarmon nincs élelmiszerhiány. Mindazonáltal január vége felé nyilvánvaló lett, hogy valahonnan szerezni kell még egy kis gabonát. Ezekben a napokban Napóleon ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Minden idejét a tanyaházban töltötte, amelynek minden ajtajánál vad tekintetű kutyák örködtek. Ha előjött, az mindig szertartásos keretek közt történt. Ilyenkor 6 kutya kísérte. Szorosan körülvették, és fenyegetően morogtak, ha valaki túlságosan közelbe részkedett hozzá. Gyakran még vasárnap reggel sem jelent meg, hanem valamelyik disznó rendszerint Süvi közvetítésével adta ki parancsait. Bejelentette, hogy a tyúkoknak, akik éppen most kezdtek el újra tojni, be kell adniuk a tojásaikat. Napóleon Mr. Nyaffi közvetítésével leszerződött heti 400 tojásra, aminek az árából elegendő gabonát és élelmet vásárolhat, hogy fenntartsák belőle a gazdaságot, míg el nem jön a nyár, és könnyebb nem lesz az élet. Amikor a tyúkok ezt meghallották, szörnyen felháborodtak. Előzőleg figyelmeztették már őket, hogy szükség lehet erre az áldozatra, de soha nem hitték, hogy valóban megtörténhet. Már összekészítették a tojást a tavaszi költéshez, és most tiltakozásban törtek ki. Ha most elveszik a tojásaikat, az nem más, mint gyilkosság. Jones előzése óta először tört ki a tanyán valami, ami lázadásra emlékeztetett. A tyúkok három fekete minorka érce vezetésével elszántan megpróbálták Napóleon tervét meghiúsítani. Módszeresen felrepültek a szarufákra, és ott tojták meg a tojásaikat, azok pedig darabokra törtek a padlón. Napóleon gyorsan és könyörtelenül lecsapott rájuk. Megparancsolta, hogy a tyúkoktól vonják meg a fejadagjukat, és kihirdette, hogy halálbüntetés vár minden állatra, aki csak egy szem gabonát is ad valamelyik tyúknak. A rendelet végrehajtására a kutyák felügyeltek. A tyúkok 5 napig kitartottak, aztán megadták magukat, és visszatértek tojóládáikhoz. Közben 9 tyúk éjjel pusztult. Holttestüket elásták a gyümölcsösben. A hivatalos közlemény szerint Baromfi pestésben pusztultak el. Mr. Nyaffi semmit sem tudott az ügyről, a tojásokat pedig annak rendes módja szerint leszállították. Egy fűszeres hetenként egyszer eljött a furgonjával, és elvitte a tojást a gazdaságból. Hógolyót mindeddig senki sem látta. Az a hír járt, hogy valamelyik szomszédos tanyán rejtőzik, vagy rókaerdőben, vagy kuporlakon. Napóleon ekkor még alig volt jobb viszonyban a többi gazdával, mint azelőtt. Az udvaron történetesen volt egy farakás. Még jó 10 évvel azelőtt került oda, amikor kiirtottak egy erdőcskét. Azóta jól kiszáradt, és Mr. Nyaffi azt tanácsolta Napóleonnak, hogy adja el, mert Mr. Pilkington és Mr. Frederick is nagyon szeretné megvenni. Napóleon habozott a 2 vevő között, és nem tudta elhatározni magát. Amikor már-már azon a ponton volt, hogy megegyezik Frederickkel, elterjedt a híre, hogy hógolyó rókaerdőn rejtőzködik, amikor Pilkington felé hajlott, azt rebesgették, hogy hógolyó kuporlakon. Kora tavasszal, váratlanul, ijesztő dolgot fedeztek fel. Hógolyó éjszakánként titokban bejár a tonyára. Az állatok annyira nyugtalanok lettek, hogy alig tudtak aludni az istállóikban. Hógolyó a sötétség leple alatt állítólag minden éjjel beosont, és mindenféle gazságot művelt. Ellopta a gabonát, felborogatta a teljes csöbröket, összetörte a tojásokat, letaposta a veteményes ágyakat, és lerágta a gyümölcsfák kérgét. Valahányszor valami baj történt, szokássá vált, hogy hógolyónak tulajdonítsák. Ha betört egy ablak, vagy eldugult egy csatorna, biztosan akadt valaki, aki azt mondta, hogy hógolyó járt ott éjszaka, és ő csinálta. Amikor pedig a hombár kulcsa elveszett, az egész gazdaság meg volt győződve róla, hogy hógolyó dobta be a kútba. Furcsa módig akkor is hittek ebben, amikor az elveszett kulcsot már megtalálták egy lisztes zsák alatt. A tehenek egyhangulag kijelentették, hogy hógolyó beosont az istálójukba, és álmukban megfejte őket. A patkányokról, amelyek ezen a télen sok bajt okoztak, szintén azt mondogatták, hogy hógolyóval szövetkeztek. Napóleon rendeletet adott ki, miszerint fel kell deríteni hógolyó tevékenységét. Kutyái kíséretében alapos szemleutat tett a tanya épületeiben, miközben a többi állat tiszteletteljes távolságban követte. Napóleon néhány lépés után mindig megállt, hógolyó lábnyomai után szimatolt a földön, és azt mondta, megismeri a lábnyomokat a szagukról. Minden sarokba beleszimatolt a csűrben, a tehénistálóban, a tyúkolban, a zöldséges kertben, és majdnem mindenütt megtalálta hógolyó nyomait. Orrát a földre szorítva, mélyeket szippantott, aztán rettenetes hangon felsivított. Hógolyó! Itt járt. Érzem a szagát. Hógolyó szóra pedig a kutyák elkezdtek vérfagyasztóan marogni és vicsorogni. Az állatok megrémültek. Úgy érezték, mintha a hógolyó láthatatlanul megtölteni körülöttük a levegőt, és mindenféle veszéllyel fenyegetné őket. Estére Süvi összehívta az állatokat, és komolyan előadta, hogy néhány félelmetes hírt kell közölnie velük.
1: Elvtársak!
0: Kiáltotta Süvi, idegesen ugrándozza.
1: Iszonyatos dolgokra derült fény! Hógolyó eladta magát a kuparlaki Frederiknek, aki most azt tervezi, hogy megtámad bennünket, és elveszi tőlünk a gazdaságunkat! Hógolyó lesz a vezetőjük, amikor ránk rohannak, de van ennél rosszabb is! Mi azt hittük, hogy hógolyó csak a hiúsága és a nagyra vágyással lázította fel. Tévedtünk, eltársak! Tudjátok, mi volt az igazi indító oka? Hógolyó kezdettől fogva szövetségre lépett Jones-szal. Egész idő alatt Jones titkos ügynöke volt. Mindezt bebizonyítják azok a dokumentumok, amelyeket nem régiben találtunk meg. Szerintem ez ön nagyon sok mindent megmagyaráz, eltársak! Nem láttuk-e vajon a saját szemünkkel, hogyan próbált szerencsére sikertelenül legyőzetni és vesztünkbe kergeti minket a tehénistáló csatájában? Az állatoknak ettől egyszerűen megállt az eszünk. Ehhez a gonosz tetthez képest csak gyerekjátéknak számított, hogy hógolyó lerombolta a szélmalmot. De azért kellett néhány perc, amíg teljesen fel tudták fogni a dolgot. Ugyanis mindnyájan emlékeztek rá. Legalábbis azt hitték, hogy emlékeznek rá, mit láttak. Hógolyó elsőnek indult rohamra a tehénistáló csatájában. Újra meg újra maga köré gyűjtötte és bátorította őket, az ütközet minden fordulatában, és egy pillanatra sem hagyta abba a harcot, akkor sem, amikor Jones puskájának a sörétjei megsebezték a hátát. Eleinte kissé nehezen tudták belátni, hogyan is lehetett volna Jones pártján. Még Bandinak is kétségei támadtak, aki különben ritkán tett fel kérdéseket. Lefeküdt, merső lábait maga alá húzta, lehúnyt a szemét, és nagy erőfeszítéssel megpróbálta megfogalmazni gondolatait.
2: Ezt nem tudom elhinni, mondta végül. Hógolyó derekasan harcolt a tehénistáló csatájában. A saját szememmel láttam, és azonnal megkapta az állatok hőse érdemben első fokozatát. Nem?
1: Hát... ebben hibát követtünk el, elvtárs. Mert most már tudjuk, benne van a titkos dokumentumokban, amelyeket megtaláltunk, hogy valójában a vesztünkbe próbált csalogatni minket.
2: De hiszen megsebesült, mondta Bandi. Hát mindnyájan láttuk. Csupa vér volt.
1: Ez is benne volt a paktumban,
0: kiáltott a sűvé.
1: Jones lövése csak súrolta. Megmutathatnám nektek saját keze írásával, ha el tudnátok olvasni. Az volt a terv, hogy hógolyó a döntő pillanatban jelt oda menekülésre, és átengedi a terepet az ellenségnek. És ez majdnem sikerült is. Én mondom nektek, elvtársak, sikerült is volna. Na, ha nincs ott a mi hős vezérünk, Napóleon elvtárs. Nem emlékeztek? Abban a pillanatban, amikor Jones és emberei betörtek az udvarba, hógolyó hirtelen sarkon fordult, és megfutamodott, és sok állat követte, és nem emlékeztek, hogy abban a pillanatban, amikor kitört a pánik, és úgy látszott, hogy már minden elveszett, Napóleon elvtárs! Halál az emberiségre kiáltása rohamra indult, és belemélyeztette a fogai Jones lábába. Erre biztosan emlékeztek, elvtársak!
0: Kiáltott a Süvi, ugrabugrálva. Hogy Süvi ilyen szemléletesen leírta a jelenetet, az állatok úgy érezték, valóban emlékeznek rá. Arra minden esetre emlékeztek, hogy a csata döntő pillanatában hógolyó valóban sarkon fordult és szaladni kezdett. Bandiban azonban még mindig maradt némi kétség.
2: Én nem hiszem, hogy hógolyó kezdettől fogva áruló volt, mondta végül. Amit azóta művelt, az másnapra tartozik, de azt hiszem, a tehénistáló csatájában jó elvtárs volt.
1: Vezérünk, Napóleon elvtárs,
0: jelentette ki Süvi nagyon lassan és nyomatékosan.
1: Kategórikusan leszögezte, ismétlem, kategórikusan elvtársa, hogy hógolyó kezdettől fogva Jones ügynöke volt, sőt, már jóval a forradalom előtt is az volt.
2: Az már más, felelte Benjamin. Napóleon elvtárs mondja, akkor úgy igaz.
1: Ez a helyes szellem elvtárs,
0: kiáltotta Süvi. De észre lehetett venni, hogy a kis pislogó szemével nagyon csúnyán néz Bandira. Sarkon fordult és elindult, de aztán megállt, és nyomatékosan hozzátette.
1: Figyelmeztetem a gazdaság minden állatát, hogy tartsa nyitva a szemét. Mert okunk van azt gondolni, hogy hógolyó néhány titkos ügynöke még most is köztünk ólálkodik.
0: Napóleon 4 nap múlva, késő délután kiadta a parancsot, hogy az állatok gyűjjenek össze az udvaron. Amikor már mind összecsődültek, Napóleon kivonult a tanyaházból a kitüntetéseivel, mert nemrégiben megadományozta magát az állatok hőse kitüntetés első és második fokozatával, meg a körülötte nyüzsgő 9 óriási kutyával, akik akkorákat mordultak, hogy minden állatnak megborzongott tőle a hátgerince. Mindenki csendben lapult a helyén, mint hogy csak tudta volna, hogy most valami borzasztó dolog fog történni. Napóleon megállt, és szigorúan végigmérte hallgatóságát, aztán egy éleset visított. A kutyák rögtön előre rontottak, a fülénél fogva megragadtak 4 disznót, és a fájdalomtól és félelemtől visítózó állatokat Napóleon lábához vonszolták. A disznók füléből csorgott a vér, a kutyák pedig a vér ízétől néhány pillanatig, mintha teljesen megvadultak volna. 3 kutya, mindenki nagy megdöbbenésére, Bandira vetette magát. Bandi látta, hogy jönnek, és hatalmas patájával már a levegőben elkapta az egyik kutyát, aztán a földhöz szögezte. A kutya kegyelemért vonított, a másik 2 pedig lába közé húzta a farkát, és elmenekült. Bandi Napóleonra nézett, hogy halálra tapossa a kutyát, vagy eressze el. Napóleonnak, mintha megváltozott volna az arckifejezése, és éles hangon ráparancsolt Bandira, eressze el a kutyát. Bandi fölemelte patáját, az összetört kutya pedig vonítva elkullogott. Az űrzavar hamarosan lecsillapodott. A 4 disznó remegve várakozott, arcuk minden vonására rá volt írva, hogy bűnösök. Napóleon ekkor felszólította őket, hogy vallják be bűneiket. Ez a 4 disznó volt az, aki tiltakozott, amikor Napóleon megszüntette a vasárnapi nagygyűléseket. Minden további bíztatás nélkül bevallották, hogy titokban, egyfolytában kapcsolatban álltak hógolyóval az előzetése óta, együttműködtek vele a szélmalom elpusztításában, és egyességre léptek vele, miszerint Mr. Frederick kezére juttatják az állatfarmot. Hozzátették, hogy hógolyó 4 szem közt bevallotta nekik, évek óta Jones titkos ügynöke. Amikor befejezték vallomásukat, a kutyák azonnal átharapták a torkukat. Napóleon pedig ijesztő hangon feltette a kérdést, nincs-e még másnak is bevallani valója. Erre előlépett az a 3 tyúk, akik a tojásügyel kapcsolatos lázadási kísérlet főkolomposa voltak, és kijelentették, hogy álmukban megjelent előttük hógolyó, és arra bújtogatta őket, hogy ne engedelmeskedjenek Napóleon parancsainak. Őket is lemészárolták. Aztán előlépett egy liba, és bevallotta, hogy tavaly aratás idején eldugott 6 cső kukoricát, és éjszaka megette. Aztán egy juh vallotta be, hogy belevizelt a vályóba, mint mondta hógolyó biztatására, 3 másik juh pedig bevallotta, hogy megöltek egy öreg kost, Napóleon lelkes hívét, ugyanis körbekergették a tűz körül, mikor köhögött. Mindnyájukat a helyszínen kivégezték. És folytatódtak a vallomások és kivégzések, míg csak egész Hullahegy nem feküdt Napóleon lába előtt, és a levegő nehéz nem lett a vérszaktól, amelyet az állatok Jones előzése óta nem éreztek. Mikor mindennek vége lett, A megmaradt állatok, a disznók és kutyák kivételével testületileg elkullogtak. Meg voltak rendülve, és nyomorúságosan érezték magukat. Nem tudták, mi a megdöbbentőbb. Az állatok árulása, akik hógolyóval szövetkeztek, vagy a véres megtorlás, amelynek az előbb tanúi voltak. A régi időkben gyakran láttak hasonlóan borzasztó vérengzéseket, most azonban mind úgy érezték, hogy ez sokkal szörnyűbb volt, hiszen maguk között történt. Mióta Jones elhagyta a farmot, eddig a napig állat nem ölt meg más állatot. Még a patkányt sem ölték meg. A kis domb felé vették útjukat, ahol a félig felépült szélmalom állt. Aztán közmegegyezéssel lefeküdtek, mintha csak melegedni bújnának össze. Rózsi, Malvin, Benyámin, tehenek, birkák, és a libák és tyúkok egész csapata, mindenki, mármint a macskát kivéve. Ő ugyanis hirtelen eltűnt. Közvetlenül, mielőtt Napóleon kiadta a parancsot az állatok gyülekezésére. Egy darabig senki sem szólt semmit. Csak Bandi maradt talpon. Nyugtalanul járkált fel alá, csapkodta a hosszú fekete farkával az oldalát, és időnként kis nyerítéseket hallatott. Nem értem, mondta végül. Nem hittem volna, hogy a mi gazdaságunkban ilyen dolgok történhetne. Biztosan van bennünk valami hiba. Ez az oka. A megoldás, ahogy én látom, az, hogy még keményebben kell dolgoznom. Mostantól fogva reggelenként 1 órával korábban fogok felkelni.
3: Azzal nehézkes léptekkel nekiindult, és lekocogott a kőbányához. Amikor odaért, 2 rakománykövet gyűjtött össze egymás után, aztán felvonszolta a szélmalomhoz, mielőtt éjszakai nyugovóra tért volna. Az állatok Rózsi köré húzódtak, nem szóltak semmit. A dombról, ahol feküdtek, pompás kilátás nyílt a vidékre. Látták az állatfarm legnagyobb részét, a cserjést, az itatómedencét, a szántóföldeket, amelyeken sűrűn zöldelt a fiatal búza, meg a tanyai épületek piros tetejét, kéményeiből gomolygó füsttel. Tiszta tavaszi este volt. A füvet és a zöldelő sövényeket bearanyozták a nap utolsó sugarai. A gazdaság még sohasem látszott ennyire kívánatos helynek, és valahogy meglepetésszerűen eszükbe jutott, hogy hiszen ez a saját gazdaságuk. Minden tenyérnyi darabkája az ő tulajdonuk. Mikor Rózsi lenézett a domboldalon, megtelt a szeme könnyel. Ha ki tudta volna mondani a gondolatait, azt mondta volna, hogy nem ez volt a céljuk, amikor évekkel ezelőtt nekifogtak megdönteni az emberi faj uralmát. Nem a rémületnek és a mészárlásnak ezeket a jeleneteit képzelték maguk elé, amikor azon az éjszakán az öreg őrnagy lázadásra biztatta őket. Ha neki magának lett volna valamiféle képe a jövőről, akkor az olyan állattársadalom lett volna, ahol nincs éhség és nincs ostor, ahol mindenki egyenlő. Mindenki képességének megfelelően dolgozik, és az erős védelmezi a gyengét, ahogy ő megvédelmezte lábával az eltévedt kiskacsákat az őrnagy beszédjének éjszakáján. Ehelyett, Rózsi nem tudta miért, oda jutottak, hogy senki sem meri többé kimondani, amit gondol. Dühött, morgó kutyák grasszálnak mindenfelé, és végig kell nézni, hogyan tépik darabokra az elvtársaikat, miután azok elképesztő bűnöket vallottak be. Rózsi fejében fel sem merült a lázadás vagy az engedetlenség gondolata. Tudta, hogy még így is sokkal jobb, mint Jones idejében volt, és hogy mindenek felett az emberek visszatérését kell megakadályozni. Bármi történjék is, ő hűséges marad, keményen dolgozik, végrehajtja a kapott parancsokat, és elfogadja Napóleon vezérségét. De azért mégsem ez volt az, amiben ő meg a többi állat reménykedett. Nem ezért robotoltak. Nem ezért építették a szélmalmot, és néztek szembe Jones puskájának golyóival. Ilyen gondolatok jártak Rózsi fejében, bár nem voltak hozzá szavai, hogy kifejezze őket.
0: Végül, mivel úgy érezte, hogy ezzel valahogy helyettesítheti a szavakat, amelyeket képtelen megtalálni, elkezdte énekelni az angolban állatai. A körülötte álló állatok is bekapcsolódtak, és háromszor is elénekelték egymás után, nagyon dallamosan, de lassan és gyászosan, ahogy eddig még sohasem énekelték. Éppen harmadszor fejezték be, amikor két kutya kíséretében oda ment hozzájuk Sübi. Látszott az arcán, hogy fontos mondani valója van. Bejelentette, hogy Napóleon elvtárs külön rendelettel betiltotta az angol hon állatait. Mostantól fogva tilos énekel. Az állatok meg voltak rökönyödve.
1: Miért?
0: Kiáltotta Malvin.
1: Nincs rá többé szükség, elvtárs,
0: mondta Süvi mereven.
1: Az angol hon állatai a forradalom dala volt. De a forradalom most beteljesedett. Az árulók ma délutáni kivégzése volt az utolsó aktusa. Legyőztük mind a külső, mind a belső ellenséget. Az angolhon állataiban egy eljövendő jobb világ iránti vágyunkat fejeztük ki, de ezt a jobb világot most már megteremtettük. Világos, hogy ennek a dalnak nincs többé létjogosultsága.
0: Ha megvoltak is félemlítve, az állatok közül néhányan talán mégis tiltakoztak volna, de ebben a pillanatban a birkák szokásuk szerint elkezdték bégetni, hogy négy láb jó, két láb rossz. Ez percekig eltartott, és végét vetette a vitán. Így aztán az angolhon állatait nem hallották többé. Helyette Minimus, a költő, új dalt szerzett, amely így kezdődött.
4: Állati farm, állatfarm, állati gazdaság. Soha én hűtelen nem leszek te hozzád.
0: A továbbiakban ezt énekelték minden vasárnap reggel a zászló felvonás után. De az állatok valahogy

0: mikor a kivégzések okozta rémület már lecsillapodott. Néhány állatnak eszébe jutott, vagy úgy gondolta, emlékszik rá, mit rendelt a 6. parancsolat. Állat nem öl meg más állatot. Bár a disznók vagy a kutyák füle hallatára egyikük sem merte kimondani, úgy érezték, hogy a kivégzések ellentétben állnak ezzel a törvénnyel. Rózsi megkérte Benyámint, olvassa fel neki a 6. parancsolatot, és amikor Benyámint, mint rendesen, nem volt hajlandó ilyesmibe beleavatkozni, Malvinhoz fordult. Malvin elolvasta neki a parancsolatot, amely így szólt. Állat nem öl meg más állatot ok nélkül.
1: Hogy nem?
0: Ez az utolsó két szó valahogy kiesett az állatok emlékezetéből. De most már belátták, hogy a parancsolatokon nem esett sérelem, hiszen nyilvánvalóan bőven volt ok az árulók megölésére, akik szövetkeztek hógolyóval. Az állatok ebben az évben még keményebben gürcöltek, mint az előző évben. A gazdaság rendes mezei munkái mellett iszonyatos munka volt újjáépíteni a szélmalmot. Kétszer olyan vastag falakkal, mint előzőleg, és az építést a kitűzött határidőre befejezni. Az állatok néha úgy érezték, többet dolgoznak, de semmivel sem esznek többet, mint Jones idejében. Vasárnap reggelenként Süvi a csülkei közt tartott hosszú papírszalagról felolvasta nekik azokat a számoszlopokat, amelyek bebizonyították, hogy a takarmányféleség termelés 200, 300 vagy 500%-kal emelkedett, melyiké hogy. Az állatoknak semmi okuk nem volt rá, hogy ne higgyenek neki. Annál is kevésbé, mert már nem emlékeztek rá világosan, milyenek is voltak a viszonyok a forradalom előtt. Mindazonáltal voltak napok, amikor úgy érezték, jobban örülnének kevesebb számnak és több ennivalónak. A parancsokat most már mindig Süvi vagy valamelyik másik disznó adta ki. Magát Napóleont legfeljebb két hetenként egyszer látták. Amikor megjelent, nem csak a kutyái kísérték, hanem egy fekete kakas is masírozott előtte, aki a kürtös szerepét töltötte be, mert mindig hangosan kukorékolt, mielőtt Napóleon szólásra emelkedett. Azt beszélték, hogy Napóleon a tanyaházban is külön lakosztályban lakik. Nem együtt a többiekkel. Egyedül étkezik, két kutya szolgálja ki, és mindig a tiszta szoba üveges pohárszékében álló finom porcelán étkészlettel terített. Kihirdették, hogy a puskát minden évben Napóleon születésnapján is el fogják sütni, ugyanúgy, hogy a másik két évforduló. Napóleonról most már sohasem beszéltek egyszerűen Napóleonként. Szertartásosan mindig csak úgy emlegették, hogy vezérünk Napóleon elvtárs. És a disznók szívesen találtak ki számára mindenféle titulusokat. Ő lett minden állatok atya, az emberiség réme, a hiúnyáj védelmezője, a kiskacsák barátja, meg még sok efféle. Süvinek szónoklatai közben könnyek gördültek végig az arcán, amikor Napóleon bölcsességéről és jó szívéről beszélt, meg arról a mélységes szeretetről, amellyel valamennyi állat iránt viseltetik. De különösen azok iránt, a boldogtalan állatok iránt, akik még mindig tudatlanságban és szolgaságban élnek a többi gazdaságban. Szokásossá vált, hogy minden sikert, minden szerencsés fordulatot Napóleonnak tulajdonítsanak. Gyakran hallották, amint egy tyúk azt mondja másiknak.
2: Vezérünk Napóleon elvtárs irányítása alatt, 6 nap alatt 5 tojást tojtam.
0: Vagy 2 tehén, ezt kiabálja az itatónál.
3: Milyen pompás ez a víz, hála Napóleon elvtárs vezetésének!
0: A gazdaság lakóinak közérzetét kitűnően kifejezte az a Napóleon elvtárs című vers, amelyet Minimus költött, és így hangzott.
2: Apátlanok atya, boldogság malasztja, moslékvödrök ura, hogyha téged látunk, szemed nyájas, bátor, napfénysugarától a szívünk fellángol. Napóleon elvtársunk, ami csak kell nékünk, vacsoránk,
1: Ebédünk tőled kapjuk, tőled tiszta szalma ágyunk. Kiki nyugalomban, alhatik az olban, mindenre gondod van, Napóleon elvtársunk. Malacom, ha volna, pöttöm, mint a bolha, megszívlelné már is buzgó tanításunk. Bármi nagyra hízik, csak te benned bízik, s azt visítja sírig, Napóleon elvtársunk.
0: Napóleon jóvá hagyta ezt a verset, és feliratta a nagypajta másik falára, átellenben a hét parancsolattal. Fölé elhelyezték Napóleon arcképét, profilban, melyet Süly festett meg fehér festékkel.

Napóleon Mr. Jaffé közvetítésével bonyolult tárgyalásokba bocsátkozott Frederickkel és Pilkingtonnal. A farakást még mindig nem adta el. A kettő közül Frederick szerette volna jobban megszerezni, de nem volt hajlandó tisztességes árat kínálni érte. Ugyanakkor újra rémhírek szállomtak, melyek szerint Frederick és emberei támadást szerveznek az állatfarm ellen, és le akarják rombolni a szélmalmot, amely dühös irigységet keltett bennük. Hógolyó köztudottan még mindig a kuparlaki gazdaságban lapult. Nyár közepén az állatok rémülten hallották, amikor három tyúk előállt, és bevallotta, hogy hógolyó felbújtására összeesküvés szőttek Napóleon meggyilkolására. Rögtön kivégezték őket, és Napóleon biztonsága érdekében újabb óvintézkedéseket vezettek be. Éjszaka négy kutya őrizte az ágyát, minden sarokban egy. A Piros Szem nevű ifjú disznó pedig azt a megbízatást kapta, hogy minden ételt kóstoljon meg, mielőtt Napóleon eszik belőle, nehogy megmérgezzék. Körülbelül ez időtájt kiszivárgott, hogy Napóleon megállapodást kötött, a farakást Mr. Pilkingtonnak adják el, és rendszeres árucserére vonatkozó szerződést készül kötni az állatfarm és róka erdő között. A Napóleon és Pilkington közti kapcsolatok, bár kizárólag Mr. Jaffé közvetítésével bonyolódtak, most már szinte barátságosnak voltak mondhatók. Az állatok nem bíztak Pilkingtonban, hiszen ember, de messze többre becsülték, mint Fredericket, akitől féltek és akit gyűlöltek. Amint telt múlt a nyár, és a szélmalom építése a befejezéshez közeledett, egyre sűrűsödtek a rémhírek a készülő alattomos támadásról. Azt mesélték, hogy Frederick 20 emberrel készül rájuk támadni, valamennyien puskával lesznek felszerelve, és már meg is vesztegette a hatóságokat meg a rendőrséget, hogyha sikerül megszerezni az állatfarm tulajdonjogi okmányait, nem fognak neki kellemetlen kérdéseket feltenni. Ezen kívül rémtörténetek szivárogtak ki kuporlakból, hogy Frederick milyen kegyetlenül bánik az állataival. Halálra korbácsolt egy öreg lovat, éhezteti a teheneit, egy kutyát beledobott a kovács tűzbe, esténként pedig kakas viadalokkal szórakozik, és borotva pengét kötöz a kakasok sarkatyújára. Az állatoknak forrt a vérük a dütön, amikor meghallották, miket művel az elvtársaikkal. Néha azt követelték, hogy hadd vonulhassanak ki testületileg kuporlak megrohanására, hadd zavarják el az embereket, és szabadítsák fel az állatokat. Süvi azonban azt tanácsolta nekik, hogy kerüljék el az elhamarkodott cselekedeteket, és bízzanak a Napóleon elvtár stratégiájában. Frederick iránti gyűlöletük azonban egyre hevesebb lett. Egyik vasárnap reggel Napóleon megjelent a pajtában, és kifejtette, hogy soha esze ágában sem volt a farakást Fredericknek eladni. Méltóságán alulinak tekinti jelentette ki, hogy ilyen gazemberekkel lépjen kapcsolatba. A galamboknak, akiket még mindig rendszeresen kiküldtek a forradalom üzenetének terjesztésére, megtiltották, hogy betegyék a szárnyukat rókaerdőre. És azt a parancsot adták nekik, hogy korábbi halál az emberiségre jelszavukat cseréljék fel a halál Frederickre jelszóra. Nyár végére hógolyó újabb mesterkedéseire derült fény. A búza teli volt gyommal, és kiderült, hogy hógolyó valamelyik titkos éjszakai látogatása alkalmával gyommagot kevert a vetőmagban. Egy gúnár, aki részese volt az összeesküvésnek, bevallott a bűnét Süvinek, aztán tüstént öngyilkos lett. Halálos mérget, nadragúját nyert. Az állatok nem sokára azt is megtudták, hogy hógolyó sohasem kapta meg, mint ahogy eddig sokan hitték, az állatok hőse kitüntetés első fokozatát. Ez csak legenda volt, amelyet maga hógolyó terjesztette el a tehénistáló csatája után. Nemhogy nem tüntették ki, de még meg is lótták az ütközetben tanúsított gyávaságáért. Némelyik állat megint csak zavarba jött, mikor ezt hallotta, de Süvinek hamarosan sikerült meggyőznie őket, hogy rosszul emlékeznek. Ősszel iszonyú kimerítő erőfeszítések árán, hiszen a termést is majdnem ugyanakkor kellett begyűjteniük, elkészült a szélmalom. A gépezetnek hiányzott,
és Mr. Nyaffi már tárgyalt is a megvásárlásáról, de maga az épület teljesen elkészült. Minden nehézség ellenére, tapasztalatlanságuk és primitív szerszámaik, bal szerencséjük és hógolyó árulása ellenére pontosan a kitűzött napra befejezték a munkát. Az állatok fáradtan, de büszkén újra meg újra körbejárták mesterműveket. Most még sokkal szebbnek látták, mint amilyen az első építményük volt. Azon felül a falaik egyszer olyan vastagok voltak. Ezeket most már csak dinamittal lehet lerombolni. És mikor eszükbe jutott, mennyit dolgoztak rajta? Hogyan győzték le csüggedésüket? És milyen nagy változást hoz majd az életükbe, ha elkezdenek forogni a vitorlák, és működnek majd a dinamók? Amikor mindez eszükbe jutott, elpárolgott a fáradtságuk, és vad diadal üvöltéssel újra meg újra körültáncolták a szélmalmot. Kutyái és kakasok kíséretében maga Napóleon is eljött a befejezett művet megtekinteni. Személyesen gratulált az állatoknak munkájukhoz, és bejelentette, hogy a malmot Napóleon malomnak fogják elnevezni. Két nap múlva az állatokat rendkívüli gyűlésre hívták össze a pajtába. Teljesen megnémultak a meglepetéstől, amikor Napóleon bejelentette, hogy eladta a farakást Frederiknek. Holnap már jönnek is Frederik szekerei, és kezdik elszállítani a fát kuporlakra. Miközben Napóleon látszólag Pilkingtonnal állt barátságban, valójában már régen titkos egyességet kötött Frederikkel. Azonnal megszakítottak Róka erdővel minden kapcsolatot, és sértő üzeneteket küldözgettek Pilkingtonnak. A galambok utasítást kaptak, hogy kerüljék el kuporlakot, és a halál Frederikre jelszót cseréljék fel a halál Pilkingtonra jelszóval. Napóleon ugyanakkor biztosította az állatokat, hogy az állatfarm ellen készülő támadásról szóló mesék teljesen alaptalanok, és a Frederiknek az állatai iránti kegyetlenségéről szóló történetek is erősen túloztak. Ezek a rémhírek valószínűleg mind hógolyótól és az ügynökeitől származtak. Most már úgy látszott, hogy hógolyó mégsem kuporlakon bujkál, sőt, soha életében nem is járt ott. Róka erdőn él, mint mondják, káprázatos fényűzésben, és valójában évek óta Pilkington zsoldjában áll. A disznók magukon kívül voltak Napóleon fortélyosságától. Azzal, hogy látszólag Pilkingtonnal barátkozott, rákényszerítette Frederiket, hogy 12 fonttal felemelje a vételárat. De Napóleon felülmúlhatatlan lángeszét bizonyítja az a tény, jelentette ki Süvi, hogy senkiben sem bízik meg, még Frederikben sem. Frederik a fáért valamiféle cseknek nevezett micsodával akart fizetni, ami a jelek szerint holmi papírdarab, írásos ígéret, hogy majd kifizetik, de Napóleon túljárt az eszén. Megkövetelte, hogy valódi 5 fontos bankjegyekben fizessen, még mielőtt a fát elszállítaná. Frederik már fizetett, és az összeg éppen elég ahhoz, hogy megvegyék rajta a gépeket a szélmalomot. Közben a fát gyorsan kezdték elfugarozni. Mikor már mindet elvitték, újabb rendkívüli gyűlést tartottak a pajtában, hogy az állatok megtekinthessék Frederik bankjegyeit. Napóleon mindkét kitüntetését feltette, és üdvözült mosolyjal feküdt az emelvényen egy szalma almon, mellette állt a pénz csinos halomba rakva a tanyaház konyhájából származó porcelántálon. Az állatok libasorban lassan elvonultak előtte, s Kiki kedvére megbámulotta. Bondi előre nyújtotta az orrát, és megszagolta a bankókat, a vékony fehér papírlapok pedig lobogva megzizzentek a leletére. 3 nap múlva iszonyatos riadalom tört ki. Mr. Nyaffi holtsápadt arccal sietve fölkarikázott az ösvényen kerékpárján, az udvaron leugrott róla, és egyenesen berohant a tanyaházba. A következő pillanatban fuldokló dükkiáltások törtek ki Napóleon lakosztályából. A történtek híre futó tűzként terjedt a gazdaságban. A bankjegyek hamisak. Frederik ingyen jutott a fához.
Napóleon azonnal összehívta az állatokat, és rettenetes hangon kihirdette Frederik halálos ítéletét. Ha elfogják, jelentette ki, elevenen fogják megfőzni. Ugyanakkor figyelmeztette az állatokat, hogy ezután a gazárolás után fel kell készülniük a legrosszabbra. Frederik és emberei bármelyik pillanatban megindíthatják régvárt támadásukat. A tanyához vezető összes útra őrszemeket állítottak, továbbá átküldtek 4 galambot rókaerdőbe egy engesztelő üzenettel, melytől azt remélték, hogy visszaállíthatja a jó viszont Pilkingtonnal. Másnap reggel megindult a támadás. Az állatok éppen reggeliztek, amikor az őrszemek rohanvást meghozták a hírt, Frederik és hívei már átlépték az ötreteszes kaput. Az állatok bátran szembeszálltak velük, de ezúttal nem maradtak olyan könnyű győzelmet, mint a tehénistáló csatájában. 15 ember támadott, vagy fél tucat puskával, és azonnal tüzet nyitottak, mihelyt 50 méternyire értek. Az állatok nem tudtak helytállni a borzasztó durrogással és záporozó csípő söréttel szemben, és Napóleon meg Bandi hiába próbálták erejüket megfeszítve újra csatarendbe állítani őket, hamarosan meghátráltak. Néhányan már meg is sebesültek közülük. A tanya épületekben kerestek menedéket, aztán óvatosan kikukucskáltak a repedéseken és a deszkából kihullott csomók lyukai. Az egész nagy legény, beleértve a szélmalmot is, az ellenség kezére kerül. Ebben a pillanatban még Napóleon is tanástalannak látszott. Szótlanul járkált fels alá, farka megmerevedve rángatózott. Sóvár pillantások szálltak róka erdő irányába. Ha Pilkington és emberei segítenének rajtuk, még megnyerhetnék a csatát. Ebben a pillanatban azonban megérkezett az előző nap kiküldött 4 galamb, és egyikük egy cédulát hozott Pilkingtontól, rajta néhány ceruzával írt szó, úgy kell,

0: segíteni. Bátorság, elvtársak!
1: Benjamin azonban feszülten figyelt az emberek mozdulatait. A két ember a vésővel meg a kalapáccsal lyukat fúrt a szélmalom alapjai mellé. Benjamin lassan, szinte mulatva bólintott.
2: Gondoltam, mondta. Nem látjátok, mit csinálnak?
3: Mindjárt puskaport fognak tömni a lyukba.
1: Az állatok rémülten várakoztak. Most már lehetetlen volt kimerészkedni az épületek oltalmából. Néhány perc múlva látták, hogy az emberek szétszaladnak. Aztán fűsiketítő robbanást hallottak. A galambok a levegőbe röppentek. Az állatok pedig Napóleon kivételével mind hasra vetették magukat és eltakarták az arcukat. Amikor feltápászkodtak, a szélmalom helyén óriási, fekete füstfelhő gomolygott. Aztán a szél lassan elhajtotta a felhőt. A malom nem létezett többé. Ettől a látványtól visszatért az állatok bátorsága. Az a félelem és kétségbeesés, amelyet még egy pillanattal előbb éreztek, düvé vált emiatt a hitvány aljas tett miatt. Heves bosszúkiáltás tört fel belőlük, és további parancsra sem várva, egyetlen tömegként kirohantak, egyenesen nekirontottak az ellenségnek, már nem törődtek a komis sörétekkel, amelyek úgy söpörtek rajtuk végig, mint a jégeső. Vad, kegyetlen csata volt. Az emberek újra meg újra tüzeltek, aztán amikor az állatok megközelítették őket, nekik estek a botjukkal, meg a súlyos csizmájukkal. Egy tehenet, három birkát és két libát öltek meg, és szinte minden állat megsebesült. A hadműveleteket a háttérből irányító Napóleonnak is elvitte a farka végét egy puskagolyó. De az emberek sem úszták meg sértetlenül. Háromnak bandi patái törték be a fejét. Egyiküket hasba döfte egy tehén, egy másiknak Zsuzsi és Kolomb majdnem letépték a nadrágját. Amikor pedig Napóleon testőrségének 9 kutyája, akik azt a parancsot kapták tőle, hogy a sövény fedezékében induljanak átkaroló hadműveletre, vadugatással oldalba támadta az embereket, páni félelembe estek. Látták, hogy a bekerítés veszélye fenyegeti őket. Frederik oda kiáltotta embereinek, hogy fussanak, amíg jó dolguk van, és a következő pillanatban a gyáva ellenség már meg is futamodott és mentette az életét. Az állatok egészen a rét aljáig kergették őket, és miközben amazok igyekeztek átbújni a tüskés sövényen, néhányszor még jó beléjük rúgtak. Győztek tehát. De kimerültek voltak, és véreztek. Lassan elkezdtek visszasántikálni a tanya felé. Némelyiküket könnyekre fakasztotta a fűben elterült halott elvtársak látványa. Egy pillanatra csendben, szomorúan megálltak azon a helyen, ahol a szélmalom állott. Igen, oda lett. Munkájuknak szinte minden nyoma eltűnt. Jó részt még az alapjai is elpusztultak. És most még a szerte hullott köveket sem használhatják fel az újjáépítéshez, mint előzőleg. Ezúttal a kövek is eltűntek. A robbanás ereje több száz méternyire röpítette őket. Mintha a szélmalom soha nem is létezett volna. Már közeledtek a tanyához, amikor szögdécselve elébük jött Süvi, aki érthetetlen módon sehol sem volt az ütközet alatt. Csóválta a farkát, és sugárzott az elégedettségtől. A tanya épületek felől pedig az állatok ünnepélyes puskadorrogást hallottak.
2: Minek lövöldöztök azzal a puskából? Kérdezte Bandi.
4: Hogy megünnepeljük a győzelmet?
1: Kiáltotta Süvi.
2: Miféle győzelmet? Kérdezte Bandi.
1: Vérzett a térde, elvesztette az egyik patkóját, a patája felhasadt, és tucatnyi sörét fúródott a hátsó lábába.
4: Miféle győzelmet, elvtárs? Hát nem űztük ki az ellenséget a földünkről, az állatfarm földjéről?
2: De lerombolták a szélmalmot. 2 évig dolgoztuk rajta.
4: Mit számít az? Majd építünk másikat. 6 szélmalmot is építünk a kedvünk szottyan rá. Nem értékeled, elvtárs, azt a hatalmas dolgot, amit végbe vitt.

0: Az ellenség elfoglalta a földet, amelyen állunk, most pedig, hála Napóleon elvtárs vezetésének, az utolsó rögig visszahódítottuk.
1: Akkor csak azt hódítottuk vissza, ami a miénk volt, mondta Bambi.
0: Ez a mi nagy győzelmünk,
2: mondta Süvi. Besántikáltak az udvarba. Bambi lábában a bőr alatt kínosan sajogtak a sörétek. Maga előtt látta a nehéz munkát, a szélmalom újjáépítését az alapoktól kezdve, és képzeletében már meg is acélozta magát a feladatra. De életében először eszébe jutott, hogy már 11 éves és hatalmas izmai talán már nem egészen olyanok, mint régen. De mikor az állatok meglátták a lobogó zöld zászlót, meghallották a további puskalövéseket, összesen 7-szer sütötték el a puskát, és meghallgatták Napóleon szónoklatát, amelyben gratulált hősi helytállásukhoz, végül mégis úgy érezték, hogy valóban nagy győzelmet arattak. Az ütközetben lemészárolt állatoknak ünnepélyes temetést rendeztek. Bambi és Rózsi húzták a gyászkocsiként szolgáló szekeret, a menet élén pedig maga Napóleon haladt. Az ünnepségeknek 2 teljes napot szenteltek. Éneklés, szónoklatok, további díszlövések követték egymást, és rendkívüli ajándékként minden állatnak kiosztottak egy almát, míg a madarak 2 marék búzát, a kutyák pedig 3 kétszer sültet kaptak. Bejelentették, hogy az ütközetet a szélmalom csatájának fogják nevezni. Napóleon pedig új kitüntetést alapított, a zöld lobogórendet, és tüstént meg is adományozta vele önmagát. Az általános örvendezés közben a bankjegyek szerencsétlen ügye feledésbe merül. Néhány nap múlva a disznók egy láda viszkire bukkantak a tonya pincéjén. Amikor beköltöztek a házban, nem vették észre. Aznap éjjel hangos énekszó hallatszott ki a tanyaházból, amelyben mindenki nagy meglepetésére néha az angolhon állatainak dallam foszlányai is belekeveredtek. 9:30 körül tisztán látták, amint Napóleon előbukkan a hátsó ajtón, fején Mr. Jones úcska kemény kalapjával, sebesen körbevágtat az udvaron, aztán ismét eltűnik odabenn. Reggel azonban mély csend ült a tanyaházon. A jelek szerint a disznók meg sem moccantak. Már majdnem 9 óra volt, amikor előkerült Süvi. Lassan és lehangoltan, tompa tekintettel járt, a farka pekhüttel lógott, és egész megjelenéséből kitűnt, hogy beteg. Összehívta az állatokat, és bejelentette, hogy szörnyű hírt kell közölnie. Napóleon elvtárs haldoklik. Erre kitört az általános jajveszékelés. A tanyaház ajtói elé szalmát terítettek, és az állatok lábújhegyen tipegtek. Könnyes szemmel kérdezgették egymást, mit fognak csinálni, ha elveszítik vezérüket. Szerte futott a hír, hogy hógolyónak mégis sikerült mérget kevernie Napóleon ételébe. 11 órakor Süvi ismét kijött, és újabb bejelentést tett. Napóleon elvtárs utolsó földi cselekedeteként ünnepélyes rendeletet adott ki. Az alkoholfogyasztást halálbüntetéssel kell sújtani. Este felé azonban Napóleon, mintha valamivel jobban lett volna, és másnap reggel Süvi már azt közölhette, hogy a gyógyulás útján van. Aznap estére Napóleon már visszatért munkájához, és másnap megtudták, hogy utasítást adott Mr. Nyaffinak, szerezzen be Willingdonba néhány könyvet a sör és pálinka főzésről. Egy hét múlva Napóleon parancsot adott a gyümölcsös mögötti kis elkerített rét felszántására, melyet eredetileg a munkából kiöregedett állatok legelőjéül szántak. Közölték, hogy a legelő kimerült, és újra be kell vetni. De nem sokára az is köztudottá vált, hogy Napóleon sörárpával szándékozik bevetni. Nagyjából ugyanebben az időben különös esemény történt, amelyre szinte senki sem volt képes magyarázatot találni. Egyik éjszaka, éjfél körül, Hatalmas csattanás hallatszott az udvarról, és az állatok kirohantak istálóinkból. Holdfényes éjszaka volt. A nagy pajta hátsó falánál, ahová a hét parancsolat volt felírva, egy kettétört létre hevert. Süvi kissé kábultan terült el mellette, a keze ügyében pedig ott feküdt egy lámpa, egy ecset, meg egy felfordult fehér festékes vazék. A kutyák azonnal kordont vontak Süvi köré, és mihelyt lábra tudott állni, tüstént visszakísérték a tanyaházba. Az állatok közül senki sem tudta elképzelni, mit jelenthet ez, kivéve az öreg Benyámin, aki mindentudó arckifejezéssel bólogatott, mintha értené a dolgot, de nem volt hajlandó nyilatkozni. De néhány nap múlva Malvin, aki csak úgy újra elolvasta magának a hét parancsolatot, észrevette, hogy megint van köztük egy, amelyre az állatok rosszul emlékeznek. Azt hitték, az ötödik parancsolat így szól, hogy állat nem iszik alkohol, de egy szóról elfeledkeztek. A parancsolat ugyanis valójában így szólt, állat nem iszik alkoholt mértéktelenül. Brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

legszívesebben moll lefeküdni, de nem ízlik lefeküdni. Ma inkább egy helyes kis kocsmában még, vagy három-négy fröccsöt inni. A kocsmáros még hozzám olyan édes, csak kár, hogy az édes már 80 éves. Én legszívesebben moll lefeküdnék, de inkább egy kocsmában még.

legszívesebben morle feküdné, de nem ízlik lefeküdni. Hát ó, ma inkább egy helyes kis kocsmába mély, vagy három-négy fröccsöt inni.

trombita volt a kis kezében, se csákó fején. Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha burzsli körül egy dohányka bolt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt. Mert a hangom aránylag erős, lettem én a trafik felelős, nótávát szállt a lizsén. Midőn napi két krajcárért harsog

én, 100 csuda csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet. De

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg

árnyár van, akár tél, mesél egy kis jó kedv a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember nevessen, másképp nem ér.

0: har valt att tänka sult. Egyik a vezérre rival, e hunni ott van a föld. Génuából, Hajdanában, indult Kolumbus Amerikába. Benszülöttek, félbe jöttek, piros tojással fogadni őt. A törzs fölött fejében intett, és Kristófon egyet köhintett. Fókusz, fókusz, és Kolumbusz, így fedezte fel Amerikát. Na hát!
1: Mert hölgyeim és uraim, megmondom őszintén úgy, ahogy van, Amerika fel van fedezve. Nem merném ilyen határozottan állítani, ha nem élne odakint egy nagybácsim, akinek havonta 20 pengőt küldök. Amerika egy világrész, mely már évek óta mozdulatlanul fekszik sré vis-a-vis Európával, egy nagy tócsa vízben, és ezért nevezik nedves Amerikának. Lakossága egy része iparból és kereskedelemből, elenyésző része pedig bankrablásból él. Az elenyésző rész él jobban. Amerika legkedélyesebb része Texas, ahol az emberek célbalövéssel és ebből eredő korai temetkezéssel foglalkoznak. A texasiak átlagos életkora 21-22 év. Hát beszélik ugyan, hogy egyszer élt ott egy körülbelül 25 éves matuzsálevist, hát ez nem hiteles. Inkább a nép száján énekelt ballada. Mikor Columbus anno dazumal, az akkor még ismeretlen Amerika partján kikötött, a parton benszülöttek fogadták akkfőnökükkel az élén. Maguk vadak, kérdezte Columbus. Azok vonánk instálom, mondta az akkfőnök. Aztán maguk emberevők? Hát én nem instálom, mert én atter szónám Karlsbadi kurán vagyok. Hanem a kis unokám, az a göndörhajú fekete, a nagyon szereti. Fölöstökömre megetik egy misszionárust. Sokat mondok, hogy egy kis kocsonya marad estére. Ha fene győzi ezt a kölyköt misszionárussal. Ma gyere ide kis szógám, most csinálj egy pukkedlit a bácsinak. Ne harap mindig belém, evadt a kölyke, már alig van valami a nagypapából. Apropó, ha meg nem sírtem, kit tisztöljünk az úrban? Én Columbus Kristóf vagyok. Instálom a tojásos. Igen. Nálok, hogy gyerekek, jó nézünk ki. Fő vagyunk fedezve.

mindenki el ne felejtse, mindenkit utolér a szerencse. Csak egyszer, másszor, tízszer, százszor szembe kell menni vele.

ér az éjjel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert az bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hóva egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosi hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te húja, így áll. Aztán, amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt. Postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj.

0: Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden eszakmába vágó munkát jutányosan vállalom. Bátorságom a legkényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei, házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlap hívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár.
1: Stram, spanyol vagyok, azt mondják, szemem úgy ragyog. Én olcsón adok, spanyol lesz két is, ha kell. Szívem egy kazán, Barcelona az én hazám. És a nagyapám a viaszkot találta fel. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig a anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a gin a nő, csuk a másik egy késrán elő, és lő!
0: Ez így van sajnos nálunk. A spanyolok nem szívbajos családból származnak. Legutóbb azonban egy határozottan kellemetlen afférom volt. Ezt tessék meghallgatni. Mit sem sejtve állok az aréna kellős közepén, egy piros rongyot rázva. Már majdnem teljesen ki volt rázva a rongy, amikor egyszerre rám eresztenek egy bikát. Én nem tudom, hogy vagyok vele, igazán rövidlátó vagyok, de tudja, a csuda, ha egy bika nekem jön, azt én rögtön meglátom. A bika meglát engem, én meglátom a bikát. Hát azt nem tudom, hogy ő meg volt-e ijedve. Én nagyon. Egyet bőgött és felém rohant. Én legalább hármat bőgtem, azt hiszem két nagyot és egy kicsit. És ugyancsak rohantam hátrafelé. Ha bárki azt merné állítani, hogy én a bika felé rohantam, azt bíróság elé állítom. Nem mintha ez rám nézve megbecstelenítő volna, de ha én ezt azt állítom, hogy én nem bántok egy bikát, abban ne kételkedjen senki. Tettyemre én nem voltam tréningben, a bika igen, és úgy belém döfött, hogy két hónapig csak állni tudtam. Sőt, még ma sem igazi ülés az, amit csinálok. Hála Istennek, hogy túl vagyok rajta. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig azt anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a csin a nő, a másik egy kétrán elő, és lő!

0: nem évesen.
1: Maga azzal vádolja a Makra Gergőt, hogy az ő kutyája megharapta magát.
0: Megám kérem, úgy megharapott, hogy 5 napig csak állva tudtam ülni.
1: Na mesélj el, hogy történt a harapás.
0: Hát kérem, ez a ronda fráter...
1: Na. Válogassa meg a szavait.
0: Ez már a válogatottak közül való.
1: Szólítsa nevén a vádlottat.
0: Igenis. Szóval ez a ronda fráter Makra Gergő...
1: Ha még egyszer azt mondja, hogy ronda fráter, akkor 20 pengőre büntetem.
0: Tessék 10-ért megszámítani, nincs több pénz nálam.
1: Elég, folytassa.
0: Legyen 12, de többet egy vasot se adok.
1: Haja, ne alkudozzon itt velem. Hogy harapta meg a kutya?
0: Így. Ham.
1: Mondja el, hogy történt.
0: Igen. Hát, kigyüttem a kocsmávú.
1: Részeg volt?
0: Kicsit. Pedig mindig mondom, hogy négy áll pista. De hát beszélhetek én magamnak a mindenit az atos büszke fejemnek.
1: Nem tudja, hogy az alkohol az méreg? Minden pohár ital egy szeg a koporsójához.
0: Az lehet. De én akkor is izom, ha olyan lesz a koporsóm a sok szektűr, mint egy sündisznó. De azért vigyázok, mert én csak az A betűvel kezdődő italokat iszom. Azok nem ártanak.
1: Amik A-val kezdődnek? Mik azok?
0: A bor, a sör, a pálinka.
1: De hiszen a pálinka az erő.
0: A fenét, a vízerős. Mert a víz az malmokat hajt, hajókat szepel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról még sose hallottam.
1: Nagyon csavaros az eszejárása. És mondja csak, maguk folyton csak isznak ott a kocsmában.
0: Iszunk is játszunk. Van ott egy automata játék. Fránya, egy masina, nagy esze van.
1: Hogyan mit beszél? Az automattának nincs esze.
0: Kell, hogy legyen, mert hiába dobok én felül a bíró úrba 20 fillért. Alul csak nem adja ki a golyókat.
1: Na most már eleget szemtelenkedek. Kér kártérítést a harapásért?
0: De kérek ám. Én is meg a kocsmáros is.
1: Kocsmáros?
0: Az ám, mert én minden nap megiszom ott vagy 2 litert, ott a harapás miatt 2 napig nem mehettem a kocsmába. Ezt a 4 litert meg kell fizetni a Makrának.
1: Ilyen követelést a bíróság nem ítélhet.
0: Ha lehet. Mi nem is erőszakoljunk, de hogyha nem fizet, akkor agyonverjük.
1: Tudja, hogy ezért lecsukathatnám?
0: Miért? Mert ez a rand... Tessék elfogadni 12 pengőt, fizetek még 1 liter kazart is.
1: Fogja be a száját! Magának nincs kutyája?
0: De van. Igen, rendes állat. Az bosszant, hogy ha meglát, akkor rögtön elkezd a parkával kopogni a főzőn.
1: Mert örül.
0: Na és ha örül? Hát muszáj azt egy kutyának lekopogni.
1: Nem lehet magával boldogulni. Majd a Makra Gergő elmondja az esetet.
0: Mondja elő, ronda fráter.
1: Hallja, ezért.
0: Tudom, itt van 12 pénz, aztán 8-at meg tessen felírni.
1: Makra Gergőt fogom kihallgatni. Amíg a lemezt megfordítják, a tárgyalást elfüggesztem. Folytatjuk a tárgyalást. Makra Gergő, elismeri, hogy az a kutya, amelyik Kovász Istvánt megharapta, a magáé volt?
2: Elismerem, kérem, a lássa. Büszke vagyok rá, mert olyan okos kutya nincs még egy a faluban. Mert az csak olyan ételt eszik, amit már megrágtak.
1: Igazán? És ki szokta megrágni?
2: És az a, ő maga. Elő megrágja, aztán megeszik.
1: Tényleg okos lehet. Hogy hívják?
2: Makra Gergő Istálom.
1: Nem magát, a kutyának mi a neve?
2: Lekvár.
1: Lekvár. És milyen fajta?
2: Ribizli.
1: Ribizli a kutya?
2: Dehogy, Lekvár. Mert Ribizli Lekvár főszű, mikor a kutya hozzánk kerül. Ott azért így hívjuk.
1: Értem. Hát mondja el, hogy történt az eset.
2: Hát az úgy volt, kérem a lász, hogy a Kovász Tomci gyűjt haza a kocsmából.
1: Unger, a kocsmából hazafelé nem be. Ő melyik oldalon lakik?
2: Melyik én az ide, jobb oldalon.
1: És ő melyik oldalon ment?
2: Mind a kettőn. De még úgy is kesken volt még az utca. Aztán gyűjt a kutya és ugatott.
1: Igen, tovább.
2: Igen.
1: Mi az, hogy igen?
2: Tovább ugatott.
1: És a Kovász?
2: Ő nem ugatott. Csuklott istáló. Ezért haragudott a kutya, mert utálja a részeg embereket.
1: Szóval a kutya akkor megharapta.
2: Kit?
1: A Kovász István.
2: Akkor még nem, csak egy hét múlva.
1: Akkor azt mondja el, mi történt egy hét múlva?
2: Hát, az úgy történt, kérem, hogy a Kovász Tomci gyűjt haza a kocsmából.
1: Akkor is a kocsmából jön?
2: Ha mindig a kocsmából jön a frác öreke fejét. Akármelyik irányba megy gyűn, ő mindig a kocsmából gyűn. Pedig nem bírja az italt, látszik, hogy nem volt katona.
1: Maga volt katona?
2: Én sem voltam, de én bírom az italt.
1: Szóval Kovászt a kutya akkor megharapta.
2: Igen.
1: Na, hála Istennek.
2: Én is ezt mondtam, mikor megharapta.
1: Úgy látszik, maga haragszik a Kovászra.
2: Hát ő is haragszik én rá, mert azt mondja, hogy a csirkémet mindig bent találja a káposztájában.
1: Igaza van, ha fordítva lenne, akkor maga is haragudna.
2: Én nem bánnám, ha a káposztáját bent találnám az én csirkéimbe. Pedig én inkább lehetnék haragos, kérem, mert én egy beteg ember vagyok, kérem.
1: Mi baja van?
2: Mi bajom van? Apró, fekete fontok vannak a gyomromban.
1: Apró, fekete fontok? Mitől van?
2: Én nem tudom, kérem. Lehetséges ott attól, hogy mákus tésztát tettem ebédre.
1: Na, elég volt a társalgásból. Kihirdetem az ítéletet.
2: Igen.
1: A járásbíróság a tárgyalás adatai alapján és Makra Gergő beismerése folytán bizonyítottnak látja, hogy Makra kutyája Kovászt megharapta, és ezért a vádlottat két napi elzárásra ítéli. Megértette Makra Gergő?
2: Meg. Mikor köle jön a büntetés?
1: Most azonnal.
2: Hát az bajos lesz, mert a vádlott nincs jelent. De tessék vádi, rögbesz idehozom.
1: Mi az, hová megy?
2: Hát hozom a vádlottat, a kutyát. Mert ő harapta, még nem én.

Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így az ételen át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsántani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy eleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmi. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön minden esetül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.

0: Ötlik Gézáról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt? Megbélyegzésnek-e? Becsületbeli sértés?
1: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja, micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy nyíl egyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
0: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
1: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön kicsit felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az ember nézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz, regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
0: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
1: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, az író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókar a mese, hogy az olvasók szórakozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála 100. évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei, ezek közhelyek, sablónok, nagy naív happy end sztori, ami viszont örökké jó lesz benne a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
0: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
1: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán is tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent a regényben, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
0: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
1: Ez a mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, a regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg se próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abban tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt bevezetés variánsomból, ugyanígy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom-e köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürt szó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszavak. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patokon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint hogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bod Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támadt, sár, valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itt a Bod Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalma abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, hogy semmiért egészen. Ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Oszlik Géza olvassa fel emlékezését.
3: Örlei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol, majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos, valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam, 78 vén hólyag leszél, beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike, legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájást kap, Zipperman. Jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Webbé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna, egy évvel fiatalabb, vékony pénzű, telíz, kis félre taposott névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a Főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál, kibújt belőled a veled született gerincsefély, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartoztál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam? Vigyorgott. Ne, nem. Főszerkesztő. Ügyelnie kellett, hogy előbb a saját tekintélyét valahogy megalapozza reál politikával a hazai irodalmi világban. Megalapozta a nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Mignon kávéházba, s magán kívül volt boldogságába. Végig lelkendezte az egész szöveget aprózra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmatlan írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztővel, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzesz, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szamakat, amitől mindig hasfájást kapsz, cippentyű. A hasfáját látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzesz, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt a 1944-es Szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen tartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira,

Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Azonnal kérünk értesítést, hogy nyugatról segítség érkezik-e! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar csokonai adóbeszéd!

0: tisztára úgy érzem magam, mint hogyha röpködnénk az időben, pedig a térben röpködünk, és ennek inkább ilyen hangja. De majd mindjárt MLI Super 65 összeszedi magát a pultban, ugye mint tudjuk, ő helyettesíti Danikát, mi alatt ő forró talajról menekülve hagyta ezt az országot. Műsorunk több szempontból is, sérülésekből és sebekből vérzik, de ennek ellenére lesz ma este is, úgyhogy szép estét mindenkinek, szevasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Morális Vállalkozók, és a mai alkalommal egy ilyen, hát fokozzuk a stáb személy összetételének a hangulatát, úgyhogy velünk lesz Andi a mai estén, aki önkéntesként kapcsolódik az egyik programhoz, és majd tovább visszük ezt a, mi van most, az antidiszkriminációs hétnek a témáját. Egyébként Rolin kívül mindenki más itt van. Szevasztok!
1: Viri nincs.
0: Igen, és Viri sem tud itt lenni. Ah, igen, ezzel is fokozva egyébként ezt a hangulatot. Ati.

0: azon filóztam egyébként itt a kirekesztés kapcsán, hogy anyagosokról egyébként mit tudunk egyáltalán úgy beszélni, hogy ne legyen benne a róluk szóló diskurzusban a kirekesztésnek a mindent átszövő talaja, Petya. Nem? Tehát az, hogy anyagosokról beszélünk, az már eleve feltételezi azt, hogy ezek az emberek, ezek kirekesztettek, hiszen valamiért témává válnak, beszélnek róluk, problémaként jelentkeznek, és hát a problémás részek azok általában azért külön vannak a belső körön, most mondjuk így.
1: Hát attól függ, milyen drog.
0: Hogyha az illegális szerekről beszélünk.
1: Pálinka lovagrendtagjáról beszélsz, akkor az más, mint hogyha anyagosokról.
0: Jó, de az anyagosok meg a drog, direkt használtam ezt a sztereotíp kifejezést, mert egyébként ez már feltételezi azt, hogy itt illegális szerhasználókról beszélünk.
1: Hát igen.
0: Szia, Károly!
2: Az vagyok, bizony, az vagyok.
0: Ki hitte volna?
2: Honnan tudtad ezt?
0: Te vagy az egyetlen, aki betelefonál hozzánk.
2: Hát igen, olyan kényes témákat. Na, tudod, említettem délután a kábítószer, Bajer István. Na, a kaliforniai eset. Kínaiak. Teljesen ide fog ülleni. Tehát a vasutakat ők építették, tehát importálták a munkaerőt. Amerikaiak 1800-as évek végén. És a kis kínaiak ottan nyomták a melót. Na most ők hozták az ópium szívást, tudjuk ottan mi volt Kínában, ottan angolok rájuk erőszakolták lényegében az ópiumot.
0: Rohadék angolok.
2: Mi?
0: Rohadék angolok.
2: Rohadék, de várjál, ez a végét, egy kicsit hosszú lesz, nem az.
0: De igen,
2: Hát nem lesz a hosszú. Na, a lényeg, Slágfortokban.
0: De mit, az ópiumháborúkat akad elmondani?
2: Itt nehogy az ópiumháborút, Amerikát akarom elmondani, hogy hogy utazották Kaliforniába a kínaiak ellen az amerikaiakat.
0: Igen, de ezt tudjuk, de ezt elmondtuk már mi is tök sokszor. A kínai munkaerőre szeretnéd visszavezetni a heroin problémát.
2: Mi?
0: A kínai munkaerő piaci.
2: De nem.
0: És az Amerikában dolgozik kínaiaknak.
2: De nem az a lényeg, hanem figyelj ide, öreg.
0: Jó, na mondjad.
2: Az a lényeg, hogy kinyomták őket Amerikából. Ott nem akarták, tehát Kaliforniából. Vagy vissza, vagy Kínába, vagy pedig Brit-Kolumbiába.
0: Mi nyomták ki őket?
2: Hát kinyomták, mert 10%
0: volt. Azért már a vasút elépült és már nem volt rá szükség.
2: Így van, nem volt már szükség rá. És beindult ellenük, az újságok nyomatták a szöveget, hogy a bűnözést a kínaiak, stb. És közben mennyi szerencsés vadász volt, mert épp akkor volt az aragráz. De a kínaiak ellen keltettek egy nagy hangulatot. Na, ennyit akartam.
0: Köszönjük, Kádár.
2: És még egy mondat, amikor kimentek Brit-Kolumbiába, ott építették a vasutakat, tehát az egy angol gyarmat volt Kanada. Azok okosabban csinálták.
0: Hogyan?
2: 25% adót vetettek ki a importált ópiumra.
0: Szervusz, Károly. Na hát ebből is láthatjuk egyébként, hogy látod, még a hozott példa, Petya, az is a büntetésről és a kirekesztésről szól, tehát hogy visszakanyarodva az eredeti arra, hogy...
1: És miért kell most Fecó pontosan a kirekesztésről beszélni?
0: Nem kell.
1: Nem mondtuk el szerintem.
0: Nem kell. Hát ettől hangos az egész héten a rádió, de akkor mondjuk el, hogy azért, mert most van a tilos rádióban tematikus hét a kirekesztés ellen, antidiszkriminációs. De hogy ez a diszkrimináció is nem valami szép, az igazat, hogy a kirekesztés azt találni. No, hogy az anyagosok esetében ezt túl lehet lépni, Petya? Tehát lehet úgy beszélni erről hétköznapi módon, hogy az ember ne esik a tudományosság csapdájába, de ugyanakkor emelje ki ebből a nagyon erős meghatározottságból, hogy ez egy bűncselekmény. Azért a tiltott szeretnek a használata, az bűncselekmény Magyarországon. És ez megszűri ezt a drogost. Hogy ezt meg túl lehet haladni, ezt a fogalmat?
1: Ja, de hogy tehát, hogy most milyen szinten beszélünk kirekesztésről? Tehát mondjuk teljesen más az a kirekesztés, ami mondjuk a nyelvben létezik arról, hogy a fűfogyasztókat megbélyegzik, vagy mondjuk az a kirekesztés, amivel mondjuk egy utcai heroinfogyasztónak mind nap találkozik, tehát mondjuk egy középosztálybeli fűszívó, az lehet, hogy azzal találkozik a médiában, hogy őt rohadt drogosnak tartják, de ugyanakkor nem fog annyi minden kirekesztéssel találkozni a mindennapokban, mint mondjuk egy utcai fogyasztó, aki mondjuk bemegy orvosi ellátásra, és már ott tapasztalja, vagy fog orvoshoz, vagy bárhova, vagy önkormányzathoz, akkor úgy fogják kezelni, mert ott valószínűleg már vannak ilyen látható jelei annak, hogy ehhez a csoporthoz tartozik. Tehát így meg kell különböztetni egyrészt azt, hogy azok, akiknél ott nyilvánvaló, hogy ahhoz a csoporthoz tartoznak, ami így külső jelekből kiderül, vagy valahogyan kiderül, meg az, amikor mondjuk amikor van valaki egy ilyen rejtőzködő drogfogyasztó, és akkor ő tapasztalja meg azt, hogy egyébként azt, amit ő csinál, és egyébként tök normális életet él, azt így stigmatizálja a média.
0: Hát, hogy úgy akkor fogja megírni.
3: Nem feltétlen kell legális szerepre gondolnunk, mert hogyha az alkoholistákat nézzük meg, ők is ilyenek, jó, mondjuk vannak ennek is stílus jegyei, de hogy az erőket is érik szerintem ilyen diszkriminatív.
1: Hát igen.
0: Az alkoholistákat kezelésre gondolsz, hogyha?
3: Hát ugyanígy, tehát orvosnál másképp ennek azért, ha láthatólag valaki alkoholista, vagy éppen mondjuk tök részeg, mintha te elmész és megvizsgáltatod magad.
0: Jó, de ott
3: az meg nem biztos, hogy a... az emberek, érted.
1: Meg azt is tudjuk, hogy ezek nagyon sokszor összemosódnak, tehát hogy valaki a hajléktalanság, az alkohol problémák, drog problémák.
0: Na igen, az alkohol azért
1: szívesebb spektrum. Szexmunka, ezek mind így össze, vagy egymásra fonódnak. Úgyhogy...
0: Ez érdekes, mondjuk, amit ma feszeket szerenni, tehát az alkoholista esetében azért egy sokkal szélesebb spektrumról választunk.
3: Hát azért mondom, hogy nem feltétlen kell csak az illegális.
0: És a kirekesztés honnan valósul meg az alkohol esetében, amikor már valaki hajléktalan alkoholista?
3: Nem, szerintem. Pont, tehát ha már olyanok az ivási szokásai, ami a környezetére nézve, tehát a környezete is felismeri, hogy ez már mondjuk így nem a normális vagy szociális ivás, akkor szerintem onnantól kezdve azért elkezdi megbélyegezni, hogy neki alkohol problémái van.
0: Hát azért szerintem az egy teljesen természetes közösségi reakció, hogyha első körben az alkoholistát megpróbálja mint egy szembesíteni a problémával, és picit lazítani ezen a kapocson, ami összeköti a közösséggel. Persze nem mondom azt, hogy mondjon le róla, vagy közösítse ki, de ez a heroin függő esetében is, vagy a heroin használ esetében is egy bizonyos ponton meg kell tudni húzni a játszma határait a szülőnek, vagy a hozzátartozónak, de azért egy alkoholbeteg esetében szerintem ez...
1: Most gondolj abba bele, hogy mondjuk a munkaerőpiacon milyen diszkrimináció érheti azt, hogyha ő egyébként már mondjuk kezelés alatt is áll, de hogy mondjuk tudva levő róla, hogy egy kisebb városban, hogy ő alkoholista volt. Hát ez nem feltétlenül csak az ilyen látványos jelekkel járó alkoholfogyasztás.
3: Hát igen.
0: Lehet, akkor inkább pozitív diszkriminációt
1: mondani. Az a stigma, hogy ő valamikor is alkoholista volt. Vagy
0: az a stigma előnyével, ha valaki hosszú évek után nem iszik, akkor a közösség általában azt mondja, hogy segítek rajta, nézd meg, nem iszik 3 éve. Tehát hogy akár példaként veszi elő, nem gondolom azt, hogy kiközösítik a talprát alkoholistát.
3: De én mozogtam le a körében, és hogy tökre ilyen nagy dilemma volt, hogyha elmegy valahova dolgozni, akkor ő ezt elmondja. És hogy kiderül-e mondjuk egy céges buli, hogy ő tök abszinás, nem használ semmit. És hogy akkor elmondja, hogy ő miért nem használ, mert hogy igen, az emberek fejében lehet, a te fejedben ez egy pozitív dolog, de hogy a többség fejében ez az, hú, akkor lehet, hogy visszaesik meg, akkor hú, biztos bűnözött.
0: Hát én szerhez kötném azért, tehát az alkohol esetében azt gondolom, hogy erősítőleg hathat, a drog és kábítószer esetében mindenképpen gyengít az esetek jelentős részében.
3: Nem tudom. Kicsit nekem olyan, mint a börtönviselet sztori. Tehát, hogy megmondjuk-e, hogy böribe voltunk, vagy nem mondjuk meg?
0: Igen, de talán egy picit annyival élhetőbb, ha lehet ezt a furcsa kifejezést használni rá, az addikcióból szabadulás, a talpraállás, mint a börtön múlt. Hogy a talpraállást azt egyfajta rituáléval, a leállás rituáliával lehet így destigmatizálni, tehát hogy mondjam, így semlegesíteni ezt a stigmát. Míg a börtönviselt esetében ott kijössz, és onnantól kezdve folytatódik az életed a külső világban, de nincsen semmilyen aktus, nincsen semmi, ami téged tisztára mosna, vagy feloldozna. Ott egyszerűen viszed magaddal. Az biztos, hogy stigmatizált vagy továbbra is, ugyan te is mondod, hogy az abszinens, hiszen meg kell magyarázni azt, hogy miért nem veszel részt a tudatmódosítószerek közös nagy fogyasztásában, még ezen a szinten sem.
1: Hát ez is elég gyakran összemosódik, tehát hogy börtönben is volt, meg droghasználó, vagy drogfüggő, vagy alkoholista is.
0: Igen.
1: A kettő stigma.
0: Azt hiszem talán, mert erről beszéltünk, a HIV-fertőzöttben egyesülnek aztán ezek, ahol olyan sok kimeneteli forrása van a kirekesztésnek, hogy miért. Igen, hogy ott a nem identitás menti jelentkező kirekesztés, amelyik szintén nagyon erős. Ugyan most ezt kibontatnánk ezt a topikot, hogy nálunk milyen erő, de ezt majd gondolom majd ebben a témában expert műsor megteszi.
1: Hogy igen. Hát, tényleg akkor, ha már kirekesztés, akkor tényleg olyan akarok kell szerintem beszélni, hogy mit tapasztal egy átlag, mondjuk egy utcai heroin fogyasztó, mit tapasztal, hogyha mondjuk hívják hozzá a mentőt, vagy elmegy egy orvosi átkezelésre, vagy bármi ilyesmi helyre. És ezt gondolom, erről ti is tudtok mesélni, hogy milyen hozzáállás, vagy akár, hogyha igazoltatják az utcán a rendőrök, meg hogy eleve többet igazoltatják az utcán a rendőrök, és hogy...
0: Hát igen, alapvetően egy intravénes droghasználó, aki mondjuk ebben a negatív szabadságban él, tehát a tényleg mindentől elszakadt szociális térben, ott valóban ő mondjuk a rendőrség részéről azért, ha nem is állandó zaklatás, de állandó szemerőt lét van, tehát ott bármikor, az benne van, tehát napi rutinban tartozhat adott esetben, hogy a rendőrökkel valamilyen módon kommunikálni kell. A kezelőhelyek pedig, amelyek mondjuk rájuk szakosodtak, szerintem ott azt gondolom, hogy ott korrekt ellátásban részesülhetnek, de hát az ezen túlmutató a hagyományos egészségügyi szolgáltatók felé, ha meg is jelennek, azok egyébként a nagy részt az a Zahér kórház. Tehát, hogy bemennek a toxikológiára, és oda is szoktam őket küldeni. Nem, dehogy is nem, hanem nem, az Zahér nagyon jó menedzseli az ő problémáikat, mert hogy alapvetően
1: hát, ugye, azt mondom, hogy mentőorvossal is találkozik.
0: Ja.
1: Esetenként, hogyha még túladagoláshoz kijön, vagy valami.
0: Azért az annyira ez a mentős túladagolás nem gyakori egyébként. Tehát vagy legalábbis a klienség...
1: Azt, kihívják a mentőt?
0: Nem, maga az, hogy hát maga a túlvágás és mentő kombináció menedzselik, de mennyi? Egy éve mennyit mondasz? Ötöt? Amiről értesülsz? Most nem az egész országra mondom.
1: Hát ez...
0: Most jó, de igen, csak az, jó, azért egy viszonylag masszív, jó, de hogyha rálátsz egy 1000 fős egy populációra, és abban azt mondod, hogy nagyjából 5-ször bukkan fel heti rendszerességű kapcsolatnál és beszélgetésnél a sztorikból, meg amahányszor te hívsz, az azt jelenti, hogy ez valamennyire valid értéknek elfogadhatjuk ezt a becslést, ami azt jelenti, hogy azért nincsen napi rendszeressége benne a témákban az, hogy megint mentőt hívtunk meg.
1: Jó, hogy nincsen, ha az durva lenne, hogy
0: igen, az mondja, hogy egy 5-ös. Miért, te mennyit mondasz?
3: Nem tudom, nem akarok számot mondani, csak nekem nem tudom, az van a fejemben, hogy azért a 8-ban elég gyakori, és emlékszem a konferenciánkon, ott pont az egyik orvos a szempont neked mondta, hogy a 8. kerületben igen sokat hívnak ki mentőt, de hogy még amúgy a 7-ben is túladagolással.
0: Tehát hát igen, a mentős azt is mondta, tehát a mentős képben volt, tehát hogy ő egy olyan becslést adott a saját praxisából, amit jól lehetett, hogy ő is kiegészített mindazzal a kvalitatív adathalmazzal, amit egyébként a munkája során beszerez, érted? Tehát hogy az, hogy mennyit beszélnek róla. Jó, persze nem tartalom elemzést végzünk a sztorikon, de hogy az, hogy mennyire van esemény jelentősége annak, hogy mentőt hívtunk, az is utal annak a gyakoriságára, hogy akkor mennyit lehet. Nem tudom, itt hogy látod, hogy mennyire jelenik meg, amikor te találkozol kliensekkel nálunk a programban, a mentőhívás, vagy a mentőhívásra kapcsolatos bármilyen jelenség, hogy találkozol?
4: Szerintem ők nem szeretik, tehát hogy én nagyon kevés ilyen esettel találkoztam, és nekem az a véleményem, hogy ők inkább kerülik, tehát ők próbálják házilagosan megoldani, hogy különféle módszereik igen, vannak rá.
0: Hogy otthon, sós víz, meg a többi ízé.
3: Azért, mert nincs esemény értéke, azért nem beszélnek róla, mert hogy annyira gyakori.
0: Jaj, Reni!
4: Ez nem feltétlenül így láttam.
3: Jó, meg ki fogom deríteni.
0: Na jó, műsor további részében majd kiderül az is, hogy mit gondolunk, hogy kirekesztik-e vajon azokat, akik kirekesztettekkel kerülnek kapcsolatba.

0: Szóval kutya azt kérdezte, hogy miféle brogol műsor ez, hogy még brogol zene se duke hozzá, he? Hát ezt ezzel mi is ugyanígy ültünk itt az elmúlt percekben, de hát drogos ez egyébként, csak ez kontextus
1: kérdés.
0: Egyértelműen.
1: Drogos zene.
0: Itt ki kell rekeszteni a faszba az összes cselesztalast.
1: Amikor a 50-es években, mikor volt az a 30-as években, 40-es években, amikor a Anslingernek a szövetségi drogellenes iroda az így ráment a jazzzenészekre, és kimondottan a jazzzenészekre ment rá a marihuana miatt.
0: Jó, de hát a szórakoztatóipar az mindig állandó célpontja ennek is, hát ha belegondolunk, gondoljunk bele az alkoholtilalmat övező underground party világban, most úgy neveznék egyébként, majd mostani, mint ugyan a drogtilalom megszüli az underground party világot, ugyanúgy az alkoholtilalom megszülte ugyanazt a rejtett kvázi droghasználó populációt, aki egyszerűen fehér középosztálybeliként az, hogy elmeg már becsapok két viszkit, hallod, szétütök mindenkit.
1: Na, de most ez az inkább ilyen fekete külvárosi zeneként indult, nem?
0: Hát most is ilyen gettókról beszélünk egyébként általában. Úgy tűnik, hogy így cserélgetjük csak a színdarabnak a különböző eszközeit, de nem olyan nagy, nem igazán változik meg. Ugye itt felvetődött az a kérdés, azzal mentünk el, meghallgatni ezt jó kis zenét, hogy vajon a kirekesztettekkel foglalkozókat is kirekeszti-e az ember. Andi, te önkéntesként dolgozol már hosszú évek óta úgy egy tűcsere programban, hogy a te hivatásod az oly messzire található a segítői szakmát, hogy talán nem is lehet messzebbre menni, persze nem rendőr vagy, hanem majd elmondod te, hogy tulajdonképpen hogyan is kapcsolódsz a tűcsere programhoz, hogy mi lehet a motiváció ahhoz, hogy valaki pályán kívülről elmenjen egy tűcsere programba önkénteskedni? Tehát, hogy az mi löki meg az embert? Mert azért ez ritka dolog.
2: Ritka, de leginkább az érdeklődés, és az, hogy ez annyira egy más világ, amit annyira nem tudsz megtapasztalni egy olyan életben, ami nem kötődik a segítő szakmához, hogy itt teljesen ezt így meglátod, és hogyha én úgy voltam vele, hogy abszolút érdeklődésből olvastam róla, így a tanulmányaim során, ami nem volt egy ilyen fő szakirány, vagy egy ilyen fő tanulmányi vonal.
0: Mit tanultál, Andi?
2: Közgazdaságtant, és ott ismerkedtem szociológiával, ahol ilyen választható tárgyként vehettem föl devianciát, öngyilkosság dolgokat, illetve volt egy ilyen drogpolitika című tantárgyam. Ott olvastam arról a Frankfurti intézményről, ahol belövőszoba volt, stb. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lenne megtudni, hogy Magyarországon van-e ilyen, mert hogy ez leírva nagyon-nagyon érdekes, de ugye el nem tudom képzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, és akkor kezdtem el így az interneten kutatni.
1: Hol olvastad?
2: Egy ilyen újságcikk volt kinyomtatva, így feladva ilyen házi olvasmánynak, és szerintem egyedül én vettem komolyan egyébként, mert úgy próbáltam beszélgetni, hogy vizsga előtt a többi diákkal, hogy olvastátok, és ja, hát így annyira nem. Úgyhogy nem nagyon fogott meg másokat.
1: Nem a Takács István Gábornak a ilyen beszámolója, a Frankfurti Café Fix.
2: De, igen.
0: A morális vállalkozók másodgenerációs alapítóta.
1: Még korábban.
2: Igen, ő volt.
0: Ja, igen, a drogjogi műsor oldaláról kapcsolódott a Pisti, nem is a morálisok oldalról.
1: TASZ oldalról.
0: Így van, TASZ oldalról.
1: Őt kint töltött azt hiszem két évet, vagy egy évet a frankfurti
2: Café Fixben. Igen, szerintem neki volt ez a beszámolója. Igen, ez egy ilyen ajánlott olvasmány volt. És ez nekem nagyon megtetszett. És akkor elkezdtem az interneten kutatni, hogy egyáltalán milyen intézmény van itt Budapesten, ami foglalkozik drogfelhasználókkal, és akkor találtam a Kékpontot, írtam nekik egy e-mailt, hogy hát érdekel, hogy hát ha van valami lehetőség, és akkor Roli válaszolt.
0: Oh,
2: és akkor voltam nála interjún. És mondta, hogy akkor mehetek önkéntesnek. És így kezdődött.
0: Azt hiszem, hogy egyébként ráadásul, amikor, hogyha lehet ilyen belső működési dolgokat, Roli, ugye amikor átvette ezt az egész kontaprogram irányítást, akkor ő elkezdte átalakítani természetesen a humán erőforrásnak a működését is, vagy magát, hogy nem tudom, hogy hívják ezt amikor ilyen személyzeti kérdések, vagy hogy hívják ezt, amikor személy kérdések, mindegy. Tehát ilyenkor az ember átalakítja a munkatársak körét is. És az egyik első önkéntes, sőt, ha azt mondja, hogy az első önkéntes volt Andi, aki...
2: Szerintem igen, mert ő kb. Akkor egy-két hónapja dolgozott ott. És szerintem...
0: Ez azt jelenti, hogy hány éve látsz rá erre a térre?
2: Hát bő 3,5.
0: 3,5 éve. És mi a munkád a hétköznapokban? Csak hogy lássuk a távolságot is.
2: Pénzügyi területen dolgozom. Könyvelés és ilyen jelentéseket írok.
0: Tehát, hogy ma,
2: egy informatikai vállalatnak.
0: Na, lehetettem, igen.
3: Engem inkább az érdekelne, hogy mit szólnak mondjuk a munkatársaid.
2: Nem mindenki tudja. Akivel jóban vagyok, azt tudja, és így zombiként néz rám, hogy ez normális. De úgy elfogadják.
0: Biztos anyagos barátja van, ilyen szerint, de hogy az,
2: igen,
0: ilyen
2: tehát alap, hogy azt hiszik, hogy én is cuccozom, vagy cuccoztam. Sőt, nemrég derült ki egy elég jó barátomról, hogy ő azt hitte, hogy én úgy kerültem ebbe a közösségbe, hogy volt valami szerelmi bánatom, én akkor rákaptam a drogokra, és bekerültem ebbe a közösségbe, aztán megnyugodtam, leálltam, és maradtam itt önként, és akkor így felvilágosítottam, hogy nem, ez nem így volt.
0: Látjátok, ez mennyire érdekes, hogy az emberi elme kutatja.
2: Igen.
3: A munkahelyén.
1: Ez egyébként kultúra függő, mondjuk Amerikában ez tökre elfogadott dolog, hogy az emberek járnak önkéntes munkára. Itt Magyarországon ennek
0: jó, de anyagosokkal, Petya, érted, ez nem az árvízvédelem.
1: Jó, hát ez egy Amerikában is egy stigmatizált foglalkozás, csak hogy azt mondom, hogy itt Magyarországon szerintem azért is néznek el zombikén, hogy önkéntesen eljár még dolgozni a munkájában.
0: De stigmatizált foglalkozás egyébként? Akkor ezáltal azt mondod a drogokkal való segítésnek a hivatás, vagy a droghasználókkal, a drogjelenséggel való foglalkozás?
1: Szerintem egyértelműen így összekapcsolják az emberek. Tehát mondjuk nekem is így a rokonságban biztosan észrevettem, hogy ezt így összekapcsolják, hogy ha ezzel foglalkozol, akkor biztos te is.
0: És tudod magad valamilyen módon semlegesíteni alól? Vagy nem érdekel?
1: Nem is akarom.
0: Aha. Tehát, hogy hagyod, hogy ez a kép megvan.
1: Szerintem nem érdekel különösebben.
3: Én nekem meg pont a tűcsere kapcsán volt ilyen tapasztalatom, hogy így többen megkérdezték tőlem, hogy de komolyan te minek tanultál, a tűcserébe dolgozol?
2: Júj.
3: Tehát minek jártál egyetemre? Tehát, hogy így alapból lenézik. Hát. És leginkább szerintem a tűcserét, mert hogy valaki szociális munkás, és mondjuk egyéni konzultációval foglalkozik, tehát ez a olyan fajta segítés, akkor lehet, hogy ő ilyen elismertebb, hogy hát milyen jó fej, hogy ő még megpróbálja segíteni, de hogy a tűcserének szerintem van egy ilyen plusz stigmatizált hatása.
0: Hát nem tudom, amikor a dzsungulban kint voltunk, nem is olyan régen történt, és az egyik srácnak a kocsi elromlott, és így mondtam, hogy vittem valamit, csak legalább megnézem, milyen hiba felderítés nagyjából. És akkor mondom, hogy nézzek, meg is mondtam, hogy mi volt a baj, nem tudom, valami egyszerű dolog volt. És mondja, hogy honnan tudom, hát mondom, autószerelő az első szakmám, mondom, hogy nem mertem szociológus, addig volt egy ilyen is. Autószerelő, azt ide kijársz a dzsumbújba. Tehát, hogy mennyire gondolod, ilyen jó szakmád, és akkor itt szopsz kint a telepen, te nem vagy normális. Szóval nagyon érdekes, hogy azért ez is változó, hogy ki milyen módon reagál rá. Egyébként szerintem pont ezért hozták létre ezt az addiktológiai konzultáns formát, képzési formát és hivatást, hogy legyen egy ilyen semlegesítő törekvés, adjunk az egésznek egy ilyen moráltól semlegesített addikció, függőség elnevezést, hogy a függő az már eleve, az morálisan valamelyest megértjük, hiszen függ. És a cselekedeteit a függősége befolyásolja, lemondott a szabadságáról. Tehát az addiktói konzultáns, aki segíti ennek az embernek a gyógyulását tudományos alapokon, ugye ez már, ha nem azt mondod, hogy a tűcserébe dolgozom és leállok a Kávária térre a 8. kerületben tűcserén, hanem addiktológiai konzultáns vagyok, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, micsoda szép hivatás, ez már fehér köpeny, érted?
2: Még annyit fűznék hozzá, hogy az én környezetemben a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az, hogy tűcsere. Tehát ha megkérdezik, hogy mi az az egész önkéntes dolog, és akkor ha annyit mondok, hogy egy tűcsere programban veszek részt, akkor így néznek, hogy az mi. És akkor aha, el kell magyarázni, mert nem, tehát annyira nem vágják.
0: Igen, mindig rettegtem attól, hogy szociális buborékban élünk, és valószínűleg igen. És mit szoktál mondani, hogyha nem a tűcsere programot, hogy vagy van ennek egy ilyen halvány a formája, amit mondasz, hogy mit tudom, egy ilyen egészségügyi szervezet?
2: Hát, hogyha így nagyon rákérdeznek, hogy hol lógok hétvégén, akkor azt szoktam mondani, hogy egy kávézóban. Hát kontakt kávézó, nem?
0: De tudod, hogy csak kávét már régóta.
2: Tudom. Beázó. Most már majd javítok.
0: Jó, ez is érdekes egyébként. Én az
3: jó,
0: szoktam.
3: Úgy érzed, hogy letagadod?
2: Nem, abszolút nem. Csak nem érzem úgy, hogy azoknak az embereknek meg kell magyarázni, mert bizonyos szinten nem érnek fel arra a szintre. Szerintem, de ez most nem ilyen lenézős duma.
0: Világos.
2: De tehát ők nem értenék meg, hogy ez miről szól.
0: És mit szólnak a szüleid, meg a család? Mondjuk onnantól kezdve, hogy először azt mondod, hogy hát fogok dolgozni egy ilyen programban, ez egy ilyen tűcsere.
2: Hát kezdik ott, hogy nem azt mondtam, hogy fogok, hanem hogy Hello, anyu, dolgozom egy ilyen programban.
0: Piros arccal. És...
2: piros farkát.
0: Micsoda óriási szerencsém van.
2: Nem, hát azt tudni kell, hogy a szüleim orvosok, tehát így annyira nem állok, nem állnak távol ettől. De hát anyukám ő sokkot kapott.
0: Hát gondolom, mert ő pontosan lehet csak kockázott.
2: És hát először megijedt, természetesen apukám nem nagyon szólt semmit, olyan diplomatikus típus. Aztán egy idő elteltével úgy büszkék lettek rám, és anyu sokáig kérdezgette, hogy úgy kb. Havonta, hogy na, és akkor mikor hagyod abba, mikor hagyod abba. De most már erről is leszokott. A nagyszüleimnek nem szabad elmondani, mert a nagymamám nagyon konzervatív, és ő biztos, rosszul hogy rossz volt.
0: Egyébként lehet, hogy pont ő lenne az, aki azt mondja, hogy lehet, hogy kislányom végre valaki az irgalmassághoz eltalált közülünk is. Tehát, hogy ez ennél a generációnál benne van egyébként szerintem. Tehát ők még rálátnak arra, hogy mit jelent a társadalmi segítés, a szolidaritás, az, hogy egy épülő országban, vagy akár azt megelőző nagy szegénységben hogyan számítottak egymásra az emberek, és hogy mit jelentett a tisztes szegénység, szerintem az mindenképpen beteszi a bélyegét egy egész generációra, akármilyen társadalmi szinten kapcsolódik is ezekhez a jelenségekhez. Ki tudja? Lehet.
2: Majd egyszer megpróbálom.
0: Szia, Nagy, van ez a tűcsedet, hogy anyagosok. Hát ott
2: lehet
0: ott
2: színi, hogy barrok.
0: Nagy, hány éves, hogyha nem titok?
2: Nagymamám, ő 75-ös.
0: Ó, hát akkor itt még nagy rálátások vannak a dologra, akár is nézzük. Na, hogy akkor igazából sikerül besimítani az életedbe valamilyen módon ezt a...
2: Már lassan függővé válok.
0: Igen?
2: Igen.
0: És mi az, ami bent tart? Mert azért az érdekesség, vagy az érdeklődés, az ki tud merülni?
2: Meg nem merült ki.
0: Van annyi újdonság benne?
2: Van egyrészt, másrészt meg most már tényleg az, hogy érdekel, hogy mi van az egyes kliensekkel, mi történik, meg az egész kerületben mi folyik. Uh-huh. Tehát, hogy így tényleg életem része lett, hogy kell, hogy úgy ott legyek. Meg mellesleg a társaság.
0: És hogyan lehet ott, hogy a drogjelenség azért többféle hivatás ír egymás mellett, akár egy ilyen programban is, hogy inkább a hivatás általános, tehát hogy mondjam, inkább a segítői rész az, ami vonz jobban, vagy az érdeklődésedet leköti, vagy inkább az általános, vagy a középszintje a működésnek. Tehát, hogy inkább az, hogy maga a drog jelenségnek a valamilyen értelmezése, hogy melyik áll közelebb, vagy inkább a segítői?
2: A segítő az biztos, hogy közel áll, és hát egyre inkább ez az érdeklés, mert korábban így tényleg semmit nem tudtam a cuccokról, tehát még a fűről sem, nem is találkoztam anyagokkal.
1: Ha már itt tartunk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a drogfogyasztókon belül milyen kirekesztés van, például a fűfogyasztók, igen. Hogyan ítélik meg a heroinfogyasztót, meg
3: lehet, hogy az amfetamin a heroinfogyasztó.
2: Ja.
0: Neki is 30-as évek, azt ezt is megnézni. Neki mély, most már

0: prime. Yeah, mighty, mighty man, I'm young and I'm in my prime. Well, when you want me, hollin', I'll be there on time. Well, when there's work to do, send for the mighty one. Yes, when there's work to do, you better send for the mighty one. Yes, he'll stay on the job until the job is done.
1: Kijövünk még, vagy 2-3-szor szerintünk a 60-as évekig.
2: Igen. Jaj, de jó.
1: Jaj, de legalább haladunk, érted?
3: Nem, ma.
1: Az is valami. Ma már biztos nem. Na, hogy azzal jöttünk itt el, hogy, hogy szerhasználunk egymás közt, és hogy... ez annyira nem szerintem ez nem egy nem ritka, vagy nem egy ilyen rejtett jelenség, hogy a különböző drogok használói egymást fikezzek, hogy az alkohol-drog esetében ez egy állandó topik, az, hogy bezzek ti drogosok, akik látom én már 80 éves alkoholistát, de drogost még nem. Meg ezek az aranyos kis rigmusok, hogy van ennek valami olyan láthatatlan része, Petya, szerinted, amit így a hétköznapokban
3: nem, csak szerintem az tök gyakori, hogy a konkrétan mondjuk marihuána fogyasztóknál, tehát mondjuk középosztálybeli fehér, jól szituált marihuána fogyasztók, azok teljesen ellenézik mondjuk a kokain, de mondjuk heroin, intravenös heroin fogyasztókat, és hogy...
1: Hát a kokósokra fölnéznek a kis spanglisok.
3: Van egy ilyen vonal a drogreform mozgalomban is, hogy egy ilyen nagyon erős kanabisz vonal van, és mondjuk akik azt mondják, hogy foglalkozni kéne ártalomcsökkentéssel, meg hogy így igazából ez sokkal, sokkal mélyebb változásokra van szükség annál, mint hogy a kanabiszt egyszerűen csak átrakják a legális kategóriába, és egyébként megy minden ugyanúgy, ahogy eddig.
1: Na, de hát ők tehát, a pillanat erősereg.
3: Nagyon sok ember van, aki támogatná azt, hogy a marihuánát például legalizálják, ugyanakkor lehet, hogy lenne egy olyan jelentős részük, aki akár még a tűcserés sem támogatja. És ez kiderült a közvetlen kutatásból is, amit Európában csináltunk, hogy hajlamos, hogy van egy ilyen jelenség, hogy többen támogatják mondjuk a marihuána legalizálását bizonyos országokban, mint ahányan jóval kevesebben, akik meg a tűcserét vagy az ártalomcsökkentést támogatják. Különösen egyébként a heroin felíró programnál ott például nagyon erős ellenérzés van még azok körében is, akik egyébként a marihuánát legalizálnak. Hát így lehet ezeket differenciálni, ezeket vagy ilyen szinteket kialakítani, hogy most akkor kinek meddig terjed a toleranciája.
1: Hát nem biztos, hogy ez tolerancia kérdése, hanem azért itt az is fontos, hogy mennyire jók az önérvényesítésben, vagy mennyire jó PR-ban, azért a legalizációs szervezetek nagyon erős PR tevékenységet folytatnak, ezzel szemben a szakmai szervezetek, ők ugye más berkekben mozognak. Szia, Károly!
4: Szia!
1: Jaj, nem!
4: Bocsánat!
1: Szia!
4: A műsorba szeretnék.
1: Igen, de jó!
4: Szólni, ha lehetne.
1: Persze, élőben vagy.
4: Jó, köszönöm. Lincsi vagyok. Annyit szeretnék, hogy pont hallottam ezt a tűcsere programos dolgot, és marihuána. Na most én marihuána fogyasztó vagyok, már elég régóta. Mást a tűt még nem is fogom. De viszont a tűcsere programról csak annyit, hogy a 8. kerületbe lakom, és azért abban igazat adok én is, tehát megmondjam őszintén, én is ellene vagyok, de csak azért, mert ahova lépsz, tűket látsz. És ott, ahol nincs tűcsere program, ott azért ez nincs, és ha valaki ide jönne a 8. kerületbe, és meglátna, hogy naponta több száz tűhever mindenhol.
1: De hol? Azért akkor be kell jelenteni, hogyha találsz ilyet, van erre?
4: De ez minden napos, tehát nem fog naponta háromszor telefonálni, hogy tűk.
1: És szedi valaki a tűket?
4: Persze, egyszer láttam, igen.
1: De azért érdemes telefonálni, mondja.
3: Csak azt hát szerettem volna elmondani, hogy én is ott lakom a 8-ban, ráadásul a legérintettebb részen, tehát mondjuk én is érintett vagyok. És azt kell megérteni, hogy nem a tűcsere program az, ami okozza ezt a problémát. A tűcsere program az azért van ott, hogy megoldjon egy problémát, és az, hogy nem működik rendesen a visszaszolgáltatás, az, hogy nem lehet rendesen hatékonyan begyűjteni a fecskendőket, az inkább annak köszönhető szerintem, hogy az önkormányzat nem ad ez egy rendes támogatást, hogy fölessen venni embereket, akik ezt összeszedik az utcán. Nyugat-Európában ez ugyanígy működik. működik. Tehát azzal, hogy mondjuk bezárjuk a tűcsere programot, azzal nem lesz kevesebb fecskendő.
1: De nincsen szó bezárásról, tehát az önkormányzat alapvetően azt gondolom, hogy együtt működik.
3: Nem, csak hogy mondta betelefonáló, hogy ő személy szerint nem támogatja a tűcserét, tehát hogy az nem oldaná meg a problémát.
1: Igen,
3: tehát,
1: hogy azt hiszem pont az oldja meg a problémát, hogyha te, mint lakos, betelefonálsz és jelzed a megfelelő szerv számára, hogy itt injektorok vannak. Ezt megteted mind az önkormányzat, nem mind pedig a Kékpont tűcsere központban, ahonnan kimennek, és szerintem ez tök fontos lenne, hogy legyen egy visszajelzés a lakosság részéről, mert ugye csak akkor lehet ezeket a problémákat megoldani, hogy beérkeznek ezek a jelzések. Úgyhogy szerintem ez tök jó, hogyha mert hogy ez, tehát máshogy nem lehet összeszedni.
3: Nem, szerintem azért ez nem jó. Tehát most neki basszus egy ottani lakos, most ne ő foglalkozzon.
1: Ne foglalkozzon, de jelezni.
4: Hát de már a lépcsőházakban.
1: De jelezni kell.
3: Nem azt mondom, csak hogy nem az ő felelősség, hogy összeszedjék, tehát nem neki kell ilyen betelefonálni, hanem ezt legyen az önkormányzatnak a felelőssége, hogy ez biztosítsa, hogy szedjék
1: össze. Azért az, hogy házról házra járni, vagy pedig a lakosság bejelentésére játszani, Petya, azért azt nem hiszem, hogy nem az a módja, hogy valaki...
3: Nagyon jó tudod, hogy a Losonci téri parkolóban minden reggel ott lesz 5-6 eldobált vecskendő.
4: Ez így van, most, tehát itt is napi 3.
3: Ezt szisztematikusan, rendszeresen minden reggel össze kéne szedni. Én voltam Párizsban olyan tűcserében, ahol volt egy ilyen 6-7 fős ilyen utcai megkereső munkásokba álló bagázs, és az minden egyes hajnalba körbejárta azokat az utcákat, ahol tudták, hogy ez van, és ilyen vödörszámra szedték össze ott a fecskendőket, és amikor reggel már elkezdtek az emberek menni a munkába, akkor ott nem volt semmi fecskendő az utcán.
4: Hát igen, csak szerintetek az önkormányzat kivesszen az ki erre ennyi pénzt, tehát így igazából csak azt, hogy minden reggel több 100 tűt összeszedjenek azért, mert segíteni akarnak olyan embereken, akik már elnézést nem érdemlik meg, mert hogy emeletes házak ajtajaiban hagyják a tűket, meg ilyesmi, ahogy gyerekek laknak.
3: De rajtad kéne segíteni, nem? Tehát meg rajtam, hogy ne botoljunk bele reggel
4: hát
3: a fecskendőbe.
4: Igen, tehát ez az, hogy én nem csodálom azért, hogy erre nem adnak pénzt, mert összeszedhetnénk 1000 embert, aki naponta azt az 1000 tűt összeszedi, mert így nem egy van, nem kettő, tehát igazából én ezt valamennyire megértem, de igazatok van, mert persze, ha nincs tűcsereprogram, akkor nem is tudom, hogy mi lenne, csak ez azért így, igen, ez nehéz kérdés, ez a tűcsereprogram, az a baj, hogy még én is, aki drogfogyasztó, még én se támogatom annyira, pont ezért, mert nem értem meg, tehát így miért ne fizessenek ők is, mint egy én fizetek a cigi papírért, érted, tehát ők miért ne fizessenek azért.
3: Érted, a cigi papírtól nem lesz hív fertőzése senkinek.
1: Meg szerintem az nagyon fontos lenne, szerintem az, hogy betelefonálsz és elmondod ezt a problémát, én ezt erőltetném, hogy ez annak a jele, hogy téged ez foglalkoztat. És szerintem nagyon fontos lenne, hogy azt megértsük, hogy mi, akik a kerületben dolgozunk, és te, aki a kerületben élsz, nekünk közös érdekünk az, hogy ez a probléma megszűnjön. És
4: én szívesen megyek szedni, tehát nekem az se gond, csak ne legyen ez. Tehát...
1: Meg eleve az, hogy ha már bejelented azt, hogy van, mert hogy hidd el nekem, hogy tudom azt, hogy van olyan szerv, aki kimegy, ilyen a Kékpont, de az önkormányzatnak a köztelt felügyelő is tudom, hogy szedik, csak fontos, hogy a lakosság részéről, mivel rengeteg tű van szétdobálva, legyenek olyan első emberek, akik betelefonálnak, és azt mondják, hogy...
3: Nem azért, de tényleg én is ott lakom, és volt többször is, hogy bejelentettem a Kékpontnak, hogy ott van a parkolóban az eldobált fecskendő, és hogy hiába jelentett be egyszer, mondjuk másnap reggel ott van helyette 4 új.
1: Petya, hidd el, hogy a Losonci
3: rendszeresen kéne összeszedni, tehát hogy így nem az, hogy most akkor meglátok egy fecskendőt, betelefonálok, hogy ott egy fecskendő.
4: Hát, nem...
1: De most tényleg látok, hogy érted be, hogy azért...
3: Én minden nap látok fecskendőt.
4: Minden nap, ez minden nap sok, tehát én az ajtóm elől viszem el folyamatosan, és egy olyan házban lakom, ahol szinte csak családok laknak. És volt 3 fecskendő, ami konkrétan 4 napig ott volt a lépcsőn. Ahol lemennek, följönnek kutyák. Tehát így én vittem le, és mutattam meg a gondoknak, hogy bocs, de így legalább nem tudom, így 3 napja ott áll a véres fecskendő.
1: És mit csináltak a fecskendőkkel utána?
4: Hát én fogtam és kidobtam.
1: Tehát megy a háztartási hulladékba.
4: Hát persze.
1: Ezt mondom, hogyha szólsz, te kimegyünk, szerintem ez nagyon fontos.
3: Jó, most már tudom. Ha folyosóban van a fecskendő, akkor az tök egyértelmű, de az utcáról szerintem akkor
1: is fel kéne szedni. Igen, de az utcán felszedést, az a takarítóknak a dolga, a takarítók meg is fogják tudni tenni, amire azt gondolom, hogy lehet ezt erőltetni, hogy tegyék meg. De a házakban,
4: az
1: meg kell telefonálni nekünk.
4: De lehetne tájékoztatni az embereket, akiknek oda adjátok a tűket, hogy légy, legalább próbáljátok meg nem lakóházakban.
3: Tudod, miért nem viszi vissza, azért nem viszi vissza, mert hogyha a rendőr megtalálja, hogy használt fecsivel, akkor beviszi.
4: Persze, tehát, hogy ez is én megértem.
3: Csak... ez a, tehát, hogy ha például a rendőrök azt megértenék, hogy ne csesztessék ezzel, akkor azt gondolom, hogy sokkal többen visszavinnének, hogyha mondjuk kihelyeznének olyan ilyen konténereket,
4: amivel veszélyesülékot
3: be lehet dobni. De én személy szerint, amit mondtál, azt egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy egy önkéntes alapon a helyi lakosság is besegíthetne.
4: Én simán hogyha kiképezni
3: őket mondjuk a két pont arra, hogy szerinted, önkéntesként persze. besegítsenek.
1: És szerinted ott a lépcsőházban lehetne elhelyezni egy olyan tárlót, amelyik valóban biztonságosan képes ezeket az injektorokat tárolni, hogy ez nem szerelnék le, vagy nem tűnne el, vagy nem lenne ennek baja? Tehát van olyan lakóközönség?
4: Nem, szerintem itt pedig azért van, tehát ez az egyik Prater utcai 16 emeletes, tehát van 190 lakás, de igazából itt normális emberek laknak, és azért egy kicsit zavaró, amikor itt tényleg lemész a lépcsőn, és a kutyám belelép a, nem tudom, hepatitiszes tűbe, tehát így nem örülnék neki. És sajnos így nem egyszer, tehát ez a baj, hogy nap mint nap ez itt van, és úgy, hogy nem is lehet kimenni a lépcsőházunkból, csak kulccsal.
1: Tehát igen, oda-vissza kulcsra, ráadásul ezeken a részeken szedjük is egyébként, és pontosan
4: én tudom
1: azt, hogy...
4: láttam, tehát
1: igen,
4: láttam.
1: Ott tényleg nagy mennyiséget szedünk össze egyébként.
4: Igen. Ja. Na mindegy, de hát sok sikert, majd megyek önkéntesnek maximum.
1: Jó, köszönjük.
4: Jó, köszönöm. Köszönöm.
1: Ciao.
3: El is van fetszó igazadon, hogyha a házban valaki meglát, igen. akkor azonnal hívja, csak mondjuk egyébként volt olyan, hogy kihelyezt, kiraktam lépcsőházba a matricát, és így azonnal leszedik, hogy kék pont matrica, és így leszedik.
1: Tehát... mi meg rengeteg helyen látjuk még mindig.
3: Tehát, hogy... csak hogy a lépcsőházakba így nem leszedik konkrétan. Halló,
2: itt a Galani.
1: Ciao, Galani.
2: Hogyan csináljátok ezt a tűcsőre dolgot, hogy hány tűt vihet el egyszer egy ember?
1: Ötöt.
2: Öt. És gondolom,
1: ha visszahozott, akkor amennyit visszahozott, plusz az ötöt.
2: Na ez az, hogy az nem működik, hogy csak akkor vihet el egy darabot is fel, hogyha visszahozott egyet. Tehát ez innen megy.
1: Mert hogy egy az egyben cserét csinálni?
2: Igen.
1: Nem, az
2: igen.
1: A baj, hogy azzal kevés tű lesz kint, és az növeli a szúrát. Tehát, hogy ez a populáció gyakran használ, mert amfetamin használókról beszélünk, tehát, hogy több tűt használ, és hogy egyszerűen többnek kell kint lenni ahhoz, hogy a HIV fertőzés, vagy a hepatitis fertőzés ne induljon az útjára, vagy ne teljesedjen ki jobban.
2: Tehát inkább használt tűt, esetleg fertőző tűt, mint így hogy van. Visszavigyen magával.
1: Így van. Azért
2: az elég súlyos.
3: Hát ez elég gyakran elfordul.
1: Igen.
3: De én szerintem, hogy amit látsz nyugati példákból, az, hogy ketté választják azt, hogy van egy tű osztó program, meg van egy tű visszahozó program, és hogy ezt nem szabad összekötni, tehát nem attól lesz kevesebb tű az utcán, hogy te kevesebb tűt adsz ki a fogyasztóknak, hanem meg kell azt könnyíteni egyrészt, hogy visszahozzák, másrészt azt, hogy olyan módszereket kell bevezetni, amivel fel tudják szedni gyorsabban az utcára a tűt. Szerintem ez a megoldás.
2: Tehát azt gondoljátok, mert én nem értek hozzá, azért kérdezem, tehát nincs ebben semmi prekoncepció a kérdésemben, szóval azt gondoljátok, hogy csak akkor nem lehet igazán hatásosan rávenni a fogyasztókat, a kihasználókat arra, hogy saját magukra összeszedjék és visszavigyék.
1: De lehet, csak ehhez olyan környezetet kell teremteni, amelyik egy első és legfontosabb lépése már törvénymódosítással kezdődik, tehát hogy ne legyen bűncselekmény az, hogy valaki kábítószert használ, mert addig ez mindig bűnjelként fog szerepelni rá, tehát már nem fogja visszavinni. Hogyha ez megvan, akkor kell átérni az emberi tényezőre, a tudatosságot növelni, azt, hogy hozd vissza, mert akkor az mindenkinek jobb, az embereknek, az együttélésnek, mindennek, sokkal jobban tudjuk menedzselni, te is gyakrabban jössz hozzánk, tehát hogy működjünk együtt, és van egy még mélyebb szint, amikor azt is elkezded menedzselni, hogy az az ember, aki egyébként eldobja a műanyag palackot, mert már nincs benne víz, már nem kell nekem, még ő is ne eldobja, hanem visszahozza, és ez a legnehezebben menedzselhető rész. Tehát, hogy ezeket a szinteket kell végigjárni, most ott tartunk, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni.
2: Én múltban láttam egy buszsofőrt, sima BKV buszsofőrt, aki az utolsó cigit kivette a dobozba, és úgy, hogy van hajtotta ki a munkaidőben, amikor látja mindenki, hogy mit csinál, tehát még kvázi fel is vállalja, az a cég, aminek, vagy hát a cége is tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen alkalmazottai vannak, hogy úgy, hogy van, azzal rendelte, dobta ki a...
1: amilyen a cég van, az alkalmazott egyébként a buszosok esetében.
2: Igen. Szóval, hogy én ezen meg voltam rökönyödve, néztem, megkerekszem, hogy uram, Isten, mi ez? És én ilyenkor mindig azt feltételezem, hogy ezek valami őskövületeken kihaló félben lévő emberek.
3: Bocs, hogy felveszek, csak abban mi gondoljunk bele, hogy mondjuk az alkoholfogyasztásnál ott mondjuk megvannak azok a helyek, ahol alkoholt fogyasztanak. Gondolj bele, hogyha mindenki az utcán használna, vagy fogyasztana alkoholt, akkor mennyi eldobált üveg? Így is elég sok van, de hogy akkor mennyi lenne? És hogy mondjuk ezt felfedezték nyugati nagyvárosokban is, hogy itt is azért ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy olyan helyszíneket, ellenőrzött helyszíneket létrehozzunk, amik a heroin használók használnak, és akkor ezeket nevezik fogyasztói szobáknak, és akkor ott például ezeket bevezették, ott egyértelműen csökkent a nyílt színű utcai droghasználat száma, ott helyben használják steril felszerelésre a drogot, és utána rögtön leadják a veszélyes hulladéktárolóba a fecskendőt.
1: Az, igen, tehát mondjuk itt koncentráltan...
2: Pénzt adni a begyűjtött fecskendőért?
1: Hát az nem megy, nincsen arra lóvé, arra senki nem ad pénzt.
3: Az egyébként hát Frankfurtba ez bevezette.
2: Arra ad pénzt valaki, gondoltam, hogy egy alkalmazottot fizessen utána TB-t, nem tudom, bármit, adót, és hogy összeszedje ezeket az ingyenkorokat, de arra nem ad pénzt, hogy a jó ember összeszedje, és...
1: Ahhoz is kell pénzt.
3: Szerintem hasznos vagy jó felvetés, meg volt is ilyen, például Frankfurtban csinálták ezt az említett tűcserében. Hogy először úgy fizettek a klienseknek, hogy visszahozott fecskendőnként adtak nekik valamennyi pénzt. Most ezzel az volt a probléma, hogy mivel rájöttek, hogy ebben pénz van, biznisz van, ezért elkezdtek így csomó fecskendőt elvittek, sterilt, és akkor bekoszolták egy kicsit teával, és akkor hozták vissza, hogy ennyit hoztunk vissza használtat, és akkor így gyűjtötték a pénzt. Tehát ez nem működött. Úgy működik most jelenleg Frankfurtban.
1: Nem, ez akkor két hét lenne.
3: Hogy így kértek, vagy pályáztak arra pénzt, hogy a kliensek órabérben utcai munkásokként dolgoznak, de azok, akik átmentek metadonra, tehát metadon kliensek voltak azok, akik szedték a tűt.
1: De ott is nagy hagyományom van a bevonási ilyen formáinak.
2: ETD-es fecskendő, tehát hogy én azért tettem, mi régen jártunk ki mindig a Gödörhöz sörözni, és azt csináltuk, hogy megvettük a boltba az üveges sört, és kiültünk vele, megittuk, és tanulhattuk az üveget gyűjtögető csöveseknek az üveget. De hogy mi magunk nem vittük vissza, vagy csak akkor, hogyha mentünk még egy körre.
1: Itt nem úgy a tölthető hepatitis fertőzött eszközökről beszélünk.
2: De hogy betétdíjas, tehát hogy nem tudom, fizetni kell először 1000 forintot, és utána legközelebb is, hogyha nem viszel vissza, akkor megint kell 1000 forintot fizetni, ha visszaviszed, akkor nem kell 1000 forintot.
1: Nem, ezek ez az ilyen típusú...
5: Lehet, hogy hozzáférjenek a fecskendőz és az áramcsökkentésnek a legfontosabb dolga az, hogy hozzáférjenek, tehát hogy bármi áron, de hogy kapjanak.
1: És bármi áron, de hogy
2: nagy fogom hozzá. Beláttam, nem én fogom kitalálni az új dolgot.
1: De hát tök jó, a morális vállalkozó mindig szereti a külső vállalkozói tanácsokat, ezekből lehet sem megézni. Köszi.
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Na, és el is röppent itt az egy órácskánk a kirekesztésről, és mind ami erről nyílt. Egy hét múlva lesz újra morális vállalkozók, köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassatok tovább az antidiszkriminációval kapcsolatban a hetet, vegyetek részt a programokban, ezeket most nem tudtok elmondani, hogy mindenki a tilos.hu-n szépen nézze meg a programkínálatot, a Gödörben és az Instantban lesznek majd ezek, az 1%-os spotot majd még Attika be fogja adni, muszáj lesz, de muszáj lesz, akkor megkeresed a CD-t, úgyhogy nem most, de majd megtaláljuk, szevasztok!
5: Sziasztok!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Nemeshegyi Pétert, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét. Hát, Isten éltesse!
2: Köszönöm szépen!
1: Mennyit tetszik még boldogan élni? Még egyszer ennyit? Még kétszer ennyit?
2: Ó, mennyit hát ez a jó sen, egy bizom. Ez ugye a legjobb van. Hát amennyit, az annyit megköszönhetek.
1: Ön 1923-ban született, úgyhogy arra szeretném kérni, hogy mesélj egy kicsit a gyermekkoráról, mert hogy nekem általában a barátaimnak ez csak halvány fényképek és néhány történelmi esemény, hogy mi is volt a 20-as, 30-as években, önnek pedig ez volt az élete kibontakozása.
2: Hát igen. Hát 23. január 27-én születtem, és később, mikor már fölnőttem, nagyon megszerettem a muzsikát, és a muzsikusok között is a Mozartot, Mozart zenéjét, amely valahogyan nagyon közelnek éreztem, az ő egész felfogását, az egész lelkületét az enyémhez. És tartottam órákat is, bár egyáltalán nem vagy zeneszakértő, a Tokiói Szofia Egyetemen Mozart muzsikájáról. És akkor olvasgatva az ő életrajzát, hát nagy örömmel fedeztem föl, hogy ő is január 27-én született. De hát az év az persze nem stimmel, ő 1756-ban született, én pedig 1923-ban. Úgyhogy hát az édesapám az Budapesten lakott, és nagyon okos ember volt édesapám. A iskoláit a piaristáknál végezte, mindig színjeles volt, később az egyetemen is, ugye jogot tanult, és ott is kiváló diák volt, úgyhogy suba auspiciis Deis doktor lett belőle, és ennek az volt a jutalma, hogy elmehette személyesen a Ferenc Józsefhez megköszönni neki, hogy hát megadta neki ezt a jutalmat, ugye, és ez apám ezt többször elmesélte nekem, amikor a bécsi burgban, ugye, ottan megjelent, ugye, és frakba vágva magát, ugye, Ferenc József előtt, és akkor hát csak néhány percig tartott az a kihallgatás, de mégis nagy hatás volt, úgy látszik, apámra, mert hát mindig mesélte, hogy amikor a kihallgatásra vége volt, az a Ferenc József őversége azzal jelezte, hogy össze csörrentette a sarkantyúit, ugye?
1: Nem egy szokásos jelenség manapság már ez.
2: Ilyen nincs, és ez akkor az azt jelenti, hogy vége a kihallgatásnak, de nem szabadtán megfordulni, hanem hátrafele kellett szürokkolni abból a szobából, hogy nehogy hátrafordítson a császár őferségének.
1: Mikor történt ez körülbelül?
2: Hát ez ugye 1910-es, 20-as években történt.
1: Az sem ma volt.
2: Hát nagyon-nagyon régen volt még. Úgyhogy apám után hát bekerült a pénzügyminisztériumba, és ottan nagyon ívelt fölfelé az ő pályája, úgyhogy nagyon hamar miniszteri tanácsos lett, és a vámosztálynak lett ő a főnöke, úgyhogy amikor néha külföldre mentünk nyaralni, akkor én mindig nagyon büszke voltam arra, hogy a határon az ottani vámosok ugye megjelentek tisztelegni apám előtt, ugye, és meg nem belé se kukkantottak a koffertbe, ugye, mert hát a vámosztály főnek, hát ez egy nagy dolog volt akkor,
1: De honnan tudták? Gondolom, nem hát az internetről tudták.
2: Az közismert dolog volt. Ugye.
1: Közismert dolog volt.
2: Értesítették a határt, hogy hát most utaznak a Nemeshegyék, hát Ausztriába, ugye, és hát akkor jöttek ottan a vámosok, én meg ottan hát feszítette, ugye, hát az én papám egy milyen nagy ember.
1: Akkor hány éves tetszett lenni?
2: Hát akkor utána 8-10 éves körülbelül. Hát ez volt, és a szüleim azok azért házasodtak össze, mert szerették a muzsikát. Az édesapám nagyon szépen, igazán nagyon szépen tudott zongorázni. Ugye az volt az én gyerekkori egyik örömöm, amikor otthon volt egy Bösendorfer nagy zongoránk, ugye, és apám néha, hát nem volt hivatásos muzsikus, egy olyan sokszor ezt nem történt, de néha odaült a zongora elé, és hát akkor én egy kis sámlit hoztam mellé, és meg sem volt mukkani persze, és akkor apámnak a hosszú zongor és a ujjai alatt ugye megszülettek a Chopin, meg a Beethoven, meg ezek a dolgok, ugye. És hát én ottan a zenének ebben az óceánjában egészen elmerültem, és nagyon élveztem, nagyon boldog voltam vele.
1: De az ön édesanyja énekelt az operában is, úgy tudom. Az ön édesanyja énekelt az operában.
2: Igen, igen, és hát ugye édesanyám, hát ő nem volt olyan nagy muzsikus, de egy nagyon, ő viszont egy nagyon szép valaki volt 9 éven. A később beszélni róla, a világ szép Cséri Dodó, mert ezzel Dodónak hívta érdekes módon, kisgyerekkorában kapta ezt a nevet, ugye, és sok-sok udvarlója volt, és hát akkor ő válogathatott közülük, és hát az apám, ő aztán nem volt egy szép ember, kopasz volt, mint ahogy én is kopasz vagyok, tőle örököltem, ezt úgy látszik, de hát a zene miatt az édesanyám őt választotta, és így ottán hát összeházasodtak, és gyerekük csak egy született, az én voltam, ugye, és azért mert én, édesanyám, ő akkor egy betegség kezdődött benne, ahogy később kiderült, egy agydaganat volt anyámnál, ugye, úgyhogy mikor hát velem volt áldott állapotban, az orvosok azt mondták, hogy hát ezt a gyereket, ezt a magzatot abortálni kéne, mert ebből nagy baj lesz, ugye, mert édesanyám nem volt erre hajlandó. Úgyhogy hát akármi lesz, én ezt a gyereket a világra hozom, ez az én gyerekem, ugye, és aztán hát én meg is születtem. Édesanyám nem halt bele mindjárt ebbe a betegségbe, de megmaradt a betegség, és 16 éves, mikor én 15 éves kort lettem, akkor ez kiúrt neki ez a dolog, és hát abba halt meg, úgyhogy ez egy nagy élmény volt az én számomra. Az édesanyám a szó legszorosabb értelmében értem adta oda az életét, és értem vállalta azt, hogy hát ez lesz az ő életéből. Úgyhogy édesanyám gyakran volt ilyen beteg, ilyen fájdalmai volt, minden, de egy nagyon-nagyon jó édesanyja volt, és hát akkor már több gyereket nem tudott vállalni, és ezért hát egyke voltam, úgy anyám mondta, hogy hát szerette volna még egy húgot is neked, meg valami, de hát már nem lehetett. És ezért az összes szeretetét rám pazarolta. Úgyhogy amikor hát édesanyám meghalt, hát az egy nagy űr keletkezett persze az életemben, hogy hát most aztán hogy lesz, hogy én akkoriban megismerkedtem a Damjancs utcában működő Regnum Marianum cserkész csapattal. Az ottani egyik paphoz jártam gyónni, és ez a pap, a Ruzsinszki Alfonsz, hívta, egy nagyon jó pap volt, és ő, mikor megtudta, édesanyám meghalt, azt mondta, hogy fiacskám, gyere hozzánk a Regnumba, én vagy pont annak a csapatnak a parancsnoka, amelybe te belepasszol. És hát attól kezdve aztán lettem nagy lelkes cserkész, és Mária Kongregánista a Regnum Marianumban. Ez akkoriban egy nagyon jó ifjúsági mozgalom volt, ugye a Zászlónk nevezetű havilap volt az legkisebbnek a kifejezője, és hát ott volt a Prohászka, a Sik Sándor, a Majlát Püspök, meg ezek az emberek, akik egy fiatalos és szép és lendületes katolicizmust képviseltek és neveltek belénk. Úgyhogy hát én nagyon élveztem, ott ezt 4 évig csináltam, amire érettségiztem, 17 éves koromban érettségiztem, mert egy évvel előbb kezdtem az általános iskolát, mint általában gyerekek, mert a januári gyerek voltam, és utána ott maradtam még a Regnum Marianumban tovább segíteni az Alfonz atyát, mint cserkész segélytiszt a Regnumban. Ott az volt a módszer, hogy az atyák a különböző iskolákban tanítottak hittant, és onnan toborozták a fiúgyerekeket abba a cserkész avaló, hogy voltak összesen, hogy 400 hatalmas nagy tömeg ifjúság volt ott, és mikor a 8-os lett az egyik csapat, hát akkor most megint kezdődött előre, ugye akkor vártam, hogy 8 évesek voltak az épiskolák, és hát én így, a mi csapatunkat úgy hívták, hogy a SAS csapat, ugye. És akkor aztán jöttek a kis sasok, ugye, és hát én lettem a Petibá, ugye, a serkész tisztjük, akinál csüktek rajtam azok a gyerekek, és bámultak, hogy hát én milyen valaki vagyok, ugye, és tudtam mindig meséket mesélni nekik, én találtam ki ezeket a meséket, ők élvezték, hallgatták, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És, de viszont, hogy aztán ez nem egy életfoglalkozás, persze serkész tisztnek lenni, úgyhogy hát még akkor nem volt világos bennem, hogy hát mire is hív engem a Jóisten. És édesapám, ugye révén ő a pénzügyminisztériumban egy neves ember, hát berakott engemet egy bankba, a Magyar Általános Hitelbank szólt az ottani vezérigazgatónak, hogy vegye föl ezt az én fiamat, ugye, és hát azonnal persze, igen, igen, ez volt a dolog, ugye. És ettől kezdve a 4 évig a Magyar Általános Hitelbanknak lettem egy bankfiú tisztviselője. És számoltam az akkori pengőket, ugye, és először egy fiókban szolgáltam, a Kálvin-tégy fiókban, utána betettek a központi ipari osztályba, és hát ottan kellett, nagyon sok vállalata volt ennek a hitelbanknak azokat ellenőrizni, és a többi. De őszintén szólva, én nagyon untam ezt a dolgot, ugye a pengőkkel számolni egyáltalán nem volt érdekes, ott a pultnál kiszolgálni a takarékba téteseket, az sem volt érdekes, és mindig vártam a szombatot, meg a vasárnapot, melyek az én gyerekeimhez, és kirándulni, táborozni, minden az a szép, ugye, és a Regnó Mariánomnak, ezek az atyáinak, ez a fiatalos lendületes élete is, ez is nagyon kezdett nekem tetszeni. Úgyhogy egyre inkább éreztem, hogy nem vagyok a helyemen ezen a bankszakmán, ugye. A Magyar Általános Hitelbank központi épülete az most a pénzügyminisztérium, ugye. Ott van a József téren egy hatalmas nagy, a Mammon temploma, így lehetne mondani, ugye, a főigazgató és az elnök vezérigazgatónak a szobája, hát azok ott a vörös posztó szőnyeg, meg minden is nagy csend ott körülötte, úgyhogy ez igazán hát impozáns valami volt, de végig is nekem nem imponált a dolog, és nem szerettem. És hát szerettem volna inkább papnak menni, már akkor kezdett bennem kialakulni a dolog, én voltak ilyen lelki élményem és egy picit, ugye, de szegény édesapámot nem hagyhattam egyedül, ugye ő hát én voltam az egyetlen támasza neki, ő aztán elérkezett a nyugdíjkor határhoz, azon a nyugdíjoztak, és ő egy olyan régi vágású úri ember volt, aki nem passzolt bele ebbe, akkor leginkább már olyan nyilasodó világba, ugye Hitleréknek a hatása volt nagyon erős, úgyhogy és apámnak sok barátja volt, akiket üldöztek, meg ilyen, ugye, úgyhogy szegényke hát nagyon rossz helyzetben volt, és hát én nem hagyhattam őt ottan, ugye. Mikor megmondtam apámnak egyszer nagy óvatosan, hogy én úgy érzem, hogy úgy Jézus Krisztus engemet hív, hogy az ő papja legyek, hát nagyon oda volt az apám egy katolikus ember volt, hite volt neki, de templomba sosem járt, nem tudom miért. És valami, már fiatal korában a piaristákhoz járt iskolába, de, és akkor úgy hallom, hogy akkor még nagyon hát, templomlátogató valaki volt, de valami történt az életében. Egy igazán becsületes, jó ember volt, de mondom, ilyen vallási dolgok azokat nem nagyon gyakorolta. Úgyhogy amikor azt mondtam, hogy pap szeretnél lenni, hú, hát az neki egy nagy érdelem volt. Ugye. De azért apámnak nagyon hálás vagyok, mert mondom, vallási dolgokban inkább az anyám nevelt engem, bár ő meg unitárius vallású volt, de nagyon becsületesen, mert engem katolikusnak kereszteltek, katolikus módon nevelt engem. És hát egyszer hadd meséljem el, mert egy olyan szép élmény volt számomra. Az történt, hogy a Magyar Képviselőházban a napirend előtti hát kérdésekben az egyik képviselő egy kérdést tett fel a pénzügyminiszternek, hogy úgy hallom, hogy a Nemeshegyi Tibor, az ott édesapám, ugye, az valami a pénz, egy vesztegető pénz fogadott el valami nagy vállalattól, és meghamisította a vámtételeket, és nagy kárt okozott az államnak. Hát mi dolog ez, kérdezi a képviselő. És a pénzügyminiszter, azt hiszem akkor Reményi Schnellernek hívták, az csak azt felelte, nem hallottam róla, de majd ki fogjuk vizsgálni a dolgot, ugye. És hát apám irodájában miért jött a telefon, hogy ő mi történt, ugye, a parlamentben megtámadták a Nemeshegyi Tibort, ugye. Hát vártuk anyámmal ketten apámat, hogy visszajöjjön, és hát este későn érkezik haza, és fáradtan leül mindjárt az asztalhoz, hogy vacsorázzon, és olyan nyomott volt a hangulat, hogy én már nem bírtam tovább, és oda settenkedtem az apámhoz, és azt mondtam neki, apuka, tényleg elfogadott egy kenőpénzt ettől a vállalattól. És érdekes, hogy azt elfelejtem elmondani, hogy édesapám az egész nevelésemet anyámra bízta, és ezért ő mindig csak viccelt velem, és mindig okos új játékokat talált ki, és engem soha meg nem szidott az apám. De amikor ezt mondtam, ezt a kérdést tettem föl neki így, hogy igaz az, hogy elfogadott egy kenőpénz egy vállalattól, hát az apámnak az arca hirtelen vérvörös lett, majdnem kiugrott a szeme a szemgödréből, és rám kiabál, hogy te, mit képzelsz az apádról? Kenőpénz elfogadni, ember olyat nem tesz, hogy ilyet mertél felténi az apádról, ez a legnagyobb sértés. Hát ez volt aztán egy élmény, és az édesanyám csítított az apámhoz, ott a Péterge mutatókot kérdezett, nem adom, hogy nem, aztán hát végül megbocsátott az apám, de hát ez egy, látod, ez egy olyan élmény volt számomra, hogy még 80 év után is még emlékszem rá, mint a tegnap történt volna, ugye. És az olyan jól mondta az apám, hogy ember olyat nem tesz, ugye.
1: Igen, figyeljetek, hallgatók, tehát kenőpénzt elfogadni, ember olyat nem tesz.
2: Igen, ez az, igen. Úgyhogy hát ez az én számomra is egész életemben szóló tanítás volt, ugye nekem is eszembe se jutott sohasem, amikor valamilyen pozícióban voltam, egyetemi dékem, vagy ilyesmi, hogy hát bármilyen fedele utakon kedvezek másoknak, nem. Ember olyat nem tesz. Hát ez egy szép dolog volt.
1: Azt tetszett említeni, hogy volt egy pár olyan élmény, ami a hit felé terelte az
2: igen,
1: életét.
2: Igen.
1: Ezek olyanok, amiket meg lehet osztani ezzel a, hát ezzel persze, a pár 50 ezer hallgatóval, aki
2: olyan így a rádióban. Hát, jó Istennek. Az első dolog talán az volt, hogy a szüleimmel elmentünk néha nyáron vakációzni a szomszédos országba, a Zemmering-hegységbe, ugye, és az a Zemmering-hegységben volt egy nagy hotel is, de aztán a közelében volt egy Maria Schutz nevű zarándokhely. És egyszer elmentek oda kirándulni, és az édesanyámnak pedig nem volt katolikus, és a Mária oltalma, ez valahogyan egy protestáns, talán nem olyan sokat mond, de nagyon megtetszett neki ez a hely, hogy ilyen csendes, ilyen szép, szép kis templom, egy nagy fenyő, előre borított hegy volt, annak oldalában volt ez a templom. És ezért az a következő évben van, nem a nagy hotelben mentünk nyárra két hétre, hanem oda a Mária Schutzba, a templom mellett volt egy kis hotelke, és hát ottan töltöttünk két-három hetet a nyári vakáció alatt. Nos, hát ezt én nagyon élveztem, ugye, ott a többi gyerekekkel játszottunk az erdőben, és élveztük a vakációt, és emlékszem egy szép nap, éppen szaladtam vissza a hotelbe, hogy majd együtt ebédeljek a szüleimmel a hotelbe. És még túl hamar volt, úgyhogy még hát nem kezdődött, nem volt még az ebédidő, volt még valami 15 perc előtte. És a

De már körülbelül felén írt az a misének, hát kivárom a végét, és utána megyek majd a szüleimhez. És akkor történt. Ez nem volt egy jelenés, vagy ilyesmi, de a Jóistenek a kegyelme volt, azt most is hiszem, ugye. Egyszer csak gyerekfeje lehetem, vagy 8-10 éves, hittem, megértettem azt, hogy a Szent Mise, hát az a legnagyobb dolog ezen a világon, hogy ott van a papnak a kezében maga az Úr Jézus Krisztus szent teste, szent vére, azt osztogatja az embereknek, maga Jézus van ott, az igazán jelen, ugye, hogy hát hú, hát ez már valami, ugye, úgy gondoltam magamban hittelen, és amikor hát vége lett a misének, és mentem a szüleimhez ebédelni, hát akkor egy kicsit fura lelkiállapotban mentem oda, és még most is emlékszem, hogy odafordultam a mamámhoz, és mondtam neki, hogy mamika, a Szent Mise az valami csuda nagy dolog. És anyám úgy csodálkozott, nézett rám, mert mostanában én engem mindig ráncigálni kellett, hogy gyere már misélj, mert untam a misélj rettentően, ami akkor latinul ment, ugye kúkos étletem belőle, és hát most hittem, hogy ez a gyerek, hogy ez egy csuda nagy dolog, mi lehet te, ugye. Aztán ebből aztán folytatása közvetlenül nem lett ennek az élménynek, de azt hiszem, ott indult el az, hogy a Jóisten valahogyan kivetette rám a horogot. Úgyhogy hát később, amikor aztán már tényleg pap lettem, és misszionárius Japánban, hát akkor egyszer sikerült visszalátogatnom Magyarországba, de akkor lehetem már, hogy 50 éves, és hát akkor ott, mint egy zarándok templom, a bejáratnál ott van egy vendégkönyv, és oda is szépen be is írtam németül, hogy ebben a templomosjában kaptam valószínűleg, sőt bizonyára a szűzanyának a közbenjárására azt a isteni kegyelmet, amely engemet elvezetett Krisztus papságára. Hála legyen az Úristennek, Nemeshegyi Péter, japán misszionárius, így írtam alájam.

0: Szervusztok, drága hallgatók! Ez itt még mindig a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, és Nemeshegyi Péterrel beszélgetünk, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét, az életről, a világról, meg mindenről. Volt szó a gyermekkoráról, és hát szerencsére én a háborút csak filmekből, meg híradásokból ismerem, ezért számomra mindig érthetetlen volt, hogy a háború idején is normális élet folyt. Emlékszem arra, hogy a Budapest Ostroma című könyvben olvastam, hogy az ostrom idején nem maradt el egyetlen mozi előadás sem. Vagyis egy nagyon irreális kép él bennem a háborúról. Ő pedig a II. Világháború idején 1944-ben summa cum laude szerzett doctor universitatis fokozatot a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karon. Hogy tetszett látni az életet és a világot a háború és a tanulás éveiben fiatal 20 évesként?
1: Hát akkor még nagyon életlenke voltam, ugye, és hát még, hát, hogy háború egy borzalmas dolog, azt azért éreztük és tudtuk, és hát be is soroztak persze katonának, de mint hogy egyetemista voltam, nem hívtak be még szolgálatra, úgyhogy továbbra szolgáltam a Magyar Állami Hitelbanknál, de egyre inkább jöttek a légriadók, ugye, erre még nagyon emlékszem a Budapestnek az először csak a külvárosokat, de aztán már egyszer volt egy szőnyegbombázás is a 6., 7., 8. kerületben, és abban éppen én is beleestem. Hát az egy rémes tapasztalat volt. Éppen egy szombat lehetett talán, mert nem a bankban voltam, hanem a Regno Marianumban voltam, rendezgetve ottani könyvtárat a cserkészek számára. Amikor elkezdtek hát üvölteni a légvédelmi szirénák, ugye, és hát lementünk a pincébe, amit hát óvóhelynek csúfoltak, de az egy egyszerű pince volt, ugye, és ott voltak néhány a fiatal cserkészek között, a ott lakó atyák, meg aztán én meg még néhányan, ugye. És mint hogy eddig mindig csak a város határában voltak bombázások, gondoltam, hogy most csak ez lett, de egyre inkább hallottanak a bombák robbanásai, zúgnak a repülőgépek, és egyre közelebb ezek a nagy robbanások, úgyhogy hú, hát ez mostan egy már ez már a mi életünkre megy, az éreztem után, hogy mindenki meg volt nagyon szeppenve, hogy hát fölöttünk repül a halál, és egyszerre csak ugye egy hatalmas nagy robbanásnak a hangja, ugye kicsapódik annak a pincének az ajtaja, beárad a füst, meg a por, és hát azt hittük, hogy a következő pillanatban ránk dűr az egész ház, ugye, hogy becsapott hozzánk egy bomba. Hát önkéntelenül térdre rajtunk ott a mindjárt, ijedtünk benne, nem is akartuk ez, de ez lett, ugye, és akkor, de én ma is vagyok, az én lelki atyám, a Luzsinszki Alfonz atya, annak volt a legtöbb jelenléte, utána gyorsan elhadart a latin nyelven a Szent Jónási föloldozási imát, egos abszolva peccati vestis, föloldozat téged bűneitektől, Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és hát akkor már kicsit jobban éreztük magunkat, most már jöhet ránk a ház, mert föl vagyok oldozva, ugye, de hát nem dőlt össze a ház, hanem hát zúgta tovább a repülők, és vártuk, hogy mikor jön a következő, és akkor, amikor kicsit elhallgatott ez a nagy repülőgép zaj, akkor az egyik atya, a legfiatalabb atya, a László Gábor páterője, az kimerészkedett, és még most emlékszem, amikor visszajött, sápat volt, és mondta, hogy a ház épp, a kápolna nincs. Így mondta. Az egy olyan U alakú épület volt, a Regno Marianumnak az épület, ott voltak a cserkész otthon, ami atyának a lakásai, és az U alakú épület udvarába volt beépítve egy nagyon szép, kedves kis kápolna. Hát egy amerikai repülőgép bombáját pont oda dobta, az átütötte a kápolnának a tetejét, szétvetette a falakat, és ez csak egy romhalmaz maradt mögötte. Hát ez volt a legközvetlenebb háborús élményem, a kicsit odébe esik az a bomba, hát akkor engem az én életem, és akkor vége van, hát az rettenetesen nézett ki utána a környék, ugye. Hát így ment a háború tovább, és közben jöttek, ugye eleinte még azok a hírek, hogy megy előre a front, Oroszországban győznek a németek, és az egyszerűen megfordult a dolog, ugye, és kezdtek közeledni a szovjet hadsereg, ugye, és hát már idejét kezdtek Budapestek határába, ugye. És hát akkor most mi lesz, ugye, hát én szinte minden nap rendszeresen megszólaltak a légvédelmi szirénák, ugye, és kellett a banktisztőnek lemenni a pincébe dolgozni, már nem tudtunk, az egész dolog kezdetül szétesni, az egész hát munkarend és minden, és hát akkor én megvártam, hogy mi lesz, mert édesapámat, mint mondom, nem hagyhattam egyedül, ő akkor meg is betegedett, kórházba kellett őt vinni, és hát hirtelen meghalt ő is, ugye 51 éves volt apám, fiatal, de sok izgalom, meg minden gondom, az vitte a sírba. És a temetése előtt is volt légriadó, minden, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon feszült légkörbe zajlott le az egész dolog. De hát amikor édesapám meghalt, akkor én egyedül maradtam, testvéreim nem voltak, édesanyám nem élt, apám nem élt, rokonok azok voltak sokan, de hát azok iránt nem volt között, úgyhogy aztán rohantam mindjárt a budai Manréza nevezető épületbe, ahol a jezsuita atyáknak volt az újoncháza, és ott jelentkeztem jezsuitának.
0: Erről nagyon szeretnék kérdezni, mert hogy hát ahogy olvastam Loyolai Szent Ignác életét, hát elég különös világ volt. Idézem, hogy fiatalon mit írtak róla, bátor volt a játékban, a nők körüli forgolódásban, a verekedésben és a hadakozásban. Igen. Ezt írtak róla, hogy a 15. századról beszélünk, 16. század elejéről, és aztán meg ugye később ő lett a jezsuita rend alapítója, illetve tulajdonképpen egy előhírnöke a reformációnak, az egyházi megújulásnak. Igen. Tetszik nekünk egy kicsit mesélni a jezsuita rendről, erről a társaságról, hát Jézus jó, társaságnak hívták
1: persze,
0: a magyarul.
1: Persze, ugye, az én második családom jezsuita rend. Hát úgy volt, hogy amikor hát, pap szerette volna lenni, akkor egyszer ezt bevallottam a Luzsinszki Alfonz atyának, akiket jártam gyóni, és ő azt mondta nekem, amikor ezt meghallott, hogy hát, fiaskám, nekem az a legnagyobb örömöm, ha az én csemetém közül valaki papnak megy. Hát ez aztán engem bátorított, mert hát lám-lám, ugye ő egész életében már paposkodik, és örül annak, hogy még valaki is erre vállalkozik, ez azt mutatja, hogy nem rossz foglalkozás, ugye. No és de miután ezt megmondtam neki, most ő tett föl nekem egy kérdés, hogy hát pap az van többfajta. Vannak egyházmegyés papok, akik a püspök alatt vannak közvetlenül, és vannak szerzetes papok. Te melyik akarsz lenni? Hát én azt feleltem, hogy hát, ahogy a legnagyobb atyák, hát egyházmegyés, persze egyházmegyés, ugye. És erre egy csodálkozásom, az Alfonz atya azt mondja nekem, hogy fiacskám, te nem fogsz belepasszolni az esztergomi papneveldébe, mert ott a nagy rész 18 éves falusi gyerekek jöttnek oda, akik paphivatást éreznek, és azon kívül a szerzetes rendeknek van egy olyan saját lelkiségük, ami az ember erősíti és támogatja, amikor szüksége van rá. Én azt hiszem, neked jobb lenne szerzetes papnak menni. Hát én eddig nem gondoltam, de mint hogy megbíztam az Alfonz atyában, és fiatal is voltam, és mindjárt azt mondom, na jó, hát akkor leszek szerzetes pap. Egy nagyon egyszerűen ment a dolog. De az Alfonz atya még tovább kérdezi, ugye, hogy de a szerzetes is van többféle. Hát te melyik akarsz lenni? Akkor már én mondtam, ha szerzetes, akkor jezsuita. És ezután azt mondja nekem az Alfonz atya, hát az jó lesz, mondja. Na és így eldőlt a dolog, ugye?
0: De hát valahogy el tetszett dönteni, hogy miért pont jezsuita.
1: Hát ennek több oka voltak. Az egyik az volt, hogy az Alfonz atya, ő is valahogyan kedvelt jezsuitákat, és többször hívott meg jezsuita atyákat előadásokat tartani nálunk. Emlékszem főképp a Tardonyos Gyula atyára, aki tartott nekünk egy beszélgetést, illetve a budapesti szegényekről, hogy a kiserdőz egy nyomott szép, és menjünk oda segíteni a szegényeket, és ezt aztán tettük is a nyomában, és amikor ő beszélt nekünk, sovány, égőszemű valaki volt, és hát olyan volt, mint egy fákja, ugye, ez a tornyos atya, amikor mondta teljes meggyőzéssel az ő dolgait. Aztán az egyetemen én az órákra nem járhattam, mert hát bankcsiselő voltam, ugye, de a délutáni szemináriumokra néha elmentem, ugye, és főleg a közgazdaságtan érdekelt, hogy a Navadatil Ákos professzorodnak a szemináriumára oda bejártam, és ott találkoztam egy fiatal emberrel, akit úgy hívtak, hogy Őrsi László. Ő asszisztense volt a Navratti professzornak, ugye, és meglátta az én gombjukomban a Mária kongregációs jelvényt, mert a legnagyobb magyarom az is volt Mária kongregáció. És mondta nekem, hogy te Mária kongregációs vagy? Igen, mondta nekem, hol? Hát mondtam, a legnagyobb magyaromban. Az egyetemi Mária kongregációban is jársz? Nem, nem is tudom, hogy az van, mondta neki. Hát mennyi minden szerdán van az összejövetelünk a Horánszki utcában, az itt van a közelben. Ugye. És na jó, majd elmegy jövő szerdán, mondtam, és el is mentem. És van egy szép nagy kápolna a Horánszki utcában, és a szerdán este tele volt, csupa fiatal egyetemistával, és az összejövetel abban állt, hogy a Varga László nevű jezsuita tartott egy előadás. Ugye. És annak a Varga László később nagyon jó barátom lett, amikor rendbe beléptem, nálam pedig jó idősebb, amikor nagy feje volt neki, kopasz nagy feje volt, és remek hangja volt, csak úgy zengett belé a templom, és nagy önbizalommal lehengedett minden. Még emlékszem az a mondására, uraim, így mondta, hogy a ateizmus milyen badalság, mert minden oda szét rombolt az ő éles agyával, meg hatalmas retorikájával, úgyhogy nekem ez nagyon imponált, és attól kezdve utána már inkább kezdtem érdeklődni. Itt a Mária utcában, ugye itt van a jezsuiták temploma, és hát néha az Alfonz atya elküldött oda, hogy hát ott valami kivel beszéljek, és akkor aztán azt kezdett nekem imponálni, hogy nincsen persejezés mise közben a Mária utcában, a Jézus szíve temploma, most sincsen, ugye?
0: Az tényleg milyen zavaró, amikor ott csörgetnek, meg benyúlkálnak a sorok közé, miközben valaki el akar mélyedni.
1: Ugye, hát én ugye, mint kamas fiú, ez rendkívül bosszantott engemet, ugye, hogy a minden templomban, miközben a papot misézik, jön a seketesígy bársi, egy hosszú rudon van egy zacskó, és még egy csöngés volt átszerelve akkoriban, és zavarja az embereket a szentmisén. És kérem, ez a jezsuitáknál nem volt. Nincs persejezés, mert Loyola és Szent Ignác ez betiltotta. Mi ingyen predikálunk jezsuiták, hogy ingyen hirdetjük Istennek igényét. Ha ajándékban vannak valami pénz, hát azt elfogadjuk, nem utasítjuk vissza, de semmiféle fizetség, vagy díjszabad, vagy ilyesmi, hát az nincs nálunk. És hát ez aztán megint imponál nekem, és hát jók voltak mindig a szentbeszédek, a Mária utcai templomban értelmesek, meggyőzősek, szépen misézze atyák, hogy egyre inkább kezdtem vonzódni ezek iránt, és iránt. És azután egyszer el is mentem a Hűvösöriben, ott van az a Manréza nevezetű nagy épület, amit sajnos aztán elkoboztak a kommunisták, és határőrség főkapitánysága lett belőle. És ott voltak férfiak számára lelki gyakorlatok. Egész évben mindig voltak elegendő férfiak, akik jöttek 3-4 napra, vagy akár hosszabb időre is, imádkozni, és Loyola Szent Ignác módszerével lelki gyakorlatot végezni. Ugye. És hát az alatt is én egyszer elmentem oda, és úgy éreztem, mert a jezsuita lelki gyakorlat abban áll, nem csak, hogy predikációkat hallgatunk, hanem imádkozunk, elmérkedünk, és próbáljuk ráhallgatni, hogy mit mond a szívünk mélyén nekünk az Úristen. Ugye. Nem fülünk el, halljuk azt, de mégis csak a mi belső vonzásokkal Isten közli velünk az ő akaratát olyankor. Ugye. És hát akkor egyre inkább azt éreztem, hogy a Jézus Krisztus engem az ő kizárólagos szolgálatára hív meg, ugye. És hát akkor már csak az alkalmat vártam arra, hogy hát ezt a hívásra igen tudjak mondani. És hát mondom, apámnak volt a problémája, ugye, és de hát mintha ő is aztán már meghalt, ugye, hát akkor Jóisten elhárított minden akadályt, és szaladtam a újonc mesterhez, a Kovács Jenő atyához, hogy szeretnék jezsuita lenni, ugye. És hát ő bár elkéstem, mert augusztusban van nálunk a belépés, vagy júliusban, szerintem az ünnep az július 31-ig, akkoriban léptek be az újak, ugye, hát én már
0: Az volt Loyola és Szent Ignác halálának az évfordulója.
1: Igen, az halálának a napja, igen. És én, ez már október volt, édesapám meghalt, szeptember végén halt meg, ugye, úgyhogy elkésem alaposan, de hát mégis csak még belefértem abba az esztendőbe, úgyhogy mondta a Kovács Enő atya, hogy hát jó, fölveszünk, de két héten belül gyere a Manézában, mert kezdődik a 30 napos lelki gyakorlat. Hú, ez az újonc évnek a legnagyobb megpróbáltatása, 30 nap teljes csöndhallgatás, ugye, és reggeltől estig az ember imádkozik Szent Ignácnak a módszerével, ugye, és hát arra gyere, hogy azon már részt vesz, ugye, úgyhogy azután, hát a magyar általános hitelben van, már én azt senkinek nem mondtam, hogy pap szeretnék lenni, de mégis valahogy elterjedt ennek a híre, és ezzel mondták a kollégáim, hát, hogy édesapád meghalt, sejtettük, hogy itt fogsz hagyni bennünket, hát elbúcsúztam mindenkitől, mindenki jó szerencsét kívánt nekem, és elcsodálkoztam, ezek a pénz emberei, ezek mind mondták, az igazgató mondta nekem, fiatalon én is szerzetes szerettem volna lenni, de aztán mégsem lettem, hogy ilyeneket. Úgyhogy hát szépen ezek a jó kívánságaival kísérve. De aztán szégyellem, mert egy dolgot csináltam, hogy azt gondoltam, hogy mindjárt itt lesz a szovjet hadsereg, és akkor utána, hogy létezhet nekem, majd még utána is papok, majd jezsuiták Magyarországon, amikor ateista kommunizmus jön, hát azt nem lehet tudni. És ezért én azt kértem a személyzeti osztálytól ott a hitelbankban, hogy ne bocsássanak el engemet, hanem adjanak határidő nélküli fizetés nélküli szabadságot. És meg is adták nekem, ugye, ezzel hagytam ott a hitelbankot, hogy még most is határidő nélküli szabadságot tisztviselője vagyok a hitelbankban. Csak hát közben megszűnt a hitelbank, persze, de hát ezzel számot adtam, ugye. És hát mentem a jezsuitákhoz, és hát akkor átvihadzott rajtunk a front, mindenféle élményekkel, ezeket azért nem kellett részletesen elmondani, mert ezek olyan, hát akkor mindenkinek voltak szörnyű élményei az orosz katonákkal, meg mindennel, ugye. De hát azt is megúsztuk, és utána egyre inkább 10 léptünk be együtt abban az esztendőben, úgyhogy hát azt gondoltuk, hogy a háborúnak a nagy-nagy pusztításai után majd építünk itt egy igazságosabb, testvérgyesebb és krisztusi Magyarországot. Nem tudom, is emlékeztek-e a Kerka Jenő nevű jezsuitának a nevére, ő volt a Kalott mozgalomnak a megindítója. Ez a magyar agrár ifjúságot karolta föl, és nagyszerű volt idő, amikor 200 000 tagja volt ennek a mozgalomnak, és faluban rézák voltak, és népfőiskolák, és nagy összejövetelek, és minden, hogy akkor kezdtek a dolgok úgy alakulni, és hát mert azért az ember érezte, hogy ez a háború előtti Magyarország, az úri világ, ahogy most mondjuk, ahogy az mégsem volt egy jó világ, ugye, vallásszabadság az volt, ahogy a Prászka Otokár mondta egyszer, keresztény kurzus van, de keresztények nélkül. Úgy, sajnos hát igazán a közéletben, meg a társadalmi viselkedésében a krisztusi gondolat azért nem volt uralkodó akkor, és hát főképp az igazságtalanság, ugye, meg hát a parasztoknak az elnyomása, meg a munkásosztálynak a sajnos sorsára, ahogy ez nem volt rendjén, ugye, mi szerettünk volna mostanában egy igazán krisztusibb és szebb, és a Kalottnak a jelszavai azok voltak, hogy életerős népet, művelt falut, Krisztus és magyar, ilyen jelszavakkal ugye egy új ország építésében közreműködni. De azután beütött ugye a Rákosi korszak, mint tudod, ugye 1948-ban ugye volt a változás, az a híres kék cédulás választások, ugye, amikor mindenféle csalással, meg erőszakkal orosz hadsereg támogatásával átvették az egypárt rendszert, meg az uralmat, ugye, és hát akkor nekünk befellegzett, ugye. És mert a jezsuitákra különösen pikkelnek ám a kommunisták.
0: Hát már miért?
1: Hát, mert tudják, hogy jól ki vagyunk képezve, értünk a filozófiához is, a társadalomtudományhoz is, önzetlenül az emberek jobban igyekszünk dolgozni.
0: Jó, hogy nehéz fogást találni a jezsuitákkal.
1: Igen, ez az, úgyhogy hát ez nagyon volt, és ezért hát az összes épületünket elvették, rendházakat, intézményeket, minden, az utána következő évtizedekben valami 120 jezsuitát ítéltek el koncepciós perekkel, mindenféle börtönbüntetésekre, együtt azt hiszem 1400 év, vagy mennyire ítéltek el őket, hogy ezt kiszámította valaki, ugye, úgyhogy hát szétverték az egészet, ugye. És hát akkor jött a római előjáróságútól egy üzenet, ilyen titkos utokon, hogy a felszentelt papok, jezsuita papok, meg azok csak maradjanak Magyarországon, és szenvedjenek majd mindenkivel, mert hát sejtettük, hogy hát sokan fognak szenvedni. De hogy a fiatalok, akiket még nem tudunk itt Magyarországon kiképezni megfelelően a jezsuita pappa, azok próbáljanak kiszökni az országból, és külföldön valahogyan szolgálni az Isten országának. Hogy egyszer talán majd visszatérjenek Magyarországra, de hát az egyenlő, hogy mindesre jöjjenek ki. Hát ez volt az üzenet, és aztán megszervezték az előjáróink a szögdösésre a határon különböző módszerekkel. A legfurább módszer az volt, hogy az egyik jezsuita munkásként elhelyezkedett a keleti pályaudvaron. És amikor voltak ezek a szerelvények, amelyik mentek egészen Párizsig, akkor mikor a szerelvény még kint állt a rendezős pályaudvaron, alászerelt egy feketére festett deszkát a vagon alá. És akkor volt egy ilyen hely, hova be lehetett bújni két embernek, ugye. És ez így szokdosták ki a kispapok külföldre. De hát aztán valami volt, ugye.
0: Hát elég filmszerűnek, kalandosnak tűnik.
1: Az kalandos volt, ugye, mert egyik oldalon jég hideg, mert tél volt, a másik oldalon a fűtőcső ment, ott meg forró volt, ugye, és egészen a lincig kellett ott kuksolni, mert Ausztriának a keleti része az még orosz zóna volt. Ugye.
0: Jó, így tetszett kiszökni?
1: Hát én nem ezen a módon, de jó barátom közül többen is. Ugye. Ezzel szültek ki, és hát az sajnos az utolsó kettő az lebukott, ugye, mert valahogyan elromlott valami ottan a vagon alatt, és egy szerelő bemászott, és az észrevette az rejtőzködő kettőt. Ugye. Hát én csak egyik rendtársam, rokona lakott a Fertőtó melletti faluban, ugye, és ővel elvettük fel a kapcsolatot, és éjszaka ketten, én meg egy másik jezsuita, hát átmásztunk a kerítésen.
0: Eltetszett tévedni.
1: Igen, hát ott mindenfélék voltak, ugye, és, de hát mégis az is sikerült, ugye. Aztán, amikor már Bécsig eljutottunk, ugye, ott aztán már a jezsuitán lehetett megszállni, kaptunk egy hamis személyazonosság igazolvány, aminek az volt a baja, hogy azt hiszem, a francia megszállhatóság állította ki ezt a igazolványt, amiben a fényképen, az én fényképen azt belerakták, de a többi adat az nem stimmelt persze. Azok szerint én alacsony termetű kék szem, és az, mi voltam, hogy a muszka az úgy se érte, a szöveget úgy, hát ez nem volt baj. Viszont az volt a baj, hogy a igazolványon van egy pecsét is mindig, ugye, és a pecsétnek a háromnegyed része az van a papíron, és egynegyed része az meg a fényképen, ugye. Úgyhogy hát az mindig újra kellett csinálni, odahamisítani az illetőknek, és hát amikor megkapom az én igazolványomat, ott volt benne a fényképen, annak nem megörültem, de nézem a pecsétemet, hát kérem, az osztrák állami pecsét, az egy sas, ugye. És az én sasomnak két farka volt, és csak egy szárnya volt. Hát rosszul nyomtad, azt mondja, hogy francia, azt a pecsétet, ugye. Hát,
0: valami testészből kettő volt, arra emlékezettes.
1: Igen, úgyhogy aztán hát nyálasztam azt, hogy ne látszódik világosan, de szerencsére, amikor az ENSZ folyónál ugye átment a vonatunk, ugye, az operenciából, ugye, hát akkor az orosz baka csak egy pillantást vetette erre, és hát nem kutatta, hogy hát ez milyen, ugye, és aztán, mikor átérkeztünk már a francia zónába, hát ott aztán már rendben voltunk, ugye, és hát most azután jött az, hogy hát mi csináljuk az életünkkel, ugye. Ha valaki szerzetes, hát akkor nem saját maga dönti el, hogy hol dolgozik, pláne a jezsuitákon, nálunk az engedelmességet nagyon hangoztatják, úgyhogy De az előjárt mondja meg, hogy mit csinálsz és hol szolgálsz az Úristennek, meg az embereknek. De azért kérelmezni az szabad. És én és egy kedves rendtársam, a Nemes Ödön, mi írtunk egy-egy levelet a Rómában székelő általános rendfőnöknek, és azt kértük, hogy küldjön bennünket misszionáriusnak Japánba. És jött a válasz, ugye, hogy elfogadom a jelentkezésteket, mentek majd Japánba, de a Nemes Ödön az azon a induljon is hajóval, a Nemesegyi Péter, az pedig először jöjjön le Rómába, és ott végezzel a teológiai tanulmányait, ami még hátra vannak. És utána, amikor befejezte egy doktorátus szerzett teológiából, akkor majd megy Japánba. Hát így eldőltek a dolgok, ugye.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Drága hallgatók, vendégünk Nemesegyi Péter. Különös fordulópontra érkeztünk az ön életében. Egyébként engem mindig is nagyon megfogtak az utazó térítésekről szóló történetek, a jezsuiták utazó térítéséről, sőt, hát gyerekkorom egyik nagy emléke volt a Misszió című film, ami pont egy ilyen sztorit dolgoz fel, egy dél-amerikai történetet.
2: Robert De Niro, ugye, volt a főszereplő?
1: Igen. Tam. És hát ugye Magyarországon betiltották a Jézus Társaságot, ön külföldre szokott, és ön kérte, hogy Japánba igen. mehessen a missziós küldetésre. Na de miért éppen Japán?
2: Miért? Igen. Hát az egyik az úgy, hogyha már nem dolgozhatok itthon, hát akkor egy olyan helyre megyek, ahol minden jezsuita ugyanolyan helyzetben van, vagyis meg kell tanulni a helyi nyelvet, mert a Németországban, vagy Franciaországban ilyen helyekre kérdezkedtem volna, hát akkor hátrányban vagyok a benszülőtekkel szemben. Ez is az közel játszott. De a fő dolog az volt, hogy hát a mi rendünk kezdettől fogva a katolikus keresztény hit védelmére és terjesztésére alapítatott. Úgyhogy ez kezdettől fogva a jezsuiták a nem keresztény népek felé hirdetni az evangélium, ez szerintem egyik lényeges feladatuknak. No, és miért éppen Japán? Hát a Loyolai Szent Ignácnak egyik első társa, aki a Párizsi Egyetemen tanult, akárcsak Szent Ignác, és ottan csatlakozott hozzá, az Xaveri Szent Ferenc volt. Francisco Xavier, ez lenne a helyes kiejtése a nevének. Ő is egy baszk nevesen volt, akárcsak a Szent Ignác, ugye. És jó pár éve fiatalabb volt az Ignácnál, és elvégezte a 30 napos lelki gyakorlatot ő is, és teljesen hát Ignácnak a gondolkodás módja, hogy hirdetni az evangéliumot méghozzá ingyenesen, ezt tetszett neki, és erre akarta rászentelni az életét. Ugye az akkor egyháznak a nehéz helyzetében, ahol a pénz annyi mindent megrontott, hogy egy új jobb szellemet próbál megvalósítani.
1: Ugye az a Szent Ferenc, aki Indiába költözve alapított ott több
2: igen,
1: rendet.
2: Igen. Hát az volt, hogy még a pápától még nem jött meg az engedély arra, hogy a jezsuiták egy új szerzetesen legyenek. Szent Ignác már benyújtotta a kérelmet, de voltak 1538-39 körül, ugye, voltak, akik ellenezték új szerzetesrendnek alapítását, úgyhogy nehezen ment a dolog. De már akkor, ugye, Szent Ignác ott lakott Rómában, és a Xaveri Szent Ferenc volt az ő titkára. És a portugál király, egy János nevű király, akire rá volt bízva a kereszténység terjesztése az összes portugál gyarmatokon, ugye, mert ahogy a spanyol király bízta a kereszténység terjesztését, a Dél-Amerikában, az akkori pápa a portugál gyarmatokon, a portugál királynak volt egy lelkismereti kötelezettsége. És hát nem voltak megfelelő emberei a királynak persze, és hallott arról a Párizsban működő portugál tanároktól, hogy vannak ilyen fiatal 80-10, vagy akár még többen is okleveles, okos, önzetlen, az egyház reformálni, buzgolkodó emberek, ott a Szent Ignác körül, ugye Loyola Ignác körül, és hát szerezzen tőlük, vagy 20 embert, akit én elküldhetek Indiába, amelyik hát az egész közöket. Hát az Ignác, amik ezt meghallotta összesen a kezét, hát összesen vagyunk 20-an, hát ha neked az 20-at kimarad Európa, meg a világ számára, hát azt mondta, hát küldhetek kettő, de többet nem, ugye. És hát akkor épp az ő Ferenc az ott volt nála, voltak éppen eleinte nem is a Ferenc leszett a választása, hanem egy másik társára, a Boba Díliára, de épp akkor beteg lett hirtelen, úgyhogy akkor gyorsan kellett valaki, hogy mehessen Lisszabonba, és még odaérjen, amikor indulnak az Indiába menő hajók. Hát egy Rodriguez nevezetű portugál születésű társát, meg a Ferencet bízta meg a Szent Ignácnak, bár még nem volt akkor rendfőnök, de hát jó barátja volt, mondta, ez egy neked való feladat, Ferenc, mennyi a távol kellett megtéríteni, ugye? Hát aztán Ferenc el is indult, és ott a Portugáliában az ő társa, a Rodriguez, annak a szentbeszédé annyira megtetszettek a királynak, hogy ott tartott a udvari káplánnak, úgyhogy csak a Ferenc ment egyedül a portugál hajónak, minden évben mentek, ugye Afrikát megkerülve, ugye Indiába, az ottani ottani portugál gyarmatokra. A portugálok azok kevesebben vannak, mint a spanyolok, ezért nem hódítottak meg nagy területeket, hanem is ilyen támpontokat, ugye. És Indiában a nagy támpont az Goa városa volt. És ott már volt egy templom és egy székesegyházféle, ott voltak ferencesek, voltak más papok, de valahogyan még nem volt elég ellátva egyházi részről az ottani szolgálat. És a Szent Ferenc kap a pápától is egy megbízó levelet, hogy mint pápai követ menjél Ázsiába, és hirdesd az evangéliumot. És megérkezik Indiába, és ott kezd nagy buzgósággal hát hirdesd az evangéliumot szegényen, a szegények között. Hall arról, hogy Dél-Indiában vannak megkeresztelt indiaiak, ilyen gyöngyhalászok, szegény nép, és megkeresztelik őket valami portugálok, de aztán senki sem törődik velük. És akkor odaosztodik a Ferenc, és azoknak tanítja a mi atyákhoz üdözlégyet, a katekizmus, stb., és írja a leveleit, amelyek az a nagy furórét keltettek Európában, ugye, hogy itt, amíg a Párizsi Egyetemen butaságokról vitatkoznak egymással a fiatal papnövendékek, itt olyan nagy szükség lenne azok, akik hirdetik az evangéliumot, olyan tárva nyitva van a kapu, itt a gyerekek még enni se adnak nekem időt, mert azt követelik, hogy tanítsam meg nekik a mi atyákat, üdvözléjet, és én tanítom nekik, bár a nyelvet nem nagyon jól tudta fel, de hát szóval teljes odaadása, és élveztem ezt a hithirdetést. De eredményes is volt, de azért az volt neki mindig a bánata, és emiatt írt haragos leveleket is a portugál királynak, hogy a gyarmati tisztviselőit, akiket te küldesz Indiába, azok az ő kapcsiságukkal és keresztény életmódjukkal, hát megszáfolják azt a rossz példájukkal, amit én itt hirdetek, csinálj már valamit, ez így nem megy. Hát a király próbált is valamit csinálni, de nem nagyon ment neki se a helyzetnek a megjavítása, és Ferenc már kezdte magát nem jól érezni Indiában, ugye. És valami belül hajtotta őt, hogy hát menjen odébb, ahol nem rontják el az a hitelét az európaiak, ugye ezek a katonák, meg kereskedők, meg így ottan, hát nem az is országát terjesztették, hanem a maguk hasznát keresték, ugye. És ezután India déli részén van egy Mylapore nevű város, ahol hagyományosan tisztelik Szent Tamás apostolnak a sírját. Hogy a Tamás, a 12 apostol egyike Tamás tényleg Indiában járt-e, vagy sem, nem biztos, de az indiaiak azok...
1: Az indiaiak nagyon hisznek benne.
2: Nagyon hisznek benne. És ott van a sírja, és Ferenc azon mindenesetre 3 napig imádkozott a Tamás sírjánál, és valamilyen olyan megvilágosítást kapott, hogy menjen keletebbre. És egy portugál, a legkeletebbi portugál támon pont, akkor Malakka volt a malái félsziget. Odáig még elment portugál hajóval, onnan aztán már egyedül ment tovább a valami szigeteket a Csendes óceánban, hogy ott is hirdesse az evangéliumot. És Malakkában történt az a nagyon-nagyon fontos találkozás egy Yajiro nevű japán fiatalemberrel, aki valami okból, Japánból kiszökött, és Manilában tartózkodott, és tudott már portugálul. És összebarátkozott a Ferenccel, és a Ferencnek a személyisége, hát az egy magnetikus személyiség volt, ugye, és tudott már beszélni portugál nyelven ezzel a Yajiroval, olyannyira, hogy hát az keresztény lett, és a Ferenc meg is keresztelte őt, ugye, és mondja neki ez a Yajiro, ugye, sajnos nem tudjuk a családi nevét, csak ezt a Yajiro nevet, hogy hát a Japánban Jézusról ott még senki soha nem beszélt, és hogyha te oda eljössz, és olyan szépen megmondjál a dolgokat az én honfitársaimnak, ahogy most nekem mondjálsz, biztosan sokan fognak hinni Jézusban, gyere Japánba.
1: Hát, és itt kezdődik az a legenda, hogy ő mondta ki először Jézus nevét Japánban.
2: Ja igen. És hát ezt nem kell neki kétszer mondani, ment is. Egy portugál hajó oda már nem ment, hanem egy kínai kis hajóskán érkezett meg 1549. augusztus 15-én Kagoshima kikötőjében Japánban. Én többször jártam Kagoshimában, ott van egy emlékmű, azon a helyen, ahol Ferenc Valószínűleg kikötött ez a hajóval, ugye, és akkor kezdődött Japánban a keresztény század, ugye. Mert a Ferenc nem tudott japánul, mert a Jadzsigyó próbált tolmácsolni, de nem nagyon ügyesen persze, de mégis mondom, a Ferencnek csak állni kellett, így lennie kellett, hogy már valahogy áradjon belőle valami, ugye valami vonzó erő, és hát mégis csak hát már a hárman mentek együtt, Ferenc is még két más jezsuita, és a hárman...
3: Bocsánat,
1: tessék fölvenni fejhallgatót, és akkor...
3: Egy pillanat, szülelmet, hallgatom.
4: Tilos rádió?
1: Igen. Parancsolj, kedves
4: de,
1: hallgató.
4: Hogy most meg lehet szakítani bácsit?
2: Tessék!
3: Már megtetted, úgyhogy figyelünk a kérdésre.
4: Jó. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot! Tessék!
4: Szeretnék föltenni egy kérdést, ha bár nagyon-nagyon érdekes ez a történelmi visszatekintés is, de hogy... Igazából engem ottan szöget ütött a fejembe, amikor arról volt szó, hogy a kereszténységnek a mindig is célja volt, vagy feladata, hogy ahol más vallásúak éljenek, oda menjen téríteni. Tehát, hogy miért kell a más vallásúakat, például, hogy Japánban is az úr azért ment el, már mint az interjú alany úr, hogy ezt mondta, hogy mert hogy mindig is célja a keresztény térítőnek, a más vallásúnak a megtérítése, tehát hogy ezt nem tudom fölfogni, hogy miért. Letenném választ kaphatok, és
2: persze, persze.
4: Nagyon köszönöm.
2: Persze, hát csak röviden, persze, de... Hát a dolognak a kiinduló pontja az evangéliumokban olvasható, a Szentírásban, ugye? Mind a négy evangélium azzal végződik, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, menjetek az egész földre, a föld szélső határáig, és hirdessétek ezt az örömhírt, ugye, amely rólam szól, ugye, az Isten országának az evangéliumot hirdessétek. Hát Jézusnak ez a parancsa, azt mondja, hogy tegyetek tanítványokat, már minden népet, minden nemzetet, hát ezt én és mi nagyon komolyan veszünk, ugye. De persze sose úgy hirdetjük, hogy mások ellen harcolunk, vagy erőszakot követünk el. Néha csináltak keresztények ilyet, de az helytelen volt, ugye. Hanem egyszerűen mondjuk az embereknek, hogy hát az Úristen megszólította az embereket Jézus Krisztus által, beszélt nekik, elmondta nekik, hogy mi a jó, mi a rossz, és megígérte nekik az örök életet, hogyha a szeretet útját követik, és szeretiteket, és Jézus meghalt te érted is, és ezért, hogyha úgy érzed, hogy ez elfogadod, és igaz, hát akkor csatlakozzál azokhoz, akik hisznek az evangéliumban, és terjesztik a szeretetnek az országát ebben a világban. Ugye? Hát ez a Jézusi parancs, a kiinduló pontja az egésznek, ugye. Na hát én ott a Japánban meghirdettem egy kurzus, amire mindenki jöhetett, aki akart, ugye nem kell semmiféle tandíjat fizetni, vagy mit, ugye, csak egy feltétel volt, hogy ne legyen még egy megkeresztelt keresztény az illető, hanem hát valaki más, ugye. Akik ott jöttek, voltak mindenfélék, eleinte csak 23, aztán már 80 százan voltak, és azok hát Istenben általában úgy hittek, hogy van valami, de nagyon homályosan, hogy a mindennek az alapja, az egy nagy jóság, egy nagy irgalom, ugye. És a Szentlélek az súlya mindenkinek a lelkében, hogy jónak lenni jó, és szeres szeretni, ugye. És a kereszténységnek egy nagy-nagy jó pontja az, hogy Jézus is ugyanezt mondta meg nekünk, és mondta, hogy igen, higgyél a te szívednek, higgyél azt, amit az sugal neked a Szentlélek, hogy jónak lenni jó, és másokért élni, és szolgálni, és segíteni, hogy az a jó életet mentek, tenni, az a jó életet, rontani az a rossz, meg szóval olyan dolgokat, amiket már mi tudunk, de talán túl szépnek tűnik, hogy ráadják az életünket. És ezért én, amikor ezeknek, akik ott jöttek és hallgattak engemet, mindig úgy beszélt a kereszténységről, hogy először ezeket hangoztattam, amiről sejtettem, hogy a Szent Lélek már megsúgta nekik. És hát akkor egyre nagyon rábólintottak. De utána aztán persze elmondtam ennek a Jézusnak az életét, halálát, azt is, hogy az Úristen ő feltámasztotta, és Jézus él, és velünk van a világ végéig, és akkor, hogyha valaki most mert az Úristen, aki ülte nekünk Jézust, ő valahogyan hátulról is jön, az embereknek a szívét, lelkét nyitogatja a Szentlélek, és rávezeti őket arra, hogy megnyíljanak ennek az örömhírnek, ugye. És az olyan szép volt, amikor jelentkeztek ezek a japánok, ugye voltak ott közöttük munkásember, meg egyetemi tanár, meg volt köztük nő, meg férfi, meg voltak középiskolások, voltak nagymamák, mindenfélék voltak, és ott álltak előttem 20-an vagy 30-an, ugye, és akkor én föltettem mindegyiknek külön-külön a kérdés, hogy hiszel-e Istenben mindenható atyában? Hiszel-e Jézus Krisztusban haláláltal és feltámadását? Hiszel-e a Szent Lélekben egyház az örök életet? És akkor önkéntelenül is találkozott a pillantásunk azokkal, akik ott álltak előttem, az az egyen mindig, mert egyenként jöttek, ugye, és hát akkor feleltek, és még hozzá mindegyikük azt mondta, hogy Shinji Masz, ami annyit jelent, hogy hiszek. És én mindig elcsodálkoztam, hogy hogyan csodában hisznek ezek ilyen bámulatos dolgokat, hogy van Isten, hogy velünk az Isten, hogy szeret az Isten, hazavár az Isten, de hát hitték. És mindig a maga módján mondta, volt, aki mosolyogva, volt, aki könnyes szemmel, volt, aki suttogva, hát úgy megoldhatóra volt, aki nagy hangon elkiáltotta magát, gondolva, ez most egy hitvallás, ugye, de mind azt mondta, hogy hiszek, ugye, és azután jó rájuk locsantottam a keresztvizet, hogy megérezzék, hogy hát újjászülettek Vízből, Szentlélekből, és ebből megalakult egy új közösség, ugye, akik hát egymással is összebarátkoztak, és részt vettek az új asztalánál.
1: A Shinji Masból azt gondolom, hogy nem magyarul tetszett föltenni ezeket a kérdéseket.
2: Hát japánul ment, persze.
1: Hát japán. Persze japánul ment. Hány nyelven tetszik beszélni?
2: Hát úgy 8 nyelven körülbelül.
1: Az elég sok.
2: Szerencsé volt, mert már csecsemőkorom szóval tanultam 3-at, ugye. A magyar, németet, franciát, azokat úgy tanultam, mint hogy a kisgyerekek tanulják az anyanyelvüket. És aztán a többiek hozzám már könnyebben bejöttek.
1: Gondolom a latin volt.
2: A latin volt, meg azután hát az angol, mert a külföldön sok időt töltöttem Olaszországban, ott rám ragadt az olasz, sok spanyol osztálytársam volt, rám ragadt a spanyol. Tehát japánt azt elég sok fáradtsággal tanultam meg.
3: Bár... Az nem ragadt.
1: Bár azt tetszett írni, hogy azért a japán nyelv az elég könnyű, mert a nyelvtani szerkezete, sőt a japán emberek gondolkodásmódja is nagyon hasonló a magyarokéhoz.
2: Igen, magyarok számára sokkal könnyebb japán megtanulni, mint bármely más európainak. Mert tényleg, ahogy mondja a szórend, meg a nyelvtan, az szinte azonos, nagyon hasonlít. És nehezen kiejthető hangok sem igen vannak a Japánban. Csak hát az a baj, hogy a japánok az írást, ugye, azt átvették a kínaiaktól. És az aztán nagyon szép a kínai írás, gyönyörű, de hát az aztán tanulni kell. Mert kínai írás el, az van majd 30 000, ha nem több, ugye. És hát azokat én magolgattam, és az egy kézügyesség is kell azokat szépen írni, úgyhogy abban, hát írtam olyan kínai japán nyelven könyveket, de abban azért nem tartom magam nagymesternek, de szóval az nehéz az írás, de beszélni az elég hamar ment nekem.
3: Mikor érkezett Japánban?
2: 1956-ban érkeztem Japánba.
1: És ott emlékszem, hogy 56 és 93 között, amikor haza tetszett jönni, akkor a Szófia Egyetem hittudományi karának volt ön a professzora.
2: Igen, úgy van. Igen.
1: Tehát amellett, hogy voltak ezek a térítések, és voltak ezek a prédikációk, közben még hittudományt is tanított.
2: Igen, igen.
1: Gondolom azt is japánul, meg latinul.
2: Hát ugye a főállásom az volt, hogy ennek az egyetemnek vagyok a hittudományi karán, a professzor, a később dékánnal is megválasztottak többször. És eleinte, mikor Japánba érkeztem, akkor még az volt az egyházban a szabály, hogy a papnövendékeknek latinul kell tanítani a teológiát. Úgyhogy az latinul tanítottam szegény japánoknak, az egy kín volt, mert hát ők nem tehetségesek a nyelvekre. Amilyen tehetséges a technikai dolgokra, olyan tehetségtelenek a nyelvekre. Úgyhogy latinul hát nehezen tanultak meg. De azután jött ugye szerencsére a II. Vatikáni zsinat, és a misé is már most magyarul megy, illetve a népnyelvén, Japánban japánul, és már nem annyira forszírozzák a latint, ugye. Úgyhogy azonnal áttértünk a japán nyelvre a teológiai oktatásban, ugye, és attól kezdve már sokkal könnyebben mentek a dolgok. Ugye. Hát így volt azután, hogy hát ottan a hittudományi karon tartottam ezeket a szakelőadásokat, dogmatikából, szentes tudományból, katekatikából, meg apologetikából, milyen dolgokat, de azután az általános, a többi kar, mert a Szofia Egyetemek 8 kara van, és 11 ezer hallgatója, ugye, és a hittudományi kar az egy aránylag kis kar, kis létszámú kar, de a többi kar növendéke száma is meghirdettem szabadon választható órákat, ugye, vagy a kereszténység alapgondolatairól, hogy mi a kereszténység, vagy pedig hát később egyszer csak kedve kerekedett, hogy Mozart zenéről tartsak órákat, hát az lett egy másik, az lett a legnépszerűbb előadásom az órám ott az egyetemen, és hát nagyon élvezem én is, meg a diákok is.
1: Azt tetszett írni a japánokról, hogy szorgalmasak, udvariasak, előzékenyek, van bennük valami gyermekdettség, de örülnek a kis dolgoknak is, szeretik a szépet, és rendkívül esztétikusak. Ott minden szép, szépek az emberek, a ruhájuk, a természet, a fák.
2: Hát ez úgy van, igen. Hát ez nagyon megkönnyített az embernek az életét a Japánban, hogy tényleg olyan udvariasak, ugye, és egy jó indulat is van amúgy udvariasság mögött, nem csak egy színjáték az, ugye, és az, hogy kerülik az összeütközéseket, a vitákat, az nagyon megkönnyített embert. Nem véletlenül van kevesebb infarktus és szív, meg gyomorfekély Japánban, mint más országokban, és a leghosszabb életvárandóság átlagos az Japánban van. És gondolom egyikhez, ez csak az én feltételezésem, egyik oka az, hogy nem bosszatják annyira egymást az emberek, ugye, hanem szépen igyekeznek mindenről szépen megegyezni, és hát azt mondanám, hogy hi, és nem azt, hogy jól oda mondta neki, ez nem tesz így akadva, hogy mit szoktuk csinálni, nem, minden szépen becsomagolnak, ugye, és óvatosan mondják meg, amit meg akarna mondani. De persze ennek az a hátránya, hogy nagyon nehéz arra rájönni, hogy igazán mit is gondolta Japán. Mert nem azt mondja, amit gondol, hanem azt mondja, amit ő gondolja, hogy én szeretném, hogy mondja.
5: Aha.
2: elég.
5: De nem csak ilyen képél Japánból, hát ugye sokat változik Japán, tehát hogy a II. Világháborúban egy hát negatív kép élt Japánról, nagyon erőszakos embereknek tartották, hódítónak. Ennyire megváltoztak így? Hát, mit tapasztalt
2: hát
5: így
2: a... Nem. A japán hagyományos erkölcs az konfucianista erkölcs. És a konfucianista erkölcs az egy zárt erkölcs, ugye? Ott a japán erkölcs működik a japán társadalomban belül, de azon kívül már, de azon kívül már nem működött, ugye? Az, hogy amikor ők mentek más országokba, hát

0: Tehát ember is kettő, és annyit jelent, hogy az ember akkor igazán ember, ha kettesben, illetve többesben van, másokkal van, másokért él, másokért rávél, másokért felelősséget vállal. Ugye ez a kínai ren, japánul jin, ugye ez egy nagyon-nagyon szép alapvető emberi beállítottság, ugye, hogy a másik az ember számba venni, és figyelmet. És aztán egy másik alaperényük pedig a rej, ugye az pedig az udvariasság, megadni mindennek a módját. És ez most kicsit ez megváltozott, de még mindig ugye sokkal udvariasabb ők, mint mi. Ugye a sok hajlongás, meg minden, ugye, és a japán tea, ugye, a zöld tea, annak az előnye, hogy semmi íze nincsen, ugye, és de viszont azt szopogatjuk, ugye, és megnyugszunk, és megegyezünk 20-30 dologban, és utána aztán nehéz veszekedni, ugye, mert megegyeztünk egyet. És minden olyan keses, olyan szép, ugye, hát a kimono, mi csodálatosak ez a viselet, ugye, meg a tenger, meg a hegyek, meg a bambuszligetek, meg a bambusz, az is olyan, mint a fenyő, ugye, télen is ott vannak a levelek is rajta, a hó, hát az csodálatosan szép. És a kínai képek, meg minden, ezek úgy, hogy...
1: Volt a 20. században egy történész, az Arnold Joseph Toynbee, aki keleti történelem analitikusként dolgozott, és ő egyszer azt mondta, hogy a 20. század történelmének legfontosabb eseménye a buddhizmus és a kereszténység közti párbeszéd megindulása volt. Ez hogy tetszik látni?
0: Hát, Toynbee-nek ismerem ezt a mondását, ilyen, de lehet, hogy igaz, de azért a párbeszéd, hát egyes kis csoportok gyakorolják, de hogy egy nagy mértékben ez már megindult volna, ezt talán még nem lehet állítani.
1: De a párbeszéd az benne van a szóban is, azt ketten csinálják, egy pár beszélget
0: egymással. Hát ez igaz. Hát én is főképpen a zen felekezetnek a buddhistáival sikerült pár beszélget kialakítani. És az egy szép dolog volt, hogy buddhista szerzeteseket meghívtak, Bence is szerzetesek Európába, és elejezték őket az ő rendházaikba. És ott a 2-3 hétig ott éltek velük együtt, az imádságon is részt vettek minden, és semmi nehézség nem volt, semmi botrány nem okoztak, sőt ellenkezők udvariasabbak voltak, mint talán a bencések. És ezt aztán viszonozták, a japán zen szerzetesek meghívták a bencéseket, hogy egy ideig náluk tartózkodjon. Ez úgy hallom kevésbé jó sikerült, mert ott ezek az európaiakat ottan úgy kellett ülni, hogy a sarkokon ülnek, és hát az európaiak ez nem megy, úgyhogy ott nehezebben sikerült, azt nem is. De azért vannak már érintkezési pontok. Nekem soha nem volt arra indításom, hogy a buddhista legyek, de viszont, hogy a buddhizmus egy nagy vallás, egy szép vallás, és Ázsia népeinek nagyon sokat segített az, hogy ott elterjedt a buddhizmus. Ezt vallom, ezt hiszem, ez így van.
1: Van egy pár kérdés, amit hallgatók tettek föl. Az egyik az, a cél szentesíti az eszközt. Ezt egy hallgatónk, Csabai Gábor kérdezi, hogy ez a mondás, amire nagyon sokféle helyen hivatkoznak, leginkább rémisztő dolgok elkövetésének szentesítésekor, hogy ez vajon tényleg Loyolai Szent Ignác mondta-e, bár a legtöbb forrás azt mondja, hogy Machiavelli volt, aki ezt mondta.
0: Igen, Loyolai Szent Ignác nem mondta ezt. Ezt mindig mondják rólunk, hogy ezt mondtuk, de nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Ugye. Talán azért fogták ezt ránk, mert azért az igaz, hogy mi nem ajtósuljunk be a házba, hanem ilyen ez a japán mód, hogy először inkább semleges dolgokról beszélgetünk, és igyekezünk megteremteni a megfelelő hangulatot, és amikor a másik ember belsőleg fölkészült arra, hogy már megbírja hallgatni nyugodt lélekkel azokat a dolgokat, amiket igaz akar neki mondani, akkor rukkolunk elő vele, ugye. Tehát ha valami igaz, az még nem feltétlenül elég ok arra, hogy már mindjárt megmondjam, hanem mert hogyha egy nem jól előkészített terep

0: éppen mondunk dolgot, ami magukban végül igazak, hát az félreértés okoz, és kárt okoz. Ugye? Úgyhogy a közös pontokat megtalálni, az, amivel megegyezünk, az, ami mint ember, én is, meg te is valljuk, ugye, hát ennek örülni, ezt megalapozni, és ennek ezt lehetőleg egyre inkább kiterjeszteni, hogy mennél több dologban értsünk végül egyet. És ezért erre olyan eszközöket, amik magukban véve nem rosszak, hanem talán semlegesek, azokat föl lehet erre használni. Például a jezsuiták, ugye, a japánoknak nagyon tetszett az akkori európai zene. Az európai misszionáriusoknak a japán zene egyáltalán nem tetszett, fura módon. Azt kakofóniának érezték.
1: Mi most is tetszik a japánoknak, az európai zene rengetegen tanulnak.
0: Igen. De például ugye a japánok is megtanultak ilyen gitározni, mert az akkori lanttal játszani, meg kvartetteket játszani, és ez nagyon tetszett a japánoknak, ugye, úgyhogy ezzel lehetett oda a lelkükbe férkőzni. Egy olasz misszionárius a 16. században, az Organtino atya, az írt egyik levelében egy kicsit túlzás volt a levél, hogyha elküldenétek nekem ide Japánban egy 50 fős jól képzett énekart, én egész Japán keresztény lenne attól.
2: Az is mennyire jó fegyver a zene, tényleg.
0: Úgyhogy ezzel kezdeni, ugye, és
2: Tetszik, tud nekünk valamilyen praktikus jezsuita tanácsot adni, hogy hogyan rendezünk le egy vitát? Vannak ilyen viták, általában, amikor úgy látom, amikor beleviszik az emberek az érzelmeiket, igen, akkor nagyon elszabadul minden, mert érzelmekre reagálnak, és az egész szétfolyik. Erre van valami jó jezsuita módszer?
0: Hát igen, hát jezsuita módszer. Az egyik fontos dolog az, hogy igazán hallgatni a másikra, mert a legtöbb vitánál az egyik nem hallgatja a másikat, már eleve feltételezi, hogy az egy gonosz, egy buta, egy ellenséges, egy csaló, vagy micsoda, nem, hanem minden emberi mondásban van legalább egy szemelnyi igazság, ugye, talán ügyetlenül fejezi ki, talán nem teljesen mondani kell, de hogy teljesen csak butaság az, amit mond, az nem valószínű, ugye. Tehát felfedezni azt talán csak parányi, de az a igazság magot, ami ott van a másik ember állításával, az egy nagyon fontos dolog. Ahogy önök is mondják, ugye így kezdeni a dolgot, és azután ugye például a felfedezni az, hogy hát a buddhista irgalom és a keresztény szeretet nem azonos, de azért hasonlít egymáshoz, ugye. A kungmester, a Konfúciusz, ugye, ő mondta azt, amikor megkérdezte tőle az egyik tanítványa, hogy mi az emberiesség, ez a ren, amit ő mindig mondott, akkor azt felelte, hogy szeretni az embereket. Na lám, ugye itt van, arra gondolok. Vagy hogy ugyanúgy örülj másikének, mint a magadének, meg ilyeneket, ugye.
2: Tehát, hogyha akkor egy ilyen vitába keveredek, akkor először tudatosítsam magamban, hogy mennyire szeretem az embereket,
0: igen,
2: és aztán keressem meg a másik mondani valójában azt az igazságmagot, azt a valóságmagot, igen, amire úgy reagálhatok, hogy abból egy értelmes beszélgetés
0: igen,
2: lesz.
0: Igen.
2: Ez azt nagyon jó. Ez szuper. Köszönöm szépen. Ez nagyon jó. És
1: nekem is lenne egy kérdésem, még itt a korábbiakra visszautalva, hogy itt egy ön ugye disszidált annak idején Magyarországról. Igen, igen. Hogy egyrészt mennyi ideig volt távol Magyarországtól, mennyi ideig nem jöhetett haza, illetve milyen útlevéllel élt Japánban?
2: Milyen útlevélet tetszett Japán?
0: Ja, hát az nagyon komplikált volt, ugye, mert nem volt semmi útlevelem, ugye semmi. Eleinte egy menekült Nansen passz, vagy minek hívták, egy ilyen nyavás dologgal utazott, az mindig nehézségem volt. És aztán az lett, hogy a Vatikán állam, az egy független állam, ugye, az megkönnyörült rajtam, és adott nekem egy vatikáni útlevelet, szolgálati útlevelet. Nagyon ünnepélyes kinéző útlevél volt, ki lehetett hajtogatni minden, ugye, és az abban állt, hogy a Nemesény Péter jezsuita szerzetes a Vatikán szolgálatában áll. És ez, a japánok nem igen láttak még ilyen útlevelet, mert kevés van belőle, és de azért utána nézte, hogy létezik a Vatikán állam, tényleg szuverén állam, és kiadta az útleveleket, és így aztán megkaptam a tartózkodás engedélyt. De azért mindig probléma volt vele, mert én igazándiban nem állok a Vatikán szolgálatában. Hát közvetve valahogy igen, mert a jezsuita rend az a pápaságnak a védelmére alakult többek között, ugye, úgyhogy közvetve igen, de közvetlenül nem. Úgyhogy nem, de ezzel mindig probléma volt, amikor hát Japánba kellett valahol utaznom, és kellett vízum, meg visszautazás engedélyt, stb. És aztán végre az lett, hogy a japán jezsuitáknak a tartományfőnöke az egy baszk, egy spanyol ember volt, úgy hívta, hogy Pedro Arope. Ő később a jezsuita rend általános rendfőnökének is megválasztották, egy nagyon neves ember volt. De amikor én japán voltam, akkor a japán rendtartománynak volt a tartományfőnöke. És mi voltunk öten magyar misszionáriusok, akik mind ilyen helyzetben voltunk, ugye. És mi csinált a Arupe írt az ő barátainak, akkor Franco volt az uralman Spanyolországban, hogy kedves spanyol a kormány, itt hallottam, hogy nem régen végben a spanyol állampolgárságon adtatok egy Puskás nevű focizónak, hogy játszhasson a spanyol válogatottban. Van itt az öt misszionárius, aki Isten országát terjeszti Japánban, hát mennyivel inkább adjatok nekik egy útlevel, utassátok meg, hogy hát katolikusan vagytok. És kérem szépen megadták. Soha akkoriban még Spanyolországban nem voltam, de megkaptam útlevelet, és úgy hogy Don Pedro Nemeshegyi, ez nagyon jó volt nekem, és ezzel azután már nem volt semmi nehézség, vízum, mindent lehetett kapni, utazni ide-oda, amoda. Most Spanyolország ugye az Európai Unióban is belépett, egy nagyon jó útlevél lett belőle. És ez egészen addig volt nekem hasznos, amíg hát Magyarországra vissza nem jöttem, és akkor itten hát igazoltam állampolgárságomat, és attól fogva most már magyar útlevelem van, úgyhogy azért nem mondtam a spanyoloknak, hogy visszaadom az én állampolgárságomat, mert hát nem tudom, hogy megvan-e még, vagy nincs-e már meg, mert azért ő kettős állampolgárságot nem szeretnek a spanyolok adni, úgyhogy de hát mindezit az ő jó voltakból az a békében értem.
2: Hát nagyon-nagyon sajnálom, hogy csak pár perc hátra az adásból, mert pont olyan nagy kérdéseket olyan szívesen föltennék, hogy ennyi élettapasztalattal a háta mögött. Meg tetszik tudni mondani, hogy miért születtünk meg?
0: Hát én azt hiszem, hogy azért, hogy Jézus módjára próbáljunk szeretni. Tehát a szeretet ugye az létem súlypontjának áthelyezése a másikba. Az önszeretet az, ha nem túlzott, nem bűn, de azért mégsem nevezünk senkit sem szeretett teljes embernek, azért, ha önmagát nagyon pátyolgatja. De ha nézzük egy édesanyára, ugye én az én édesanyámtól tanultam meg, hogy mit jelent az, hogy igazán szeretni, aki odaadta értem az életét. Ugye. Tehát ez, hogy ezt mondja Jézus is, hogy nincsenek senki de nagyobb szeretete annál, mint hogyha életét adja barátaiért, sőt, Jézus esetében ellenségeiért is. Ugye. Tehát egy senkit sem kizáró, mindenkinek megbocsátani akaró, és mindenkit átölelve, és mindenkinek a viszont szeretetében reménykedve élni ezen a világon. Mert azt mondja a Biblia, és azt mondta a II. Vatikáni Zsinat is, hogy minden megváltozik odaát, de van valami, ami megmarad. És az, ami megmarad, az a szeretet és annak alkotása. Ez egy nagyon jó mondás. Nem csak azt mondja, hogy a szeretet marad meg odaát, alak után, hanem az alkotása is.
2: Azt hiszem, ezt a mondatot még simogatom egy kicsit.
0: Igen, a szeretet alkotása az elsősorban maga a szerető ember, és a szeretet kapocs, a viszony. Ez az, ami az örök életben is egész más formában, elképzelhetetlen formában, de megmarad örökké. és ezért nem lesz az unalmas a mennyország. Ugye gyerekkoromban mindig egy probléma volt, amikor a tisztelő bácsi tanított, hogy a mennyország az örök lesz. Hát örök, örök, hát állandóan akármilyen szépen énekelnek az a kerülők, meg szerelfok, mindig csak azt hallgatni, hogy mégis megunja az ember. És aztán elmentem vettem a bátorságot, és megkérdeztem a hitoktató tisztelő bácsitól, hogy kedves atya, nem fogjuk mi megunni valamikor azt a mennyországot? Fiasság, nem mondj már butaságokat, ez az első válasz. Mentél-e már mozit nézni? Igen, igen, mondtam. Láttam akkor szép mozit, jó mozit? Igen, mondtam. Volt ugye olyan mozi, hogy mindig csak azt kívántad volna, hogy az folytatódik, mindig. Hát igen, mondtam. Ilyen lesz a mennyország is, mondtam. Hát ez engem akkor meggyőzött, de utána aztán megint csak elkezdtem mozgolni, hogy az örök mozi, az sem a nagy boldogság igaza. És akkor arra jöttem rá, ugye, és hát most is így gondolom, hogy ha valaki, akit mi nagyon, de nagyon szeretünk, az bennünket nagyon szeret, és együtt vagyunk. Ez egy olyan boldogság, amit soha megvenni nem lehet. És valami ilyesmi, ami lehet ez a mennyország. De az pontosan milyen lesz, azt majd rá kell bízni a jó Isten. De semmi kárba nem vész. Ugye a Gustav Mahlernek a muzsikát én szeretem, és azt is, a Mozartot még inkább, de Mahlert is, és a Mahlernek van ez a, azt hiszem az Auferstehung szimfóniában van ez az ének, hogy azt mondja a szopránus énekesnő, hogy nichts geht dir verloren. Semmi el nem vész. Én szívem, miért remegsz, miért nyugtankod, mindaz, amit dobogtál, mindaz, amit küzdöttél, mindaz, hadszolál, az két szárnyá fog alakulni, és cugott, cugott, az Istenhez, fog téged fölvinni. Semmi el nem vész, semmi kárba nem vész. Mert az Isten, ő maga a szeretet, és az ő szívében van, ez mind megőrizve, és fölírva ezek a dolgok. Ugye? Tehát, hogy ez a beteljesedés, az önfelett szeretetben is, amilyen a Szent Háromság, ugye, az Atya szereti a fiú szereti az Atyát, és kettőjüknek közös szeretet az a Szentlélek, és ezt sőre unják meg, mert hát ez egy csodás rajogó, mindig friss boldogság, és ilyenbe vonz bele bennünket az Úristen Jézus jó voltából. Hát ezt kell ugye megmondani a más embernek is, a más vallásúaknak is, ugye, mert a más vallásúaknál, például a buddhizmusnál nem az volt, amit miatt nem lettem buddhista, amit mondanak, hanem az, amit nem mondanak, ugye, ami ott hiányzik, ugye például ez az egymással való, egymásért való, egymásnak örvendező szeretetnek a boldogság és örökké valósága, ugye, hát ez az, amit érdemes élni, és még hát szenvedni is picikét, vagy akár nagyon is, mert úgy alakul ki, és csiszolódik ki az, ami örökké megmarad, az a karitász, az agapé, a szeretet.
2: Ha valakit nagyon feltetszett csigázni, hol lehet még önt hallgatni?
0: Jó, megkezdem szépen.
2: De hogy a tetszik tartani még misét?
0: Igen, igen.
2: Itt
0: a Mári utcában. A Mári utcában. Félcén egyre szokott lenni az én misém, igen. Én szeretettel válni titeket. De nem ma, már nem. Vasárnap mindig csak.
2: Hát ez itt a harmadik utas, kedves hallgatók, Nemespegyi Péter jezsuita szerzetes a vendégünk volt, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét, és nagyon gondolkoztam, úgy szerettem volna valamit hozni ajándékba, és aztán rájöttem, hogy van egy könyv, Szogyár Rinpoche-nak egy tibeti szerzetes bácsinak a könyve az életről és a halálról, és nekem ez nagyon nagy élmény volt olvasni, és azért tartottam meg azon kevés könyvek közül, amit megtartottam, mert nagyon szerettem, úgyhogy ezt szeretném ajánlni, úgyhogy sok boldogságot, még sok 90 évet kívánok.
0: Igen.
1: Mindjárt kívánjuk az összes rádióhallgató szimpátiáját elnyerte, azt hiszem itt el lehet mondani,
2: igen,
1: és szeretnék még hallgatni tovább, de hát akkor...
2: Köszönjük szépen, még egyszer
0: köszönöm. Köszönöm, hogy időt szálltadok rám, köszönöm szépen. Igen.
2: 2 hét múlva megint harmadik utas, hallgassátok a Tilos Rádiót.
3: Ez a

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktanítvény. Kállor Málott Vix, derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölyjel. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Galdor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta. Megnyikordult egy padlódeszka. Galdor számos órát áldozott a parkett hangolására, ami mindenképpen tanácsos elővigyázatosság, ha az ember nagyra vágyó segédje oly nesztelen osol, mint egy macska. Desz. Ez azt jelenti, hogy az illető az ajtótól jobbra settenkedik. Á! Armand! Vetette oda Galdor, meg se fordulva, és elégedetten nyugtázta a halknest, ahogy valaki levegő után kapkodott a háta mögött.
2: Milyen kedves tőled, hogy felkeresel! Nem csuknád be az ajtót?
1: Armand kifejezéstelen arccal belökte a nehéz ajtót. A fölötte lévő magas polcon különféle palackozott lehetetlenségek dagonyáztak páclevükben, s érdeklődéssel figyelték. Mint minden varázsló műhelye, ez a helyiség is úgy nézett ki, mintha egy állatkitömő egy öntödében rendezkedett volna be teljes felszerelésével egyetemben, ahol utána összecsapott egy eszement üvegfúvóval, és a verekedés során egy arra járó krokodilusnak közös erővel betörték a fejét. Az áldozat a plafonról lógott, és kámfortól bűzlött. Armandnak viszketett a tenyere, hogy megdörzsölje a körös körül látható lámpákat és gyűrűket. Több olyan tükör is lógott a falon, amik azt a benyomást keltették, érdemes lenne őket közelebbről megszemlélni, még akkor is, ha a megtekintés esetleg kölcsönös. Egy ketrecben 7 mérföldes csizmaizget mozgott nyugtalanul. Egy egész könyvtárnyi grimoár, no persze nem olyan hatalmasak, mint az oktávó, de azért varázsigéktől duzzadóak. Csikorgatta, nyikorgatta láncait, mint egy válaszul a varázsló rájuk szögezett, mohón vágyakozó pillantására. Mindezek nyers energiája úgy felizgatta Armandot, ahogy semmi más nem tudta volna. Mindazonáltal megvetette az ápolatlanságot és Galdor szimpadiasságát. Teszem azt, történetesen tisztában volt azzal, hogy a méregzöld folyadék, amely torz csövek össze-vissza a labirintusában bugybarékolt rejtélyesen az egyik munkapadon, csupán szappannal dúsított zöld festék. Ugyanis megvesztegette a szolgák egyikét. Egy szép napon, gondolta, mindez a múlté lesz, kezdve a rohadt aligátorral. Az új ízületei elfehérettek. Nos hát, mondta Galdor vidáman. Felakasztotta kötényét, és lezöttyent kacsalábú és oroszlán moncsot utánzó karfájú székébe.
2: Küldtél nekem valami memmi izé?
1: Armand vállat vont.
2: Memót.
1: Csupán csak arra akartam rámutatni, uram. A többi rend mind ügynököket küldött Skund erdejébe, hogy újra fogjul ejtsék a varázsigét, míg ön nem tesz semmit, mondta. Semmi kétség, hogy ön, ha úgy látja jónak, felfedi indokait az alkalmatos időben.
2: Belém vetett bizalmat pirulásra készte, felelte Galdor.
1: Az a varázsló, aki elfogja az igét, nagy megbecsülést szerez önmaga és rendje számára, folytatta Armand. A többiek tüstént nekiláttak a különféle varázslatoknak. A 7 mérföldes csizmák alkalmazásától a másollevés 100 fajta módszeréig. Ön mit javasol, mester? Mit tegyük?
2: Lehetséges, hogy némi szarkazmus bújt meg ebben a megjegyzésben.
1: Kizárt dolog, mester.
2: Még egy csüpetnyi se?
1: Még csak árnyalatnyi se, mester.
2: Akkor jó! Jó. ugyanis nekem egyáltalán nem áll szándékom van oda menni.
1: Gádor lehajolt és felemelt egy ősrégi könyvet. Elmormolt egy parancsszót, s a könyv recsembe kinyílt, egy gyanúsan nyelvre emlékeztető könyvjelző pedig visszahúzódott a kötésbe. Gáldor tapogatózni kezdett lenn a párnája mellett, és előhúzott egy kis bőrzacskónyi dohányt, meg egy kemence nagyságú pipát. A mint halálig nikotinfüggők hihetetlen jártasságával megformált egy diónyi dohánygömböt tenyerei között, és begyümöszölte a pipa öblébe. Csettintett az ujjával, s a dohány rögvest lángra lobbant. Mélyen beleszívott a pipába, elégedetten sóhajtott. Felnézett. Még mindig itt, Armand. Ön ide rendelt, uram, jegyezte meg Armand szintelen hangon. Pontosabban ennyi hangzott el hallhatóan. Azonban szürke szeme mélyén a haloványabbnál is haloványabb csillogás elárulta, hogy gondosan listát vezet minden egyes fitymálásról, minden egyes lekezelő tekintetről, minden egyes nyájas korholásról, minden egyes beavatott pillantásról, és hogy minden egyes iktatott megalázásért Gáldor eleven agyára egy teljes, bugyogósósakban eltöltendő naptári év vár.
2: Igen, valóban hivatalos. Kérlek, nézd el egy öreg ember feledékenységét,
1: mondta Gáldor megnyerően. Feltartotta a könyvet, amit korábban olvasott.
2: Nem helyeslem ezt a fejvesztett rohangászást, morogta. Ez úgy, ahogy van, piszkosú hatásvadász, főleg a vacakolás a repülőszőnyegekkel, meg hasonlókkal. De az én szememben ez nem igazi mágia. Vegyük például a kokáért a 7 mérföldes csizmákat. Ha Isten az embert arra szánta volna, hogy egy lépéssel 21 mérföldet tegyen meg, biztos vagyok benne, hogy hosszabb lábakat adott volna nekünk. Hol is tartottam?
1: Fogalmam sincs róla, válaszolta Armand hidegen.
2: Igen. Furcsálom, hogy semmit sem találtunk a könyvtárban a csorti piramisról. Hát az ember azt gondolná, hogy valaminek csak kellene lennie annyi könyv között. Nem, de bá.
1: A könyvtáros természetesen meg lesz fenyítve. Gáldor oldalvást rásandított.
2: De nem drasztikusan, mondta. Esetleg
1: vondd meg a banánadagját. Egy pillanatig farkas szemet néztek. Gáldor fordult el elsőnek. Mindig is kellemetlennek találta, ha hosszasabban kellett Armandra tekintenie. Pontosan olyan zavarba ejtő hatása volt, mint belebámulni egy tükörbe, és nem látni benne senki.
2: Bármi különös is azonban, másút ráakadtam a szükséges útmutatásra, ami azt illeti szerény magánkönyvtáram polcain. Skerélt cserekosárnak, rendünk alapítójának naplóiban. Te, úgyis, mint hevesvérű fiatalember, aki oly kapkodva szednéd nyakadba lábad, hogy űzőbe vedd a varázsigét. Vajon tudod-e azt, mi történik, amikor egy varázsló meghal?
1: Bármely varázsige, amit bemagolt, kimondja magát, felelte Armand. Ez egyike az első dolgoknak, amiket megtanulunk.
2: Igen, ám, csak hogy ez nem igaz az eredeti 8 nagy varázsige esetében. Szorgos tanulmányozással Skerélt rájött, hogy egy nagy varázsige egyszerűen menedéket keres a legközelebbi elmében, amely nyitott és készen elfogadására. Légy szíves, taszasd odébb azt a nagy tükröt. Igen, oda. Köszi.
1: Gáldor feltápászkodott, és oda csoszogott a mostanra már kihűlt kovács tűzhelyhez. Bár a mágia pászma még mindig vonagolt. Egyidejűleg volt jelenlevő és jelen nem levő, mint egy másik, csupa forró kék fénnyel teli világegyetemből kivágott metszet. Gáldor könnyedén felemelte, egy álmáról leemelt egy íjat, és elégedetten figyelte, ahogy a mágia megragadva az íj végeit, ráfeszült, míg csak a fa el nem kezdett recsegni. Akkor kiválasztott egy nyilat. Ármánd odavonszolt egy nehéz, földig érő tükröt a padló közepére. Amikor én leszek a rendvezetője, fogadta meg magában. Én egész biztosan nem fogok ide-oda csoszogni mamuszban. Ahogy már korábban említettük, Ármánd úgy érezte, hogy egy kis friss vérrel sokat lehetne kezdeni, ha legalább már a kiszáradt fákat el lehetne távolítani. Ám jelenleg, ha csak ideiglenesen is, őszintén kíváncsi volt arra, vajon mit fog tenni a vén bolond a következőkben. Nem kizárt, hogy némi elégtétellel szolgált volna számára, ha tudta volna, hogy mind Gáldor, mind Skeril cserekosár óriási tévedett. Gáldor néhányszor elhúzta kezét a tükör előtt, ami elhomályosodott, majd kitisztulva Skund erdejét mutatta madártávlatból. A varázsló szúrósan merett a látképre, s jobban megmarkolta az íjat rajta a bizonytalanul a plafonra irányuló nyillal. Néhány szót mormolt, olyasmit például, hogy vegyük figyelembe a szélsebességet, mondjuk 3 csomó, és igazítsuk hozzá a hőmérséklethez, és utána egy meglehetősen kiábrándító mozdulattal útjára bocsátotta a nyilat. Ha a hatás és ellenhatás törvényeinek lett volna bármi beleszólásuk, a nyilnak a földre kellett volna pottyannia néhány lábnyira. De nem volt. Egy olyan hang kíséretében, amely minden leírási kísérletnek ellenáll, de amelyre a teljesség kedvéért gondolhatunk úgy, mint ami alapvetően sprang, plusz 3 napi kemény munka egy jól felszerelt rádiótechnikai műhelyben, a nyilvessző eltűnt. Gáldor félrehajította az íjat, és vigyorgott. Na persze kb. 1 óra, míg odaér, mondta. Aztán a varázsige simán visszatér az ionizált úton ide, hozzá. Figyelemre méltó, vacsorogta Ármánd, akinek agyából bármely arra járó telepata kiolvashatta volna a 10 yard magas betűkkel írt, ha te igen, én miért ne, gondolatot. Lenézett a rendetlen munkapadra, ahol egy hosszú és rendkívül éles kés, mint egy testre szabottan ajánkozott arra, ami hirtelen az eszébe ötlött. Nem igazán szeretett erőszakos eszközökhöz folyamodni, kivéve, ha csak a kezét kellett kinyújtania értük. Ám a csorti piramis felirata a napnál világosabban fejtette ki, milyen jutalom vár arra, aki a megfelelő időben összetereli mind a 8 varázsigét. És Ármánd nem feltétlen ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú évek keserves munkája semmibe veszik csak azért, mert egy vén hülyének egyszer az életben zseniális ötlete támad. Innál egy kis kakaót, amíg várakozunk? Kérdezte Gáldor, ahogy a szolgákat szólító csengőhöz sántikált a szobán keresztül. De még mennyire? Felelte Ármán. Megragadta a kést, mérlegelve annak egyensúlyát és használhatóságát. Muszáj gratulálnom önnek, mester. Látom már, hogy ugyancsak korán kell kelnünk, ha ön fölé szeretnénk kerekedni. Gáldor felnevetett. A kés elhagyta Ármánd kezét, méghozzá olyan sebességgel, hogy tekintetbe véve a korongvilág fényének kísér renyhe természetét, úgy látszott, mintha rövidebbé, meg valamivel masszívabbá válna, ahogy a hibátlan célzásnak köszönhetően Gáldor nyaka felé tartott. Nem ért oda. Helyette kitért oldalra, és sebesen cirkulálni kezdett. Olyan gyorsan, hogy úgy látszott, mintha Gáldor váratlanul fémnyakörvet viselne. Gáldor megfordult, és Ármánnak úgy tűnt, mintha hirtelen több lábnyit nőtt volna, és ugyanakkor sokkal, de sokkal hatalmasabb is lenne. A kés kivágódott a körből, és rezegve beleállt az ajtóba. Ármánd fülétől alig 1 hajszálnyira. Korán, nézett rá Gáldor szórakozottan. Édes fiam, jobb lesz, ha le se fekszel.
3: Vegyél még az asztalból,
1: ajánlott a széltoló.
2: Nem szeretem a marcipánt, válaszolta két virág. Különben is biztos vagyok benne, hogy nem szép dolog mások bútorát megenni.
3: Rá se ráncs, biztatta Iszkiri. A vén banyát évek óta nem látta senki. Azt mondják, két otthonról megpattant kamasz tette el lábalól.
2: Ezek a mai fiatalok, csóválta a fejét széltoló. Szerintem a szülők hibája, tette hozzá két virág komoran.
1: Ha egyszer sikerült túljutnod a szükséges lelki áthangolódáson, akkor a mézecskalácsházikó egész kellemes helynek bizonyult. A rezidens mágia karban tartotta, és mindazon helybéli vadállatok, amelyek még nem haltak bele a végzetes fogszúvasodásba, messzire elkerülték. A kandallóban maszatosan égő édes gyökértuskók táplálták a vidáman lobogó tüzet. Széltoló ugyan korábban megkísérelte a tűzifagyűjtést odakint, de feladta. Nem könnyű tűzre vetni az olyan ágakat, amik beszélnek hozzád. Böffentett.
2: Ez igazán egészségtelen, mondta. Úgy értem, miért pont édességek? Miért nem inkább pirítós és sajt? Vagy szalámi? Jut eszembe, most nagyon jól este nekem egy szimpatikus szalámi kanapé. Mert fogalmam sincs, felelte Iszkiri. A vén Hexenschluss nyanya édességekre szakosodott. Látnod kellett volna a habcsókjait.
1: Láttam, bólintott széltoló, amikor kipróbáltam a matracot. A mézes kalács jobban megfelel a hagyományoknak, mondta két virág.
2: Micsoda? Matrac készítésre?
1: Jaj, ne hülyéskedj, intette le két virág az ésszerűség nevében. Ki hallott már mézes kalács matracról?
2: Széltoló morgott.
1: Enni való járt a fejébe. Egész pontosan az ankh-morpor kiételek. Nevetséges, hogy minél messzebbre került tőle, a város annál vonzóbbnak rémlet emlékeiben. Csak be kellett hunnia a szemét, hogy nyálcsorgató részletességgel maga előtt lássa a 100 különféle kultúra lacikonyháit a piacokon. Ahol skósit lehetett enni, vagy annyira friss cápa uszonylevest, hogy a fürdőzők nem ismertek a közelébe menni, vagy akár... Mit gondolsz? Megvásárolható ez a hely? Kérdezte két virág. Széltoló tétovázott. Már régen rájött, hogy megéri nagyon gondosan mérlegelni a választ két virág szokásosnál is meglepőbb kérdéseire. Minek? Érdeklődött óvatosan.
2: Nos, mivel csak úgy árad belőle a romantika?
3: Ó. Mi az a romantika?
1: Kérdezte Iszkiri, miközben óvakodva körbeszaglászott, arcán azzal a kifejezéssel, ami világosan mutatta, hogy nem ő tette, akármi is legyen az.
2: Azt hiszem, hogy a régiségekkel foglalkozó varázstudomány, vetette oda szórakozottan széltoló. Tök mindegy, mert nem veheted meg a helyet, ugyanis nincs kitől.
3: Ezt valószínűleg el tudnám rendezni. Természetesen az erdei önkormányzat nevében.
1: Vágott közbe Iszkiri, és megpróbálta elkerülni széltoló ellenséges tekintetét.
2: És ráadásul nem is tudnád magaddal vinni. Úgy értem, alig ha tudnád bepréselni a podgyászba, nem?
1: Széltoló rábökött a podgyászra, ami a tűz mellett heverészett, és valami lehetetlen úton módon sikerrel keltette egy doromboló mindazonáltal éber tigris benyomását, majd visszanézett két virágra. Leesett az álla.
3: Hát nem?
1: Ismételte. Sosem sikerült megbékülnie azzal a ténnyel, hogy a podgyász belseje, mintha nem ugyanazon a világhoz tartozott volna, mint a külseje. Természetesen mindez csupán mellékterméke volt a podgyász sarkalatos elképesztőségének, ám határozottan zavarba ejtő volt figyelni, ahogy két virág megtömte elpiszkolódott ingekkel és szagos zoknikkal, majd amikor újra felemelte a tetejét, frissen vasalt, levendulától illatozó fehér nemű lapult benne. Két virág ezen kívül vett egy csomó festői népi alkotást. Széltoló szerint csupa szemetet. És még a 7 láb hosszú, hagyományőrző malacsiklandozó pózna is simán belefért a podgyászba anélkül, hogy bárhol kilógott volna belőle.
2: Hát nem tudom, vont vállat két virág. Te vagy a varázsló, te tudsz mindent ezekről a dolgokról.
4: Na, persze, ám bár a bőrönd mágia különösképp specializált terület,
1: sietett leszögezni széltoló.
2: Akkor is biztos vagyok benne, hogy a manók igazából nem akarják áruba bocsátani, mert...
1: Septiben végigrohant két virág már megismert szókincsén.
2: Ez egy turisztikai látványosság.
3: Az micsoda?
1: kérdezte Iszkiri feltámadt érdeklődéssel. Azt jelenti, hogy sok hozzá hasonlatos fickó fog idejönni, és megbámulni a kunyhót, magyarázta Széltoló.
3: De miért?
1: Hát azért, Széltoló keresgélte a megfelelő szavakat. Azért, mert festői.
4: Festői,
1: Úttörténeti, népies, folklorisztikus, pompás példánya, egy letűnt korok hagyományában gyökerező, már a feledésbe merült népi művészetnek.
3: Tényleg?
1: Iszkiri méla döbbenettel rámerett a mézes kalácsházra. Igen.
3: Ez mind?
1: Hát, attól tartok.
3: Segítek nektek csomagolni.
1: És az éjszaka haladt tovább a maga útján, egy alacsonyan szálló felhőtakaró alatt, ami a korong nagyobbik részét befedi. Roppant szerencsés módon. Mert majd, amikor kitisztul, és a csillagászok meglátják az eget, akkor nagyon mérgesek, és nagyon idegesek lesznek. Az erdő több pontján varárló csoportok vannak épp eltévedőben. Körbe-körbe járva, egymás elől rejtőzve, egyre zaklatottabban, ugyanis valahányszor neki mennek egy fának, az udvarjasan bocsánatot kér. De ha bizonytalanul, tántorogva is, sokan közülük egyre közelebb kerülnek a kunyhóhoz. Ami épp időszerűvé teszi, hogy visszatérjünk a láthatatlan egyetem zegzugos épület együtteséhez, egész pontosan Gréber Mölcs apartmanjához, aki jelenleg a korongvilág legöregebb varázslója, és feltett szándéka, hogy ez így is maradjon. Akit épp most sikerült rendkívüli módon megdöbbenteni, és oda is lett a lelki nyugalma, de teljesen. Ugyanis a legutóbbi néhány órában roppantul elfoglalt volt. Legyenek bár süketek és agytevékenységük kisé lomha, az idősödő varázslóknak kifejezetten jó, mélyen beibódott túlélési ösztöneik vannak, és tudják, hogy amikor egy magas alak, fekete köntösben, és a földművelő kéziszerszámok legkorszerűbbikével kezében elgondolkozva méregeti őket, akkor elérkezett a gyors cselekvés ideje. A szolgákat elbocsátotta. A bejáratokat lepecsételte egy porrá őrölt kérészekből mixelt pasztával. Az ablakokat védelmező nyolcszögek rajzaival látta el. Ritka és eléggé büdös olajokat öntött bonyolult mintázatban a padlóra, olyan séma szerint, ami bántotta a szemet és azt sugallta, hogy tervezője vagy részeg volt, vagy egy más létsíkról jött, vagy mindkettő. A szoba kellős közepére az eltitkolás nyolcszoros nyolcszögét rajzolta fel, és körbe rakta vörös meg zöldi gyertyákkal. És annak legisleg közepén állt egy lába, amit kondorpáfrányfenyőből faragtak. A kondorpáfrányfenyő tudva levőleg nagy kort ér meg. És amit piros sejemmel béleltek ki, valamint további védő amulettekkel. Mint látható, Gréber Mölcs tisztában volt azzal, hogy a halál már nyújtogatja érte csontkezét, és számos évet áldozott egy bevehetetlen rejtekhely megtervezésére. Beállította a zár bonyolult mechanizmusát, becsukta a tetőt, s hátradőlt azzal a biztos tudattal, hogy íme itt a tökéletes védelem összes ellenségei legvégsőbbikével szemben, noha még eddig nem merült fel benne, hogy elgondolkozzék a szellőző nyílások fontosságáról, amelyek az ilyen jellegű vállalkozásokban óriási jelentőséggel bírnak. Na, és pont ekkor, pont mellette, egész közel a füléhez, ezt mondta egy hang.
5: Ugyancsak sötét van ideben, nem ne bár.
1: Havazni kezdett. A kunyhó árpacukor ablakai tisztán és vidáman ragyogtak a feketeségben. A tisztás egyik oldalán három vörös fény pöttyizott fel egy másodpercre, és ugató köhögés hallott, ami hirtelen félbeszakadt.
3: Kuss!
1: Sziszegte egy harmadik szintű varázsló.
3: Még meghallanak minket!
6: Ugyan ki? A mocsárban megléptünk a megtévedtek testvériségéből jött fickók elől, a nagy tiszteletű látnokok tanácsából való marhák meg eleve rossz felé mentek.
3: Jó,
1: mondta a legalacsonyabb rangú varázsló.
3: De akkor ki beszél hozzánk? Azt mondják, ez egy elvarázsolt erdő, tele koboldokkal, meg farkasokkal, meg fákkal.
1: Tette hozzá egy hang fahangon a sötétségből és a magasból. Aha, mondta a legifjabb varázsló. Beleszívott a cigijébe, és megborzongott. A csapat vezetője kilesett a szikla mögül, és a kunyhóra meresztette a szemét.
2: Na akkor nosza!
1: Javallotta, miközben kiverte a pipáját 7 mérföldes csizmája sarkán, aki persze tiltakozva csikorgott.
2: Berontunk, megragadjuk őket, s már itt se vagyunk, oké? Okay? Biztos vagy te abban, hogy csak emberek vannak bent?
1: Fagatódzott a legfiatalabb varázsló idegese.
2: Persze, hogy biztos vagyok!
1: Mordult rá a vezér.
2: Mert mire számítottál? 3 medvére?
3: Lehetnének szörnyetegek. Az ilyen erdőkben hemzsegnek a szörnyetegek.
4: És a fák,
1: említette meg egy baráti hang az ágak közül.
6: Na ja,
1: egyezett bele a vezető óvatosan. Széltoló gondosan megvizslatta az ágyat. Egész helyes kis ágyikó volt. Egyfajta kemény tejcsoki karamellberakással, ám inkább hajlott arra, hogy megegyelse, mint hogy nyugovóra térjen benne, és különben is. Úgy nézett ki, hogy valakinek már ugyanez az ötlete támadt.
4: Ki evett az ágyacskámból?
1: Kérdezte.
3: Szeretem a karamellás tejcsokit,
1: felelte védekezően két virág.
4: Ha nem vigyázol, jön a tündér, és elviszi az összes fogad,
1: óvta széltoló, új sütetű műveltségét vitogtatva.
3: Dehogy, azok az elfek!
1: Betette oda Iszkir az öltöző asztal mellől.
3: Az elfek csinálnak ilyesmit, meg a körmödet is kitépik. Némelykor ugyancsak sértődékenyek tudnak lenni.
1: Két virág lezöttyent az ágyára.
4: Rosszul tudod, mondta. Az elfek nemesek, és gyönyörűek, és bölcsek, és nyájasak. Egész biztos, hogy ezt olvastam valahol.
1: Iszkiré és Széltoró tért kalácsai összenéztek.
3: Azt hiszem, te másféle elfekre gondolsz,
1: bökte ki a Manu habozva.
3: Errefelé az elfek nem olyanok.
7: Na nem, mintha ingerlékenynek lehetne őket nevezni,
1: tette hozzá sietve.
7: Semmiképp se. Ha csak nem akarod a sapkádban hazavinni a fogaidat.
1: A könnyedén azonosítható kis Ness azt jelezte, hogy kitárult a nugátajtó. Ugyanazon pillanatban a kunyhó másik oldaláról elhaló kondolás hallatszott, mint amikor egy kővel betörik az álpacukor ablakot olyan finoman, amennyire csak lehetséges.
3: Mi volt ez?
1: Kérdezte két virág. Melyik? Tette fel a kérdést céltoló. Nagy csattanással egy nehéz ág ütődött az ablakpárkányhoz. Egy rémült
3: elfek!
1: Sikolyjal Iszkiri keresztül iszkolt a szobán, és eltűnt egy egérlyukban.
3: Most mit csinálunk?
1: Tanástalankodott két virág.
3: Pánikolunk?
1: Vetette fel széltoló reményteljesen. Mindig azt tartotta, a pánik a legjobb módszer a túlélésre. Elmélete úgy szólt, hogy az ősi időkben az emberek, akik szembe kerültek egy éhes kartfogú tigrissel, két csoportra oszlottak. Azokra, akik pánikba estek, meg azokra, akik ott maradtak, ilyesmiket mondva.
7: Micsoda gyönyörű bestia, és ide gyere, cicuskám!
3: Van itt egy szekrény,
1: mutatott rá két virág egy keskeny ajtóra, ami a fal és a kéménypillér középre elődött. Mindketten bemásztak az édes, dohos sötétségbe. Egy csokoládé padlódeszka csikordult odakünn, valaki azt mondta.
6: Hangokat hallottam.
1: Valaki más meg ezt.
3: Aha, lentről. Azt hiszem, a megtévedtek.
6: Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy leráztuk őket.
8: Hé, ti ketten, ezt a helyet meg lehet enni. Ide süssetek, meg lehet.
6: Kuss!
1: Aztán még sokkal több csikordulást hallottak, és egy elfojtott sikolyt lentről, ahol az egyik nagy tiszteletű látnok, miután óvakodva bemászott a betört ablakon, rálépett egy az asztal alatt rejtőzködő megtévedt kezére. Hirtelen felhangzott a mágia sűvítése és becsapódása.
8: Basszus!
1: Üvöltötte egy kinti hang.
8: Mások már elkapták, gyerünk!
1: A csikordulás fokozódott, majd váratlanul csend lett. Egy idő után két virág így szólt.
3: Széltoló, azt hiszem, találtam itt egy seprűt a szekrényben.
2: És mi ebben a szokatlan?
3: Kormánya van neki.
1: Odalentről szívtépő sikoltás hallatszott. A sötétben egy varázsló megpróbálta felnyitni a podgyász fedelét. A mosogatókonyha felől érkező robaj az illuminátus mágusok töretlen körének feltűnését jelezte a színen.
3: Mit gondolsz? Miután kutatnak?
4: Fogalmam sincs, de szerintem valószínűleg jobban járunk, ha nem várunk arra, hogy kiderüljön,
1: vélte elgondolkozva széltoló.
4: Lehet, hogy igazad van. Széltoló óvatosan kitárta az ajtót. A szoba üres volt. Lábujjhegyen az ablakhoz óvakodott és lenézett. Egyenesen három, az éjfél rendjének fivére felfelé meredő képébe.
9: Ő az!
4: Sietősen visszahúzódott és a lépcsők irányába rohant. Az odalenti jelenet leírhatatlan, ám mivel ez a kijelentés halálbüntetést von maga után második Olaf Quimby uralma óta, jobb, ha mégis megpróbálkozunk vele. Először is. A küzdelembe merült varázslók többsége megkísérelte megvilágítani a színhelyet a legkülönfélébb lángokkal, tűzgolyókkal és varázslatos ragyogásokkal, amitől az általános kivilágítás egy villanófénygyárban tartott diszkó benyomását keltette, továbbá mindegyikük olyan pozíciót próbált találni, ahonnan beláthatja az egész szobát, ám ő maga nem támadható, és kivétel nélkül mindenki azon igyekezett, hogy ne kerüljön a podgyász útjába, ami már két nagy tiszteletű látnokot szorított sarok, és fenyegetően csattogtatta fedelét, valahányszor valaki megközelítette. Mindezek ellenére azért úgy adódott, hogy egy varázsló felpillantott.
9: Ő az!
4: Széltoló megtorpant, és valami beléje ütközött. Sietve hátra nézett, és elámult, amikor meglátta két virágot seprűnyélen ülve, mely seprű a levegőben lebegett.
10: A boszorka hagyhatta itt!
4: Örvendezett két virág.
10: Igazi, eredeti varázsseprű!
4: Széltoló habozott. Oktani szikrák pattogzottak a seprű sörtéjéből, s ha volt valami, amit igazán utált, hát a magasságot. De még annál is jobban utálta, amikor egy tucat örjöngésig feldühödött rendkívül rossz kedvű varázsló rohan fel a lépcsőkön egyenesen felé, és most éppen ez történt. Na jó, adta meg magát, de én vezetek. Odarúgott csizmaorrával egy varázsló irányába, aki már félúton tartott egy megkötő varázsige kimondásában, és felszökkent a seprűre, ami hirtelen leszáguldott a lépcsőházban, majd tett egy fordulatot fejjel lefelé, amitől Széltoló rémületes módon szemtől szembe került egy évféli fivérrel. Nagyot visított, és a kormányt görcsösen megrántotta. Ekkor egyidejűleg több dolog következett be. A seprű kilőtt előre, és áttörte a falat. Csokoládé morzsalékok záporát előidézve, a podgyász előre furakodott és megharapta a fivér lábát. Valamint egy különös sivítóhon kíséretében egy nyíl bukkant fel a semmiből, néhány hüvelykel elhibázta Széltolót, és hangos koppanással beleállt a podgyász fedelébe. A podgyász szőrész szálán eltűnt. Az erdőmélyi kis faluban az aksámán még néhány tobozt hajított a tűzre, és a füstön keresztül szégyentől piruló tanítványára nevett.
11: Egy láda lábakkal? Kérdezte.
10: Igen, mester. Az égből pottyant oda, és rám nézett, válaszolta a tanítvány.
11: Akkor tehát volt szeme ennek a ládának, igaz?
4: Kezdte a tanítvány, majd megzavarodva elhallgatott. Az öreg összeráncolt a szemöldökét.
11: Sokan látták Topaxit, a veres gomba istenét, és ezzel kiérdemelték a sámán nevet, mondta. Néhányan. Skeldét vizionálták, a füstszellemet, őket hívjuk javas embereknek. Egy elenyésző kisebbség abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megpillanthatta Umcserrelt, az erdő lelkét, s így módon lélekvezető vált belőlük. De senki se látott egy ládát több száz lábbal, ami szem nélkül nézett rájuk. Az ilyeneket nevezzük idiótának! Az ilyenek...
4: A félbeszakítást egy hirtelen, sikoltásszerű zaj, rövid hóvihar, valamint cikra eső okozta, amiktől a tűz keresztül csapott a sötét kunyhón. Utána egy rövid ideig tartó, nehezen kivehető látomás következett, majd a szemközti fal romba dőlt, és a jelenés eltűnt. A mindezt követő hallgatás hosszúra nyúl. Azután jött egy kicsivel rövidebb csönd. Végül az aksámán óvatosan feltette a kérdést.
11: Ugye nem láttál az előbb két embert elhussani fejjel lefelé egy seprűnyélen egymásra ordítozva és sikoltozva? Ugye nem?
4: A fiú hidegvérrel nézett vissza.
10: Határozottan nem.
1: az aggasztján felsóhajtott megkönnyebbülésében.
11: Istennek legyen hála, mondta. Én se.
1: A kunyhóban teljes volt az űrzavar, mert a varázslók nem csupán követni akarták a seprűt, de szándékukban állt mindenki mást ebben megakadályozni, és ez számos sajnálatos eseményhez vezetett. A leglátványosabb és minden bizonnyal egyben legtragikusabb az volt, amikor egy látnok megpróbálta hasznát venni 7 mérföldes csizmájának, a varázsigék és egyéb szükséges felkészülés helyes sorrendjének betartása nélkül. A 7 mérföldes csizmák, ahogy már korábban sugalmaztuk, még a legideálisabb körülmények között is a mágia kétes megbízhatóságú formái közé tartoznak. És a látnoknak túl későn jutott eszébe, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel kell olyan közlekedési eszközt igénybe venni, amely hatékonyságát végül is annak köszönheti, hogy az egyik lábat 21 mérföldnyivel helyezi a másik elé. Tél első hóviharai teljes erővel dühöngtek, és a korong nagy részét egy gyanúsan vastag felhőréteg borította. Ennek ellenére madártávlatból a korongvilág aprócska holdjának ezüstös fényénél ez volt a multiverzum látványainak egyik legszebbike. Mérföldek százain át, a Peremcsabajtól a tengely környéki hegységekig óriási felhőcsóvák kavarogtak, örvénylettek. A hideg kristályos csöndben, a hatalmas fehér csigavonal jegesen szikrázott a csillagok alatt, alig észrevehetően forogva, rendkívül hasonlatosan ahhoz, amikor Isten már megkavarta kávéját, és utána hozzátesz még egy kis tejszínhabot. Mi sem zavarta meg a ragyogó jelenetet, amely a távolban valami kicsi, nagyon-nagyon kicsi tört keresztül a felhő rétegen, párafoszlányokat húzva maga után. A stratoszféra nyugalmában veszekedő hangok hallatszottak messzire, tisztán és élesen.
11: Azt mondta, tudsz ilyesmit vezetni?
3: Nem, én azt mondtam, hogy te nem tudsz.
11: De én még sose ültem ilyenen.
3: Na hát, micsoda meglepetés.
11: Akkor is azt mondta, oda néz, fel az égre.
3: Nem is mondtam.
11: Hát mi történt a csillagokkal?
1: Így történt tehát, hogy két virág és széltoló látták meg elsőként a korongon, hogy mit tartogat a jövő. 1000 mérfölddel mögöttük, a tengelymenti hegyvidéken a mennyek orma az égre döfött, és késfényességű árnyékot vetett a civakodó felhőkön át. Ezt az isteneknek is észre kellett volna venniük, de az istenek általában nem néznek az égboltra, és különben is leköti őket a pereskedés a jégóriásokkal, akik nem hajlandók lehalkítani a rádiót este 10 után. Peremirán, nagy Attuin út irányában a csillagokat valami lesöpörte az égboltról. Abban a fekete körben csak egy csillag világolt, egy vészjósló vörös csillag, olyan, mint a csillogás egy veszett vidra szemgödrében. Kicsi volt, borzalmas és kérlelhetetlen. És nagy Attuin a korongot egyenesen arra felé hurcolta. Széltoló pontosan tudta, mit kell tenni ilyen körülmények között. Felsikított, és lefelé irányította a seprűt. Áldor Málott Vix a 8 szög közepén állt, s a magasba emelte kezét.
12: Urszháló, dileptorc, húla, engedelmeskedj!
1: Gyérköd formálódott feje fölött. Oldalvást Ármándra sandított, aki a varázskör szélén duzzogott.
3: A következő rész eléggé imponáló, mondta. Figyelj!
12: Kotbhai, kotsam! Hozzám, kicsiny elszigetelt szirtek, és nem kevesebb, mint 3 hüvelyk magasságú, aggódó egerek szellemei.
11: Mi?
1: Hörrent fel Ármánd. Hát igen, ez a rész komoly kutatást igényelt. Bólintott Gáldor. Főleg az egerek, ugyebár. De hol is tartottam? Ah, igen.
13: Újra felemelte a karját. Ármánd megnyalva ajkát, háborodott elmével leste. A vén bolond tényleg összpontosított, teljesen belemerült a varázsige megzabolázásába, és alig fordított figyelmet rá. Hatalomszavak gördültek át a szobán, visszapattantak a falakról, végül eltűntek szem elől a polcok és üvegek mögé bújva. Ármánd tétovázott.
1: Gáldor egy másodpercre lehunyta a szemét. Arca az extázis maszkja volt,
13: ahogy épp kiejtette az utolsó szót. Ármánd szóra sem érdemes izmai megfeszültek, ujjai újfent a késnyelére fonottak. Ekkor Gátor kinyitotta a félszemét, oda biccentett, és oldalról olyan erős varázscsapás mért rá, ami a fiatalabb férfit szétterpesztett végtagokkal a falhoz kente. Gáldor rákacsintott, és ismét kitárt a karját.
12: Hozzám, ó szellemeia, ó szellemeia!
13: Mire dörgött a menny, robbant a fény, és egy másodpercre

0: annak az embernek az érdeklődésével, aki még sose látott mennyezetet. A mód, ahogy mozgott, kifejezetten azt sugallta, hogy gyorsasági világcsúcsot kísérel meg gondtalan sétafikálásból. A podgyász ugrásra készen lapult a kör közepén, és egy csattanással kitárta a fedelét. Ármánd azonnal lefékezett, lassan, nagyon-nagyon óvakodva megfordult, előre rettegve a látványtól. A podgyász enyhén levendula illatú, tiszta fehér neműt látszott tartalmazni. Ki tudja miért, valahogy ez volt a legrémületesebb dolog, amit a varázsló valaha is látott. Nos, köszörülte meg a torkát. Te, nem láttál errefelé egy másik varázslót? Esetleg? A podgyász szerét ejtette, hogy még vész jóslóbbnak tűnjék. Nekerekte Ármánd, hát akkor rendben is lennénk, nem mintha számítana. Határozatlanul gyűrögette köntöse szegélyét, és rövid ideig tartó, ám intenzív érdeklődést mutatott az öltések részletei iránt. Amikor végül felnézett, a borzasztó láda még mindig ott volt. Hát akkor... Isten veled! Mondta, és iszkolt. Még épp idejében sikerült átcsusszannia az ajtón. Széltoló! Széltoló kinyitotta a szemét. Nem mintha ez sokat segített volna. Csak annyit jelentett, hogy ahelyett, hogy semmit se látott volna, csupán sötétséget, most kizárólag csak fehérséget látott, ami meglepő módon még sokkal rosszabbnak bizonyult. Jól vagy?
1: Nem.
0: Ó, Széltoló felült. Úgy tűnt, hogy egy hó borított a sziklán csücsül. De ez a szikla nem felelt meg a sziklaság általános ismérveinek, például a kokáért mozgott. Hópelyhek kavarogtak körülötte. Két virág néhány lábbal arrébb guggolt, arcán őszinte aggodalommal. Széltoló felnyögött. Minden porcikája dühös volt rá abból kifolyólag, amit nemrégiben tett velük, és panasztételre sorakoztak.
1: Jaj, most mi van?
0: Hát tudod, amikor repültünk, és én izgultam, nehogy neki menjünk valaminek a viharban, arra te azt mondtad, hogy ebben a magasságban csak is egy sziklával tömött felhőnek ütközhetünk.
1: Igen, és...
0: Honnan tudtad?
2: Széltoló körülnézett.
0: A környezet változatosságától és érdekfeszítőségétől akár egy pingponglabda belsejében is lehettek volna. A szikla alattuk határozottan mozgott, mi több rengett és rázkódott. Végig simított rajta, érzékelve a vésőnyomokat. Amikor fülét a nedves és hideg kőre tapasztotta, szívveréshez hasonló, folytott, ütemes dobbanásokat vélt hallani. Előre kúszott a peremig, és óvatosan kilesett. Abban a pillanatban a szikla épp egy felhőtlen szakasz fölött suhanhatott el, mert halványan ki tudta venni szaggatott élő hegycsúcsok rémítően távoli képét. Messze, messze alant. Összefüggéstelen hangokat adott ki, és visszaaraszolt.
1: Nevetséges, mondta két virágnak. A sziklák nem repülnek. Többek között erről nevezetesek.
0: Talán repülnének, ha tudnának, jegyezte meg két virág. Lehet, hogy ez a szírt éppen most fedezte fel, hogyan kell.
1: Hát akkor reménykedjünk, hogy nem mostanában felejti el, kívánta Széltoló erősen.
0: Lekuporodott, átázott köntösét szorosabbra húzta maga körül, és komoran bámulta a környező felhőket. Feltételezte, valahol lennie kell valakinek, akinek van valamicske beleszólása saját életébe, aki reggel felkel és este ágyba bújik azzal a biztos tudattal, hogy nem fog lepottyanni a világ végéről, vagy elszenvedni egy csapatnyi eszelős támadását, vagy felébredni egy sziklán, mely madárnak képzeli magát ezzel, mint egy kilép valós társadalmi helyzetéből. Halványan rém lett neki, hogy valaha ő is ilyen életmódot folytatott. Széltoló beleszimatolt a levegőbe. A szikla sülő zsírtól szaglott. Az illat előről szállt, és egyenesen a gyomrát célozta meg.
1: Érzel valami szagot? Kérdezte.
3: Szerintem szalonna,
0: válaszolta két virág.
1: Élénken remélem, hogy szalonna, mondta Széltoló, ugyanis szándékomban áll megenni.
0: Felállt a remegő sziklán, és szagiránt csetlet botlott, miközben igyekezett

0: valamit kivenni a nedves homályban. Elől, vagyis a szikla belépő élén, aprócska tűz mellett egy alacsony druida ücsörgött törökülésben. Egy négyszögletes, vízhatlan anyagdarabot kötött fejére, amit az álla alatt csomózott meg. A serpenyőben piruló szalonnát bökötte egy díszsarlóval. Köszörülte meg a torkát széltoló. A druida felnézett, és beleejtette a serpenyőt a tűzbe. Felugrott, támadólag megmarkolta a sarlót, már amennyire valaki képes agresszivitást sugározni egy hosszú, átnedvesedett fehér hálóinkben, meg csöpögő fejkendőben.
1: Figyelmeztetlek, hogy kurtán bánok el a légi kalózokkal,
0: mondta, és hatalmasat tüsszentett. Szívesen segítünk benne, nézett széltoló vágyakozva az égő szalonnára. Ez úgy tűnt, megzavarta a druidát, aki széltoló enyhe meglepetésére egész fiatal volt. Eddig is tudta, hogy legalábbis elméletben létezik ifjú druida is, csak sose képzelte el, milyen is lehet.
1: Akkor ti nem azért vagytok itt, hogy ellopjátok a sziklát?
0: Kérdezte a druida, egy hajszálnyival lejjebb eresztve a sarlót.
1: Még csak azt se tudom, hogy kellene hozzáfogni a sziklalopáshoz, felelte törődötten széltoló.
2: Elnézést, szólt közbe udvariasan két virág. Úgy hiszem, ég a reggelije.
0: A druida odanézett, majd csapkodni kezdte a lángokat, bármiféle hatás nélkül. Széltoló a segítségére sietett, aminek eredményeképp jókora adag füst, hamu és kavarodást támadt. De a közös öröm néhány megmentett, noha a meglehetősen elszenesedett szalonnadarabka láttán többet ért, mint a diplomácia teljes fegyvertára.
1: Mégis, hogy kerültetek ide? Érdeklődött a druida. Legalább 500 láb magasan vagyunk, ha csak nem rontottam el a rúnákat már megint.
0: Széltoló megpróbált nem gondolni a magasságra.
1: Erre jártunkban valahogy ide pottyantunk, mondta.
2: A föld felé zuhanóban, javította ki két virág.
1: A sziklát pont útban repült,
0: tette hozzá széltoló. Erre rögtön panaszra fakadt a háta.
1: Kösz szépen.
2: Éreztem pár perc, hogy valami örvénylésbe kerültünk,
0: bólintott a druida, akit, mint kiderült, Belafonnak hívtak.
2: Ezek szerint ti voltatok,
0: megborzongott.
1: Most arra már reggel kell legyen, már fenébe az előírásokkal, feljebb emelkedünk. Kapaszkodjatok!
0: Mibe? Tekintett szét széltoló.
1: Nos, elegendő, ha csak úgy nagy általánosságban mutatsz ellenérzést a leeséssel szemben,
0: javasolta Belafon. Előkapott egy nagy vasingát a köntöse alól, és a tűz fölött meglengette sorozatos, ám érthetetlen sóhintásokkal. Felhők csapódtak nekik. Egy rémisztő pillanatra érezhetővé vált a nehézkedés, aztán a szikla kibukkant a napsütésbe. Egyensúlyba került alig pár lábbal a felhők felett, a hideg, élénk kék ég alatt. A felhők, amelyek múlt éjjel vérfagyasztóan távolinak, ma reggel pedig borzalmasan nyírkosnak tűntek, most gyapjas, fehér, minden irányba húzódó szőnyeggé alakultak, amiből itt-ott magányos szirtként meredt ki egy némely hegyorom.
3: A szikla keltette szél tünékeny örvényekké formázta mögötte a felhőket. A szikla körülbelül 30 láb hosszú és 10 láb széles volt, és kékes.
4: Micsoda lenyűgöző panoráma,
0: suttogta két virág ragyogó szemmel.
1: Mi tart minket a levegőben?
0: Kérdezte széltoló.
1: A meggyőződés,
0: válaszolta Belafon, kifacsarva köntöse szegélyét.
1: Aha,
0: mondta széltoló bölcsen.
1: Könnyű őket fenntartani,
0: magyarázta a druida, feltartva egyik hüvelykujját, s karja mentén egy távoli hegy irányába hunyorogva.
1: Landolni nehéz velük. Nem is gondolná az ember, ugye?
0: Lepődött meg két virág.
1: A meggyőződés tartja össze az egész világegyetemet,
0: jelentette ki Belafon.
1: Balondság azt állítani, hogy minden csak a mágiának köszönhető.
0: Széltoló történetesen ekkor pislantott le keresztül a vékonyodó felhő rétegen a behavazott tájra, amely jelentős mélységben terült el alattuk. Tudta, hogy egy őrült társaságába keveredett, de ehhez már hozzászokott. Amennyiben az őrült meghallgatása azt jelenti, hogy esetleg nem fognak lezuhanni. Széltoló már is csupa fül volt. Belafon leült, s lábát lógázta a szikla pereméről.
1: Figyelj csak, nincs miért aggódni, mondta. Ha arra gondolsz, hogy a sziklák nem szoktak repülni, még a végén meghal téged, elhiszi neked, és akkor rögtön igazad is lesz, érted? Nyilvánvaló, hogy fogalmat sincs a modern gondolkozásról.
0: Úgy tűnik, valóban, helyeselt széltoló elhaló hangon.
3: Minden erejével azon volt, hogy ne gondoljon földön heverő sziklákra. Arra koncentrált, hogy olyan sziklákra gondoljon, amik röbdösnek, mint a fecskék, a súlytalanság tiszta mámorában suhanva a táj felett, az ég felé szállva. És közben rettentően tudatában volt annak, hogy ez rohadtul nem megy neki.
0: A korongvilág druidái büszkék voltak a világegyetem rejtélyeit kutatgató, haladó szellemükre és előre mutató szemléletükre. Természetesen, mint minden druida, ők is hittek az összes életforma alapvető egységében, a növények gyógyító erejében, az évszakok váltakozásának természetes ritmusában, és mindazok eleven elégetésében, akik az előbbiekben felsoroltakhoz nem a megfelelő hozzáállással közelednek. Valamint hosszasan és keményen törték a fejüket a teremtés lényegéről, és az alábbi elméletet agyalták ki. A világegyetem, mondják a druidák, működését tekintve négy alapelv harmonikus egyensúlyán nyugszik, ezen mozgatórugókat imégyen határozhatjuk meg. Vonzás, meggyőződés, bizonytalanság és justse. Ebből következik, hogy a korong kerül kerengő nap, és a hold a meggyőződésnek köszönhetően nem esik le, viszont nem is szakadnak el tőle a bizonytalanság miatt. A vonzástól nőnek a fák, és justse hagyják abba. És így tovább. Néhány druidában felmerült ugyan, hogy az elméletnek akadnak szépséghibái. Ám a rangidős druidák ugyancsak elevenbe vágóan magyarázták el nekik, hogy persze van helye a logikus érvelésnek, az izgalmas tudományos viták ütés és csapásváltásainak, ám ez a hely a következő napforduló tiszteletére gyújtott mágia tetején található.
3: Ha-ha-ha, szóval csillagász vagy! Ragyogott fel két virág képe.
0: Na, dehogy! Rázta fejét Belafon, miközben a szikla egy hegygörbületet lebegett lágyan körbe.
1: Computer hardware szakértő vagyok.
3: Mi az a computer hardware?
1: Nos, ez itten,
0: mondta a druida, szandálos lábfejével megütögetve a sziklát.
1: Pontosabban része a hardvernek. Pótalkatrész, most szállítom le. Van valami gond a nagy kőkörökkel az örvényfenségon, legalábbis azt mondják. Ha kapnék egy bronznyakéket, minden olyan felhasználó után, aki nem olvasta el a használati leírást a kézikönyvben,
0: vállat volt. Valójában mi pontosan a haszna egy ilyennek? Kérdezte széltoló.
3: Bármi jó, ami eltereli a figyelmét a leesésről.
1: Hát például arra jó, hogy például, hogy megállapítsd az év mely szakában vagyunk,
0: válaszolta Belafon.
3: Aha. Úgy érted, ha belepi a hú, akkor biztos tél van?
1: Igen. Illetve dehogy, úgy értem, tegyük fel, tudni szeretnéd, hogy egy bizonyos csillag mikor kell.
3: Miért? Sugárzott két virág udvarjas érdeklődést.
1: Nos, esetleg tudni szeretnéd, mikor kell elvetni a gabonát,
0: felette Belafon kissé beleizzadva.
1: Vagy talán...
3: Szívesen kölcsönadom a kalendáriumomat, ha akarod, ajánlott a két virág.
1: Kalendárium?
0: A kalendárium egy könyvecske, ami megmondja neked, milyen nap van ma, magyarázta széltoló fáradtan. Napra készen, egész az utolsó okkult vonásig. Belafon megmerevedett.
1: Könyv?
0: Ismételte.
1: Úgy érted, papírból?
0: Igen.
1: Nekem ez nem hangzik igazán megbízhatónak,
0: mondta undokoló a druida.
1: Hogyan tudná egy könyv megmondani, milyen nap van? A papír nem tud számolni.
0: Elcsörtetett a szikla elejére, olyan vehemenciával, amitől az egész ijesztően inogni kezdett. Széltoló nagyot nyelt, és odaintette két virágot magához.
3: Hallottál már a kultúrsokról?
1: Az mi?
3: Az az, ami akkor következik be, amikor egyesek 500 évet áldoznak arra, hogy egy kőkört működőképessé próbáljanak tenni, és hirtelen megjelenik valaki egy könyvvel, amiben minden napra akad egy lap, meg valami kis csevegős rész, ilyesmik, hogy itt az ideje, hogy elültesd a passzújt meg, a szó elrepül, a sírás megmarad. És tudod, a legfontosabb dolog, amit sose szabad elfelejteni a kultúrsokkal kapcsolatban? Széltoló elhallgatott, hogy lélegzetet vegyen, míg ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy igyekezett visszaemlékezni, hogy is tartott a mondatban. Az, bökte ki,
1: mi?
2: hogy semmiképp se okozd egy olyan embernek, aki épp egy 1000 tonnás sziklát röptet.
3: Elment.
0: Armand óvatosan kikukucskált a láthatatlan egyetem fölé meredő, omladozó kőműves munka egekbe nyúló csúcsának és a művészetek tornyának egyik pártázatos lőrésén. A mágia oktatóinak és diákjainak csődülete messze alatta bólintott.
5: Biztos?
0: A gazdasági igazgató tölcsért formált tenyeréből és felkiabált.
5: Áttört a tengely felőli kapun és elmenekült 1 órával ezelőtt, uram!
6: Téves, mondta Armand. Ő távozott és mi menekültünk meg.
2: Nos, akkor akár le is mehetek.
5: Elkapott valakit?
0: A gazdasági igazgató nyelt egyet. Nem volt varázsló, csupán egy kedves, áldott jó természetű férfiú, akinek nem lett volna szabad olyasmiket látnia, amiknek az utóbbi órában szemtanúja volt. Természetesen nem volt szokatlan, hogy kisebb démonok, tarkafények és különféle félig anyagiasult képződések kószáljanak az egyetem területén. De volt valami a podgyász kérlelhetetlen támadásában, amitől inába szállt a bátorsága. Megpróbálni megállítani olyan lett volna, mint kihívni egy Gletschert egy barátságos birkózó meccsre.
5: Felfajta a liberális stúdiumok dékánját, uram!
2: Kiáltotta. Armand felderült. Minden rosszban van valami jó is, mormolta.
0: Neki vágott a hosszú csiga lépcsőnek lefelé. Egy idő múlva halvány, feszes mosoly ült ki az arcára. A nap határozottan javuló tendenciát mutatott. Rengeteg szervezni való várt rá, és ha volt valami, amit Armand igazán szeretett, hát az a szervezés. A szikla száldogált a magas fennsíkok felett, kiverve a havat az alig pár lábbal alattuk gomolygó förgetekből. Belafon lihegve nyargalt ide-oda, itt felkent egy kis fagyonybarzsamot, ott krétával felrajzolt egy rúnát, míg széltoló összekucorodott rémületében meg fáradtságában. Két virág pedig aggódott a podgyásza miatt.
5: Egyenesen előttünk!
0: Visította túl a druida a légcsavarszél zaját.
5: Híve! Nézzétek az egek nagy komputerét!
0: Széltoló átlesett az ujjai között. A távoli szemhatáron kirajzolódott egy gigászi konstrukció, amit koncentrikus körökben és rejtélyekhez vezető útvonalakon elrendezett szürke és fekete sziklaoszlopok alkottak. Komor és félelmetes látvány a havas háttér előtt. Egész biztos, hogy emberi lény nem képes születőben levő hegyeket megmozdítani. Egész biztos, hogy egy csapat óriást varázsolt kővé valami.
2: Úgy néz ki, mint egy nagy rakás kő,
0: jegyezte meg két virág. Belafon élőképpé merevedett egy hadonászó gesztus közepén.
2: Mi?
5: Nagyon takaros,
0: tette hozzá sietve a turista. Valami hatásos jelzőt keresgélt.
5: Etnikus,
0: határozott. A druida sértett képpel merett rá.
5: Takaros!
0: Förmett a turistára.
5: A szilícium csúcsok diadala! A modern szabadkőműves technológia csodája szerinted takaros?
2: Igen,
0: mondta két virág, akinek szótárában a szarkazmus csupán egy esszel kezdődő 10 betűs szó volt.
5: Mit jelent az, hogy etnikus?
0: Kérdezte a druida.
6: Azt jelenti, hogy imponálóan lenyűgöző,
0: avatkozott közbe széltoló sietősen.
6: És ha nem haragszol, úgy tűnik, mintha a landolás veszélye fenyegetne.
0: Belafon, akit csak kevéssé sikerült kiengesztelni, megfordult. Széttárt a karjait, és egy sorozat lefordíthatatlan szót rikoltott, majd sértődötten azt dörmögte.
5: Takaros!
0: A szikla lassított, oldalra sodródott egy hóhullámban, majd körözni kezdett a kör fölött. Alant egy druida 2 csokornyi fagyöngyel integette el a bonyolult leszállási útvonaltervet. Belafon gyakorlottan, alig hallható csattanással tette le a masszív sziklát 2 óriási, szálegyenes bérc közé. Széltúló megkönnyebbült, hosszú sóhajban, ami azonnal elsietett, hogy búvóhelyet keresse magának, engedte ki az addig bennereket lélegzetet. Egy létre vágódott a szikla oldalának, és a perem fölött felbukkant egy idősödő druida fejbúbja, aki aztán csodálkozó pillantást vetett a két utasra, és Belafonhoz fordult.
1: A francba, épp idejében, mondta. 7 hét múlva nyakunkon a disznólesés éjjel, és a nyavajás már megint lerohadt.
0: Szia, Zakria! Üdvözölte Belafon. Most meg mi a gond?
1: Minden teljesen befutcsol. Ma például 3 perccel előbbre jelezte a napfelkeltét. Ez a kőkör egy nagy nulla, semmi más!
0: Belafon fáradtságosan leereszkedett a létrán, és ezzel eltűnt a látképből. Az utasok egymásra néztek, majd a belső kőkör tágas, nyílt terére mereztették szemünk.
2: Most mit fogunk csinálni?
0: Kérdezte két virág.
1: Esetleg alhatnánk, indítványozta széltoló.
0: Két virág ezt meg se hallotta, ellenben lemászott a létrán. A kör körül druidák kis kalapácsokkal ütögették a megalitokat, miközben feszülten hallgatóztak. A gigászi kőtömbök némelyike az oldalán feküdt. Minden druidák tömege vette körbe, akik óvatosan vizsgálták őket és egymással vitatkoztak. Misztikus kifejezések hallatszottak fel oda, ahol széltoló üldögél.
7: Ugyan, nem lehet szoftver inkompatibilitás. A kitaposott kacskaringó kántálást kimondottan koncentrikus körökre terveztük, te marha!
8: Azt mondom, indítsuk újra és próbáljuk ki egy szimpla holdszertartást!
7: Oké, a kövek rendben. Persze, csak az univerzum romlott el, mi?
0: Kifáradt agyának ködösségén keresztül széltolónak felrémlett a rémisztő csillag, amit az égbolton láttak. Múlt éjjel valami igenis hibásan működött a világegyetemben.
1: Egyáltalán hogy került vissza a koromra?
0: Az az érzése támadt, hogy a válaszok a fejében lapulnak. És még egy ennél is kellemetlenebb érzés kezdett felsejleni benne, nevezetesen, hogy valami más is figyeli a lenti jelenetet az ő, mármint széltoló szemén keresztül. Az ige előmászott elméjének mélyén lévő rejtek helyéről, egy olyan helyről, ahol a madár se jár nemhogy széltoló, és határtalan pimassággal az előagyába telepedett. Onnan leste az eseményeket. Keresztbe vetett lábakkal, kényelembe helyezkedett, és pattogatott kukoricát majszolt, mármint képletesen persze. Széltoló megpróbálta visszalökni, és a világ eloszlott, mint a buborék, s maradt, mi volt a puszta. Sötétség, egy meleg dohos sötétség, egy kripta sötétje, egy szarkofág belsejének bársonyos feketesége. Vén bőrszaga és ősrégi papír fanyarsága érződött. Papír zizegett. Széltoló meg volt győződve arról, hogy a sötétség teli van elképzelhetetlen borzalmakkal. És persze az a baj az elképzelhetetlen borzalmakkal, hogy túlontúl is könnyű őket elképzelni.
1: Széltoló, szólt egy hang.
0: Széltoló sose hallott még egy gyíkot beszélni, de ha egy gyík beszélni tudott volna, ilyen lett volna a hangja. Mondta.
1: Igen?
0: A hang kuncogott, furán, papírszerűen.
9: Ilyenkor azt szokás kérdezni, hol vagyok?
0: Jegyezte meg.
1: Örülnék neki, ha tudnám?
0: Firtatta széltoló, erősen belebámulva a sötétbe. Most, hogy a szeme hozzászokott, valamit ki tudott venni. Valami nagyon elmosódottat, alig észlelhetőt, puszta körvonalat a levegőben. Valami furán ismerőset.
1: Na jó,
0: törődött bele.
1: Hol vagyok?
9: Álmodsz.
1: Kérem szépen, nem ébredhetnék fel? Most rögtön, azonnal!
9: Nem,
0: felelt egy másik hang. Épp oly öreg és száraz, mint az előző, ám kissé más.
9: Valami nagyon fontosat kell mondanunk neked,
0: szólalt meg egy harmadik hang, ha lehet még hullaszárazabban, mint a korábbiak. Széltoló értetlenül bólogatott. Elméje hátterében ott lappangott az ige, és óvakodva lesett ki a varázsló spirituális válla mögül.
9: Sok gondot okoztál nekünk, ifjú széltoló,
0: folytatta a hang.
9: Leesni a világ széléről, anélkül, hogy gondolnál más emberekre is. Mondhatom, roppant helytelen. Tudod te, hogy miattad komolyan el kellett torzítanunk a valóságot?
1: Na hát.
9: És most egy nagyon fontos feladat vár rád.
1: Igen?
9: Lemek. Sok évvel ezelőtt úgy intéztük, hogy egyikünk a te fejedben lejjen menedéket, mert előre láttuk az eljövendő időt, amikor neked nagyon jelentős szerepet kell betöltened.
2: Nekem? Miért?
10: Mert mindig elfutsz,
2: válaszolta a hangok egyike.
10: És az jó, túlélő típus vagy.
2: Túlélő? Hát legalább 100-szor csak nem kinyírtak.
10: Pontosan.
9: De ha egy mód van rá, igyekezz nem leesni a korongról legközelebb, jó? Ilyesmiről többet hallani se akarunk.
2: Ki ez a mi egész pontosan? Kérdezte Széltoló. Zizegés hallatszott a sötétben.
11: Kezdetben vala az ige,
2: mondta egy száraz hang közvetlenül a háta mögött.
9: De hogy a tojás?
2: Igazította ki egy másik hang.
9: Határozottan emlékszem, a világegyetem nagy tojása, kicsi gumiszerű.
2: Valójában mindketten rosszul tudjátok. Biztos vagyok abban, hogy az ős slejm volt a kezdet. Megszólalt egy hang Széltoló térd magasságában.
9: Nem, az később jött. Az első volt a firmamentum. Rengeteg firmamentum. Eléggé ragacsos, mint a vattacukor. Igazából túl szirúpos.
11: Arra az esetre, ha valakit véletlenül érdekel,
2: vágott közbe egy recsegő hang Széltoló balján.
11: Mindnyájan tévedtek. Kezdetben vala a torok közörülés.
9: Aztán az ige.
11: Már bocsánat, a slejm.
12: Kifejezetten gumiszerű szerintem.
2: Csend lett. Majd egy hang óvatosan azt mondta.
11: Bárhogy is volt, mi mind jól emlékszünk rá.
9: Úgy van.
11: Pontosan.
12: Úgy.
11: Igen.
10: És a mi feladatunk gondoskodni arról, hogy semmi borzasztó ne történhessék vele.
2: Széltoló. Széltoló a sötétbe sandított.
10: Volnátok olyan szívesek elmagyarázni, miről beszéltek?
2: Papírzizegésszerű sóhaj hallatszott.
9: Na, ennyit a metaforákról, legyintett a hangok egyike.
10: Ide figyelj, rendkívül fontos, hogy megoltalmazd az igét a fejedben, és visszahozzad hozzánk a kellő időben, hogy a legmegfelelőbb pillanatban ki lehessünk mondva. Érted?
2: Széltoló azt gondolta, ki lehessünk mondva. Derengeni kezdett neki, hogy a körvonal előtte mi is valójában. Írás egy lapon alulnézetből. Az oktávóban vagyok benne? Kérdezte.
10: Egy bizonyos metafizikai értelemben, vetette oda a hangok egyike fokhegyről. Közeledett. Széltoló érezte a lapozás száraz szelét pont az orra előtt. Mire fel? Elfutott.
2: A magányos vörös pötty ragyogott a körülötte levő tenyérnyi sötétségben. Ármánd nem tudott megszabadulni az érzéstől, valamint még a rendvezetőjévé történt beiktatáshoz öltött ünneplőjétől sem, hogy a csillag nőtt egy kicsit, miközben figyelte. Borzongva fordult el az ablaktól.
10: Nos,
2: mondta.
10: Ez egy csillag, jelentette ki a csillagjóslás professzora.
11: Azt hiszem.
2: Azt hiszed? Az asztrológus idegesen összerezzent. A láthatatlan egyetem csillagvizsgálójában álltak, és a láthatáron feltűnt cseppnyi rubinvörös tűhegy ugyanolyan baljóslatúan hunyorgott rá is, mint újdonsült főnökére.
10: Nos, tudja, uram, a lényeg az, hogy mindig is úgy hittük, a csillagok többé-kevésbé épp olyanok, mint a napunk. Úgy érted, kb. Egy mérföld átmérőjű tűzgömbök?
11: Igen, igen, de ez az új. Nos, ez nagy.
10: Nagyobb, mint a nap? Kérdezte Ármánd.
2: Mindig is imponálónak talált egy mérföldszéles tűzgolyót, bár elvi alapokon ellenezte a csillagokat. Az egész égboltot összerendetlenítették.
10: Hát, sokkal nagyobb,
2: bökte ki nehézkesen a csillagjós.
10: Esetleg nagyobb, mint nagy Atuin feje?
2: Az asztrológus nyomorultul érezte magát, annak is látszott. Nagyobb, mint nagy Atuin és a korong együttesen. Ellenőriztük, majd gyorsan hozzátette, és meglehetősen biztosak vagyunk benne. Hát az tényleg nagy, értett egyet Armand. Az emberben még az óriási szó is felötlik. Masszív, sietett hozzájárulni a csillagjós. Armand járkálni kezdett fels alá az obszervatórium mozaik padlatán, amin a korong állatövi jegyei díszelektek. 64 volt belőlük, Vézentől a duplafejű kengurutól Gahuluig a tulipántos vázáig. Ez egy csillagi egy valami egész hihetetlen vallási jelentőséggel, ám jelentése sajna már a múlt ködébe vész. Hirtelen megtorpant. Mubbó a hiéna kék és arancsempékből kirakott jele fölött és sarkon fordult. Neki fogunk menni? Kérdezte. Attól tartok, uram, igen, válaszolta az asztrológus. Armand néhány lépést tett előre, elgondolkozva simogatta szakállát. Újra megállt. Ezúttal Okidzsoki, az utazó ügynök és a mennyei petrezselyem holtszarván. Nem vagyok szakértője az ilyen ügyeknek, mondta, de úgy képzelem, ez nem lesz valami jó dolog, igaz? Valóban nem, uram. Roppant forróak ezek a csillagok, mi? A csillagjós nagyot nyelt. Igen, uram. Elégünk? Végső soron. Természetesen előtte még lesznek korongrengések, meg szökőár, megszűnik a tömegvonzás és a légkör. Valószínűleg elillan. Egy szóval a helyén való szervezettség teljes hiánya. Az asztrológus habozott, majd beadta a derekát. Úgy is mondhatjuk, uram. Az emberek pánikba fognak esni? Attól tartok csak rövid időre, uram. Mondta Armand, áthaladva az esetleg kapu fölött, szabályosan körözve a mennyországi tehén felé. Felsandított a horizonton villogó vörösségre. Úgy tűnt, meghozta döntését. Nem vagyunk képesek lokalizálni széltolót, mondta. És ha őt nem találjuk meg, nincs meg az oktávó 8. varázsigéje sem. Ám úgy hisszük, hogy muszáj felolvasni az oktávót, hogy elhárítsuk a katasztrófát. Ugyan mi másért hagyta volna hátra a teremtő? Lehet, hogy csupán feledékenységében, sugallta a csillagjós. Armand rámerett. A többi rend innentől a tengeig minden földet végig kutat, folytatta ujjain számlálva a tételeket, mert észszerűtlennek tűnik, hogy valaki berepüljön egy felhőbe, ám ne jöjjön ki belőle. Ha csak nem volt tömve sziklával, próbálta könnyedebbé tenni a hangulatot az asztrológus egy eléggé vacak, és mint kiderült, teljesen sikertelen viccel. Tehát le kellett szállnia valahol. De vajon hol? Kérdezzük magunk. Hol? Vajon hol? Visszhangozta a csillagjós lojálisa. És akkor a követendő eljárás azonnal önként adódik számunkra. Az asztrológus megpróbált lépést tartani a varázslóval, ahogy az átmasírozott a két kövér kuzinon. Mégpedig a milyen eljárás? A csillagjós felpillantott. Egyenesen Armand tekintetébe, ami oly szürke és lágy volt, mint az acél.
13: Hát, abba hagyjuk a keresést? Bátorkodta.
2: Pontosan! Hasznát vesszük a teremtőtől kapott ajándéknak az utolsó cseppig. Lenézünk, és mit látunk? Az asztrológus lélekben hangosan felnyögött. Lenézett. Padlólapokat? Merészelte kétségbeesésében. Padlólapok. Valóban, amik együtt mit képeznek?
14: Armand várakozás teljesen várt. A zodiákost, kockáztatta meg a csillagjós egy végsőkig elszánt férfiú.
2: Úgy van.
14: Ebből következik tehát, hogy nincs is másra szükség, csupán fel kell állítsuk széltoló, hajszálpontos horoszkópját, s már is tudni fogjuk, hol tartózkodik.
2: Az asztrológus úgy vigyorgott, mint az, aki miután hosszan dzsiggelt futóhomokon hirtelen szilárd talajt érez a lába alatt.
14: Szükségem lesz a pontos születési időre és helyre, mondta.
2: Ó, semmi gond. Kimásoltam az egyetem kartotékjaiból, mielőtt idejöttem.
14: A csillag jós a homlokát ráncolva megvizsgálta a jegyzeteket. Keresztül ment a helyiségen, és kihúzott egy táblázatokkal teli fiókot. Újra megnézte a feljegyzéseket. Felkapott egy bonyolult körzőt, és a grafikonok fölött néhány hókusz-pókuszt írt a levegőbe. Megragadott egy kis sárgaréz asztrolábiumot, óvatosan felkurblizta, miközben a foga között fütyűrészett. Aztán megfogott egy darab krétát, és néhány számot firkált a fali táblára. Eközben Ármánd az új csillagot bámulta. Azt gondolta. A csorti piramis felirata szerint, aki együtt kimondja mind a 8 varázsigét, amikor a korong végveszélybe kerül, el fogja nyerni szíve minden vágyát. És ez oly hamar lesz. Meg azt is gondolta. Emlékszem széltolóra. Emlékszem. Nem ő volt az a nyiszlett fiú, az örökös osztály utolsó, amikor még az iskolapadban ültünk, aki minden ízében antimágikus volt. Kerüljön csak elibém, s meglátjuk, ki kaparintja meg a 8. Az asztrológus egy folytott hinnyét marmolt. Ármán sarkon pördült.
2: Nos, rendkívüli horoszkóp, mondta a csillagjós lélegzet visszafojtva.
14: Noha egy cseppet fura.
2: Milyen szempontból fura?
14: Széltoló, a halavány csillagok csöpnyi unalmas halmaz a csillagzat alatt született, ami, mint ön is tudja, a reddeső jávorszarvas és a csupagubanc zsinek csillagképek között található. Azt rebesgetik, hogy még az ősidők bölcsei se tudtak soha semmi érdekeset mondani erről a csillagképről, ami, igen, folytasd, hörrent Ármánd ingerlékenyen. A hagyományok szerint ebben a jelben születnek a saktábla készítők, a hagymaárusok, a kevéssé jelentős vallásos plasztik ikonok gyártói, valamint az unra allergiás egyének. Egyáltalán nem varázslónak való csillagjel. Amikor széltoló világra jött, a mennyek ormának árnyéka, nem úhajtom hallani az összes mechanikus részletet, morogta Ármánd, csak a horoszkópját mond.
2: Az asztrológus, aki eddig kifejezetten élvezte a dolgot, mélyet sóhajtott, és elvégzett néhány további számítást.
14: Nos, jól van, mondta. A következőképpen hangzik. A mai nap kiválóan alkalmas új barátok szerzésére. Egy jó tettnek előre láthatatlan következményei lehetnek. Ne bosszants fel egyetlen druidát se, hamarosan különleges utazásban lesz részed. Szerencsehozó ételed az apró uborka. Azok az emberek, akik kést szegeznek a torkodnak, valószínűleg rosszat akarnak neked. Utóirat, a druidákat nagyon is komolyan gondoljuk.
2: Druidák, merengett Ármán.
14: Nocsak, nocsak. Jól vagy? Kérdezte két virág.
2: Széltoló kinyitotta a szemét, sietve felült, és megragadta két virág ingét. El akarok menni innen, mondta sürgetően. Most azonnal.
14: De hamarosan kezdődik egy szertartás. Ősi hagyományok szerint.
2: Nem érdekel, milyen ősi. Tisztes macskakövet akarok érezni a talpam alatt. Be akarom szívni a jó öreg pöcegödrök ismerős szagát. Oda akarok menni, ahol hemzsegnek az emberek, a tüzek, a tetők, a falak és egyéb ilyen barátságos dolgok. Haza akarok menni!
14: Kétségbe esett vágyódást érzett Ankh-Morpork füstös, gőzölgő utcái után, amik mindig tavasszal hozták legjobb formájuk, amikor a mézgás fényesség az Ankh folyó zavaros vizén sajátosan irizált, és az ereszek felől csupa madárdal zengett, vagy legalábbis a madarak ritmusos köhögése. Könnycsepp gördült szeméből, ahogy visszaemlékezett a megmagyarázhatatlan fényjátékra a kisistenek templomán, ezen az ismert és jellegzetes helyi tájékozódási ponton. Összeszorult a torka. ahogy felidézte a sült halas bódét a Szemétdomb utca és a dörzsölt feltalálók útjának kereszteződésében.
3: Az ott árusított uborkákra gondolt. Nagy, zöld, üvegük alján megbúvó izékre, amik vízbe fulladt bálnákra hasonlítottak. Az uborkák a távolból szólították széltolót, megcsillantva előtte a lehetőséget, hogy be fogják őt mutatni a szomszédos üvegben pácolódó savanyú tojásnak. A kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: A halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, s immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte 40 napig egy fiú is vele ment mindig. De aztán, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, hogy az öreg most már igazán és végérvényesen szaláó, ami a legsúlyosabb szó a bal szerencsés emberre, úgyhogy a fiú a parancsokra ettől fogva egy másik hajóval ment halászni. És fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen neki hazavinni az orsókra göngyölt fonalait, vagy a csákjáját, szigonyát, és az árbóc köré csavargatott vitorláját. A vitorlát lisztes zsákokkal foltozták meg, és az árbócra tekergetve olyan volt, mint az örökös vereség lobogója. Sovány ösztövér ember volt az öreg halász, mély ráncok barázdálták a tarkóját. Ábrázata tele volt a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tengervizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Ezek a májfoltok végigfutottak arcának mind a két oldalán, a két kezén pedig mélyen bevágott sebhelyek, hegyek látszottak, amiket a nagy, nehéz halaknak és a kötelekkel való bajlódásnak köszönhetett. Minden öreg volt rajta, csak a szeme nem. Mert a szemepárja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék akár a tenger. Santiago, szólt hozzá a fiú, ahogy kaptattak fel a parton, ahová a kis csónakot kivontatták. Santiago, most újra mehetnék veled halászni. Kerestünk egy kis pénzt. Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. Nem, mondta az öreg. Szerencsés hajóra szegődtél, maradj csak velük. De hát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit, aztán utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza. Ne, emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem. Apám akarta így. A gyereke vagyok, szót kell fogadnom neki. Persze, így is van rendjén. Apám könnyen elveszti a bizalmát. Könnyen. De mi nem veszítjük el, igaz-e? Igaz. Meghívnálak egy pohár sörre a kert vendéglőbe, ha elfogadod, utána aztán hazavihetjük a holmit. Miért ne fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten. Beültek a kert vendéglőbe, s az idogáló halászok közül sokan bolondozni kezdtek az öreggel, de ő nem haragudott meg a csúfolódásért. Mások meg, az idősebbje csak nézték Santiagót elszomorodva. De nem mutatták, hogy szomorkodnak miatta, hanem tapintatosan csak a tengerről, az árról, a tartósnak látszó szép időről beszélgettek, meg arról, hogy milyen mélyre eresztették le horgaikat, s hogy mi mindent láttak. Santiago, szólalt meg a fiú. Tessék, mondta az öreg, a poharát szorongatta a kezében, és régi dolgokon járt az esze, hosszú évekkel ezelőtt történt dolgokon. Kievezhetek, hogy fogjak neked Szardíniát holnapra? Nem, eredj bézbolozni. Még én is tudok evezni. Rogério pedig majd kiveti a hálót. Hadd menjek. Ha már nem halászhatok veled, szeretnék legalább valamiben a hasznodra lenni. Fizettél nekem egy pohár sört? Embernyi ember vagy már. Hány esztendős voltam, amikor először kivittél magaddal a hajón? 5. És kis hián ott vesztél, amikor túl korán emeltem be a halat, nem volt még elég fáradt, és majdnem összetörte az egész csónakot. Emlékszel? Mindenre emlékszem, amióta először magaddal vittél halászni. Az öreg ránézett a fiúra, napbardított arcáról, kék szeméből bizalom, szeretet sugárzott. Ha az én fiam volnál, vállalnám a kockázatot is magammal vinnélek. Hát az apád fia vagy meg az anyádé, és szerencsés hajóra kerültél. Foghatok neked Szardíniát? 4 jó csalétket is tudok szerezni, ha kell. Megmaradtak a mai csalétkeim. Elraktam őket besózva a ládámba. Hadd hozzak neked 4 frissebbet. Elég lesz egy is, mondta az öreg halász. Soha nem adta fel a reményt, soha nem csüggett el azelőtt sem. De most olyan erővel támadt fel benne a bizakodás, mint ahogyan a könnyű parti szél szokott fölkerekedni. Hozok 2. Hát hozzál 2.
1: De nem loptad őket, ugye?
0: Szoktam azt is, de ezeket most vettem.
1: Köszönöm, mondta az öreg.
0: Merre felé mégy, Santiago? Kérdezte a fiú.
1: Kimegyek messzire, ahonnét már vissza sem tudok jönni a szélfordulásakor.
0: Kint szeretnék lenni még pirkadat előtt. Én meg majd megpróbálom rávenni őt, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán, ha horgodra akad valami igazán nagy hal, a segítségedre mehetünk majd.
1: De ő nem szeret messzire kimenni.
0: Nem, az igaz. De lesz-e elég erőd hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod?
1: Lesz, táncsak. De mindenféle fogással is segíthet magán az ember.
0: No, vigyük haza a cókmókot. Szóval ide adod a vetőhálót, és kimehetek Szardíniát fogni. Összeszedték a szerszámokat a csónakból. Az öreg vállára vette az árbócot, a fiú a faládát vitte, amiben az orsókra csévélt, erős fonású barna zsinegek voltak, meg a csákját és a nyeres szigonyt. A csalétkek ott maradtak a csónak farában egy dobozban, a bunkósbottal együtt, amivel a nagyhalakat szokta elkábítani, amikor beemeli őket a csónakba. Nem lopta volna el senki az öreg halász holmiát. A vitorlát és a súlyos, vastag zsinegeket azonban okosabb volt hazavinni, mert ártott nekik a harmat, aztán meg, ám bár az öreg biztosan tudta, hogy a helybeliek közül senki sem nyúlna az ő jószágához, mégis úgy gondolta, hogy fölösleges kísértésbe hozni őket azzal, hogy ott hagyja a csákját meg a szigonyt a csónakban. Végigmentek az országúton, odaértek az öreg halász kunyójához, és beléptek mind a ketten a nyitott ajtón. Az öreg nekitámasztotta a falnak az árbócot a rágöngyölt vitorlával együtt, a fiú pedig letette mellé a ládát meg a többi szerszámot. Az árbóc majdnem olyan hosszú volt, mint a kis vityiló egyetlen szobája. A viskó, a guanónak nevezett óriáspálma erős, szívós pikkely páncéljaiból épült, és volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék, és a földes padon egy kis, faszénnel fűthető katlan, amin főzni lehetett. A kunyó barna falán az egymás alapított erős, sűrű rostú guanó leveleken 2 színes kép lógott. Az egyik Jézus szent szívét ábrázolta, a másik pedig a kobrai Madonnát. A feleségéről maradtak az öregre ezek a képek. Valaha ott függött a falon az asszony kiszínezett fényképe is, de aztán utóbb mégis leszette, mert nagyon elhagyatottnak érezte magát, ha ránézett erre a fényképre, és most a kis polcon tartotta a sarokban a tiszta inge alatt. Van itthon ennivalót, Santiago?
1: Van egy fazék barna rizs, meg hal hozzá.
0: Kérsz egy kicsit? Nem, köszönöm, majd otthon ebédelek. Gyújt csak tüzet?
1: Nem kell. Majd én megmelegítem később a rizsemet, vagy megeltem hidegen is.
0: Elvihetem a vetőhálót?
1: Elhát.
0: A vetőháló már rég nem volt meg. A fiú emlékezett arra a napra is, amikor eladták. De azért rendületlenül eljátszották ezt a kis színházat minden délután. Rizses hal sem volt. Se fazé, se barna rizs. Ezt is tudta jól a fiú.
1: 85. Ha, az szerencsés szám. Szerencsét hoz, mondta az öreg. Mit szólnál hozzá, ha egy 5 mázsásnál is nagyobb hallal jönnék haza holnap?
0: Hát akkor elviszem a vetőhálót, és kimegyek Szardíniát fogni. Ülj ki az ajtóba addig a napra, jó?
1: Jó. Van egy tegnapi újságom, majd elolvasom a baseball eredményeket.
0: A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörült a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe, aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, s közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában, ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagyhal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogatom. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának, a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az ember

hogy ehessenek belőle. Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy 2 órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A halsúlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinórt. Csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltéphetni. A testemmel kell kipárnáznom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból 2 kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt 1 fél nap meg 1 éjszaka, aztán most még 1 nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál 1 kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell 1 kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint. Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Ki bírnám alvás nélkül? De az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farában 4 kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, s a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, s kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. A fiú nem tudta, hogy ez a tegnapi újság valósága, vagy ez is csak kitalálás. Az öreg azonban csak ugyan előhúzta az ágy alól. Perikótól kaptam a bodegában. Visszajövök majd, ha fogtam elég szardiniát. Beteszem jégre mind, és reggel majd megosztozunk rajta. Ha visszajöttem, elmesélheted majd nekem a baseball eredményeket, Santiago. Yankee csapat nem kaphat ki úgysem. No, a Clevelandi indiántól nagyon félek. Ne félsz te a Yankee-t, fiam. Bízhatsz bennük. Gondolj csak a nagy DiMaggio-ra. Én a detroiti tigristől is félek, meg a Clevelandi indiántól is. A végén még majd a Cincinnati-tól is félsz, a részbőrűtől, meg a chicagói fehérharisnyásoktól. Hát csak olvasd ki, aztán mondd majd el, ha visszajöttem. Ne vegyünk 85-ös számú sorsjegyet a következő húzásra. Holnap lesz a 85. nap. Megpróbálhatjuk? De hát a legnagyobb halfogásodat 87 nap után érted el egyszer, nem? Másodszor nem eshet meg az emberrel ilyesmi. Mit gondolsz? Tudnál szerezni 85-ös számú sorsjegyet? Megrendelhetem. $2,5 kerül. Kitől kérhetnék kölcsön ennyi pénzt? Megszerzem könnyen, akárkitől kapok kölcsön $2,5, ha kell. Talán én is kapnék, de nem akarok kölcsön kérni. Az ember kölcsönkéréssel kezdi, aztán koldulással folytatja. Vigyázz, meg ne fázál, Santiago! Ne felejtsd el, hogy már szeptember van. A nagy hal eljövetelének hónapja. Megyek Szardiniát fogni. Mire a fiú visszatért, a nap leszállt, és az öreg halász elaludt a széken. A fiú lehúzta az ágyról az ócska katonai pokrócot, s ráterítette a szék hátára és Santiago vállára. Különös vállak voltak ezek. Nagyon vének, de azért még erősek, izmosak,

S a nyaka is erős volt Santiagónak, a mély ráncok pedig most, hogy elaludt és a mellére csuklott a feje, nem látszottak annyira a tarkóján. Az inge olyan toldott-foldott volt, akárcsak a vitorlája, s a különböző foltokat különböző színűre fakította ki a nap. Az öreg halász arca hiába nagyon vén volt már, s ahogy így huny szemmel ült, egészen élettelennek látszott. Az újság a térdén feküdt kiterítve, s az esti szellőben a félkezes ujja volt a nehezék. Mezitláb üldögélt. A fiú megint otthagyta az öreget, s amikor visszajött, Santiago még mindig aludt. Ébredj, Santiago! Az öreg kinyitotta a szemét, és eltartott egy-két másodpercig, amíg felúcsúdott távoli utazásából. Aztán elmosolyodott. Mit hoztál? Vacsorát. Megvacsorázunk együtt. Nem vagyok nagyon éhes. Gyere, csak enned kell. Úgy nem lehet halászni, ha nem eszik az ember. Haláztam úgy eleget, mondta az öreg. Feltápászkodott és összehajtogatta az újságját. Aztán a pokrócot kezdte összehajtogatni. Tarts csak magadon a pokrócot. Hát amíg én élek, addig nem fogsz úgy halászni, hogy ne egyél semmit. Hát akkor csak éj soká, és törődj a magad bajával. Mit vacsorázunk? Rist hoztam, fekete babot, sült banánt, meg egy kis pörköltet. A fiú a kert vendéglőből hozta a vacsorát egy kétrészes bádog ételhordóban. A külön-külön papírszalvétába csomagolt evőeszközöket, egy-egy kést, villát, kanalat a zsebéből szedte elő. Kitől kaptad mindezt? Martintól, a vendéglőstől. Akkor meg kell majd köszönnöm neki. Már én megköszöntem. Neked fölösleges megköszönni. Majd neki adom egy nagy hal hasahúsát legközelebb. Nem először küld nekünk vacsorát, ugye? Nem először. Akkor többet kell neki adnom, mint egy nagy hal hasahúsát. Nagyon figyelmes hozzánk. Hát vacsorázzunk. Már kértelek régen, hogy egyél. Csak addig nem akartam kinyitni az ételhordót, amíg hozzá nem látsz. Most már hozzálátok. Csak meg kellett előbb mosakodnom. Vajon hol tudtál megmosakodni, gondolta magában a fiú. A falu víztartája két utcával lejjebb volt az országúton. Gondoskodnom kell róla, gondolta magában a fiú, hogy legyen itt neki mosdóvize, szappana, meg egy jó törölközője. Hogy is lehettem ilyen feledékeny? Egy másik inget is kell majd szereznem neki, meg egy kabátot télire, meg valami cipőfélét, és még egy pokrócot. Nagyszerű ez a pörkölt, mondta az öreg. Meséld el a baseball eredményeket, kérte a fiú. A Riga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondtam, felelte az öreg jókedvűen. Aki kaptak, magyarázta a fiú. Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi. Igen ám, de mások is játszanak a csapatban. Na persze. De ő egymagában többet ír az egész csapatnál. A másik ligában pedig a Brooklyn és a Philadelphia közül én inkább a Brooklynra tippelek. Persze Dixie Slerre gondolok, az ő hosszú labdáira ott a régi pályán. Nincs a világon párja. Életemben nem láttam olyan hosszú labdákat, mint az ő labdái. Emlékszel még azokra az időkre, amikor átjárt a kert vendéglőbe? Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sohasem mertem hívni. Aztán téged kértelek meg, hogy szólj neki, de te sem merted megkérni rá. Emlékszem, rosszul tettük, hogy nem szóltunk neki. Talán eljött volna velünk halászni. Azt aztán nem felejtettük volna el, amíg élünk. Szeretném egyszer elvinni halászni a nagy DiMaggiót. Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember volt ő is, mint mi. Talán megértene bennünket. A nagy Sisler apja nem volt szegény ember soha életében, és amikor annyi idős volt, mint én, már játszott a nagy liga bajnokságokban, mármint az apja. Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kiussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton. Tudom, már mesélted. Afrikáról meséljek, vagy a baseballról? Inkább a baseballról.
Mesélj a nagy John J. McGraw-ról. Ő is eljött néha napján a kert vendéglőbe a régi időkben. De ha ivott, akkor mindig goromba volt, mocskos szájú, nem lehetett bírni vele. A lóverseny épp úgy érdekelte, mint a baseball. Legalábbis mindig tele volt a zsebe lóversenylistákkal, és sokat telefonálgatott a lovakról. Nagyszerű csapatkapitány volt. Apám azt tartja, hogy ő volt a legnagyobb csapatkapitány. Mert ő járt itt a legtöbbször. Ha Gyurölcsér továbbra is eljött volna hozzánk minden esztendőben, akkor az apád most őt tartaná a legnagyobb csapatkapitánynak. A legjobb halász pedig te vagy? Köszönöm, hogy ezt mondod. Örülök neki. Remélem, nem jön majd egyszer egy akkora nagy hal, hogy meghazudtoljon bennünket. Olyan hal nincs a világon, ha csak ugyan elég erős vagy még, mint ahogy mondod. Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy képzelem. De értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás. De most már le kell feküdnöd, hogy kipihen magad reggelig. Majd én visszaviszem ezt a holmit a kert vendéglőbe. Hát akkor jó éjszakát. Reggel majd felébresztelek. Te vagy az én ébresztőórám, Santiago, mondta a fiú. Az én ébresztőórám pedig az öregség, mondta az öreg halász. Majd idejében felkeltelek. Nem akarom, hogy ő ébresszem fel, tudod. Olyan érzés, mintha alávaló lennék nála. Értem. Aludj jól, Santiago. A fiú elment. Az öreg halász levetette a nadrágját és lefeküdt aludni. Összegöngyölte a nadrágját vánkosnak, belerakta az újságot is. Magára csavarta a pokrócot és elaludt. Álmában Afrikában járt, mint gyerekkorában. A hosszú, aranyszínű partokon, meg a fehér partokon, amelyek úgy fehér lettek, hogy káprázott tőlük az ember szeme. Meg a nagy parti hegyfokokról álmodott, és a nagy, barna hegyekről. Ott járt mostanában ezen a tengerparton minden éjszaka, és álmában hallotta a bömbölő hullámverést, látta a hullámok taraján vágtató benszülött csónakokat. Álmában tisztán érezte a hajófedélzet kátrány és kender kótszagát, érezte Afrika szagát, amit a reggeli szél hozott mindig a szárazföld felől. Rendszerint úgy volt, hogy amikor érezni kezdte a reggeli szélszagát, akkor felébredt, felkelt, felöltözött és elment fölkelteni a fiút. Ma éjjel azonban nagyon korán megérkezett a reggeli szélszaga, és álmában is tudta, hogy még túl korán van. Úgyhogy tovább álmodott a tengerből kiemelkedő szigetek fehérlő csúcsairól, később pedig a Kanári-szigetek mindenféle kikötőiről és horgonyzó helyeiről. Viharokról már sohasem álmodott. Se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról, se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról. Az esti szürkületben úgy játszottak egymással ezek az oroszlánok, mint a kismacskák. És az öreg halász nagyon szerette őket, úgy, ahogy a fiút szerette. A fiúról azonban sohasem álmodott. Aztán csak felébredt, kinézett a nyitott ajtón, megnézte a holdat, kigöngyölte a nadrágját, aztán felhúzta. Kiment a kunyhó mellé vizelni, aztán felkapaszkodott az országúton, hogy felkeltse a fiút. Didergett a hajnali hidegben. De tudta, hogy egy-kettőre átmelegszik majd, és nem sokára eveszed. A ház ajtaja, ahol a fiú lakott, nem volt bezárva. Az öreg halász benyitott, és mezítláb, mesztelen léptekkel bement. A fiú az első szobában aludt egy függő ágyban. A lemenőhold bevilágított rá, úgy, hogy az öreg tisztán látta az alvót. Szeliden megfogta a lábát, és nem eresztette el, amíg csak fel nem ébredt. Meg nem fordult, és rá nem nézett. Az öreg intett neki, s a fiú felemelte a nadrágját a mellette álló székről,
és az ágyán ülve belebújt. Az öreg megindult kifelé a házból, a fiú pedig ment utána. Álmos volt, mégis az öreg halász fél kezével átkarolta a vállát, és azt mondta neki. Sajnálom, fiam. Ezt meg kell tennie az embernek, mondta a fiú. Leballagtak az öreg halász kunyhójához. Az országúton véges végig mindenfelé mezitlábas emberek haladtak a hajnali sötétben, cipelték a csónakjuk árbócát a vállukon. Amikor odaértek a kunyhóhoz, a fiú megfogta a csákját, a szigonyt és a kosarat, amelyben a zsinek tekercsek voltak, az öreg halász pedig vállára vette az árbócot a rágöngyölt vitorlájával. Nem akarsz kávézni, Santiago? Kérdezte a fiú. Berakjuk a szerszámokat a hajóba, aztán elmegyünk kávézni. Volt egy hely a közelben, ahol kora hajnalban kávét árultak a halászoknak. Megitták a kávéjukat tejkonzerves dobozokból. Hogy aludtál, Santiago? Köszönöm, Manolin. Nagyon jól aludtam. Jó napom lesz, úgy érzem. Én is. Na de most elmegyek a Szardéniáért, a tiédet is hozom, meg az enyémet is, és a te friss csalétkeidet is. A mi hajónkra ő mindig maga viszi ki a szerszámokat. Senkit nem enged hozzányúlni, soha. Mi másfélék vagyunk, mondta az öreg halász. Én már 5 éves korodban rád bíztam a holmit, hagytam, hogy cipekedjél vele. Tudom, mondta a fiú. Mindjárt jövök. Igyál még egy kávét. Itt ihatunk hozomra is. Nekivágott a koralszikláknak, mezitlábasan a hűtőház felé, ahon itt el kellett hoznia a csaléteknek való kis halakat. Az öreg halász lassan iszogatta a kávéját. Nem lesz más étel a gyomrában egész nap, és tudta, hogy meg kell innia. Már jó ideje unta az evést, nem volt kedve hozzá, nem is vitt magával ebédet soha. Volt mindig egy üveg víze a csóna korrában, más nem is kellett neki estig. Megjött a fiú a szardíniákkal és az újságpapírba csomagolt 2 csalétekkel, aztán lementek a kisösvényen a csónakhoz. Érezték talpuk alatt a kavicsos homokot, megemelték a csónakot, és becsúsztatták a vízbe. Sok szerencsét, Santiago! Sok szerencsét, felelte az öreg. Beigazította az evezőket a kötélkarikákba, nekidült az evezőrudaknak, aztán evezni kezdett kifelé az öbölből a hajnali sötétségben. Másfelől is, más kikötőpartokról is indultak csónakok ki a tengerre, és az öreg halász hallotta az evezőik cuppogását és laccsanását. Noha látni nem látta őket, mert a hold közben már lebukott a dombok mögé. Olykor-olykor nagy ritkán valaki mondott valamit egyik másik csónakon. De jobbára csak némán haladtak befelé a tengeren ezek a csónakok, és csak az evezők cuppogása hallatszott. Ahogy elhagyták a kikötő bejáratát, kezdtek szétszóródni, távolodni egymástól, és kikinek kivágott az óceánnak abba az irányba, amerre halászsákmányt remélt. Az öreg halász tudta, hogy ma nagyon messzire kimegy a tengerre, és lassan elmaradt mögötte a száraz földszaga, és evezett kifelé rendületlenül, ki az óceán tiszta hajnali illata felé. Hallotta a vízből kiugró repülőhalak kis, rezzenő neszeit, és a merev szárnyuk sziszegését, amint felszálltak és elrepültek a homályban. Nagyon szerette a repülőhalakat, hiszen ezek voltak a legjobb barátai itt kint a tengeren. A madarakat sajnálta, kivált az apró, törékeny, finom kis fekete halászmadarakat, amelyek örökké csak röbdöstek és kémlelték a vizet, de jóformán soha nem leltek semmit. A madaraknak keservesebb a sorsuk, mint a miénk, gondolta, kivéve a ragadozó madarakat és a nagy, erős testűeket. Minek alkotott a természet ilyen kényes, szép, törékeny kis madarakat, mint például a tengeri fecske, ha az óceán olyan kegyetlenül viselkedik néha? Hiszen gyönyörű víz az óceán, kedves és szép. De komisz és irgalmatlan is tud lenni, és olyan váratlanul, hogy ezek a röpködő, halászó, vadászó, lelebukó madárkák bánatos kis hangjukkal nagyon gyöngék, nagyon törékenyek a tengerre. Ha a tengerre gondolt, mindig csak Lamarnak nevezte magában, mert aki szereti, az mindig így illeti, nőnemű szóval. Aki szereti a tengert,
Az ugyan sokszor szídja, elmondja mindennek, de ezt is csak úgy, mintha egy asszonyról beszélne. A fiatalabb halászok közt akad néhány, aki Elmárnak nevezi, vagyis hinnemű szóval. Úgy beszélnek a tengerről, mintha a vetélytársuk volna, vagy mintha valami földrajzi hely volna, vagy akár mintha az ellenségükről beszélnének. Az öreg Santiago azonban olyasminek fogta fel, ami nagy-nagy kegyeket osztogat vagy tagad meg. S ha néha el is követ rosszaságokat vagy zabolátlanságokat, nem tehet róla, mert olyan a természete. A hold változásai is úgy hatnak rá, mint az asszonyokra. Kitartóan, rendületlenül evezett, erőlködés nélkül, kényelmesen és egyenletesen haladt, mert a tenger síma volt, nem számítva imittam ott az áramlat törvényeit. A munka harmad részét rábízta az áramlatra, vitette magát vele, és ahogy pirkadni kezdett, látta, hogy már jóval messzebbre került a parttól, mint ahogy tervezte és remélte. Mielőtt még igazán kivilágosodott volna, már kivetette a horgait és sodortatta magát az árral. Az egyik horgot 40 ölnyire eresztette le. A második 75 ölnyire volt. A harmadik és a negyedik horog pedig a csalétekkel 100, illetve 125 öl mélyen úszott a kék vízben. A csalétkek mind fejjel lefelé lógtak, ráhúzva és jó erősen rávarva, rákötözve a horog szárára, a horgok kiálló részei pedig, a görbületük meg a hegyük, friss szardiniákkal voltak teleaggatva. A fiútól két kis friss tonhalat kapott, vagyis albacorét, ezek a két legmélyebb horogról lógtak lefelé, mint a mérőon súlya, a másik két horogra pedig azt a nagy, kék csempészhalat és sárga jancsi halat akasztotta, amiket már előbb is használt csaléteknek, még jó állapotban voltak, és a remek szardíniák különben is jó szagot és vonzó erőt kölcsönöztek nekik. A jókora, ceruza vastagságú zsinórok mind rá voltak csavarintva egy-egy zöld fadarabra, amely rögtön lebukott a víz alá, mihelyt valami megrántotta vagy megérintette a horgot, és mindegyik zsinórhoz volt még két 40-öl hosszú tartalékorsó, amelyeket hozzá lehetett erősíteni a többi tartalékorsóhoz, úgyhogy a halnak utána lehetett engedni, ha kellett, akár 300 öl zsinort is. Most hát a halász figyelte a kis csónak mellett úszó három fadarabot, hogy merülnek-e, s lassan evezgetett, ügyelve, hogy a zsinórok mindig függőlegesen lógjanak, és a horgok megtartsák megfelelő mélységüket a vízben. Már egészen kivilágosodott, a nap is mindjárt felkel. A kelő nap kibukkant a tengerből, és az első híg sugaraiban az öreg halász meglátta a többi csónakot. Messze, a vízhez lapulva, közel a parthoz, szétszóródva úsztak az áramlat széltében. Aztán feljebb hágott a nap, erősebben kezdett sütni, a verőfény ráesett a sima tengerre, a víz visszatükrözte úgy, hogy a sugarak szúrták, bántották az öreg halász szemét. Nem nézett bele a napba, úgy evezett tovább. Lesütötte a szemét, a vizet nézte, a zsinórjait figyelte, amelyek nyílegyenesen, függőlegesen furták bele magukat a tenger sötétjébe.

Santiago egyenesebben tudta tartani a zsinórjait, mint bárki más. Neki mindegyik horga pontosan ott várta az arra tévedő halat, a tenger sötét mélyének éppen azon a szintjén, ahol kellett, ahol ő akarta. Más halászok zsinórjait elelúztatta az ár, s a horguk sokszor csak 60 ölnyire volt, amikor azt képzelték, hogy 100 ölnyire van. Én, bezzeg, gondosan végzem a munkám. De hát hiába elhagyott már a szerencse. Ember ki tudja, talán éppen máma fordul a kocka. Új nap, új élet. Többet ér persze, ha szerencséje van az embernek. De én azért inkább pontosan végzem a munkám. Akkor aztán nem ér készületlenül, ha egyszer mégis rám mosolyog a szerencse. A nap most már 2 órával magasabban járt az égen, és nem fájdult meg annyira a szeme, ha a kelet felé nézett. Már csak 3 csónak látszott messze a part közelében, szorosan a vízhez lapulva. Egész életemben szúrta, rontotta a szememet a kora reggeli napsütés. De azért még mindig jól látok. Alkonyatkor bele tudok nézni egyenesen a napba, és nem fekededik el előttem a világ. Pedig délután nagyobb ereje van a napnak. De reggel nagyon megfájdítja az ember szemét. Hirtelen észrevette, hogy egy hosszú, fekete szárnyú fregatmadár körözik a feje fölött az égen. A madár villámgyorsan lebukott a vízre, hátra csapta a 2 szárnyát és lesiklott, aztán újra körözni kezdett. Talált valamit, mondta az öreg halász fenhangon. Nem csak keresgél. Lassan, egyenletesen evezni kezdett arra felé, amerre a madár körözött. Nem sietett, s ügyelt a horgaira is, hogy függőlegesen lógjanak. De most egy kicsit az árral sodródott, s jól lehet hibátlanul végezte a munkáját, gyorsabban haladt a csónakja, mint ahogyan haladt volna akkor, ha a madár segítsége nélkül halászik. A madár magasabbra szállt, és megint körözni kezdett, merev, mozdulatlan szárnyal. Aztán egyszerre csak lecsapott, és az öreg halász látta, ahogy repülő halak ugrálnak ki a vízből, és kétségbe esetten kezdenek menekülni a habok fölött. Delfinek, mondta az öreg halász hangosan. Nagy delfinek! Behúzta az evezőit, és előszedett egy kis zsinort a csónak orrából. Dróttal volt bélelve a zsinór, és egy közepes nagyságú horog volt rajta. Ráakasztotta az egyik szardiniát csorétegnek. Vízbe eresztette a zsinort, a másik végét pedig oda kötötte a csónak falán lévő kampóra. Aztán egy másik zsinóra is csalétket kötött, de azt ott hagyta összecsavarva a csónak orra alatt. Visszaült evezni, és figyelte a hosszú szárnyú, fekete madarat, amely most már egészen alacsonyan a víz színén alázott. Ahogy nézte, a madár hátrahúzott szárnyal megint lebukott, rácsapott a vízre, aztán vad szárnyverdeséssel űzőbe vette a repülőhalakat. Santiago jól látta a víz enyhe domborulatát, a barázdát, amit a nagy delfinek szántottak, ahogy követték a menekülő halakat. A delfinek pontosan a repülőhalak alatt szelték a vizet, és szélsebesen ott lesznek majd, ahol a halak végül visszaesnek a vízbe. Nézte, ahogy a repülőhalak fel-feldobták magukat újra meg újra, és ahogy a madár eredménytelenül csapdosott közöttük. Ez a rajfa képnél hagyott. Nagyon gyorsan haladnak, és már is messze vannak. De talán még elcsíphetek egy lemaradt delfint, és hát, ha itt lebzsel valahol körülöttük az én nagy halam, valahol itt kell lennie az én nagy halamnak. A partból már csak egy hosszú, zöld csík látszott a kékes szürke dombokkal mögötte, s a felhők úgy álltak össze a szárazföld felett, mintha a hegységek volnának. A tenger színe sötétkékre vált, olyan sötétkékre, hogy már-már lilának tűnt. Ahogy lenézett a vízbe, látta az algák rőtvörös szitálását a sötétségben, és a napsugarak furcsára vált fényét. Figyelte a zsinórjait, hogy egyenesen lógjanak lefelé, amíg el nem tűnnek szem elől, s örült a sok vörös algának, mert ez azt jelentette, hogy jönnek a halak.
Most, hogy a nap már magasabban járt az égen, a napsugarak furcsa fénye a vízben azt jelentette, hogy szép idő lesz, és ugyancsak ezt ígérte a felhők formája is a part fölött. Közben azonban a fregatmadár messze szállt. Már alig volt látható, s a vízszínén sem látszott egyéb, mint imitamot egy-egy sárga folt, a napszitta szargasszumuszat sárga foltjai, meg egy portugál naszát féreg bíborvörös, mértan ilyen szabályos, szivárványosan csillámló kocsonyás hólyagja, amely ott imbolygott közel a csónakjához. Az oldalára fordult, aztán megint kiegyenesedett. Vidáman libegett a vízben, mint egy buborék, vonszolván maga után a 4-5 arasznyi hosszú, bíborszínű, félelmetes bojtjait. Az öreg halász felnézett, és látta, hogy a fregatmadár már megint ott köröz a víz fölött. Halat talált. A víz színe sima volt. Sehol nem ugrott ki belőle repülőhal, sem a törpe halak szana szétfutkosása nem látszott. De ahogy az öreg halász figyelt, egyszerre csak kiemelkedett a vízből egy kis tonhal, megfordult a levegőben és visszafejeselt. Ezüstösen csillant meg a kis tonhal a napsütésben, s ahogy visszapottyant a vízbe, újabbak és újabbak kezdtek kiugrálni mindenfelé. Itt is ott is locsantak, toccsantak, nagyokat szökelve üldözték a törpe halakat, hogy bekerítsék és elcsípjék őket. Ha nem mennek túl gyorsan, utolérem őket, gondolta az öreg, és nézte a rajt, ahogy fehér tajtékot vertek a tengeren, meg a madarat, amely most megint lecsapott a vakrémületükben felszínre úszó törpe halak közé. Nagy segítség nekem ez a madár. A csónak farához kötött zsinór ebben a pillanatban megfeszült a talpa alatt, ahol egy bogot kötött rá, s az öreg eleresztette az evezőket, és jól megfogta a zsinort, aztán húzni kezdte befelé. Érezte a kis tonhal remegő súlyát. A rángás fokozódott, ahogy húzta föl a halat, s mielőtt átlendítette volna a csónak oldalán, megcsillant a vízben a tonhal kék háta meg az oldalának aranypikkelyei. Már ott hevert a csónak farában tömören, mint egy kis ágyúgolyó, s a két nagy ostoba szemével bambán merett a napsütésbe, mi alatt csinos, szaporán mozgó farkának gyors, remegő csapásaival halálra döngölte magát a csónak deszkáin. Az öreg halász könyörületességből fejbe vágta, aztán berúgta az ülés alá, ahol még mindig rángatózott. Nagyszerű csalétek lesz, van vagy 10 font. Már nem emlékezett, hogy mikor szokott rá erre a fennhangon való beszédre így egymagában. Régen te mindig énekelt, ha egymagában volt, s abban az időben, mikor teknős békára halászott, vagy más halászbárkán virasztott egyedül a kormány mellett, sokszor éjszaka is énekelgetett. Talán akkor kezdett hangosan beszélni egymagában, amikor a fiú elhagyta. Valószínűleg akkor, de nem emlékezett rá. Ha a többiek hallanák, hogy hangosan beszélek itt magamban, azt hinnék, hogy elment az eszem. De hát nem ment el az eszem. Miért ne beszélnék át magamban? A gazdag embereknek meg rádiójuk van a hajójukon, hogy beszélgethessenek vele, és hogy elmondja nekik a baseball eredményeket. De most nem a baseballon kell jártatnom az eszem. Most csak egyetlen egy dologra szabad gondolnom. Arra az egyre, amire születtem. Lehet, hogy van itt egy nagy hal valahol a raj körül. Ahány hal csak látszik ma a felszínen, mind észak-keletnek úszik, és nagyon sebesen. Eljött volna végre a napja. Vagy csupán az időjárás változásának a jele mindez, valamiféle jel, amit én még nem ismerek. A part zöld szegélye már nem látszott innét, csak a kéklő dombok fehér csúcsai, olyan fehéren, mintha hósüveg fette volna őket, meg a felhők fölöttük, mint égre nyúló havasok. A tenger egészen sötétkék volt, s a fény itt-ott szivárványosan tört meg a vízben. Az algák milliónyi rőtvörös foltját most kioltotta a napsütés, a magasan járó nap, s az öreg halász csak a nagy, mély szivárvány prizmákat látta lent a kék vízben, a mérföldnyi mélységű tengerben, ahová nyílegyenesen furták lefelé magukat a zsinórjai.
A tonhalak újra eltűntek, lemerültek. A nap már forrón tűzött, az öreg halász érezte a perzselését a tarkóján, és érezte a hátán végigpergő veríték csöppek csiklandozását, ahogy evezett. Vitethetném magam az árral. Alhatnék egy kicsit, rácsavarinthatnám a lábujjamra a zsinort, hogy fölébresszenek el. De ma van a 85. napja, és ezen a napon becsületesen kell halásznom. Ahogy szemmel tartotta a zsinórjait, éppen ebben a pillanatban vette észre, hogy az egyiknek erősen elmerül a zöld fadarabja. Úgy van. S azzal bevonta az evezőit csöndesen, hogy ne koppanjanak oda a csónakhoz. A zsinór után nyúlt, és óvatosan megfogta jobb kezének hüvely kis mutató ujjával. Nem érezte, hogy megfeszült volna, vagy hogy súly húzná lefelé. Gyöngéden tartotta a zsinort. Újra megrándult. Ezúttal tétován próbálkozva, nem erős, súlyos mozdulattal, és Santiago pontosan tudta, hogy mi történik. Százölnyi mélyen lent a tengerben egy marlin eszegette le a horog hegyéről és kampójáról a szardíniákat, ahol a kézzel kovácsolt vashorog kiállt a kis tonhal fejéből. Az öreg

kóstolj egyet, aztán gyere vissza és eszegesd őket. Érezte a könnyű, gyöngét feszülést a zsinóron, aztán egy erélyesebb húzást, amikor az egyik szardínia a feje nyilván nem akart mindjárt leszakadni a horogról. Aztán megszűnt minden. Na gyerünk, gyerünk! Fordulj egyet, gyere vissza! Szagolj csak meg őket, hát nem finomak. Egy csak meg őket szépen, aztán még ott van a tonhal, az is finom, szép, kemény, hideg. Ne légy szégyellős, halacskám, falatozzál bátran! Tartotta a zsinórt a hüvelykujja és a mutató ujja közt. Várakozóan figyelte a többi horgot is, mert lehet, hogy a hal közben feljebb úszik, vagy lejjebb. Aztán újra megrándult a zsinór, ugyanolyan könnyedén, mint az előbb. Ráharap! Istenem, add, hogy ráharapjon! Azonban mégsem harapott rá. Elment, és az öreg halász megint nem érzett semmit. Az nem lehet, hogy elmenjen. Uram Jézus, nem lehet, hogy elmenjen. Csak térül fordul egyet. Lehet, hogy egyszer már horogra harapott, és most valami rémlik neki. Aztán újra megérezte ujjai közt a könnyű rándulást, és nagyon megörült. Csak fordult egyet. Rá fog harapni. Boldog volt, hogy megint érzi a zsinór finom feszülését. Aztán egyszerre valami erős és hihetetlen súlyos húzást érzett. A hal súlya volt ez, s az öreg rögtön utána engedte a zsinort, amely futott lefelé, s a két tartalékorsó közül az egyikről egészen letekerődött. Ahogy ment lefelé a zsinór, könnyedén csúszva az öreg halász ujjai közt, még mindig érezte rajta a hatalmas súlyt, pedig alig ért hozzá a hüvelyk és a mutató ujja. Mekkora hal! Most a szájába fogta féloldalt, és viszi lefelé. Aztán majd megfordul és lenyeli. Ezt már nem mondta ki hangosan, mert tudta, hogy ha az ember kimondja, amit nagyon szeretne, akkor könnyen füstbe mehet az egész. Tudta jól, hogy mekkora óriási nagy hal, és arra gondolta, hogy most úszik lefelé lent a homályban, szájában a keresztbe fogott tonhallal. Ekkor hirtelen érezte, hogy a hal megállt, de a súly még mindig húzta lefelé a zsinort. Aztán nehezedni kezdett a húzás, utána engedett hát a zsinórból. Bekapta. Na, most hadd nyelje le rendesen. Hagyta, hogy az ujjai közt csúszson kifelé a zsinór, s közben lehajolt és a bal kezével hozzákötötte a két tartalékorsó szabad végét a szomszéd horog két tartalékorsójának hurokra kötött elejéhez. Most aztán már jöhetett a nagy hal. 3-40 hosszú felcsévélt tartalék zsinórja volt, nem számítva a negyedik orsót, amivel dolgozott. Nyeld le még jobban, nyeld le egészen. Nyeld le úgy, hogy a horoghegy átfúrja a szívedet, és öljön meg. Aztán nyere fel a felszínre szép szerével, hadd döfjen beléd a szigonyomat. Jól van, jól. Befejezted a falatozást? Jól laktál kedvedre? Hó! Mondta hangosan, és jól megrántotta a zsinort két kézre fogva. Húzott rajta vagy 4 araszt, aztán rángatta tovább, felváltva hol az egyik karjával, hol a másikkal, teljes erejéből nekifeszülve a kötélnek, s az ide-oda ingó testsúlyával is mindig ránehezedve. De semmire sem ment. A hal csak úszott tovább lassan, az öreg halász nem bírta feljebb húzni egy újnyival sem. Erős volt a zsinórja, nagy, nehéz halaknak készült, s az öreg most átvetette a hátán, és húzta, amíg úgy megfeszült, hogy gyöngyöző kis vízcsöppek préselődtek ki belőle. Aztán a zsinór halk, csöndes, sziszegő hanggal kezdte súrolni a vizet, és az öreg csak fogta, neki támaszkodva az ülésnek és hátra dőlve, hogy megfeszítse jól. A csónak lassan megindult vele befelé a tengeren északnyugati irányban. A hal álhatatosan úszott, lassan hajóztak a csöndes vizeken. A többi horog még mind ki volt vetve, semmit sem lehetett azonban csinálni. Már csak itt volna velem a gyerek. Vontató kötérre fogtak. Engem vontat a hal. Oda köthetném a zsinort a csónakhoz. De akkor könnyen elszakíthatná. Tartanom kell, ahogy csak bírom, hogy utána engedhessek a zsinórból, ha minden áron kell neki. Hála Istennek, csak előre úszik, és nem lefelé.

mihez kezdek majd, ha arra szánja el magát, hogy lefelé úszon, azt még nem tudom. Hogy mit csinálok majd, ha lemerül a tengerfenekére és megdöglik, még azt sem tudom. De hát valamit majd csak csinálok. Értek mindenféle fogáshoz. Beledült a hátán átvetett zsinórba, nézte, hogyan fut le rézsútosan a vízbe, figyelte a csónak egyenletes mozgását, ahogy haladtak csöndesen északnyugat felé. Ebbe belepusztul majd. Ezt nem bírja örökké csinálni. De eltelt 4 óra, és a hal még mindig rendületlenül úszott befelé a tengeren, vontatva a csónakot, és az öreg még mindig szilárdan oda volt szögezve az üléshez a hátán átvetett kötéllel. Dél volt, mikor horogra akadt, és eddig még nem is láttam. A szalmakalapját erősen behúzta a homlokába, még mielőtt horogra akadt volna a hal, és a kalap széle most nagyon vágta a homlokát. Szomjas is volt ráadásul. Leereszkedett hát a 2 térdére, és óvatosan, hogy meg ne rántsa a zsinort, előre nyomakodott a csónak orra felé, amennyire csak bírt, és félkézzel a vizes palackja után nyúlt. Kidugaszolta, és ivott 1-2 kortyot. Aztán pihent egy kicsit a csónak orrában. Leült a lefektetett árbózra és a rágöngyölt vitorlára, és igyekezett nem gondolni semmire, csak kitartani. Aztán hátra pillantott, és észrevette, hogy a szárazföld már eltűnt a szem elől. Nem baj, ez nem számít. Este majd látszanak, ha vannak fényei, majd megmutatják nekem az utat. Napszálltáig még van 2 órám, s hát ha addigra feljön a hal. Ha pedig nem, akkor talán feljön a holddal együtt. Ha még akkor sem, hát talán virradatra feljön. Erősnek érzem magam, görcsöm sincs. Neki van horog a szájában, nem nekem. Hanem mekkora hal lehet, hogy így tud húzni. Biztosan szorosan összecsukta a száját, jól ráharapott a horogra. Bár csak láthatnám, csak legalább egyszer láthatnám, hogy tudjam, kivel van dolgom. A hal aznap éjjel szakadatlanul úszott egyenletes ütemben, és az irányát sem változtatta egész éjszaka, bár amennyire az öreg halász a csillagok állásából meg tudta állapítani. Ahogy a nap leszállt, leült a levegő, s a fagyosra vált verítékcsöppek fölszáradtak Santiago hátán, 2 karján, 2 öreg lábszárán. A csalétkes dobozt borító zsákot még délben kiteregette a napra, hogy megszállítsa. Alkonyatkor a vállára kanyarintotta ezt a zsákot, úgy, hogy a hátán lógjon lefelé, aztán vigyázatosan a zsinór alá gyömöszölte, amely most a vállán volt átvetve. A zsákkal jól alápárnázta a zsinort, és annak is kitalálta a módját, hogy előre dőljön a csónak orra felé, szinte egészen kényelmesen. Semmit sem csinálhatok vele, és ő sem tehet velem semmit. Legalábbis addig nem, ameddig így bírja. Közben egy ízben felállt, a csónak oldalához lépett és belevizelt a tengerbe, aztán fölnézett a csillagokra, hogy ellenőrizze, milyen irányban halad a csónakja. A válláról lefutó zsinór olyannak tetszett a vízben, mint egy világító fénycsík. Hajon, hogy végződtek a nagy lígák mai mérkőzései? Tűnődött. Nagyszerű dolog volna, ha rádióval járhatnék halászni. Aztán ezt gondolta. Inkább máskor járjon a baseballon az eszed. Most azzal törődj, amit csinálsz. Nem szabad semmi butaságot csinálnod. Már csak itt volna velem a gyerek, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Nem volna szabad egyedül maradnia az embernek öregségére. Hát hiába, ezen már nem lehet segíteni. El ne felejtsen megenni a tonhalat, mielőtt megromlik, hogy el ne gyöngüljek. Csak el ne felejtsem, hogy reggel majd meg kell ennem, még ha nem is kívánom. Csak el ne felejtsem. Éjszaka 2 delfin jött a csónak közelébe, s Santiago hallotta a fújtatásokat meg a bukfencezésük zaját. Tisztán meg tudta különböztetni a hím fújtatását a nőstény sóhajtó hangjától. Erék állatok, játszanak, bolondoznak és szeretik egymást. Testvéreink, ők is akár csak a repülőhalak.
Aztán egyszerre sajnálni kezdte a nagy halat, amit fogott. Furcsa, nagyszerű hal. Isten tudja, hány esztendős lehet. Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, s ilyen különösen nem viselkedett még egyik sem. Talán azért nem jön fel, mert okosabb annál. Pedig tönkre tehetne, ha feldobná magát, vagy ha neki íramodna vadul. De lehet, hogy már sokszor horogra akadt életében, és tudja, hogy így kell megküzdenie vele, csak így tud menekülni. Azt nem tudhatja, hogy ezúttal csak egyetlen egy emberrel áll szemben, és hogy ez is egy öreg ember. De mekkora nagy hal, s mennyit ér majd ez a piacon, ha jó a húsa? A csalétket úgy kapta be, mint egy hím, olyan erővel húz, mint egy hím, s a küzdelmesen fejveszett, rémült viaskodás. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak olyan elkeseredetten harcol, mint én. Eszébe jutott, hogy egyszer a horgára akadt egy marlin pár közül az egyik, a nőstény. A hím mindig előre engedi a nőstényt az eledelhez, s a horogra akadt hal a nőstény marlin vad, fejveszett kétségbe esett küzdelembe fogott, ami aztán egy-kettőre kimerítette az erejét, de a hímje végig, az egész idő alatt mellette maradt, úszkált ide-oda a zsinór alatt, körözött vele fent a felszínen. Olyan közel maradt, hogy az öreg halász attól félt, még majd elvágja a zsinort a farkával, mert a farkuk olyan éles, mint a kasza, s a formája és a nagysága is körülbelül olyasféle. Amikor az öreg megragadta a dörzs papírszélű hegyes csőrét, s megszigonyozta, és addig verte a fejét a bunkósbottal, amíg a színe egészen át nem változott, szinte olyanra, mint a tükrök hátlapja, és amikor a fiú segítségével felhúzták a csónakba, a hímje ott maradt mellettük. Nem tágított a csónak oldala mellől. Aztán, amikor az öreg már a zsinórjait tisztogatta és a nagy szigont készítette elő, a hímhal feldobta magát magasra a levegőbe a csónak mellett, hogy megnézze, hová lett a nősténye, s utána alámerült mélyen, kiterjesztve levendula színű szárnyait, vagyis a melső úszonyait, s megcsillogtatva mind a széles, levendula színű csíkjait. Szép hal volt. Az öreg halász nem felejtette el. Gyönyörű volt. És nem tágított a másik mellől. Ennél szomorúbbat nem láttam a tengeren soha életemben. A fiú is szomorú volt. Kértük a marlin bocsánatát, és rögtön végeztünk vele. Bárcsak itt volna velem a gyerek, mondta fennhangon. Neki támaszkodott a csónak orrában a legömböített deszkának, s a lállán átvetett zsinór feszülésén jól érezte a nagyhal erejét, ahogy rendületlenül úszott a kitűzött cél felé. Törbe csaptam. Kénytelen volt hát elhatározni magát valamire. Pedig az volt a szándék, hogy lent marad a mély kék vízben, messze a csapdáktól, kelepcéktől, mindenféle álnosságtól. De nekem meg az volt a szándékom, hogy utána megyek, megkeresem. Éppen őt akartam megtalálni, senki mást a világon. Most aztán találkoztunk, és össze vagyunk boronálva szépen, már dél óta, és nincs senki, aki segítsen rajtunk. Egyikünknek sincs senkije. Talán nem kellett volna halásznak mennem. De hát, ha egyszer erre születtem, csak el ne felejtsem megenni a tonhalat virradat után. Már közeledett a hajnal, amikor az egyik hátra maradozó horogra valami ráharapott. Santiago hallotta, amint a fadarab ketté törik, és a zsinór gördülni kezdett lefelé a csónak korlátján át. A sötétben kihúzta tokjából a kését, a hal egész súlyát áttette a bal vállára, aztán hátrahajolt és elvágta a zsinort a csónak peremén. Aztán elvágta a keze ügyébe első másik zsinort is, és a sötétben összekötötte a két orsó szabadon lógó végét. Ügyesen dolgozott félkézzel is. Az orsókat a talpával szorította le, hogy jó szorosra húzhassa a csomót. Most már 6 tartalék orsóra való zsinórja volt. A két horoghoz, amiket levágott, 2-2 orsó tartozott.
A nagyhal horgához még kettő, s mind a hat össze volt kötve. Ha majd kivilágosodik, hátra megyek a 40-es horokhoz, és azt is levágom, s a tartalék orsóit annak is hozzácsatolom a többihez. Oda vész vagy 200 ölnyi jó katalán kordel zsinórom, meg a horgok, meg az olmok. De hát majd szerzek helyettük mást. De ki szerez nekem egy másik ilyen halat, ha valamelyik hátsó horgomra ráakad egy hal, és elvágja annak a zsinórját? Nem tudom, miféle hal lehetett, amelyik az előbb bekapta a horgomat. Talán egy marlin volt, talán egy karthal, talán egy cápa. Nem is tudtam megtapintani a súlyát. Sietnem kellett, hogy gyorsan megszabaduljak tőle. Bárcsak itt volna velem a gyerek. De hát nincs itt veled a gyerek. Egyedül vagy, egészen egyedül. És okosabb lesz, ha mégsem törődöl a sötétséggel, hanem igyekszel minél előbb hátra jutni az utolsó horokhoz, hogy azt is levágd, és hogy összehurkold a két tartalék orsóját. Így is cselekedett. Nem ment könnyen a dolog a sötétben, s a hal egyszer csak szökött egy nagyot és felborította. Santiago elterült a csónakban, az arcára esett, és megsebezte magát a szeme alatt. Csurogni kezdett a vére lefelé az arcán, de megalvadt és elállt, mielőtt még az álláig ért volna. Visszatapogatódzott a csónak orrába, s leült nekidőlve a fának. Megigazította a vállán a zsákot, óvatosan odébb tologatta a zsinort, hogy a vállának egy másik részét nyomja, s mi alatt a vállával tartotta kifeszítve, vigyázatosan megfogta, hogy kipróbálja a hal súlyát, aztán félkezét leeresztette a vízbe, hogy a csónak sebességét is megbecsülje. Hallod, Eden nagy hal, veled maradok, mint halálig. Ő is velem maradt, gondolom. Tűnődött az öreg halász, és várta, hogy megvirradjon. Most hideg volt így hajnalhasadás előtt, és az öreg nekinyomta magát a csónak fájának, mert fázott. Én is bírom, ameddig ő bírja, gondolta. És ahogy földerengett az első fénysugár, látszani kezdett a zsinór folytatása, szinte nyúlni kezdett lassan kifelé, lefelé, be a vízbe. A csónak egyenletesen haladt, és amikor a napkorong széle felbukkant az ég alján, Santiagónak a jobb vállára esett a fénye. Északnak úszik, mondta az öreg. Az áramlat biztosan messze kelet felé sodort már bennünket, gondolta. Bárcsak fordulna az ár irányába, ez azt jelenteni, hogy már elfáradt. Mikor a nap fejjebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, s aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga muszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kis madár szállt a csónak felé északról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerült röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy, ez az első utad. Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát,
billeget rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász, hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónakorrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, és az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, és meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja-e fordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, nekifeszítve a hátát. Most már érzed, ugye? Mert én is érzem. Bízisten érzem. Körülnézett, a madarat kereste, szerette volna, ha vele marad, hogy elbeszélgethessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kis madarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, s meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Már csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét, belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jófomán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, ahogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszedte a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötétvörös húsából hosszú csíkokat vágott ki, a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. Hat ilyen szeletet kivágott belőle, aztán kiteregette mind a hatot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonottak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbülj, görbülj, mint a madár karma. Azzal sem élsz semmit. Gyerünk! Edd csak meg, ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is.
Együtt csak meg ezt a bonitót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz ízű. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Hogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért.

0: Nos, hát szép jó reggelt mindenkinek itt a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, és most pedig kezdetét veszi az a hatalmas nagy-nagy tematikus nap, ami igazából már két napja zajlik, csak az éteren kívül, most itt az éterben is a rádió történetével, illetve a rádiózás történetével fog foglalkozni ez a nap. Négyig archív felvételek és meghívott vendégek társaságában, 4-től 6-ig pedig egy érdekes körkapcsolásos játékot fogunk játszani. Szimpla Kertből, a Kőlevesből, a Millenáris Parkból és a Tűzraktárból fog bejelentkezni 4 műsor, akik itt a rádióban amúgy hetente hallhatóak, és ők készítenek egy ilyen produkciót, majd pedig 6-tól 8-ig a Radio Territories című programot hallhatjátok itt a Tilosban. Most az elején réges-régi 95-96-97-es természethangja műsorokkal kezdjük a napot, kellemes további szombatot.
1: Most az elkövetkezendő egy órában egy 1998. március 17-i természethangja felvételt fogunk hallani, illetve hát egy természethangja nevű műsornak a újrajátszását, amit Végső Zolival csináltunk a Tilos Rádióban egy keddesti napon, olyan 11 óra tájban.

Mostantól kezdve minden úgy lesz, mint az előtt. Mostantól kezdve minden úgy lesz, mint az előtt. Mostantól kezdve minden úgy lesz, mint az előtt. Rendet csinálunk.

0: Jó estét kívánok! Természet hangja, Tilos Rádió, és elérkeztünk egy olyan matematikai estéhez, amikor ketten vagyunk itt a Rudival. Rudi, hány kilók vagyunk szerinted ketten együtt? Úgy, hogy nem mondjuk meg se te, se én, hogy mennyi vagyok. Ketten együtt 200?
1: Hát szerintem pontosan 200.
0: Pontosan 200 ketten együtt. És először keverünk együtt, ugye?
1: Én eddig azt hittem, hogy a Cabánnal mi vagyunk a legfajsúlyosabb műsorkészítők, de most szerintem így mi ketten.
0: Ezért aztán ma este természethangja gigamix lesz. 200 kiló remegő kocsonya a keverőpult mellett, ugyanis hát meglátjuk, mi gömbölyödik ki az egészből. Ma este is tulajdonképpen az alaptéma az a Szigetköz, tehát nem esik olyan messze a természet a hangjától, csak az lesz a különbség, hogy most mind a ketten a pult másik oldalán vagyunk, és ígérem, hogy közben élő dolgok is lesznek, mert a matematikát itt ma este nem fog szabad abba hagyni, már csak azért is, mert egy barátom azt is kiszámolta, hogy hány méter vagy hosszú lesz az az aranyhíd, amit a 600 milliárdból a Sziget közre, illetve a Bős-Nagymarosra költött következő összegből lehetne aranyhidat építeni. Hú, de szép mondat volt, és de szépen belebonyolódtam. Na, ez várható ma este, tehát mikrofonnál
1: legyünk a DJ 200 kiló.
0: DJ, igen, 200 kiló, nehéz estére nézünk elébe. Tartsatok velünk!

Ugyan minek fáradozott az Úristen, kedves kollégám, hogy betegségeket teremtsen nekünk, halandóknak? Ha akadnának olyan emberek, akik meg tudnák azokat szüntetni.

Sie kann sich das Patienten nicht.

Tilos rádió.

Szóval 200 kiló kocsonya kever ma este nektek, és az első matematikai művelet az Bárdos Deák Pétertől, a híres szigetközi tájkép és csatafotóstól származik, akinek, hogyha a képei valamennyire is képbe vannak számotokra, ő az, aki mindig lefotózott egy helyszínt, akkor, amikor kiszáradva hevertek egymás nyakán az ágak hegyén hátán, és amikor még annak idején víz volt benne. Ez az a fotós fiú, akinek az anyag aztán a hágai peranyagba is próbálta érzelmileg meggyőzni a nem igazán érzelmileg meggyőzhető hágai bírákat. És ő azt mondta, hogy vegyük akkor ezt a 600 milliárdot, és számoljunk vele egyet. Ugye az a 600 milliárd, hogy tudják, hogy emberek, hogy miről beszélünk itt ma este, az az a plusz költség, amit még a bős nagymarosi vízlépcsőbe szeretnének belepumpálni azok az emberek, akiknek az az érdeke, hogy ezt majd ők el is tudják valamikor költeni. Vette a arany világpiaci árát, és azt mondta, hogy 2000 forint belőle egy gram. Akkor egy tonna arany az 2 milliárd forintba kerül. Most itt nekem egy 15,5 köbméter van a következő szám, egy pillanat, hogy jöhetett az ki. Ja igen, hogy akkor a véve az arany fajsúlyát a 600 milliárd forintnyi arany, az 15,5 köbméter arany. Ez a, mondjad, Rudi, hogyha nem érted a eszmefuttatást. Szóval Nagymarosnál 250 méter hosszú hidat kéne verni. Ugye ez a 600 milliárd egyik fő adóásza, hogy egyszer majd híd is lesz ott, ahol ezt elszórják. Na hát mekkora hidat lehet abból csinálni? Ha 250 méter hosszú hidat megpróbálunk készíteni aranyból, színaranyból, amelyik másfél méter széles, ugyan nem olyan nagy gyaloghíd, és 24 karátos aranyból indulunk ki, akkor mintegy 4 cm vastag hidat lehetne verni Nagymaros és Visegrád között. Itt van egy fakszám is, ami valószínűleg nem azért van, hogy további információkat lehessen belőle nyerni, de tény az, hogy akkor ezek szerint föl lehet értelmesebben is használni a 600 milliárdot, például a Bárdos féle 250 méter hosszú, másfél méter széles és 4 cm vastag, 24 karátos aranyból készült hídra. És mivel Rudi már rántaná föl a pótmétert, és mennénk tovább a verbálisból a muzikálisba, így hát ne legyünk restek, hajrá tovább!

Thank you.

megyének Tordacsnevű helységében lakik egy Hornyák Mihály nevű ember, aki 1672-ben lépett be a világra. Következőképpen már most életének 117. esztendeit számlálja. Leopold és első József császárok alatt együtt kurucoskodott Tököli és Rákóczi követőivel. Annak utána pedig a törökökkel való hadakozások alkalmatosságával az uralkodó házat szolgálta fegyverével. Jól bírja magát még most is ez az ember. Lát mindkét szemével derekasan. Mindkét szemével.

aki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam. Amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így, a magányban,

űrbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgy se juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek?

kevéttől nyugodtra, melyre csak nem minden lakos a szánta, bak, vagy lába, vagy keze van elnyomva.

0: Szívesen, de nem engednek, amivel meg saját torztestük szembeszökő voltából látott, hogy igen, dicsekednek.
1: Pedig nem a természet hozta ezt így, hanem a szóbeszéd szerint az újszülött csecsemőket maguk a szülők vagy megvakítják, vagy csontjaikat és végtagjai kizületeit, hogy ne üssenek el testi rúdságban, kificamítják.
0: Ezek, ugye mint testük állapotában, úgy nyelvükben is különböznek a többiektől. Kezdett.

Ezt a miénkba nyertnek nevezi. Azt a kiváltságot élvezik, hogy a többi magyar vállára nehezedő tehertől mentesek, és az országban mindenfelé koldus énekeikkel megélhetést és hasznot szereznek maguknak és övéiknek. Ocsmány emberfajta, hírhet és méltó minden büntetésre, hiszen az emberi természet szépségét torzítja el gaztettével, melytől fejedelmeink eddig nem tiltották őket. Talán azért, mert nagyobb dolgokat függesztették tekintetüket, vagy talán azért, mert az országban eddig még nem vették őket észre. Különben nem égethettek volna az emberi nemre így gonosz és torszégyen bélyeget. Különben nem égethettek volna az emberi nemre így gonosz és torszégyen bélyeget.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Szevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik az első

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit adjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga leföl rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: Na látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgy is átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojásizévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog. Nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valahogy is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegfőzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Cisco.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hamvas az arca, mint az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem, nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a versenyben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Itt állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot. De nincs zsebkendőm! A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madárjesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem. 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnékeny is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel. A beteg lelkemre. A tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemút hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehén bőrcsizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsékolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának, Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban ki merészel költészetről álmodozni?
0: Csengetnek!
3: Na, ezt nem hiszem el!
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
1: Kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
4: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
4: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
4: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
4: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
4: Hiszen a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
4: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco.
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem, nem.
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom is én. Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet.
1: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
4: Muszáj, kérem, muszáj.
1: Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe.
4: Micsoda palota?
5: Valahány stáló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én, Pepito, a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta. Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
4: Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
4: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas hiánya. Vérszegénység, egyéb kólika.
3: Ha jobban megnézzük, akkor ez mind helyén valónak tűnik.
4: Ó, Donna Anna. Én éjjel gyakran felébredek. Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy Don Ciscónak ez igazán semmiség.
3: Az.
1: És?
4: Kérem, még nincs vége.
3: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be!
3: De mi lesz a hétsorossal?
4: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túlada voltam, mert akire csak ránéztem, az nyomban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, a kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
6: Sem.
4: És akkor...
1: Akkor...
4: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban láng gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán, és körülöttünk senki. Hiába jaj veszélkeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jó Isten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet. A gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Ciscók oly gyakran mesélnek?
4: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
4: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
4: Folyton azt súgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
4: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: mert lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
1: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
0: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
0: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
2: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
0: Majdnem. De mégsem.
2: Átkozott dolog a költészet.
1: Nekem áldás.
2: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
0: Inkább tökéletesen.
1: Én szeretem magát, Don Cisco.
0: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó! Mondom én, Pepito a szolgák.
0: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt még nem átmódom majd kipróbálni.
0: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Idők? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
0: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül...
1: Áll, asszonyom, áll.
0: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
2: Micsoda színjáték.
0: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy
2: a kibontakozás még oly messze.
0: Igyekezzen!
4: Kedves úrnom, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákja fényben.
0: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb, szerelmetes ömlet.
4: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
0: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
0: Ha nem tévedek.
1: Mindenkivel előfordul.
0: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
3: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint meg annyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk, titok, mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába akar, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. A józa akkor is részeg, ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
1: Uram, teremtőm Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ezt csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
0: Perköltség inkább.
4: Mikor indulunk, asszonyom?
0: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
4: El fogunk késni.
0: Már régen elkéstünk.
4: Ennyi hagymázat túl.
1: Én is szeretnék mondani valamit magának.
2: Itt már minden elmondtam.
0: Úgy legyen.
1: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
0: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
4: Ezt már annyiszor mondta.
1: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
0: Micsoda förtelmes alak.
1: De nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
0: Micsoda?
2: Jó, jó, majd később elmagyarázom.
1: Öleljen meg, kérem.
2: Hogy szabadulhatnék már végre?
1: Magának többet ér a szabadság.
0: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
1: Újabbat?
2: Ez csak egy eszme.
0: Mindig ilyen elvont.
1: Én értem.
0: Akkor mondja meg neki.
2: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcs értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rinkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
1: Értem, én értem, hogy de csak hát...
0: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
1: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
4: Miért is mondaná igazat?
1: Mi az oka, Don Cisco?
0: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
4: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
1: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
2: A függönyt.
1: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
4: Borzalom.
0: Ez már mindennél több.
4: Asszonyom, én már úton vagyok.
0: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik messze az a nap, mely a békét hirdeti.
4: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
0: Szerencsétlenség.
4: Egy újabb, mindig a régi.
0: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
4: Csak.
2: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
4: Hát lássva.
2: Fogja be.
4: Ezt még nem mondta.
0: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont, nélküle zörög tovább a falusi haraszt, nélküle virágzik a rododendron.
3: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
1: Hát így vagyunk.
2: Micsoda nap.
1: És még nincs vége.
2: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet. Illúzió.
1: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel. Hadd pusztuljon, ami férges.
2: Mit akar ezzel mondani?
1: Vegye feleségül.
2: Mit mond?
1: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
2: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök kijegyzetelgetni? Maga meg a frász hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztat. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
1: Miért van más?
2: Tudom is én, ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellengzés beszédeket mondjon.
1: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
2: Hogy én? Hát nem maga mutogatta a lábszárát egészen a felső combig.
1: Értse meg, Don Cisco, olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
2: Még asztronómia is. Kiszülte magát. Talán csak nem árva.
1: A legárvább lény a földkerekségben.
2: Az nem lehet.
1: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony. Megsajnált, és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
2: Malvinka! Most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
1: Régóta vártam ezt a percet.
2: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
1: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
2: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, tán sohasem sajnálja meg ez a személyes.
1: Az én életem tel is tele van csodákkal.
2: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
3: Felhörpint egy pohár ital.
2: Ezt muszáj volt.
1: Jó, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
2: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis üteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
3: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
1: A viszontlátása, Don Cisco!
2: Bár sosem lehetnám Malvinka.
4: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülökné pékné múlva.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárnic, mit sem ér nélküled az élet.

0: de még biztos nem állíthatom a sikerült, mit észre elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a tévést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra, bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz, édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom érezni?
0: A törlesztő idő majd igen hosszúra nő. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ezt te is eljöjjének néz.
0: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
0: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
0: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhába.
1: Fő az magától is.
0: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. E vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
0: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
0: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
0: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
0: Na ne.
1: De?
0: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
0: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, mélyen tisztelt Pablo szúr. Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
0: Nem.
1: Biztos?
0: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
0: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
0: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát, én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt

0: pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
1: De hisz ezt te másoltad bele. Az egy desszertnek a neve.
0: Jó, jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
0: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
0: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
0: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
0: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
0: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
0: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
0: Akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
0: Holnapig. De egy perccel se tovább.
2: Pablos kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
2: Pablos jön vissza.
0: Jövök már, jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen! Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha? Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az ételt.
1: Egy szavát sem hiszem. Jól van, majd meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos fonalát?
0: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
1: A vatkan fő, az italok bevétele.
0: José Manuel atya érkezik segédletével.
2: Érkezik José atya és két apáca.
0: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
3: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
0: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
3: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
1: Gazdag akar lenni.
3: Ki?
1: Pablos! Az előbb mondta.
3: De miért? Bátorkodjon csak már részlet álmodni. De nem fog könnyen menni.
0: Hogy én?
3: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
1: Több a titka, mint sem gondol.
3: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
0: Rosalina, nem is értem.
3: A két nővér, a két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadett.
2: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
0: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
1: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
3: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége van. Nélkülük semmire sem menne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Az ilyen ínséges időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beden esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amado de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
0: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
3: Azt én nem tudhatom.
1: Maga csak Istennel társadok?
3: Ahogy mondjam.
1: És a két nővér?
3: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
1: Mi az, atyám?
3: Az új hullám.
1: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
3: Dehogy is, drága Rosalina. Ez a cég neve.
2: Pablos kibontja a levelet. Olvassa.
1: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot?
0: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
3: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, Az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
0: A mindenségit.
1: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
0: Keres.
1: Oly forgandó a szerencse.
3: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
2: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
0: Nem igaz. Rosalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
1: Ki vele?
3: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
0: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
2: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
1: Ne hülyéskedj már, Pablos!
0: Mindenki figyeljen!
2: A légcsapóval leüt néhány legyet.
0: A felébe is ezzel a sivataggal ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a sevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC-kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsi. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
1: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre két napot várni?
0: Istennek szeme van. Drága atyám! Isten lát!
3: Lát, fiam. Lát. Hogyan látnak? Hát persze.
0: Nem akarok én már vizet fakasztani, de hogy is. Bort ide, Rosalina! Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
3: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott belép,

0: ez még titok. A levél a herceg hivatalába érkezik. Az átadás pontos ideje és helye egy újabb levélben lesz megjelenve. De ezt már csak ön veheti el személyában. Nekem már ezzel semmi dolog.
1: És én örökre magányos maradok. Don Miguel öreg és aszok, mint a kecske. Fiatal testem nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
2: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bárha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom eszéles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele a tiéd.
1: Add írásba.
2: Mi a baj, Rosalina?
1: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
2: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
1: De engem? Igen.
2: Elpazarolnád ifjúságod legszebb.

0: A legújabb gyártmány.
1: Majd Szemliával megmutatjuk.
0: Hatásos, mint láthatja.
2: Rosalina leült Hozé atya mellé.
3: Drága atyám.
4: Slendriánon fogalmaz.
3: Közvetlenségemnek oka van.
4: Akkor.
3: Ülhetek az ölébe?
2: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordul.
3: Jó, csak vicceltek.
4: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
3: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
4: Ah, igen. Maga is sokat profitálhatna belőle.
3: Oly titokzatos.
4: Egy cseppet sem.
3: Mi ez a parfüm illat?
5: Semmi. Csak Rózsa meg Bernadett.
4: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Szeviában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudni illik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
3: Szegények.
4: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászolt. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én. Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon, még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
3: Atyám, magányos vagyok nagyon.
4: Ó, te kis eltévedt juhom.
3: No, de most ígyunk. Pavlosz napja ez.
4: Ha netán mégis Szevillába látogat, jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
3: Ez az új hullám?
4: Mi csak így hívjuk magunkat.
2: Mindenki kocint isznak, a nővérek köhög.
5: Hazai!
3: Meg sem kérdezed őket?
5: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
4: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
5: Úgy hiszem.
3: Miért is ne?
5: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kis és szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
3: Pénztől.
5: Nem hittem volna.
3: Milyen könnyű megvilágosodni.
5: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
4: Majd meglátja.
5: Majd Szevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
4: Megtér?
5: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
3: Ki lesz a boldog feleség?
4: Imádkozik is minden este?
5: Hogyan is felejthetném el az Urat?
3: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
4: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
5: La vida es sueno.
4: Pontosan.
3: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
5: Megyek is, szedelőcködöm.
3: Hova olyan sietőse? Juan Pablos.
5: Estére Szevillába kell lennem, nem hallottad?
3: Te hallasz engem, Pablos.
5: Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
3: És? Két kiválasztott nem lehet?
5: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. addig is körbenéz, tájékozódik,

0: a világban. Nem henceg, nem tajtégzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
1: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszett a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
2: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
3: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
4: Szó mi szó, az is lehetne.
0: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
3: Nem, magához jöttem.
0: Isteni szerencse.
1: Mindjárt kész a vatkon.
3: A köszvényemnek nem tenne jót.
1: Ne igyon annyit.
3: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
1: Segítsen magán.
4: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
3: Éppen ez az. Rájöttem.
0: Rájött. Csak nem most.
1: Mondtam az előbb, a megvilágosodás az elég egy perc, egy másodperc.
0: Éppen itt. Nem látja, hogy csomagoló?
1: Inkább fejvesztve menekül.
0: Az örök boldogsága.
1: Nem bolondság ez?
4: Az ígéretét ne felejtse.
1: Az úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
0: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
1: Mire?
0: Már nem is tudom, mit mondtam.
3: Pablos úr, várjon!
0: Ne! Don Tabasco! Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kőkövön nem marad.
3: Én sem maradok? Akarom mondani, sokáig?
1: Atyám, tálalnék.
4: Csak egy pár jó falat.
1: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
3: Éppen pásztorjátékra készülök.
1: Éppen?
3: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
0: Rendezzem csak, de otthon.
3: Otthon? Maga megőrült. Közönség nélkül.
0: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
1: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
0: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. Aztán Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintézni valód Don Miguel-vel.
1: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
0: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
1: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
2: Pablos elviharzik.
3: Ez meg hova?
1: Meghalt valami rokon.
3: Ebben a melegben?
1: Könnyen megromolhat.
3: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjeit én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
4: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
3: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
1: Don Tabasco! Hogy mi mindent összehord maga.
4: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
3: Bizony, de nem is látom.
4: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
3: Atyám, ön oly irgalmas.
4: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy az Krisztus szeretné.
1: Én kevésbé.
4: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
1: Atyám, elment az esze.
4: Dehogy is, lányom. Most jött meg. Az új idők szellemétől nem állt távol az eféle bolondos kísérletezés.
1: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
4: Nyugodjon meg, amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
1: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én, de hova?
4: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
1: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
4: Akkor ne késlek egyet.
3: Uram! Ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
4: Micsoda idén. Hol lakik maga?
3: Vegye csak kézbe.
4: Mi antik bölcs szöveg?
3: Az! Atyám, nézze a rajzot. Arkádiában vagyunk. Aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok. Szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
4: Megtanulta már a szöveget?
3: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
4: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy... senki nem díjazza őket. Mert az ízlés oly egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
3: Remélem jó lesz.
4: Sose adja fel.
3: Már nem.
4: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
3: Megőrülök, annyi a hitem.
4: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
3: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
2: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
1: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
4: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
1: Csak ez a bor teszi nehézzé.
4: Majd Sevillában kijózanodik.
1: És a birtok? Hagyja mit ezt az egészet. Talán észre sem veszi. Don Miguel, ha kirúg...
4: Akkor a sors akarja így. Legyen mély hite. Higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
1: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem. És itt rekedek.
4: Bízzon Istenben!
1: Szédülök, Istenem!
2: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát. Hú.
4: Mennyi az idő?
5: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
4: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
5: 9:50. Mint minden reggel. Túl sok a beteg. Ott ül fél Sevilla. Bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Megegyebek. Aztán jött a felesége.
4: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
2: A nővérekhez.
4: Fújják be magukat rendesen?
5: Ízzik bennük a tűz, a lélek, akárha mindig másra vágyna. Oly szertelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk.
2: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
0: A Sevillai örökség című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péró, Malvinka, Vicei Zsolt, Don Sisko. Limai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Pablos felszolgáló. Keszri László, Rozalina felszolgáló, Laboda Kornél.

még nem mondtam ilyen szerepekben. Mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Bassi és Boti olvasott le. Ez Pepito és José Manuel atya. Tehát Csillagboton volt Pepito. Még egyszer, Vice Zsolt, Péru, Évike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második részen majd

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy négy óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szeviai Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek! És egy kis esti program, ajánló, figyelem, Tilos Klub, Halloween Party, este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni, és további jót!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. És benne François Truffaut beszélgetett Alfred Hitchcockkal 1962-ben. Általában Hitchcock filmzenékkel. További jó tilosozást!

0: Tilos Rádió. Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió gyűjtők és gyűjtemények napja. Most a Müsziből jelentkezünk élőben. Azért ez a hatalmas vízhang, mert csak egy óriási nagy cseppkőbarlangban tudtuk megrendezni itt a Müszinek a hátsó részén, ahol tulajdonképpen az összes tér egybeér, és ez a cseppkőbarlang szerencsére lehetőséget ad, hogy rengeteg gyűjtővel beszélgethessünk most, hiszen a mai nap erről szól. Ezért most szeretném megkérni, hogy a mai vendégeink gyorsan mutatkozzanak be, és a gyűjteményük profiát és az érintettségük százalékos arányát, hogyha megemlítenék, és utána belevágunk a mélyébe.
1: Sziasztok, Molnár Péter vagyok, MP, a Hiányzó darab nevű podcastnak a showrunnere, illetve gyűjtő, társasjáték, a Commodore anno megboldogult cég termékei, illetve keleti fegyvereknek a, már távol-keleti középkori fegyvereknek a gyűjtője. Röviden ennyi.
2: Sziasztok, Pálfi Balázs vagyok. Elsősorban flippereket gyűjtök, és mindenki meg is tekintheti ezeket a gépeket a Flipper Múzeumban.
3: Sziasztok, Sági Balázs vagyok, a Játszóház projekt rendezvénysorozat főszervezője. Mi társasjátékos rendezvényt szervezünk, és van egy csomó társasunk.
4: Sziasztok, Angel Tvosék, Tilos Rádió, és Transformers gyűjtök, meg robotokat, meg játékokat, meg figurákat, meg autókat, meg kis autókat, meg nagy autókat, meg zenéket, meg ilyen beteges dolgokat.
5: Sziasztok, Kopácsi Péter vagyok. Én 80-es évekből és a 90-es évek elejéből gyűjtök G.I. Joe figurákat, ahhoz kapcsolódó mindenféle járműveket és playseteket, illetve maszk gépeket és Transformers-eket is, de azt csak arányait tekintve nagyon keveset.
6: Sziasztok, én DJ Suriken vagyok, és lemezeket gyűjtök, illetve a Sátán szomorú kisuga című képregény sorozatnak a késői kiadványait, amik már csak ilyen limitált példányokba jöttek ki.
0: És ebben műsorkészítő társam is lesz, hiszen ő az egyetlen, akit ismerek azzal kapcsolatban, hogy írt már a gyűjtésről szakdolgozatot, és igaz, hogy ő a lemezgyűjtésről, de megírta, úgyhogy ő egyen bejebb van, mint mindannyiunk. Bár mi máshogy lehet, hogy bejebb vagyunk, mint ő, tehát nem kell ahhoz szakdolgozatot írni, hogy az ember úgy érezze, hogy nem csak hogy obskurus gyűjtő, hanem bizony helye van egy olyan gyűjtő fórum, mint egy múzeum, vagy egy kiállítás, vagy ne adj Isten, egy jó árverés, amiben az emberek részt vesznek. Úgyhogy az első kérdés mindig tudna lenni, hogy a gyűjteményi válás. Mindenki, amit gyűjt, onnantól kezdve lesz gyűjtemény, hogy ő maga elnevezi azt, hogy ő ezt gyűjti, kirakja polcra, nagyisten, elkezdi nézni azt, hogy hogyan tudja a hiányzó darabokat, vagy a nem létező darabokat megszerezni. Mert ugye a megszerzés lenne az egyik dolog, amitől az érdekes lesz, és a megszerzés és a gyűjtővé válás között mit telt el nektek? Tehát mindannyian már azért benne vagytok abban, hogy költöttetek rá mosolyogva és gyermeki önfenedséggel komoly összegeket és energiákat, hogy beszerezzetek darabokat vagy időt, amit ezzel töltöttetek. Úgyhogy ezt a határt szeretném, hogyha megtalálnánk, ahol elkezdődik a... Amikor azt mondod, hogy ó, az első, amikor úgy éreztem, 4 darabnál volt, hogy ez már egy gyűjtemény, és ott tartok, hogy bizony elutaztam egy észak-norvég faluba, ahol el kellett töltenem 2 hetet, mire kiimádkoztam azt a darabot. Szóval, hogy egy ilyen kis legendáriumot, hogy csak érhetnék.
1: Hát így visszagondolva nekem egész gyerekkorom óta meg volt ez a szertágazó rákattanási faktor, tartott mindig valameddig. A telefonkártyákon, a Lutra albumon át, a gyűjtögetős kártya játékon, Matchbox, stb., de sőt, volt Bakarit lemez korszak is, de mindig abban maradt, és a legelső olyan gyűjtés, ami gyűjteményé, tudatos gyűjteményé lett fejlesztve, az a retroinformatikának egy ilyen elég szerteágazó része, de aztán később egyre inkább le lett szűkítve a Commodore gépek, tartozékok, perifériáknak a gyűjtése, karbantartása közé. Mi volt a legelső? Hát az... Hát volt egy merész húzásom, amikor egy budapesti laktanyának látatlanban fölvásároltam az 1990 előtti gépparkját elektronikai hulladék áron, és... és egy barátommal elmentünk, minden, nem akarom a részleteket így, ez ilyen szürke zónában mozgó dolog, és utána volt ámulás-bámulás, volt közte olyan is, ami nagyon olyan, hogy nagyon röviden ennyi. Később a gyűjtőmunka kiegészült, na jó, ezt is szerezzük be, mert bár, tehát én a funkcionális gyűjtő, a vitrinás, meg a kereskedőnek ilyen érdekes keveréke vagyok, nem vagyok vegytisztán besorolható egyikbe sem, de szerintem is senki sem. Van, amit úgymond befektetési szándékkal veszek el, kevésbé titkolt szándék, hogy később én azt esetleg el fogom adni, vagy esetleg elcserélni.
7: Menjünk tovább a professzionális gyűjtőre. Nekem is az első pont, ahol már mondjuk a Flipper az egy határos.
2: Én nem is tudtam, hogy ehhez hozzá lehet jutni először. Egy aukciós oldalon láttam meg egy Flipper, természetesen arról még lecsúsztam, de megtaláltam a kontaktot, megvettem az első gépet. Én felhasználóként kezdtem az egészet, szóval nem volt tudatos, hogy én szeretnék gyűjteni, hanem szerettem volna otthon egy Flippert, ami működőképes, műszaki ismereteim a nullával egyenlőek, innentől kezdve természetesen az a gép sosem működött, tehát akkor jogos volt az igény, hogy még egy vagy még kettő gépet szeretnék beszerezni, mert hogyha éppen szerviz alatt van az egyik, akkor is tudok még játszani a gépekem, ha már erre adódott lehetőség. És egy nagyobb csomagot láttam meg az egyik oldalon, és akkor úgy gondoltam én is, hogy azt az 50 gépet megveszem, és abból maradt 3-4 nekem, és az ingyen lesz. Na, de hát nem nagyon értettem hozzá, jobb gépeket könnyen el tudtam adni, rosszabb cseréket csináltam, a kevésbé piacképes gépek nálam maradtak, de a cseredarabokat annyira megszerettem már, hogy tulajdonképpen amikor 20 darab volt ezekből a kevésbé piacképes gépekből, úgy döntöttem, hogy én ezeket már nem fogom eladni, hanem akkor keresek egy koncepciót, amivel ezeket megtarthatom, és megnyithatom a nyilvánosság előtt őket.
8: Én azt hiszem, ebből a sorból egy picikét kilógok. Én nem annyira személyes indítatásból van ez a társasjátékgyűjtés dolog, inkább az volt a cél, hogy azért volt szükségünk egy társasjátékgyűjtemény kiépítésére, hogy megpróbáljuk minél jobban elterjeszteni ezt a hobbit. Ez volt a célunk, hogy olyan rendezvényeket tudjunk szervezni, ahol mindenki meg tud ismerkedni a modern társasjátékokkal, és akkor ehhez értelemszerűen hát minél teljesebb és minél jobb gyűjteményre van szükség, és akkor innen jött, és hát én ezt már az egerejét a gyűjteménynek neveztem, így a 15. játéktól kezdve. Hát több mint 400 játékunk van, de 200-250 különböző, tehát van, amiből több van.
9: Hát Transformers vonal, ugye még ilyen általános iskolás koromban elcseréltem egy Matchbox kék villám helikoptert egy G1-es Decepticon repülőre, egy Trustra, és az akkor egy elég jó dealnek tűnt, tehát így értékében ilyen 1-10-hez lehetett már akkor is szerintem, tehát viszonylag hasznos csere volt, és az, igen, most is körülbelül ilyen árban vannak egyébként, vagy ilyen árarányban vannak, és megvan a mai napig, de igazából ott már éreztem, hogy azért ebből kelleni fog másik hozzá, ugye, mert egyedül nem lehet, tehát egy repülő nem tud mindent lelőni, viszont közben volt rengeteg matchboxom, azok is megmaradtak, és ahhoz is jöttek hozzá. Igazából gyűjtő mindig is voltam, tehát játék függő voltam mindig, úgyhogy... Tehát ugye van az a típusú ember, aki újonnan becsomagolva tartja meg, és soha nem nyúl hozzá dolgokhoz. Én meg inkább az vagyok, aki játszott vele mindig, és átalakítja, megfogja, leszedi, összerakja, átépíti. stb. Ez
0: ennek a telefonvonalak, hogy akkor a mai napig ezt tolod? Tehát, hogy ott
9: persze,
0: van, hogyha...
9: Persze.
0: Például, hogy nem folytatódik a kedvenc sorozatod, akkor beülsz a sarkodba a kedvenc Transformers-eiddel eljátszatni?
9: Most voltam beteg egy hétig kb. Otthon, úgyhogy az egyik sorozatot, ami eddig kimaradt, azt megnéztem, hogy ugye ez 30 éve megy Transformers sorozat, tehát így van mit nézni belőle. Az 52 rész az 26 óra, nem olyan sok. Nyilván emellett aludtam is, meg rajzolgattam is, meg hát gyógyultam is. De mondjuk most, mielőtt idejöttünk, azért is a keresztfiammal ilyen Gundam robotokat építettünk, és meg utána egy kicsit játszottunk egy ilyen Transformers-es PS3-os játékkal, ami eddig nem volt meg. Úgyhogy igen.
0: És a G.I. Joe mitológia, ez hol kezdődött el épülni?
5: Kora gyerekkoromtól kezdve én pontosan ennek az ellenkezője voltam, aki 6 évesen is a karácsonyfa alatt sírva könyörgött a snitzerért, hogy úgy bontsak föl mindent, hogy nehogy valami megsérüljön. Tehát nekem, én igazándiból soha nem is játszottam ezekkel. Én ezeket birtokolni akartam mindig is, és kiállítani saját magamnak. Tehát én ezt játékként ezeket nem használtam sosem.
0: Ezt meg akartam kérdezni, hogy aki eleve kiállításra szerzi meg a dolgait, azoknak van-e olyan pillanat, amit elgondolnak, mint ideális kiállítási helyzet, mert a Flipper Múzeum Balázs esetében ugye az van, hogy azt játszatni kell. Ott nincs mese, a flipper az akkor él, ugyanúgy, hogy a hanglemez, ha játszva van, le van játszva a dolog. Na de a te esetedben pont azon, hogy te úgy gyűjtöd a G.I. Joe katonákat és alkatrészeket, hogy már szinte ki se bontod? Vagy hogy is
5: hát sajnos most már nagyon nehéz olyanokat szerezni, amik bontatlanok, illetve lehet, csak gyakorlatilag már megfizethetetlen kategóriába kerültek. Azért egy jó párat sikerült megszerezni, de igazándiból azért, hogy kiállítsam őket, azért nagyon sok barátom könyörög, mert szerteszéllyel van egy barátomiknál egy teli garázs, egy másik barátomnál egy teli szoba, meg nekem otthon még szintén egy szoba van tele velük, de minden precízen zacskóba eltéve.
0: A nap elején volt egy rész, ami erről szólt, hogy a gyűjtés és a gyűjtögetés határa onnantól kezdődik, hogy ez mennyire zavarja be a privát életedet, és mert egy életvidem fiatalembernek tűnsz, és nem hoztál magaddal most egy csomó mindent, azért lehet, hogy még rendben van ez a dolog, de egy kicsit úgy lehetsz, mint a flipper gépekkel, hogy ez valahogy túlnőtt önmagadon, de mégsem tudod elereszteni ezt a dolgot.
5: Hát nagyon jó a kérdés, mert egyszer már elresztettem, egy 10 pár évvel ezelőtt eladtam őket, de 10 évig bírtam nélkülük, és előről kezdtem. Tehát ez már a második kör ebből a gyűjtögetésből. Most már szentül megfogadva, hogy biztos, hogy soha nem fogom őket eladni.
10: Másodjára mennyivel volt nehezebb ezeket beszerezni, amiket egyszer már beszereztél és eladtál? Tehát egy ilyen 10 év késéssel mennyivel vált meredekebbé a pálya?
5: Igazándiból, ha lehet ezt mondani, jókor szálltam vissza, és sikerült. Tehát most már több mint 2-szer annyinál tartok, mint amikor eladtam őket. Úgyhogy sikerült megoldani, ebben egy-két barátom nagyon sokat segített, meg hát ugye amióta van eBay és nemzetközi oldalakon lehet licitálni, ezért teljesen megnyitottak a lehetőségek. Régen csak a Petőfi csarnok volt, ugye, ami eléggé beszűkítette ezeket a dolgokat.
0: Mármint bocs, hogy Balázsral hasonlítottam össze, de ott is tényleg a fizikai tér, mint megkötés azért meghatározza, hogy ez meddig fejlődhet egy ilyen gyűjtemény, és egy flipper gyűjtemény már a hangosságával az első példánynál is szerintem eléggé megosztó tud lenni.
11: Hát tulajdonképpen az első pillanattól kezdve először másnál tartottam, de akkor utána én is, szóval így három gép volt egymás tetején, de úgy gondoltam, hogy ez nem ideális, mert tényleg szerettem volna őket rendbe rakni, meg kipróbálni, és úgy nehéz, hogy egymás fölött van három masina, úgyhogy megvettem ezt a pincét, de most már kinőttem ezt, és még egy raktárat telepakoltam. Én szerintem egyébként a gyűjtés az egy nagyon fontos dolog, hogy észszerűséget ne kérjünk számon tőle, illetve az is, hogyha van egységnyi helyed, akkor legalább két egységnyi gyűjteményi darabod van hozzá. Szóval hogyha ez nem így van, hogyha bármilyen racionalitást próbálsz a gyűjtőnél felfedezni, akkor ez nem is igazi gyűjtő talán.
12: Ez
5: hallgatja. Mindenképpen megnyugodtam, remélem a család is hallgatja.
0: Na igen, hát innentől már csak egy lépés az, hogy magát a gyűjteményt, mint ideális helyzetben hogyan képzétek el, mert annyiféle módon és annyiféle inspirációból gyűjtünk, akik itt vagyunk, hogy akárhogy is már felmerültek ilyen ideális állapotok, tehát, hogy mézben és tolban mesztelenül fürödve végig simulunk az összes egyes darabon, de úgy, hogy ne sérüljenek természetesen, de mégis jól, jó állapotban. Tehát azért valami ideális állapotot.
10: Az ideális állapot az, hát mondjuk egy ilyen 15 éve volt egy ilyen helyzet az életemben, amikor volt lehetőségem egy kis lakásba beköltözni, avval a reménnyel, hogy ez a lakás, hogyha elég ideig ott tudom magamat tartani, akkor majd az enyém lesz. És az az anyámnak a mahinációja volt, ilyen családi vagyonokra, ki hogyan teszi rá a kezét. És abban a szempontból volt problémás, hogy ez a kis lakásban volt egy 20 négyzetméteres szoba, ami fizikailag használható tér volt. Én akkor már egy ilyen másfél szobás lakást megtöltöttem lemezzel, tehát nehéz volt ebbe az egy szobába elképzelni a jövőt. És amikor anyámmal beszéltem, akkor ő mondta, hogy de hát ott van egy tök nagy kamra a konyhához, és akkor oda be tudnám rakni a lemezeket. És akkor látszott, hogy az ő elképzelése arról, hogy hol henterkőzik az ember mézbe a lemezgyűjteményben, meg az enyém, az más volt. És végül is most létrejött az ideális nappali, ami magába egy ilyen 25 négyzetméter, és ott minden falon van lemez, úgyhogy ilyen szempontból baromi megnyugtató lett, és ez a lakberendezésileg is gyakorlatilag elégséges, tehát nincsen szükség dekorációra szerintem. Ja igen, szigetelni a szomszéd. Hát az a kérdés ugye, hogy meddig? Mert amikor egy statikust be kell hívjál ahhoz, hogy a lenti szomszédokhoz ne szakadjon át nagyon sok zene, akkor ez egy problémává válik, de az melletted lakó szomszédoknál ez így nem para.
1: Hát én kicsit több mint 30 négyzetméteren tárolok olyan 6-7 köbméternyi Commodore-t. Na én az ügyben csalok és kislógok az ideális gyűjtő közül. Én a gyűjtő szenvedélyemet, hogy mennyiségileg ne vigyen el ebbe a hoarder, azt hiszem angolul így nevezik, irányba, hogy indítottam például ezt a podcastet, és azáltal, hogy ilyen emberekkel veszem körül magam egy-egy műsor erejéig, én úgy érzem, hogy részben megkapom azt a pótszert, hogy én valós birtoklási vágyat érezzek az újabb és újabb darabok megszerzésére, és egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Egy barátom miatt mondjuk most így nemrég elkezdtük a közösen, hogy együtt éljük hát a kezdetektől a kardokat gyűjteni, hát nem tudom azt már hová fogom rakni, de majd kiderül.
7: Most elég jó helyzetben van az infiltrenúzom, hogy párszor mértetlen is voltam.
11: Hát tulajdonképpen azt mondom a Flipper Múzeumnál, hogy gyűjtői szempontból ismert darab, és azt gondolom, hogy nagyon sok embernek jelent ez nosztalgiát, és nagyon sok ember megismeri tényleg azt is, aki régebben nem volt, vagy túl fiatal ahhoz, hogy találkozzon ezekkel a gépekkel, és teljesen más élményt ad, mint a videójáték. És
0: most volt, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de most múlt héten volt az Arcadia, vagyis két hete volt az Arcadia fesztivál, gyűjtemény és szórakoztató hétvége. Hogy is volt ez? Meg mi a hivatalos elnevezése? Ugyanis itt még a te gyűjteményed ki volt egészítve, hát egy csomó minden más. Tehát egy ilyen játéktermi expo volt tulajdonképpen, öltönyös emberek járkáltak kitűzőkkel és nagyítóval nézegették a gépeket, nem?
11: Igen, ez egy játéktermi nosztalgia fesztivál volt. Itt a flipperek mellett nagyon-nagyon sok videójáték is volt. Egyébként most erről próbáltunk egy pár visszajelzést is kérni, és azt látom, hogy a videójátékokra még nagyobb igény van, mert úgy gondolom, hogy a flippereknél egy pár gép, ami esetleg régi kedvenc volt, az nem találnak meg a Flipper Múzeumban, de a videójáték az egy új rész, és nemzetközi szinten is azt látom, hogy